főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Meghívjuk, hogy imádkozzák velünk együtt a szeretett lángrózsa füzérítés litániáját, amelyet a Csíkpálfalvi Rózsafüzér Társulat tagjaival fogunk végezni. Felajánlva hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, a szentatyáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, szerzetesnőkért, Csíki Szabolcs plébános urunkért, kántornőnkért, segrestésünkért, községünk minden lakójáért, a szeretett láng elterjedéséért, a Mária Rádió fennmaradásáért, adományozóért, hallgatóiért, családjaink élő és elhunyt tagjaiért, a magányosan élő és nehézségekkel küzdő testvéreinkért, az ifjúságért, az úton levőkért, a betegekért, a halottainkért és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Mária legtisztább szíve, jósággal teljes, mutasd meg nekünk szeretetedet. Minden emberre szálljon szíved szeretet lángja. Ó, Mária, szeretünk téged. Oltsd szíveinkbe igaz szeretetedet, hogy igazán vágyódjunk utánad.
2: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárja és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
3: Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Istenem, hiszek te benned,
4: mert végtelenül jó vagy.
3: Istenem, remélek te benned,
4: mert végtelenül irgalmas vagy.
3: Istenem, szeretlek téged,
4: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre,

0: óráján. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
0: Könyörű hírettünkig hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatásán az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívébe az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk

0: szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szent Lélek Úristen, tekints szeretett jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésébe, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkbe. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szitott szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségébe, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységbe, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: Szeretett királynőinek köszöntése. Üdvözlégy minden szentek királynője, csodálatos asszonyunk, Mária. Az összes szentek téged áldanak, és veled egyesülve Istent imádják. Isten gyönyörűsége, szép szűz Mária, járj közben értünk Uradnál, áldj meg és vezess minket szíved szeretet lángja által a minden szentek birodalmában. Amen. Boldogságos szűz Mária, mennyei jó édesanyánk, gyermeki bizalommal lábadhoz borulunk, és esdve kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket. Kérünk, jó anyánk, töltsd el lelkünket azzal a szeretettel, amelyen Jézus Krisztus megváltónkat a kereszten a mennyei atyának ajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne vesszék. Szeplőtelen szűzanyánk, megígérted, hogy tüzet tüzzel fogunk oltani, ezért kérünk, árasz szeretett lángot kegyelmi hatását mielőbb ránk és az egész emberiségre, hogy az Úr Jézus, a békefejedelme uralkodjék bennünk és az egész világon. Amen.

0: Eire, amen.
1: Uram, hallgass meg a könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke
0: Isten irgalmából békességben nyugodjék, amen.
1: Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Kérjük, amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Imádkozzunk együtt egymásért, kívánva Istentől megáldott szép napot.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálá

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóimat, nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió nagyváradi stúdiójából egy öregember reggeli imádságával. Lélekben mondjuk együtt a Mária Rádió hullámhosszán. Fölébredtem, Uram! Ugye nem haragszol, ha azzal kezdem, hogy nem bántam volna, ha már nem ébredek fel. De azért köszönöm ezt a napot, amelyet most adsz nekem. Legyen meg a te akaratod ebben is. Ezelőtt 5-6 évtizeddel nem gondoltam volna, hogy ilyen hosszúra nyúlik életem. Te tudod, Uram, hogy mi minden jár az öregséggel. Sem nem fog téged bosszantani, ha kéred. Add, hogy amikor jelentkezik a reumám, fulladok, zihál a mellem, össze-vissza kalimpál a szívem, akkor jusson eszembe. Sokáig voltam egészséges is. Most köszönöm azt az időt is neked, mert akkor nem jutott eszembe, hogy hálát adjak érte. Segíts, hogy ne legyek irigy öregember, aki sanda szemmel néz az egészségesekre. Látod, Istenem, mennyi mindent kellene csinálnom, s milyen sokat szeretnék még tenni. És azt is látod, mennyire fáj napról napra újra és újra megélni tehetetlenségemet. Amikor ismételten tapasztalom, amire fiat figyelmeztetett, a lélek ugyan kész, de a test gyönge. Ilyenkor segíts, hogy ne csüggedjek el, hanem legyen erőm újra kezdeni, ismét próbálkozni, hát ha sikerül. Ó, csak tudnék az enyémnek segíteni, de már semmi hasznomat nem veszik, csak teher vagyok a számukra. Istenem, segíts, hogy el tudjam viselni kiszolgáltatottságomat. Segíts, hogy jó lélekkel tudjak elfogadni. Fecsegővén lettem, Uram. Add, hogy senkinek ezzel terhére ne legyek. Segíts, hogy tapintatos legyek, és észrevegyem, ha valahol felesleges vagyok. Add meg azt a kegyelmet, hogy tudjak magam maradni, és önmagammal mit kezdeni. Sőt, ennél még többet kérek, Istenem. Add, hogy jól érezzem magam kettesben veled. Te tudod, milyen érzékeny vagyok. Tudod, mennyire fáj, amikor a fiatalok nem érdeklődnek bajaim és nehézségeim iránt, amikor nincs idejük meghallgatni, és türelmetlenül belém folytják a szót. Add, hogy ne fájjon várándítás, vagy a lesajnáló ajkbigyeztés. Segíts, hogy megértsem az elfoglalt, küszködő, ideges fiatalokat, és szeretettel elfogadjam őket olyanoknak, amilyenek. Istenem, napról napra jobban tapasztalom, hogy mindent elfelejtek. Azt kérem tőled, hogy feledékenységemmel senkinek bajt vagy kelemetlenséget ne okozzak. De főként arra kérlek, segíts, hogy soha se feledkezzem meg rólad, én Istenem. És add, hogy ma valami jót is tehessek. Legalább egy kedves szót mondjak, vagy szerető mosolyt juttassak embertársaimnak. Hiszen vannak, sokan vannak, akik még nálam is gyengébbek, tehetetlenebbek és elhagyatottabbak. Ezért kérlek, segíts, hogy ne zúgolódjam, ne lázadozzam. Ellenkezőleg, segíts, hogy legalább egy icipici hála gyulladjon szívemben irántad. Ha pedig ez a mai lenne életem utolsó napja, akkor alázatos szívvel minden bűnömért bocsánatodat kérve, Atyám, a te kezedbe ajánlom lelkemet. Amen.

Az elmondott imában jelentős hangsúlyt helyez az idős ember arra, hogy sokáig volt egészséges, de nem jutott eszébe hálát adni érte Istennek. Ha megbetegszünk, éppen a betegségünk révén szembesülünk azzal, hogy nem elegendő, ha egészségünk érdekében, bár ezért sokat tehetünk, csak önmagunkra és az orvosra építjük gyógyulásunkat. Istenre vagyunk utalva, mivel az emberi életnek egyik értéke a test egészsége. Minden emberben mélységes vágy él, hogy egészséges és boldog legyen, hogy betöltse helyét az életben, testi, lelki erőinek birtokában és használatával. Irtózik attól az úttól, amelynek jelzőtáblái szenvedés, betegség. Az embernek még azt is meg kell tanulnia, hogy beteg tudjon lenni. Hogyan ír a betegségről az Igen Katolikus Kulturális Egyesület lapja? Betegség, út az önismerethez. Ez a címe. Forrás anyagként használtam, melyet meg szeretnék osztani hallgatóimmal, mivel engem minden mondata elgondolkodtatásra késztetett. Hallgassák szeretettel! Senkinek sem mindegy, hogy teljesítmény központú világunkban egészségesen vagy betegen élünk. Mit tehetünk, hogy elkerüljük betegségeinket? És van-e valami jó abban, ha ez mégsem sikerül? Mitől leszünk betegek? Gondolataink, beállítottságunk és érzéseink döntően befolyásolják szervezetünk védekező rendszerét. Ez a mód, ahogyan élünk, gondolkodunk és érzünk, tesz beteggé vagy tart egészségesen minket. A test és a psziché között összekötő kapocs, az immunrendszer, ezen keresztül tudja a psziché befolyásolni a testi folyamatokat. Közvetlenül lemérhető, hogyan reagálnak az immunsejtek akkor, amikor stressz alatt állunk, amikor magányosak, levertek, reményvesztettek vagyunk. Tehát döntő befolyása van a betegségek jó részének a keletkezésében és lefolyásában. Az idegrendszer, különösképpen az agy, különböző pontjai erősen hatnak testünk védekező rendszerére, azaz az immunrendszerre. Immunrendszerünkön keresztül végső soron a tudatunk dönt arról, hogy fogékonyá válunk-e a betegségekre. Ez azt is jelenti, hogy tudatunkkal, tudatos életmóddal sok minden befolyásolhatunk. Sok minden rajtunk is múlik. Mi is felelősek vagyunk egészségünkért. A testünk, mint a gép, kopik, elhasználódik. Gondos használat, vagy pedig oly gyakran, kevésbé gondos használat után egészségtelen szokásainkért, dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer és egy igen fontos, az öregek életében odafigyeléssel, a túlzott gyógyszerszedés miatt. Ha helyes lelkülettel viszonyulunk az élethez, és észszerűen vigyázunk egészségünkre, fiatalon és életünk derén, akkor jutalmunk lesz a hosszú élet. Kedves testvéreim, az elkövetkezendő percekben hallgassanak meg egy írást az örök életre megszületett Fábián Dénes volt kászoni prébános öregekről, öregeknek fiatalok előtt című könyvéből, melynek a címe: Egészségedre vigyázz észszerűen!

Sokat beszélünk, hallunk, írunk az egészséges életmódról, amely a hosszú élettitka. Konferenciák, beszédek, reklámok harsogják, ezt tedd, azt tedd, amazt ne tedd. Amikor most a soron következő apró tanácsokat olvastam, szembetaláltam magam én is az örök kérdéssel. Mi az egészséges élet legfőbb szabálya? Bevallom, a felelet megadására a tudomásom hiányos lett volna. Az isteni gondviselés nem siet segítségemre. Magam sem tudom miért, de a könyvespolcomról leemeltem egy 1898-ban használt tankönyvet. A katolikus népiskolák negyedik osztálya számára írt olvasókönyvet. Ahogyan lapozgattam benne, egyszerre ezzel a címmel találkoztam. Egészség fönntartási szabályok. Ez az, amire nekem most szükségem van. Amikor figyelmesen átolvastam ezt az írást, amely gyermekeknek, fiataloknak, öregeknek egyaránt jó tanácsokat ad, úgy gondoltam, hogy az én gyenge eszmefuttatásom helyett érdemesebb, ha kedves olvasóim ezen írásban összefoglalt egészségfenntartási szabályokat megismerik, és ennek alapján próbálják testüknek és lelküknek egészségét megőrizni. Egészségfenntartási szabályok. Nincs egy-egy főbb kincsed ebben az életben, mint a vidám, egészséges testben. Korán vigyáznod kell tehát a kettőre, hogy bánat ne érjen későbbi időre. A gyermek, minthogy még jól pezseg a vére, csak keveset gondol az egészségére. Majd tudatlanságból, majd könnyelműségből kiforgatja magát a jó egészségből. Hogy hát korán ne jusson testbeli bajokra, szorosan ügyelj fel eme szabályokra. A természet rendjét hűségesen kövesd, annak bölcs törvényét semmiben megnevesd. Mértékletes légy, csak annyit evén iván, mennyi természeted, s nem szád, torkot kíván. Mert ha sok étellel gyomrod megterheled, vagy szeszes italban gyönyörödet leled, korán hinted el a nyavaják magvait, majd megkeserítik életed szép napjait. Az ifjaknak főképp a szeszes italok, valóságos mérgek, s akként jár általatok. Mini a kisfa, melyet tövében féregesz. Friss zöldellés, helyettságul fonnyat kivesz. Az életlen gyümölcs árt, storkosság jele. Érését nem várva már jól lakni vele. Sok a mérges gomba, tehát minden szónak ne higgy, és csak azt tedd, mit már ismersz jónak. Árt a zsíros étel és a forró kenyér, sok fűszer gyermeknek, kinél tüzes a vér. Azonban ételben válogatnod nem kell. Egyél mindent, csak hogy mértékletességgel. Kivált, hogyha kapod legkedvesebb étked, vigyázz, a gyomrodat azzal ne terheljed. Ne tartsd azt a szabályt, mert az nem is igaz, hogy ami jól esik a szájnak, nem árt az. Mert ha túlterheljük bármivel gyomrunkat, végképp megronthatjuk mindennel magunkat. A forrás, s jó kult víz a szomjat enyhíti. Emésztést segít, s a testet felfrissíti. Azért az italok közt ez a legjelesebb, mindenütt kapható, s a legegészségesebb. Gyógy stáperőre elég érett, s aggott korban a tiszta, nem pancsolt, nemesfajú borban. Mert szívet vidámít, rest gyomrot melegít, vidor társaságban bút lehűtni segít. De a bor, s a nála sokkal alább való pálinka italul gyermeknek nem való, mert még különben is csupa tűz a vére. S a szesszel vegyíti, sorvadás lesz a bére. Azonban útközben, jó víz hiányában, vagy házi ünnepé ritka alkalmával pár korty bort ihatol, vízzel vegyítvén azt, a kis adagú bor vízzel ki nem gyulladt. Az álom szükséges erőújításra. Az éjszakát tehát fordítsd csak alvásra, csak ritkán történik az, hogy átvérasszad. Álmatlan éjszaka ráncot rak arcodra. 6 vagy 7 órai alvás elégséges, a felnőtt embernek, aki egészséges. Egy órával tovább nyughatik a beteg, a gyermek, az öreg, s ezek a végtelenek. És ezek a végletek. Hogyha ennél tovább nyújtózol ágyadban, elpuhulsz, elbutulsz, testben, agyadban. Puha pehely között ne háj, s ne dunnával takarózzál, hanem könnyű paplankával. Milyen elégséges arra, hogy ne fázzál. Szobádban minden nap friss léget eresz be, mert a régi romlott kipárolgást vesz be. Télen ablakot beragasztani, szegezni annyi, mint súlyos nyavaját szerezni. Melegítés véget a szobába hozott, tüzes széngőze már sok halált okozott. Kályhád a csikorgó hidegben se fűtest izzóra, mert ettől bágyad, lankad, tested és eszed.
Lábat tartsd melegen, fejed hidegen. Rajd ne üljön mindig sapka a fejeden. Te kivált a bélelt, s bárányből sapkákat, úgy tekintsd, mint meg annyi nyavajákat. Öltözködésben az időjáráshoz szabd magad, ne pedig legénykedő máshoz. Isten ajándéka a te egészséged, bölcsődbe tette, mikor megteremtett. Köszönet és hála ezért fölségesnek, adományát háláld meg figyelmességgel. Egészségedre vigyázz észszerűen, jutalmad lesz a hosszú élet. Ez apró tanács szellemében ifjúnak és öregnek kívánom, egészségetekre vigyázzatok észszerűen.

rendszeresen meghallgatva az 1898-ban írt olvasókönyvben írottakat, a gyerekeknek, fiataloknak, öregeknek tanácsolt jó tanácsokat az egészség fönntartási szabályokról, elgondolkoztam azon, de jó lenne a 21. században is megírni, megszerkeszteni és megjelentetni egy olvasókönyvet a 4. osztályos tanulóknak az egészség fönntartási szabályokról. A teljesítmény és eredményközpontú világunkban a betegség egyedülálló lehetőséget teremt az önismeretre. A betegségben megtapasztalhatjuk, hogy nem az erőnk, a teljesítményünk, életünk hossza a lényeg, hanem egyedül Istenhez fűződő kapcsolatunk. A betegség mindig jelzés pszichénkről, egyfajta szimbolikus üzenet valódi állapotunkról. Erre az üzenetre, jelzésre akkor van szükségünk, amikor nem veszünk tudomást arról az érzésről, hogy életünk nincs teljesen rendben. Ha így gondolkodunk, akkor a betegséget felfoghatjuk Isten üzenetének is. Isten ilyen módon testünk működésén keresztül üzen számunkra. Ilyen üzenet lehet például az asztmával, a krónikus hátfájdalom pedig jelezheti valakinek a túlterheltségét, a túlzott felelősségvállalását, a felesleges akadalmakat. Hol beteg a lelkem, milyen téren élek egészségtelenül? Isten üzenete az is, ha betegek vagyunk, vagy fájdalmaink vannak, kérdezzük meg magunktól, vajon mit akarnak mondani betegségem tünetei, mit mond a fájdalom? Bár bizonyos mértékben felelősek vagyunk az egészségünkért, egészséges életmóddal megteremthetjük az alapjait. Mégis tévedés volna azt hinni, hogy az egészséges életmód és a helyes lelkélet garantálná egészségünket. A betegséget, szenvedést végső soron nem kerülhetjük el. Hozzátartozik emberi mi voltunkhoz. Ha nem fogadjuk el betegségünket, az azt jelenti, hogy ember voltunkat sem fogadjuk el. Éppen a betegségünk révén szembesülünk azzal, hogy Isten gondviselő szeretetére vagyunk utalva. Isten gondoskodik arról is, hogy találkozzunk olyan emberekkel, akiknek felém küldött imájuk igazán kötél, amelybe belekapaszkodhatunk betegségünkben. Betegségünkben olyan embereket is késztetünk imára, akik már évek óta nem imádkoztak, vagy nem lépték át a templom küszöbét sem. Mi ennek a titka? Mindannyiunkat Isten hívott életre, és ültetett az élet közös asztalához. Nem lehet hát mindegy, az egyiknek, hogy mi történik a másikkal. Isten tehát teremtése rendjének alapján azt akarja, hogy egymásra legyünk utalva. A Szentírásban, Szent Máté könyvében, 8. vers, 5. fejezetében Jézusra, a gyógyító orvosra utal. Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy pogány százados járul eléje, és így szól: Uram, szolgám, bénán fekszik otthon, és szörnyen kínlódik. Jézus így felelt: megyek, és meggyógyítom őt. A százados ezt válaszolta: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Jézus így szólt: bizony mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam. A századosnak pedig azt mondja Jézus: menj, és legyen úgy, amint hitted. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Jézus minden beteget meggyógyított, hogy beteljesedjék Izajás próféta jövendőlése. Gyengeségeinket magára vette, és betegségeinket ő hordozta. Jézus megjutalmazza hitéért a kafarnaumi százados. A százados szavait minden szentmisében elmondjuk. Jézus napról napra hozzám jön, ha hittel megnyitom lelkemet, hogy gyógyítson meg, tegyen erőssé. A hitben minden megvilágosodik bennem. A szentostya, az áldozat, a Krisztus halálába olvadó mindennapos halál. Csak ebben van igazi béke,
és valódi, elveszíthetetlen örömünk. Isten szól hozzám is a Szentírásban. Enyém vagy, ne félj, neveden szólítalak, tenyerembe írtalak, nálad vagyok. Szeretett idős testvéreim, imádkozzák el velem lélekben a betegek imáját az éter hullámain, Páki Richárd az Öregkor reménysége című könyvéből. Drága mennyei atyám, szent és kegyelmes Istenem, tudom, hogy betegségemben meg akarsz szólítani engem, hogy fontos üzeneted van számomra. Te, aki mindenütt jelen vagy, látod, milyen elesett és beteg vagyok. Ki vagyok szolgáltatva saját tehetetlenségemnek és környezetemnek is. Még enyémnek is, csak terhéletettem. Fáradtan és roskadozva hordozom keresztemet. Ez a kereszt azonban szent fiadé is. Így minden szenvedésemet egyesíthetem Jézus megváltó kereszt áldozatával. Ez ad erőt. Emberi természetem ugyan lázad, testem kínlódik, miként Jézus is vérével verejtékezve küszködött az olajfák egyén. Lelkem mégis hálát ad, hogy betegségem érted való nagylelkű elviselésével, bűneimet bánva, megtisztultan együtt lehetek Jézussal a megváltás áldozatában. Minden szenvedésemet felajánlom a bűnösök megtéréséért, a tisztító helyen tehetetlenül szenvedő lelkekért. Mennyei atyám, tudom, hogy erőmön felül nem próbálsz meg engem. Kérlek, enyhíts gyötrelmeimet. Add meg a gyógyulás vigaszát, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Szűz Mária, betegek oltalmazója, könyörög gyógyító orvosainkért, az ápoló nővérekért, és értünk, szenvedő betegekért. Amen.

Szeretettel elköszön hallgatóitól az Öregkor Bölcsessége műsor szerkesztője Fazekas Ilona önkéntes, és mindenkori segítő Majoros Attila, aki zenével köszöni meg megtisztelő figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szentgyörgyi Krisztus Király templomból. Ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk ma is együtt!

Köszöntünk, Urunk Jézus Krisztus! Köszöntünk az oltári szentség hófehér színében! Légy áldott, Urunk! Légy áldott, és fogadd el imádásunkat! Köszönjük, Urunk, az egyházunkat! Hiszen részeseimé váltunk ennek az egyháznak, Urunk, és itt a Te színed előtt, keretek között, biztonságban álltadunk, és magasztalhatunk Téged. Köszönjük, hogy velünk maradtál! És köszönjük, hogy úgy alapítottad ezt az egyházat, hogy pokolkapui nem vesznek erőt rajta. De köszönöm, Uram Jézus Krisztus, hogy vezetőket áldottál meg, hivatásokat alapítottál. És köszönjük, Urunk, hogy lehet pápánk, ezért kérünk, Urunk, áld meg Leó pápánkat. De áld meg, Urunk, az egyházi vezetőket, bármilyen szinten is lennének. Vatikán államnak különböző szintű vezetőit, a plébániáknak a vezetőit, a püspöki vezetőket, Urunk. Ezért kérünk, Urunk, minden érsekért, kérünk, Urunk, minden plébánosért, és mindazokért, akik bármilyen szinten, bármilyen formában vezető pozíciókat áldottál meg ebben az egyházban. Áldott légy, Urunk, hiszen tudjuk, hogy a Te szent lelked tartja össze, és a Te lelked vezetésében lehetünk, Urunk, részesei a Te misztikus testednek. Hála neked, Urunk, hiszen a Te szándékod az, hogy mindazt, amit tesznek, azt a lélek vezetésében, egységben az Atya dicsőségére tegyék. És kérünk, Urunk, áldjál meg új hivatásokat, hiszen oly nagy szükség van arra, hogy mindazokat a szentségeket, amelyeket Te alapítottál, és amelyeket csak az egyházban tudunk részesülni bennük, azokat legyen mindig, akik kiszolgáltatja. Légy áldott, Urunk, mindezekért a kegyelmekért, most és mindörökké. Amen.

Áldott Jézus Krisztus, ujjongó és hálaadó szívvel térdelek előtted, és tisztelettel, szeretettel hozom szent színed elé a családokat. Uram, te a jókedvű adakozót szereted, és fogadd el felajánlásainkat, amelyet családtagjainkért teszünk. És hálatelt szívvel gondolok, Uram, a Biblia legunalmasabb részeire, amely családfákat sorol fel. És köszönöm, Uram, hogy a te megtestesülésed családba történt. És köszönöm, Uram, és hálás vagyok, hogy felvállaltad azokat, akik előtted jártak. És hálát adok, Uram, hogy mi is felvállalhatjuk családtagjainkat olyanok, amilyenek. Mert a te családfádban is voltak, Uram, akik elfordultak tőled. Voltak, Uram, olyanok, akik gyilkosok, házasságtörők, szentségtörők, bálványimádók voltak. Uram, a mi családjainkban is vannak ilyenek. De dicsőítem a te bölcsességet, hogy férfinek és nőnek teremtetted az embert. És hálát adok, Uram, hogy családokba állítottál, ahogy bőséges tér van arra, hogy a te evangéliumodat megéljük, hogy megtanulunk szeretni, megtanulunk megbocsátani, megtanulunk hűségesek maradni. Hát ezeket a mennyei kegyelmeket kérem, Uram, családjaink számára. És adj bölcsességet, hogy tudjuk, hogy a férfi az férfi, a nő az nő, a gyerek az gyerek, az idős szülő idős szülő, és mindeniknek megvan a maga helye a családban. Dicsőség és hála legyen neked ezért, Uram. És hálát adok minden szentségi házasságért, amelyet a te dicsőségedre köttetnek. Áld meg őket, Uram. De hozom előd azokat is, akik párkapcsolatban élnek, akik nem mernek igen mondani egymásnak, akik nem szeretnek elköteleződni, mert nem bíznak magukban. Uram Jézus, világosíts meg őket, hogy nem magukba kell bízzanak, hanem te benned. Mert te vagy az, aki a családokat összetartod, ha rád figyelnek, ha veled és a te igéid szerint élnek. Uram, hozom eléd a Csonka családokat, akik annyira megterheltek, és nehézségekkel küzdenek. Légy irgalmas fölöttük, és különösen a gyermekek fölött, Uram, akik sebzettek, és a szülők terheit hordozzák. Áldott légy, Uram, minden keresztény családért, és minden családért, hogy téged dicsőíthetünk, dicséretünk, és szolgálhatunk neked a családokban. Amen.

Köszönjük, Urunk Jézusunk, hogy Te hallod a hangunkat, és köszönjük, hogy megnyitod a szívünket a Te jelenlétedre. Köszönjük, hogy igent adtál a szívünkben erre a mai alkalomra, erre a mai hálaadó találkozóra. Köszönjük, Urunk, hogy elődbe hozhatjuk minden jelenlevővel és minden hallgatóval a testi és a lelki betegeket. Én, Uram, hálát adok neked minden egyes gyógyulásomért és szabadulásomért, amit a Te jelenlétedben, a Te kegyelmedből megtapasztalhattam az eltelt évek során. Köszönöm, Uram, hogy a Te irgalmad és a Te szereteted oly sokszor megnyilvánult az én életemben is, de minden jelenlevő és hallgató életében is. Köszönjük, hogy Te kiárasztod a Te szent lelked gyógyító erejét és kegyelmét minden hozzád jutni vágyó szívébe, lelkébe, minden gyógyulni vágyó szívébe, lelkébe, minden jelenlevőbe is hallgatóra, hogy kiárasztod a Te szent lelked erejét. És egy szív, egy lélekkel hálát adunk, Urunk, közösségünkben minden egyes gyógyulásért, amit az eltelt 31 évben megtapasztalhattak és megtapasztalhattunk a Te kegyelmedből. És köszönjük, hogy a Te mennyei irgalmadba ajánlhatjuk azokat is, akik ismernek Téged, de elzárják a szívüket tőled, akik nem tőled kérik és várják gyógyulásukat és szabadulásukat, ha bár megtapasztalhatták, hogy az orvostudomány az nem mindig és minden esetben ad gyógyulást az ők testi-lelki bajukra. Köszönjük, Urunk, hogy Te kiárasztod a Te mennyei irgalmadat ezen betegekre is. Amen.

eléd lépek, élő Úr Jézus Krisztus, hogy hálát adjak neked, hogy áldjalak, magasztaljalak és dicsőítjelek. Hála neked, Uram, hogy az élet a lélekben ima csoportban felkészítetted az én lelkemet, hogy vágyjon, hogy a sérüléssel, értelmi és fizikai sérüléssel élőkhöz közeledjek, Uram. Szeretetet adtál a szívembe, irányukba. Most őket hozom eléd, Uram, a te jelenlétedbe. Te nagyon szereted őket. Ők a te szeretett gyermekeid. És ezért az ők angyalaik mindig látják a mennyei atya arcát. Nagyon szereted őket, és annyi szeretetet adtál az ők szívükbe, hogy én is tanulhattam tőlük szeretetet, elfogadást, türelmet. Hála neked, Úr Jézus Krisztus! Hála neked ezekért az emberekért, akik olyan különlegesek, és nagyon szereted őket, és adtál melléjük gondoskodó szülőket, embereket, akik nap mint nap, 24 órában gondoskodjanak róluk. Hála neked, Úr Jézus, hogy te adsz erőt, türelmet, szeretetet ezeknek az embereknek. Hála neked, Úr Jézus, hogy egész életük folyamán gondoskodsz a sérültekről, gondoskodsz, hogy mindig legyenek mellettük emberek, akik szeretik őket, akik a te szereteteddel és békéddel, a te végtelen írgalmaddal, meg írgalmaddal megáldva, ott vannak mellettük, hála neked, Uram, és dicsőség mindörökké. Amen.

Köszöntelek, Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Uram Jézusom, nagy hála van a szívemben, azért, hogy minket megváltottál, hogy véredet ontottad a mi szabadságunkért. Köszönöm, Jézusom, hogy hozzád tartozhatunk. Köszönöm, Jézusom, hogy mindig és mindenkor gondunkat viseled. Nem róvod fel a mi bűneinket. Hála van a mi szívünkben, Uram, hogy minden kérésünket meghallgatod. Egyengeted a mi útjainkat. Nagy hála van a szívemben, Uram, a fiatalokért, akiknek az útját egyengedted és egyengeted. Azoknak a fiataloknak, akik nagyon mélyről jönnek. Nagyon sok megpróbáltatásban, nehézségben volt részük. Elhanyagolták őket, szüleik, a környezetük. Talán alkohol vagy drogok fogságába is kerültek. De neked gondod volt, hogy kiemeld ezekből a rabságokból és fogságokból. Hálát adunk, Urunk, minden egyes szabadulásért és gyógyulásért a fiatalok körében, és nem csak. Hála van, Uram, a szívünkben, hogy a mai fiatalok is igenis akarnak hozzád tartozni, nagyon sokan. Hála van a szívünkben, Uram, hogy megérinted az ő szívüket is, hogy nem hagyod elveszni, bármennyire is dübörög a világ körülöttük, mégis sokan vannak, akik vágynak utánad, mert te vágyat öntöttél az ő szívükbe. Köszönöm, Uram, minden olyan fiatalt, amelyiknek igaz hitet adtál, vágyat a szívébe, hogy téged kövessen. Köszönök minden papi és szerzeti hivatást, ahol a fiatalok száma bár fogyatkozik, de még mindig vannak. És hiszem, Uram, és köszönöm, hogy megáldod az ő szívüket, lelküket, hogy kitartsanak melletted. Köszönjük, Urunk, hogy nem engeded el a kezüket. Köszönjük, Urunk, hogy így sok fiatal vesz minket körül, és látogatja az ima közösségünket, találkozóinkat, és hirdett téged, és megvalt téged az emberek között. Hála és dicsőség mindezekért neked, mindörökkön örökké. Amen.

Igen, Urunk Jézus Krisztus, Te vagy a mi egyházunk közösségének a királya, aki előtt meghajlik minden tért. Köszönöm, hogy a mi közösségünk tagjainak térdjei is meghajolnak előtted ebben az ünnepi órában. Amikor megköszönjük, hogy közösséget alkottál a te nagy közösségedben, közösségeden belül. Köszönjük, hogy munkatársaidé választottál. Köszönjük, hogy tanítványaidé választottál, formáltál, és igazítasz nap, mint nap. Köszönöm, hogy közösségünket szent lelked irányítja és vezesse. Vezeti nap, mint nap, és fogja a világ végezetéig. Hiszen te mondottad, hogy veletek maradok minden nap a világ végezetéig, és elküldöm számotokra a szent lelket, az igazság lelkét, amely elvezet benneteket a teljes igazság megismerésére és megélésére. Köszönöm, hogy te alapítottad meg, te formáltad az első apostoli közösséget, a papságot, és te formálod és alakítod az újabb és újabb közösségeket, ahol veled találkozhatunk, ahol veled együtt lehetünk, ahol téged imádhatunk. Köszönöm, hogy te vezetsz nap mint nap a te tanításoddal, a te szent lelkeddel. Te tartasz meg, Istenem, ebben a közösségben, ebben az egyházi közösségben, a szeretett közösségben, ebben a szent közösségben, amelyben te vagy jelen, nap mint nap. Köszönjük, hogy megáldod közösségeinket. Megáldod a legnagyobb közösséget, az egyházi közösséget, a világ egyház közösségét. Hogy mindig az apostolok tanítását és közösségét hirdessék és éljék meg. Hogy minden alkalommal a kenyértörésnek részesei legyünk, kenyértörésben részt vegyünk, Istene, és a te imádásodban minden alkalmat kihasználjunk, hogy téged imádjunk közösen, együtt, szeretetben a te dicséretedre és imádásodra. Amen.

Áldott légy Jézusom, te legméltóságosabb oltári szentségben. Hálatált szívvel borulunk le elődbe, és megköszönjük, Uram, hogy te feltámadtál, élő Jézus vagy. Te vagy az, aki megújítod a mi szívünket, megújítod a mi lelkünket. Köszönöm, drága Jézusom, ezt a közösséget. Köszönöm ezt a 31 esztendőt, amit cselekedtél ebben a közösségben, hogy sok testvérnek megújítottad az életét, átformáltál bennünket, és elvezettél arra az útra, amelyen járnunk kell, az igazság útjára. Jézusom, köszönöm, hogy új élettel ajándékoztál meg. Új életet adtál, új életet kaptunk te általad és te benned. Megmutattad, hogy mennyire fontos számunkra a megújulás, a megtérés, a hozzád közeledés, hogy elszakadjunk azoktól a gyengeségektől, azoktól a kötözöttségektől, amelyek elszakítottak tőled. És ezért van most hála az én szívemben, mindazért, amit cselekedtél bennem, bennünk és általunk, testvéreink életében. Megmutattad, Jézusom, hogy valóban élő Isten vagy. Megmutattad, hogy jelenléted által hányszor és hányszor neved megdicsült testvéreink életében és az én életemben is. Ezért áldalak és magasztalak, Uram. Áldom a te drága hatalmas nevedet, mert nagy a te neved, hisz te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az, aki új életet adsz. Minden napjainkban megújítod a gondolatainkat, a szavainkat, a cselekedeteinket, hogy téged tükrözzünk, hogy téged tudjunk kivinni a világban. Ha sok ember általunk megtapasztalja a te jelenlétedet, a te szeretetedet. Ezért légy áldva és magasztalva, most és mindörökké. Amen.

Köszöntelek, drága Jézusom, a legméltóságosabb oltári szentségben. Elődbe hozom, drága Jézusom, az egész emberiséget, a maga sokszínűségével, a különböző vallásaival. Köszönöm neked, drága megváltóm, hogy te nem vagy személyválogató, és neked kedves az igaz ember buzgó könyörgése. Köszönöm, drága Jézusom, hogy te mindannyiunkért jöttél a földre, mindannyiunkért haltál meg, támadtál fel és küldted el a szent lelkedet, hogy azok, akik benned hiszünk, szabadok legyünk, és megváltottak a te véred által. Köszönöm neked, Jézusom. Köszönöm, Atyám, ezt a nagy irgalmadat. Kérlek, Atyám, add, hogy az egész világon az emberek olyan szeretettel öleljék át, segítsék, bátorítsák, karolják fel az elesettet, a rászorulót, mint itt, ebben a mi kis közösségünkben, az élet a lélekben, ima csoportban. Köszönöm, Atyám, hogy engem is befogadtak. Köszönöm, Atyám, hogy általuk te szóltál hozzám, és nem vesztem el. Áldott legyen a te szent neved. Segíts Istenünk, drága Jézusom, hogy úgy éljünk, ahogy te tanítottál, hogy meglássuk a mellettünk élő embert, a szenvedőt, a segítségre szorulót, az elesettet, és segítsük őt felállni, és hozzád jönni, Jézusom, úgy, mint az irgalmas samaritánus tette, és ne kerüljük őt el különbözőségre, vagy más felekezetre hivatkozva, drága Jézusom. Add, hogy úgy éljünk, hogy azok, akik nem hisznek benned, vagy tőled már eltávolodtak, vágyat érezzenek a szívükbe, és hozzád forduljanak, téged keressenek, és az imádás bármilyen formájában téged magasztaljanak, áldjanak és dicsőítsenek. Ó, hatalmas, erős Isten, kérlek téged ebben, segíts meg minket. Amen.

Uram Jézus Krisztus, én is csatlakozom testvéreimhez. Én is a hálámat fejezem ki ezért a közösségért, az elmúlt 31 évért. Te mondtad, Jézusom, a Jákob kútjánál a szamariai asszonynak, hogy helyesen az atyát csak igazságban és lélekben lehet imádni. Köszönöm, Uram, hogy közösségünk törekszik, hogy a te lelked vezetése alatt imádjuk az atyát, hogy életünket nap mint nap a te lelkedtől vezetve éljük meg. Köszönöm, Uram, a 31 év alatt a több mint 120 szemináriumot. Köszönöm azokat, Uram, akik a szemináriumokon még mélyebben megismertek téged. Köszönöm a megtéréseket, a gyógyulásokat, a testi és lelki szabadulásokat és gyógyulásokat. És köszönöm, Uram, mindazokat, akik példát adtak, akik befogadták a szent lelkedet. Én nagyon hálás vagyok, Uram, hiszen amíg a közösségbe nem kerültem, csak néha-néha emlegettem a Szentlélek jelenlétét, de csak hírből hallottam, és köszönöm, hogy általad megismerhettem, hogy élő valóság. Uram, én megköszönöm, hogy még mélyebben kiárasztod a te lelkedet a közösségünk minden tagjára, mind a 40 közösségre, minden csoportvezetőre, közösségvezetőre, szolgálóra, mindazokra, Uram, akik most jöttek először és csatlakoztak hozzánk, és hálát adnak velünk. De Uram, én már most megköszönöm, hogy te teszel bennünket hiteles tanúságtevőiddé, hogy az egész világ megismerjen téged és a te szent lelked erejét, hogy a te lelked erejéből mindnyájan dicsőítsük az atyát. Amen.

Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában szentségimádást közvetítettünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból. Köszönjük, hogy velünk tartottak, velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, válasszák társukra a nap hátralévő részére is a Mária Rádiót. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották. Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes.

0: és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
2: eljött már a te órád, csak egy szót szól szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Oltalmad alá menekülünk,
2: Istennek szent anyja, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
0: Emlékezzél meg,
2: ó kegyes szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szüzek szüze, tisztaságos anya, hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Nevezd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mái gyermekidnek, nem te soha nem beted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt
2: arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Szent Mihály Arkangyal,
2: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
0: Rózsapűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjaitokat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. Hangverseny Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói apostoli palotában. Nobel-díjasok aláírták a nukleáris fegyverekről és a mesterséges intelligenciáról szóló római nyilatkozatot. Giovanni Bossa, a Vatikáni Pénzintézet új főigazgatója. Türelem, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 16. vasárnapra.
1: Hangverseny Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói apostoli palotában. Az Albánói Egyház megye július 18-án szombaton este 9 órakor a pápai nyári rezidencia kertjében koncerttel kedveskedik 14. Leó pápának, hogy kifejezze iránta való közelségét és szeretetét. Különleges műveket szólaltatnak meg a kiváló zenészek, a hangverseny létrejöttét számos intézmény és vállalkozás támogatta. A Szent Atya újbóli jelenléte egyházmegyénk területén örömmel töltötte el helyi egyházunkat és az itt lakó embereket, mondta El Vincenzo Viva albánói püspök. Szeretnénk ezzel a szimfonikus koncerttel kedveskedni, a szeretet és a közösség gesztusaként. A műsor pedig, amit kigondoltunk, ritka csodálatos műveket tár fel. Kívánjuk, hogy ez az este legyen a valódi szépség, és az Albánói Egyház közös ajándékának maradandó pillanata, melyet szeretetünk és imádságunk kísér a pápáért és a rábízott szolgálatért. A hangverseny első műsorszáma Niccolò Paganini E-dur hegedű versenyének zárótétele, Polonéz, melyet Marco Rogliano nemzetközi hírű hegedűművész ad elő. A művet Paganini 1826-ban komponálta Nápolyban, munkásságának egyik legkülönlegesebb és legkalandosabb sorsú darabjaként. A tétel egy lengyel udvari tánc, melynek eleganciáját ötvözte az itáliai dallamossággal. Előadása virtuóz hangszertechnikát igényel, a Paganinire jellemző duplafogások, pattogó vonókezelés és extrém magas regiszterek kísérik. Őt követi a szintén nemzetközileg elismert Rossana Tommasi Golcar zongorajátéka, aki Vincenzo Bellini híres normájának fantáziáját szólaltatja meg, amelyet az Oscar-díjas argentin zeneszerző Luis Bacalov kifejezetten számára írt zongorára és zenekarra. A zongoraművész elmondta, az ötlet, hogy kigondolják, megírják, elpróbálják és színpadra állítsák a Bellini norma fantáziáját és variációit, kétségkívül egy művészi hazárd játékból születik, egy vonzó, ám épp annyira összetett kihívásból. Vagyis most először kizárólag a hangszer keltette felemelő érzéseken, nem pedig az énekes előadó művészeken keresztül mutatja be a híres normát. Nem az énekhanggal, hanem a zongora hangjain át megérinteni és megrezgetni a lélek húrjait. Norma az élet, mely az elkeseredéssel találkozik, mely elvakítja, és a sötét bosszú álló harag, mely egészen addig lángol, amíg félő, hogy mindent elemészt, de aztán fölemelkedik és kiszabadítja magát és szívét egy olyan szeretet vonzásában, mely a földi élet végső áldozatán keresztül megtisztul és örökké valóvá lesz. Ez mutatja a norma varázslatát és fennkölt tragikumát, mely képes átívelni korszakokon és a szívünkhöz szólni, a remek művek mély egyszerűségével. Időtlen művészet és misztérium Bellinitől indulva Luis Bacalov szívéhez és tollához ér, hogy a zongorán szárnyaló hangokká váljon, nyilatkozta a zongoraművész. Ez a zenei vállalkozás azért is egyedülálló, mert Vincenzo Bellini, olasz zeneszerző, 1831-ben bemutatott két felvonásos operája, éppen a Belcanto stílus legkiemelkedőbb remek műveként, és a zenetörténet egyik legnagyobb drámai tragédiájaként ismert. A Felice Romani által írt szövegkönyv Alexandrin Sumé Norma, vagy a Gyermekgyilkosság című tragédiáján alapul, és a főszerep monumentális énektechnikai és színészi kihívásai miatt az operairodalom Hamletjeként is emlegetik. A szólistákat a pármai muzsikusok 55 tagú zenekara kíséri Pier Carlo Rizzio vezényletével, aki 2006 óta a Bressai és Bergamói Nemzetközi Zongora Fesztivál művészeti igazgatója, a Bressai Konzervatórium tanára és karmestere, és aki karrierje során több mint 80 zenekart vezényelt. A Norma egy hatalmas szerelmi történet, Szabad fantázia és variációk zongorára és zenekarra című alkotást vizuális látvány egészíti ki, mely csodálatosan megjeleníti a Bellini dráma kulcsfontosságú mozzanatait. A hangszer, amelyen Rossana Tomasi Golcár játszik majd a 14. Leó pápa tiszteletére rendezett koncerten, egy Bechstein versenyzongora, a Fabrini gyűjtemény egy kiváló darabja.

0: Nobel-díjasok aláírták a nukleáris fegyverekről és a mesterséges intelligenciáról szóló római nyilatkozatot. Július 16-án csütörtökön írták alá a római Kapitóliumon az úttörő római nyilatkozatot a fegyvertelen és lefegyverző békéért, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés feltörekvő modelljei korában elnevezési dokumentumot. Ezzel gyakorlatilag lezárult a Nobel-díjasok globális gyűlése a mesterséges intelligenciáról és a nukleáris háborúról. A tanácskozást, amelyen a világ több mint 200 legtekintélyesebb személyisége, valamint a béke és a mesterséges intelligencia területén működő vezető nemzetközi kutatóintézetek képviselői vettek részt, 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája ihlette, amely az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában. A Vatikán július 14-e és 15-e között adott otthont az eseménynek a Castel Gandolfói pápai villa kertjében található Laudato Si faluban, amely július 16-án zárult az ünnepélyes üléssel a római városházán a Kapitóliumon. A délelőtt Roberto Gualtieri, Róma polgármesterének intézményi üdvözlő beszével kezdődött. Ezután Daniel Holz, a Chicagói Egyetem professzora, az Egzisztenciális Kockázat Laboratórium alapító igazgatója őszintén emlékeztette a jelenlévőket. A rossz hír az, hogy a példátlan veszély időszakában élünk, de a jó hír az, hogy rengeteg dolgot tehetünk annak érdekében, hogy jobban biztonságba helyezzük magunkat a nukleáris fegyverekkel és a mesterséges intelligenciával szemben. A pápa római helynöke Baldo Reina bíboros kiemelte, hogy a római nyilatkozat ma kivételes jelentőséggel bír. Egy olyan időszakban érkezik, amelyet gyors átalakulás és mélyreható kockázatok jellemeznek, mesterséges intelligencia, nukleáris fegyverek, geopolitikai instabilitás, a multilateralizmus válsága, valamint az a kísértés, hogy a biztonságot a félelemre, az elrettentésre és a kölcsönös fenyegetésekre bízzuk. Reina bíboros hangsúlyozta, hogy történelmi fordulóponthoz érkeztünk. A tudományos és technológiai fejlődés rendkívüli lehetőségeket kínál az egészségügy, az oktatás, a közegészségügy, a környezetvédelem, a szegénység elleni küzdelem és a béke építése számára. Ugyanez a haladás azonban, ha elszakad az etikától, a felelősségtől és az emberi személy méltóságának tiszteletben tartásától, az uralom, a kirekesztés, sőt a pusztítás eszközévé is válhat. A ma bemutatott nyilatkozat nagyon világosan emlékeztet minket arra, hogy egyetlen gép, egyetlen algoritmus és egyetlen autonóm rendszer sem helyezhető olyan döntések középpontjába, amelyektől az emberiség fennmaradása függ. Leszögezte, hogy az élettel és halállal, a békével és háborúval, valamint a jövő népeinek és nemzedékeinek jövőjével kapcsolatos döntéseknek teljes, felelős és érdemi emberi ellenőrzés alatt kell maradniuk. Andrea Cucci atya, a Pápai Életvédő Akadémia kancellárja az emberi találékonyságról elmélkedett. Megállapította, hogy egyrészt az emberek hihetetlen remek művek létrehozására képesek, másrészt viszont az emberi találékonyság nagy pusztítást is okozhat. Megerősítette, hogy a mesterséges intelligencia és a nukleáris energia sem kivétel, hiszen a mesterséges intelligencia építésre vagy pusztításra késztetheti az embereket. Silvano Maria Tomasi bíboros és Maria Ressa, a Columbia Egyetem Nobel-békedíjas professzora, szintén erőteljes szavakkal szóltak a jelenlévőkhöz a fegyverkezési versenyről és az erkölcsi iránytű szükségességéről ezekben a példátlan kockázatokkal teli időkben. David Gross professzor, fizikai Nobel-díjas, a Kaliforniai Egyetem elméleti fizika tanszékének kancellári tanszékvezető professzorának értékelése szerint a nukleáris fegyverek veszélye most sokkal nagyobb, mint 30 évvel ezelőtt volt. Sajnálatát fejezte ki, hogy a fegyverzetkorlátozási szerződések eltűntek, és hogy 9 nemzet ma már nukleáris hatalom. Egy felgyorsult fegyverkezési verseny közepén vagyunk. A világ népeinek tudatában kell lenniük, hogy ezek a fenyegetések miként befolyásolhatják nem csak a saját életüket, hanem minden bizonnyal gyermekeik és unokáik életét is. Gross professzor a nyilatkozatra utalva hangsúlyozta, hogy a benne foglalt javaslatok egyszerűek, és már hallottuk őket korábban. Kiemelte, arra kérjük az atomfegyverekkel rendelkező nemzeteket, hogy olyan politikákat támogassanak, amelyek csökkentik a háború, a nukleáris háború és a megsemmisítés kockázatát. Nyomatékosította, hogy a jelenlévőknek, akiket a pápa szavai megihlettek, az egyháznak és minden erkölcsi érzékkel rendelkező embernek cselekednie kell. Emlékezzetek emberségetekre, és felejtsétek el a többit, ismételte a Nobel-díjas professzor, figyelmeztetve, hogy a túlélésünk és a jövő nemzedékeinek túlélése forog egyértelműen kockán.
1: Giovanni Boscia, vatikáni pénzintézet új főigazgatója. Október 1-én lép hivatalba Gianfranco Mammit követve, aki elérte a nyugdíjkorhatárt. François Poli, a felügyelő tanács elnöke elmondta, biztosak benne, hogy a bankot szigorúan és a szolgálat szellemében vezeti majd. A Szent Atya, a Szent Szék és az egyetemes egyház iránti küldetés teljes tiszteletben tartásával. A JOR, a Vallási Művek Intézete bejelentette a személyi változást, amelyet jóváhagyott az intézmény felügyelő tanácsa és bíborosi felügyelőbizottsága is. A kinevezés egy szilárd kormányzási rendszer tükröz, amely az ellenőrző szervek világos szétválasztásán alapul, stratégiai irányzatú és kezelésű, mely az átláthatóságra és a stabilitásra törekszik. Gianfranco Mammi szeptember 30-áig maradt hivatalban, miután 11 év szolgálati idejét letöltve elérte a nyugdíjkorhatárt. Az 55 éves Giovanni Boscia 2019-ben lépett be a vatikáni pénzintézetbe, mint pénzügyi igazgató, és 2 évre rá átvette a menedzsment vezetését is, mint befektetési igazgató. 2023 óta vezérigazgató helyettes. 30 éves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi pénzügyi piacokon, Londonban építette ki karrierjét.

0: Türelem, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 16. vasárnapra.
1: Amikor a búza és a konkorról szóló példázatot hallom, hajlamos vagyok rögtön azokra az emberekre gondolni, akik egy ideje, vagy régóta, vagy nagyon ritkán gyakorolják hitüket, vagy egyáltalán nem gyakorolják. E példázat hallatán hajlamos vagyok ugyanakkor arra is gondolni, hogy akik nincsenek velem, ellenem vannak. Sokszor még addig is eljuthatok, mint az apostolok egykor, akik a szamariaiakra le akarták hívni az istennyilát, mert nem fogadták be Jézust. Amikor ilyen vagy hasonló gondolatok uralkodnak el rajtam, abból indulok ki, hogy én a búza vagyok, a másik meg a konkoly. Tehát a másikat, még akkor is, ha igazam van, rossznak ítélem meg, elítélem őt. Ez az a pillanat, amikor kiderül, ha magamat egyértelműen a jó közé sorolom, mert gyakorlom vallásomat. Már is kimondtam magam fölött az ítéletet. A búza bizony nem én vagyok. A példabeszédben a konkoly, parazita, kártékony és ártalmas növény. Megnehezíti a búza fejlődését. Amikor én ítélkezem a másik fölött, rossznak ítélem meg őt, sőt, azt akarom, hogy a gazda úgymond idő előtt kiszedje a rosszat, akkor bennem milyen lelkület van? Biztos, hogy nem a türelem lelkülete. Lehet, hogy megtértem és jobb emberré váltam. Fontos itt Szent Pál apostol kijelentését szem előtt tartani, aki a korintusiakhoz írt első levelében, a 10. fejezet 12. versében ezt írja. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essik. Bizony volt idő az én életemben is, sőt, most is vannak időszakok, amikor nem vagyok ártatlan, amikor Isten engem is kigyomlálhatna mezőjéből idő előtt. Ezért veszélyes az, ha elhamarkodottan döntöm el, hogy ki van a jó és a rossz oldalon. Amikor a búza és konkorról szóló példázatot olvasom, két gondolat merül fel bennem. Az első gondolat az, hogy ez a mező bennem van. Isten ugyanis jónak teremtett. Belső világom ez a mező, ahol jelen van a búza is, és megjelenik a konkó is. Vannak időszakok, amikor könnyebb jónak lenni. De vannak bizony olyan periódusok is, amikor nehéz elviselni saját magamat, konkói voltomat. Isten akkor is elvisel, amikor én kevésbé viselem el magamat. Ő ugyanis egészben lát. Minden egyén életét folyamatban látja, és látja a lehetőséget is, hogy képes vagyok vele jobbá válni. Istennel élhetek Isten életed, de nélküle nem. Ha Isten életét tudatosítom rendszeresen magamban, akkor a búza életét élem, amiben az is benne van, hogy látom magamban is és környezetemben is, de türelmes vagyok magammal és másokkal is. Ha ezt az életmódot gyakorlom, akkor olyasmit kezdek megtapasztalni, amit nem is hittem volna. Ez a belső mező, ez a belső világ kezd hatni kifelé, és mint a kovász vagy a mustármag elkezd növekedni, és lassan, de biztosan megváltoztatja a világot, a belső és külső világot egyaránt. Ebből következik a második gondolat. Az egyház, mint közösség, egyszerre áll bűnös és kevésbé bűnös tagokból. Ezért nem bántja Isten rosszat, csak megengedi és türelmes marad, időt ad és enged, mert látja azt a lehetőséget, amit én nem látok magamban sem, másokban sem. Ő búzát teremtett, a maga képét teremtette az emberbe. Istennek türelmét csodáljam meg újra, aki mindig arra int, hogy várjak a végső aratásig. Ha Isten nem olyan, amilyen, mi lett volna keresztényüldöző Saullal, aki aztán Pál apostol lesz, a szeretet hírnöke? Vagy a hosszú időn át erkölcstelenül élő Ágostonnal, aki népinek bölcs tanítójává válik? S ha magamba tekintek őszintén, tudom, én is ugyanúgy rászorulok Isten türelmére. Egyszer egy házsártos személy fordult plébánosához és megkérdezte, bízhatok-e abban, hogy a mennyországban mindazokkal találkozni fogok, akikkel szeretnék? Azokkal is fog találkozni, akikkel nem szeretne, válaszolta a pap. Lehet a konkolyból búza? Kutyából lehet szalonna? Mi azt mondjuk, hogy nem. Isten azt mondja, igen, mert ő vele minden lehetséges, csak együtt kell működnöm vele. Mert a másokkal való, Istenre alapozott együttjárás többet ér, mint bármilyen egyéni siker. nekem melyik a fontosabb.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 16. vasárnapra Türelem címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

szól az Úr atyádnak, Dávidnak Istene. Meghallgattam imádságodat, láttam könnyeidet. Vannak helyzetek, amikor már elfogynak a szavaink. Imádkozunk, kérünk, könyörgünk, de végül csak a könnyeink maradnak. Hiszkia a király is egy ilyen kihívás elé került. Súlyosan megbetegedett, és a próféta közölte vele, hogy készüljön fel a halálra. Ekkor sírva Istenhez fordult, imádkozott, kitárta előtte a szívét. Az Úr válasza megrendítő. Meghallgattam imádságodat, láttam könnyeidet. Milyen vigasztaló számunkra is az, hogy Isten még a könnyeinket is látja. A világ a könnyeket gyakran a gyengeség jelének tekinti. Az Úr szemében azonban sokszor ezek a hit legőszintébb imáim. Nem mindig úgy válaszol, ahogyan szeretnénk. Nem minden betegséget gyógyít meg azonnal. Nem minden nehézséget veszel rögtön. Egy dolog azonban biztos. A könnyeink nem közömbösek számára. Ahogy a zsoltáros írja, feljegyezted, Uram, szenvedésem útját, összegyűjtötted tömlőidben könnyeimet.

te könnyeidet is összegyűjti, számon tartja. Meghallja a mögöttük rejlő kiáltást, és irgalmas szívvel lehajol hozzád. Tud a fájdalmaidról, a veszteségeidről, a csalódásaidról és a küzdelmeidről, amelyek ezeket előidézik. Nincs olyan könycsepp, amely észrevétlenül hullana a földre. Mindegyik beszél hozzá, mert mindegyik a szívedből fakad. Talán most még nem látod, hogyan fog cselekedni az Úr. Lehet, hogy a választ sem kapod meg azonnal. De biztos lehetsz benne, hogy ő már most munkálkodik. Amikor te csak a könnyeidet látod, ő már a vigasztalás útját készíti előm.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép jó reggelt kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak a Szatmár Németi stúdióból. A mikrofonnál Szűcs Timea. Ismét péntek reggel van, és hálát adhatunk a Jóistennek, hogy ismét eltelt egy hét. Hálát adhatunk a Jóistennek a mai napért. Hálát adhatunk azért, hogy felébredhettünk, és a mai reggelen is imában fordulhatunk felé, imában indíthatjuk útjára ezt a napot. Én arra hívom önöket, hogy imádkozzunk együtt.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szívem első gondolata hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged átlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmaz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltsd el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek, engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál. Szavaim szelítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől, nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas.

Egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőinek vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borzsi be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, betegeket, szomorkodókat, magányosokat és a tébelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és a minden vigasztalás Istene. Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk. Amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is.

0: Testvéreim, az Isten igéje miatt megölt vértanúkban ünnepeljük üdvözítőnket, a hűséges tanút, és mondjuk, megváltottál minket Istennek szent véred árán. Vértanúid által, akik a hit bizonyságául önként vállalták a halált, add meg nekünk, Urunk, a lélek igazi szabadságát.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik vérük ontásával megvallották hitüket, add meg nekünk, Urunk, a tiszta és álhatatos hitet.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik keresztjüket felvéve nyomodban jártak, add meg nekünk, Urunk, hogy erős lélekkel viseljük az élet megpróbáltatásait.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik megmosták ruhájukat a bárány vérében, add meg nekünk, Urunk, hogy legyőzzük a test és a világ minden csábítását.

0: Istenünk, mindenható atyánk, te kiválasztottad boldog Terézt és nővértársait, hogy a Szentlélek kegyelmével megerősítve a Kármel magányából eljussanak a vértanúság győzelmére. Add, hogy hűségesen szeressünk téged, és velük együtt mi is eljussunk a mennybe, a te isteni szépséged szemlélésére. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Magadat könnyen becsaphatod. Azokat is be tudod csapni, akiknek az alkalmazottja vagy. Kicsit nehezebb azokat, akikkel együtt dolgozol. De szinte lehetetlen bolonddá tenni azokat, akiknek a főnöke vagy. Mondta Harry B. Tyler.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Húsvét táján az egyik szombaton Jézus vetések között járt tanítványaival együtt. Tanítványai megéheztek, tépdesni kezdték a kalászokat és eszegették. Ennek láttára a farizeusok megjegyezték. Nézd, tanítványaid olyat tesznek, amit szombaton tilos cselekedni. Jézus erre megkérdezte, nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett? Hogyan ment be Isten házába, és hogyan ette meg a kitett kenyereket, amelyeket sem neki, sem a kíséretének nem volt szabad megennie, csak a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy a papok szombatonként a templomban megszegik a szombati nyugalmat, annélkül, hogy vétkeznének? Mondom nektek, a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent a mondás, irgalmasságot akarok és nem áldozatot, akkor sohasem ítéltetek volna el az ártatlanokat, mert az ember fia ura a szombatnak is. Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, drága jó testvéreim, a mai evangéliumban Jézus tanítványaival a vetések között haladt szombaton. A tanítványok éhesek, ezért kalászokat tépnek, tenyerük között kimorzsolják és megeszik. A farizeusok ezt látva rögtön vádot emelnek, íme tanítványait olyat tesznek, amit szombaton nem szabad. Jézus válasza azonban sokkal mélyebbre vezet bennünket. Nem csupán a szombati törvényről beszél, hanem Isten szívéről. Három példát hoz fel, Dávid történetét, a templomi papok szolgálatát és Ózeás próféta szavait, irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Végül kijelenti, az ember fia ura a szombatnak is. Ez az evangélium három fontos tanítást ad számunkra. Először is, Isten törvénye az ember javát szolgálja. A farizeusok ismerték a törvényt, de elfelejtették annak a célját. A törvény nem arra való, hogy az embert összetörje, hanem hogy elvezesse Istenhez. Jézus nem eltörli a törvényt, hanem megmutatja annak igazi értelmét. A tanítványok nem rossz indulatból tépték a kalászokat, hanem mert éhesek voltak. Isten nem közömbös az ember szükségletei iránt. Ma is előfordulhat, hogy valaki annyira ragaszkodik a külső szabályokhoz, hogy közben megfeledkezik a szeretetről. Pedig minden keresztény élet alapja a Krisztus szeretete. És az evangélium mondani valója másodszor, az irgalom Isten legkedvesebb áldozata. Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Ez nem azt jelenti, hogy Istennek nincs szüksége imádságra vagy Isten tiszteletre. Inkább azt jelenti, hogy minden vallásos cselekedet értéktelenné válik, ha hiányzik belőle a szeretet. Mit ér a templomba járás, ha az életben nincs megbocsájtás? Mit ér a mindennapi ima, ha közben haragot hordozok a szívembe? Mit ér a bőjt, ha közben nem segítek a rászoruló ember testvéremen? Az Úr azt szeretné, hogy szívünk hasonlítson az övéhez. Az irgalmas ember türelmes, megbocsájtó, segítőkész és együttérző. És harmadszor az evangélium mondani valója, Krisztus a mi Urunk. Jézus kijelenti, az ember fia ura a szombatnak is. Ez azt jelenti, hogy ő nem egyszerű tanítő. Ő az Isten fia, aki beteljesíti az egész ószövetségi kinyilatkoztatást. Ha Krisztus az életünk ura, akkor nem csupán vasárnap követjük őt, hanem hétfőtől szombatig is. Ő legyen jelen a családjainkban, a munkánkban, a döntéseinkben, örömeinkben és szenvedéseinkben. Vizsgáljuk meg magunkat, testvérek, nem ítélkezem-e túl gyorsan mások fölött? Tudok-e irgalmas lenni? Segítek-e annak, aki szükséget szenved? Krisztus valóban az én életemnek az ura. A világ sokszor kemény, ítélkező és önző. Krisztus tanítványa azonban az irgalmasság embere. A családban kezdődik ez az irgalom. Egy kedves szó, egy bocsánatkérés, egy megbocsájtás, egy látogatás egy beteg emberhez. Ezek mind-mind Istennek tetsző áldozatok. Amikor a farizeusok szemrehányást tesznek Jézus tanítványainak, az Úr nem vitatkozni kezd velük, hanem a Szentírásból hoz fel egy példát, amelyet mindenki ismert. Emlékezteti őket Dávid király történetére. Dávid üldözött volt. Saul király elől menekült, és embereivel együtt megéhezett. Elment az Úr papjához, és a szent kenyerekből kapott, amelyeket a törvény szerint csak a papok fogyaszthattak el. Mégsem ítélte el ezért Isten, mert a szükséghelyzetben az ember életének megőrzése fontosabb volt, mint a szertartási előírás betű szerinti megtartása. Jézus ezzel arra tanít, hogy Isten törvénye mindig az ember javát szolgálja. A törvény nem lehet kegyetlen, nem lehet olyan, amely elfelejti az embert. A törvény célja az élet, nem pedig az élet megnehezítése. És ez a tanítás ma is rendkívül időszerű, testvérek. Sokszor mi is könnyebben észrevesszük mások hibáit, mint a szenvedésüket. Gyorsan kimondjuk az ítéletet, de ritkán kérdezzük meg, vajon milyen keresztet hordoz ez az ember. Jézus először mindig az embert látja. Látja az éhséget, a fáradtságot, a betegséget, a könnyeket. Csak ezután beszél a törvényről. Milyen vigasztaló ez számunkra. Krisztus ismeri életünk minden terhét. Tudja, mikor vagyunk kimerültek, mikor félünk, mikor csalódunk. Nem közömbös irántunk. Az evangéliumban szereplő éhség azonban nem csak testi éhség. Az ember szíve sokféle éhséget hordoz. Éhezünk szeretetre, békére, igazságra és megbocsátásra. Éhezünk arra, hogy valaki elfogadjon bennünket úgy, ahogy vagyunk. Éhezünk Istenre. Szent Ágoston mondja, nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Minden földi öröm csak ideig, óráig elégít ki. Az igazi kenyér maga Krisztus. Ő mondja, én vagyok az élet kenyere. Aki hozzájárul, annak lelke új erőre kap. Ezért olyan fontos számunkra a Szent Mise és az Eukarisztia. Az oltári szentségben nem egyszerű kenyeret kapunk, hanem magát az élő Krisztus. Ő táplálja a lelkünket, erőt ad a küzdelmekhez, vigasztal a szenvedésekben, reményt ad a kilátástalanságban. De gondoljunk arra is, hány ember ér körülöttünk, aki nem csak kenyérre, hanem szeretetre is éhezik. Egy idős ember, akit senki sem látogat. Egy gyermek, aki szeretetre vágyik. Egy házastárs, aki egy bátorító szóra vár. Egy beteg, aki csak azt szeretné érezni, hogy nincs egyedül. Ha Krisztus tanítványai vagyunk, akkor nekünk kell ezekhez az emberekhez odalépnünk. Egy mosoly, egy kézfogás, egy látogatás, egy vigasztaló szó sokszor többet ér, mint a legszebb beszéd. A farizeusok csak azt látták, hogy valaki kalásztép. Jézus azt látta, hogy az emberek éhesek. Kérjük a Szent Lelket, hogy nekünk is ilyen tekintetet adjon. Ne csupán a külsőt lássuk, hanem a másik ember szívét, fájdalmát és szükségét. Így válunk valóban Krisztus tanítványaivá, akik nem csak ismerik az evangéliumot, hanem meg is élik nap mint nap, és azt szerint cselekszenek, és azt szerint beszélnek. Amen.
1: Csiszér Imre atya gondolatait hallhatták. Köszönjük neki, hogy itt volt velünk a mai műsorban.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ége testélőn, és mi köztünk lakozék. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Szentlélek, ki az ajándék és az örök élet forrása vagy, töltsd el papjaink szívét belső bizonysággal, hogy szeretetre, dicsőítésre és szolgálatra vannak kiválasztva. Engedd, hogy megízléljék barátságodat, töltsd el őket örömöddel és vigasztalásoddal, segítsd őket, hogy legyőzzék a nehézségeket, s ha elestek, bizalommal tudjanak fölkelni. Tedd őket isteni szépséget tükrévé. Adj nekik bátorságot, hogy fogadni tudják korunk kihívásait és kegyelmedet, hogy Jézus Krisztus jóságát és ember szeretetét elvihessék az embereknek. Amen.

Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 10 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentség imádási nap. Gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán a Vajnahugyani templomban, holnap a Vulkáni templomban, míg vasárnap a gyergyógyítrói Szent Imre kápolnában tartanak örökös szentség imádási napot. A Nagyváradi Egyházmegyében vasárnap Nagyváradon a Kapucinus templom román közösségében, míg a Szatmári Egyházmegyében Nagybányán, a Szent Erzsébet plébánián és Szatmár Németiben a Szent Antal plébánián lesz örökös szentségimádási nap. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Fogyatékkal élőknek építenek otthont a Caritas székelyudvarhelyen. Hiánypótló beruházással kibővíteni és alakítani készül székelyudvarhelyen a Kolping Egyesület hajdani épületét a gyulafehérvári Caritas. A papkertben a Szent Lukács központ és a Jópásztor örök otthon között álló ingatlanban 18 fogyatékkal élő személy számára alakítanának ki foglalkoztatót és lakó otthont. Péter György, a szervezet szociomedikális ágazatának igazgatója a Hargita népe megkeresésére elmondta, hogy az otthon és foglalkoztató központ létrehozásának szándéka a nagyszámú szülői megkeresések és igénylések hatására erősödött meg, a Caritas pedig felváltva a projekt megvalósítását, Péter György egy másik fontos tervükről is beszélt, a Szent Miklós plébániához tartozó Mártonáron ifjúsági házban egy önkiszolgáló vendéglőt szeretnének kialakítani. Ez az egység a Csíksomlyói Jakab Antal ház mintájára működne, a széles közösség rendelkezésére is álló elkezdenének, ahol bárki fogyaszthatna a kínálatból. Kiállítás megnyitó Gyergyószárhegyen. Lejárt a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ szervezésében zajló Gyergyószárhegyi Rezidencia Program és a Gyergyószárhegyi Művésztelep nevet viselő alkotó tábor, ahol romániai és magyarországi képzőművészek gazdagították az 1974-ben alakult alkotó tábor gyűjteményét. Az esemény zárásaként kiállítás megnyitót tartanak az ma délután 6 órától a Gyergyószárhegyi Kultúrházban. A kiállított munkákat Lénárd Tamás művészet történész méltatja. Ládifestre hangoló imaest Nagybányán. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit ma este 7 órától a nagybányai Szentháromság templomba egy Ládifestre felkészítő lelki estre. Az idei Ládifest mottója Ad fontem, a forráshoz. A programban szerepel szentmise, szentségimádás és tanulás.

érzelmeket és a jazz meleg energiáját állítja középpontba, afro, soul és funk hangzásokkal fűszerezve. A projekt Luisa Zahn és Julian Pavelescu gitáros művészi barátságából született, az élénk interaktív élményt kínál a közönségnek. Olyan koncertet, ahol a jó kedv az elsődleges, a pozitív energia pedig a színpadról árad a közönség felé. Mária Áhítat Kovásznán. Kovásznán minden hónap harmadik szombatján Mária Áhítatot tartanak Szent Misével, rózsafőzérrel és gyertyás körmelettel. Hívják és várják a három székieket a holnap délután 5 órakor kezdődő szentségimádásra, majd 6 órától Szent Misére a helyi plébánia templomba. Az ünnepi szónok Tamás József nyugalmazott segédpüspök lesz. A szentmisét rózsafűzér imádság és ünnepies körmenet követi. A zenei szolgálatot a Kikapcsolsz katolikus ifjúsági együttes látja el, a Mária Áhítatot rádiónk élőben közvetíti. Gyalogos zarándoklat Korondról Atyába. Vasárnap a korondi egyházközség gyalogos zarándoklatot szervez az Atyai Szent Mária Magdolna bútora. Az indulás délelőtt 10 órakor lesz a korondi templom udvaráról. A búcsú szentmisét Atyában 1 órakor kezdődik, melynek keretében megünneplik Adorján Imre plébános papá szentelésének 50. évfordulóját is. Egyházmegyei családos tábor Erdőthegyen. Szeretettel várják a kisgyermekes és nagyobb gyermekeket nevelő családokat a Szatmári Római Katolikus Püspökség egyházmegyei családos táborába augusztus 10 és 13-a között. Ez a néhány nap lehetőséget ad arra, hogy kiszakadjanak a mindennapok rohanásából, újra egymásra hangolódjanak és közösségben éljék meg hitüket. A szülőket kapcsolatépítő és kézműves műhelyek, a családokat közös programok, a gyermekeket pedig kézműves és élmény foglalkozások várják. A programok között szerepe szentmise, közös ima, kapcsolatépítő műhely, bőrdíszműves foglalkozás, kosárfonás és agyagozás, íjászati bemutató és foglalkozások. Jelentkezni a vi@elcesatomare.ro vagy a 0740 115 464-es telefonszámon lehet július 20-áig.

Szóban az időjárásról, ma sok napsütésre, kánikulára van kilátás, a kora reggeli 11-21 fokot követően délutánra 28 és 37 fok közé melegszik a levegő. A délutáni órák második felében az ország középső részén egy közelgő hideg front hatására már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hétvégén egy hideg front következtében az ország egész területén lehet számítani záporokra, zivatarokra és erős széllökésekre. Marad a meleg idő 26 és 33 fok közötti maximumokkal. Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Párcionban és a Bánságban. Máramarosszigeten 17 fok van, Szatmárnémetiben 18, Nagybányán 17, Nagyváradon 20, Zilahon 19, Désen 16, Besztercén 16, Kolozsváron 16, Nagysármáson 17, Tordán 17, Marosvásárhelyen 17, Dicsőszentmártonban 19, Gyulafehérváron 18,

Aradon 19, Temesváron 19, Déván 18, Nagyszebenben 18, Fogarason 14, Brassóban 15, Resicabányán 18, Sepsiszentgyörgyön 16, Kézdivásárhelyen 16, Baróton 17, Székelyudvarhelyen 16, Csíkszeredában 12, Gyergyóalfaluban 13 és Maroshépizen 14 fokot mértek a reggeli adatok szerint. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek kukac mariaradio.ro címre.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai reggelen az esemény naptárunkhoz. Picit szétnézzünk a történelemben, és megnézzük, hogy július 17-én kik is azok a híresebb személyek, akik a mai napon születtek, vagy hunytak el. 230 éve, 1796-ban megszületett Jean-Baptiste Camille Le Corot francia festő, aki az impressionizmus előfutárának tekinthető. 166 éve, 1860-ban megszületett Kemény Ferenc sportvezető, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar alapító tagja. 138 éve, 1888-ban megszületett Füst Milán, kossuthdíjas író, költő, esztéta, a magyar szabad vers megteremtője. 112 éve, 1914-ben megszületett Tolnai Klári, kétszeres kossuthdíjas színésznő, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. 106 éve, 1920-ban megszületett Niels Bohlin, svéd mérnök, a gépkocsik három pontos biztonsági övének kifejlesztője. 101 éve, 1925-ben megszületett Nagy László, kossuthdíjas költő, műfordító. 95 éve, 1931-ben megszületett Segesdi György, kétszeres Munkácsi Mihály díjas szobrász. 94 éve, 1932-ben megszületett Wojciech Kriller, lengyel zeneszerző és filmzeneszerző, aki tagja volt a lengyel avantgárd zenei mozgalomnak. Éve 1851-ben meghalt Egressy Béni, zeneszerző, szövegíró, színész, a Szózad megzenésítője. 64 éve 1962-ben meghalt Bánk Ernő, festő, grafikus. 42 éve 1984-ben meghalt Vén Emil, Munkácsi díjas festőművész. 28 éve 1998-ban meghalt Lamberto Gardelli, olasz karmester, aki 1992-ben Budapest díszpolgárává avattak.

Kedves hallgatók, ezek voltak azok a híresebb személyek, akiket szerettem volna egy picit közelebb hozni önökhöz a mai reggelen, hogy kikre is emlékezhetünk a mai napon, most pedig ismerkedjünk meg egy picit közelebbről a mai napunknak a szentjével.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Posztel Szent Mária Magdolna, apáca, rendalapítónő. Marie Madeleine Postel 1756. november 28-án született Barfleurben, Franciaországban. Mivel születéskor csaknem meghalt, szükségkeresztségben részesült, s a Julie Francozy Catherine nevet kapta. Már gyermekkorában feltűnt nagy jámborságával, szeretetével és önsanyargatásaival. Megengedték neki, hogy már 9 évesen az első szent áldozáshoz járulhasson. Később a valonyei bencés nővéreknél kapott rendkívül gondos nevelést. A szerzetes életre nem érzett hivatást, így 18 évesen visszatért családjához, és Barfleurben nevelőintézetet nyitott. Mint kiváló nevelő, csak hamar nagyszerű eredményt ért el. Ebben az időben elkezdett vezeklő életmódjához, haláláig hű maradt. Teljes önmegtartóztatást és szigorú böjtölést vállalt. Ostorozta magát, vezeklőövet és vasfűzőt hordott. A francia forradalom zűrzavarai közepette határozottan föllépett Barfleur új plébánosa ellen, aki letette az alkotmányos esküt. Saját házában oratóriumot rendezett be, s megszerezte az engedélyt, hogy ott őrizhesse az oltári szentséget, sőt, áldoztathasson is. Ismételten éppen csak, hogy elkerülte a letartóztatást. A vallásszabadság visszaállítása Barfleurben nem hozott békét, mert a körülmények különleges találkozása folytán a plébánia két plébános visszájkodásának tárgya lett. Julie Postel befolyása nagymértékben hozzájárult az egység helyreállításához. Julie Postel régóta gondolkozott egy olyan kongregáció megalapításában, amely az oktatással és betegápolással foglalkozik. Amikor 1805-ben felajánlották, hogy Cherbourgban vegyen át egy iskolát, lelkivezetőjéül és tanácsosául a szent életű Kabár abbét választotta, aki hajlandóságot mutatott tervei iránt. Sikerült megnyernie 3 jelentkezőt, és a püspök is bátorította szándékában. A kisközösség az irgalmasság szegény nővérei nevet kapta. 1807-ben tették le az első fogadalmakat. Julie Postel rendi neve Mária Magdolna lett, s főnök nővé nevezték ki. A nővérek száma lassanként növekedett, s így végre átvehették Octeville iskoláját. Rövid idő múlva azonban a gondviselés nővérei Cherbourgban ismét megnyitották azt az iskolájukat, amelyet a forradalom miatt kellett bezárniuk. Postel anya ezért visszavonult, és 1810 végén kis csoportjával együtt elhagyta a várost. 1811. szeptemberében Tamerville-ben berendezkedtek egy volt iskolában, s legelőször is maguk köré gyűjtöttek egy tucat árva gyermeket. A helybeli tanítónőnek, aki versenytársait látta bennük, sikerült ellenük hangolnia a városi tanácsot. A nővérek ezért elhagyták Tamerville-t, és Valognyban alkalmi munkákból tengedték életüket, meglehetősen szűkösen. Ebben az időben a több haláleset által megtizedelt kisközösségnek már csak 6 tagja volt, ezért Kabár abbé a feloszlatásukat javasolta. Rendíthetetlen bizalmában azonban Mária Magdolna anya elutasította ezt a javaslatot. Végül sikerült megvetniük a lábukat egy Tamerville közelében lévő faluban, ahol 1816. júliusában a polgármester rájuk bízott egy iskolát. A főnöknő megszervezett itt egy virágzó nevelőintézetet, s a törvény követelményei szerint 63 évesen még vizsgákat is tett, hogy megkapja a tanítási engedélyt. Utánpótlásuk növekedett, és így lehetővé vált néhány további alapítás létrehozása a közelben. Anyaház céljára sikerült megvásárolniuk az egykori Saint-Sauveur-le-Vicomte apátság elhanyagolt épületeit. Idővel azután sikerült itt a közösséget némiképp megfelelő módon elhelyezni. 1837-ben a kongregáció elöljáróul kapta Delamar abbét, a későbbi lüszoni püspököt, aki nagy segítséget jelentett a főnöknő anyának. A nővéreknek végleges alkotmányt adott, amely a keresztény iskola testvérek szabályzatának mintájára készült. Postel anya ezután olyan munkához fogott hozzá, amelyet nagyon a szívén viselt. A szép, de romokban heverő apátsági templom helyreállításához. Szegénységük ellenére határozottan kezdett a munkához, és akkor sem hagyta abba, amikor egy forgó szél ledöntötte a nagy tornyot és tönkretette az addigi eredményeket. A nővérek gyűjtöttek és koldultak. A munkát az alapítónő halála után sikerült csak befejezni. Mária Magdolna anya utolsó éveit fájdalmas összeütközés árnyékolta be. Saint-Sauveur plébánosa elismerte ugyanaz anya kiváló erényeit, de különös módon irigykedett rá, és megint mindent megtett, hogy nehézségeket gördítsen eléje. Így a falu iskoláját először más nővéreknek, majd egy laikus tanítónőnek adatta át. Gondja volt rá, hogy a helyi közigazgatás megtagadja az árva gyermekek részére alapított otthontól a szerény anyagi támogatást is. De mindezen zaklatások sem voltak képesek megakadályozni a kongregáció további fejlődését. 1841-ben és 1842-ben is 17 új nővér tett fogadalmat. Halálakor Mária Magdolna anya 37 alapításra tekinthetett vissza. Közülük egy Párizsban volt. Alázatossága ellenére sem maradtak rejtve nővérei előtt természet fölötti adományai, s a rendkívüli kegyelmek sem. Csodák, jelenések, jövendőlések, szellemek megkülönböztetése, extázisok. Mindig egyszerű, barátságos, jóságos, tapintatos és figyelmes tudott lenni. 1846 elején észrevehetően hanyatlani kezdett ereje, megtorpant az egészsége. Halála napját előre megmondtam. 1846. július 16-án hunyt el.

Kedves hallgatóink, a mai reggelen a napunk témájaként egy kedves kis verset hoztam önöknek Ute Latendorf Életútra való című könyvéből, melynek az a címe, hogy Úton. Egész életünkben úton járunk. Ma itt vagyunk, holnap ott. A mai nap nem olyan, mint a tegnap. A holnap nem olyan, mint a ma. Utunkat egyedül járjuk. Utunkat másokkal együtt járjuk. Napsütésben és esőben, viharban és jégesőben, tengerparton és hegyeken, dombokon és völgyeken, erdőben és aszfalt úton, világosban és sötétben. Könnyed léptekkel szökkelünk, árkon, bokron el is esünk. Megyünk, vándorlunk, futunk, szögdelünk, megbotlunk, elesünk, felállunk, tovább megyünk. Jobbra nézünk, balra nézünk, virágokat szedegetünk. Kerülő utakat teszünk, átvágunk és rövidítünk. Földerítjük az utakat, megtartjuk az irányokat, bátran haladunk. Ez a vers is nagyon szépen tükrözi azt, hogy úton vagyunk egész életünkben. Minden nap valahova megyünk. Valahova rohanunk, valahova szaladunk, valahova sétálunk. Lehet van, mikor egyedül, van, mikor társaságban, de folyamatosan bennünk van ez, hogy menni kell, tenni kell, lenni kell. De idehozhatnánk például a zarándoklatokat, a kirándulásokat, a nyaralásokat, amikor úton vagyunk, kimozdulunk, együtt vagyunk, boldogok vagyunk. Én mindenkit bíztatok arra, mozduljunk ki, járjuk az utat, menjünk, amerre lehet, és élvezzük az életet. Hiszen a munka mellett, a mindennapi rohanás mellett, amellett, hogy megcsináljuk a dolgunkat, teljesítünk a munkahelyen és a családban, amellett nagyon fontos a kikapcsolódás. Nagyon fontos az, ha tehetjük, legalább egyszer egy évben szabadságra menjünk, pihenjünk és kikapcsolódjunk. Mert a sok munka meggyötri az embert. Szükség van néha pihenésre, szükség van kikapcsolódásra és feltöltődésre. Mert ez az élet része. Az, hogy elmegyek, pihenek. Az, hogy elmegyek valahova, lelki gyakorlatra, zarándoklatra, és feltöltődök. Mert kellenek ezek az apró pontocskák a mindennapokhoz. Kellenek ezek a szépségek ahhoz, hogy könnyebb legyen úton járni. Hogy nem mindig ijedjek meg a kudarctól, hogy nem mindig rettenjek vissza a nehézségektől. Néha arra is szükség van, hogy magamra gondoljak. Hogy megtegyem azt, ami nekem jó, ami engem kikapcsol, ami engem feltölt. Arra biztatom önöket a mai napon is, hogy töltődjenek. Keressék meg azt a pontot a mindennapjukban, amikor egy picit leülve kikapcsolódhatnak. Amikor azzal foglalkozhatnak, amit szeretnek csinálni, ami kikapcsolja önöket, ami feltölti. Legyen a mai napban is valami szépség, akár az is, hogy velünk tartanak, és hallgatván a Mária Rádiót, megpróbáljuk szebbé varázsolni a napjukat.

Most pedig önök is szebbé varázsolhatják valakinek a napját azzal, hogy gondolnak rá, hogy felköszönték, hogy szép napot kívánnak. A mai napon az Endrék és az Elekek ünneplik névnapjukat. Az Endre német, szláv, magyar eredetű név, a magyarországi latin András névalkotásból, vagy a német Andrész, Andres, Anders névformából származik, jelentése férfi, férfias. Az Elek a görög Alexios magyar megfelelője, más felvetések szerint azonban az ismeretlen eredetű régi magyar személynév. Jelentése ismeretlen. Kedves Endrék és kedves Elekek, nagyon boldog névnapot kívánunk! 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám. Ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és köszöntsék a szeretteiket és az ismerőseiket.

Érkezett még egy üzenetünk, névnapod reggeli, minden jót kívánok, ahova csak nézel, nyíljanak virágok. Még a hó felett is rózsa nyiladó, zondalos madár zengjen minden szépet és jót, és szeretet szálljon rád, Isten áldása kísérjen, érjél meg még sok névnapot, Enikő, és még sok születésnapot is. Ezt kívánom Mikók Enikőnek, Antalok patakára, a Jóisten áldja meg minden napját egészséggel és boldogsággal, szép kicsi családjával együtt. Ezt kívánja Gyimesből egy mindennapos hallgató.

0: Kedves telefonáló is itt van, akit köszöntök szeretettel. Haló! Mindörökké emben.
1: Szeredából vagyok, Magdi néni. Endrét köszönteni, Márton Endrét, és a busz, a taxisofőrte, és nagyon-nagyon nagy szeretettel gondolok rá, segítőkész az ég, mindig segített, hogyha szükségem volt rá, és továbbra is kívánom, hogy egészségbe, szeretetbe éljen, kedves drága feleségével, családjával, és önöket is köszöntöm a stúdióba, legyen béke, szeretet mindenki szívében, és névnaposok, születésnaposok, üdvözletemet mindenkinek, a betegeknek gyógyulást kívánok, és szeretet üljön mindenki szívében. Köszönöm szépen, hogy megtetted hallgatni, Isten áldja titeket, Isten áldja drága.
0: Jóisten éltesse a kedves köszöntötteit, önnek is kívánunk egy áldott és szép napot!

0: Van egy újabb kedves hallgató, akit köszöntök szeretettel. Halló, Mária Rádió!
1: Mit tesszük a Jézus?
0: Mindörökjel men.
1: Kívánok jó reggelt, a jó magyarság ilyen meg további és munkájukba. Köszönjük a munkájukat a Mária Rádió összeg dolgozójának, a bácsiának. És szeretném köszönteni, hogy sem maradom, hogy kívánunk a Jóistántól további szabadalmat, békességet, egészséget, segítse a jó Isten a kis maga világot is. Szerencsésen tudja hordozni az első kis babáját. Adjon békességet a Jóistán családjukkal együtt, a Momo Marikával együtt, a Jóisten adjon további segítő kegyelmet, Isten éltesse sokáig. Köszöntünk szüleit, testvére, és nagymama is, de Isten tudassa. Köszöntöm a gyermekeimet, unokáimat, dédunokámat, szomszédjaimat, testvéreimet, a betegeknek kívánok, fogyulást, segítsük a gyermek. Isten tudassa, hogy megtetek holva, kincsétették a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, Isten éltesse a kedves köszöntőteit. Szép napot kívánok önnek is. Mindössze pár perc maradt a mai reggeli köszöntőnkből, bíztatom önöket továbbra is, hogy hívjanak minket, írjanak nekünk, és köszöntsék fel a szeretteiket, ismerőseiket.

Üresek a vonalak, üres a postaláda, és ezért akkor lezárom ezt a ma reggeli zenés köszöntőt. Isten éltessen mindenkit, aki a mai napon vagy a hétvége folyamán ünnepel. Áldott szép napot kívánok mindenkinek!

Kedves hallgatóink, és már csak annyi maradt a mai reggel ébresztünkből, hogy elmondjam önöknek, mit is hallhatnak a továbbiakban. Nem sokára majd az ígézőt hallhatják, majd 8 órától Katekézis Tibor atyával, 8 óra 30 perctől Szövetség az életért, Bőte Csaba atya műsora. 9 órától fogadom az ima szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafűzért és a Jézus vére litániáját imádkozzuk, és 10 órától lesz majd a Szent Mise a nagyváradi Szent József templomból, melyet mind a 4 magyar nyelvű Mária Rádió fog közvetíteni, 11 órától Mária iskolájában Hajlák Attila atyával. 11 óra 30 perctől Életünk Krisztus Fülöp Zsombor műsora, 12 órától az Úrangyalát imádkozzuk, majd a Zsolozsban napközi imaóráját, 12 óra 15 perckor pedig a Béli magazin veszi kezdetét, annak a végén hallhatnak majd egy újabb műsor ismertetőt.

Kedves hallgatóink, a mai reggelen is Anselm Grün egy kedves gondolatával búcsúzom, barátkozz meg a csenddel. A csend jelentése, bármi megtörténhet, részesülünk a létből, egyek vagyunk a mindenséggel.

nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottak, hogy a mai napon is együtt ébredhettünk. Jóisten áldása és szeretete szálljon önökre, legyen egy örömökben gazdag, nagyon-nagyon szép napjuk, melyet, ha tehetnek, töltsenek a Mária Rádióval. Búcsúzom most a reggeli műsorból, Szűcs témáját hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Az igazság úgy van ott, mint a valóság. Azt a görög szót használja, vagy arámi szót, az alütheljá. Szóval én vagyok az út, a valóság és az élet. Átéli és megtapasztalja az ember. Én azt mondom, hogy én ezt nem tudom hová ragozni. Én ezt nem tudom hová kifejteni. A lomkorona szintnél az, hogy Isten megjelenik ebbe a dalban. Egy nagy és súlyos betegségből lábadoztam, és pont a Covid lezárás alatt, szóval otthon voltam. És egy olyan lakásban voltunk, ami a második emelet volt, és igazából az egyik falunk teljesen egy nagy ablak volt, és azelőtt volt egy fa, aminek így mi a lomkorona szintjére láttunk rá, és azért ott tényleg az volt, hogy hetekig, hónapokig azt a lomkoronát néztük, ahogy kinéztünk az ablakon. Az origója az szerintem valahova ide visszafejthető, teljesen túlmutat a szavakon. Azt mondom, hogy ami Isten megtapasztalást én magamnak úgy neveznék meg, hogy az számomra az volt, azt éreztem meg, ami mint élmény tapasztalati szinten ott marad belül és ott bugyog az emberben, és onnantól meg is határozza őt, meg ezáltal engem. Ott van Glasgow-ban egy hatalmas, egybefüggő parkrendszer, egy nagyon szép park és több ösvény. Sokszor úgy néztek ki ezek a glasgow-i kintartózkodásaim, hogy elindultam sétálni ebbe a nagy parkba, és igazából egész nap csak sétáltam. És az egyik ilyen sétálás közben, de ott se volt előfeszítve, nem egyszer csak így ott volt ez az egész élmény és megtapasztalás. És az volt az első ilyenem, és szerintem ez olyan, hogy egész életére meghatározza az embert, és hogyha egyszer ezt átéli, akkor onnantól kezdve egyrészt valahogy a helyére is teszi, másrészt minden más valahogy úgy eltörpül mellette, és így ez lesz az, ami felé orientálódik, és amit keres lelkileg, és keres a belső tekintetével után.
1: Balla Gergely a Platon Karatev zenekar tagjának gondolatait hallott.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. Mai katekézisünkben tovább megyünk, a hit indító okairól beszélünk. Arról ott maradtunk el, hogy a keresztény hit indító okai, különösen a csodák és jövendőlések, ugyanis ezek biztosítanak teljesen a hit igazságok isteni eredetéről. Minden esetre Isten igaz mondása is elégséges indító oka hitünknek. Az isteni kinyilatkoztatásokat ugyanis azért hisszük, mivel tudjuk, hogy Isten igazmondó, tehát se nem tévedhet, sem tévedésbe nem ejthet. Azonban okosan senki nem hihet el valamilyen igazságot mindaddig, míg egészen nem bizonyos ezen igazságnak isteni eredetéről. Azért azok a tények, amelyekkel Isten bebizonyítja, hogy ő valóban szólt, reánk emberekre nézve hitünknek fontosabb és elengedhetetlenül szükséges indító okai. Mivel az apostolok Krisztus Urunknak sok csodatételét saját szemükkel látták, és Krisztusnak és a profétáknak sok jövendőlését saját szemükkel látták beteljesedni, minden habozás nélkül hittek az utolsó vacsorán ne szavaknak, ez az én testem, ez az én vérem. Pünkösd ünnepén a nyelvek csodája 3000 embert indított a keresztény hit elfogadására. A templom ajtajánál tett csoda ismét más 2000-et. Az apostolok sok csodája, amelyekkel Isten az ő szavaikat megerősítette, indította a pogányukat a keresztény vallás elfogadására. Szent Pál apostolt semmi egyéb nem indította megfékezésre, mint a damaszkuszi csoda, illetve megtérésre, mint a damaszkuszi csoda. Konstantin császárt az égen fénylő kereszt. Sokat indított a hitre, vagy erősített meg abban az, hogy a 70. évben teljesedni látták Krisztus Urunknak Jeruzsálem elpusztulásáról szóló jövendőlését. Továbbá az, hogy a 361. évben a jeruzsálemi templom építés csodálatos meghiúsulásából ismét egy másik jövendőlés igazságát ismerték fel. Vannak még a hitre indító más okok is, mint például a vértanúk álhatatossága és nagy száma, a keresztény vallás csodálatos elterjedése és szilárd fennállása. Az egyház 4 ismertető jele. Már az egyház magában véve is hatalmas és állandó indító oka a hitnek. Gondoljunk annak fennállására és felvirágzására, minden üldözés dacára. Nem minden embert ugyanaz az indító ok késztet, buzdít a hit elfogadására. Az egyiket tudnillik, például a vértanúk állhatatossága indítja arra, a másikat a hit hirdetőjének fedhetetlen és szent élete, ezt valamely csoda, amaz pedig a büntetés, amely az egyház üldözőjét utoléri, mondja Szent Ágoston. Legtöbb csoda a kereszténység első idejében történt, mert akkor a csodák a hit elterjedésére szükségesek voltak. A Jóisten a kertészhez hasonlít, aki a növényeket mindaddig öntözgeti, amíg csak kicsinyek. Mindaddig, míg az egyház kicsiny volt, csodákkal öntözgette azt Isten. Ha valaki tagadni akarná az apostolok által művelt csodákat, úgy a legnagyobb csoda éppen az volna, hogy a világ csodák nélkül hit és fogadta el a kereszténységet. Csodáknak nevezzük olyan rendkívüli eseményeket, amelyek természeti erők segítségével nem jöhetnek létre, hanem csupán egy felsőbb hatalomtól származhatnak. Rendkívüli dolog az, ami csodálkozással tölt el bennünket, mert azt még nem láttuk, nem hallottuk, és talán megmagyarázni sem tudjuk. Aki életében még vasútat, gőzhajót nem látott, csodálkozik, ha ezek a dolgok elébe kerülnek. Sokszor rendkívüliek, egyes természeti tünemények, például a sarki fény, nap, holdfogyatkozás, üstökös hulló csillagok, vagy akár a szivárvány is. Azonban az ilyen rendkívüli tünemények nem csodák, habár azok megpillantására csodálkozva kiáltunk is fel. Az ilyen tünemények ugyanis természetes úton a természeti erők segítségével magyarázhatók. Csupán azokat a rendkívüli eseményeket nevezzük csodáknak,
amelyek természeti erők segítségével egyáltalán nem jöhetnek létre. Például a halott feltámasztás a csoda, mert itt egyrészt a rendestől egészen eltérő, tehát rendkívüli dolog történik, másrészt a világ valamennyi tudósa és művésze sem tud az előttünk ismeretes természeti erőkkel halottat megeleveníteni, itt tehát minden esetre felsőbb erő lépett közbe. A csodák, kivételek, rendkívüli jelenségek a természet rendes menetében, a természeti törvényekkel ellenkezni látszanak. Tényleg azonban nem úgy van, a természeti törvények tudnélik működnek ugyan. Működésüket azonban egy közbelépő magasabb erő megakadályozza. Ha a földre eső könyvet kezem fenntartja, ez a természeti törvényt még nem semmisíti meg. És hasonló történik a csodáknál. Csak hogy itt a közbelépő erőt nem látjuk. Vannak nagyobb és egyszerűbb csodák. Továbbá vannak látszólagos csodák is, amelyek igazi csodaszámba nem jönnek. Nagyobb csodák az olyan rendkívüli események, amelyek természeti erők segítségével egyáltalán nem hozhatók létre. Például a halott feltámasztása, a holttestnek állandó éppen maradása és hajlékonysága. Egyszerűbb csodák az olyan rendkívüli események, amelyek a természeti erőket nem múlják ugyan felül, azonban a természet rendes menetében mégsem szoktak létrejönni, hanem csak felsőbb isteni erő beavatkozására. Egyszerű csoda például a betegek meggyógyítása, csupán szóval valamely idegen nyelvnek hirtelen tudása. Látszólagos csodák az olyan rendkívüli események, amelyeket a gonosz szellem a természeti erők segítségével oly ügyes módon hoz létre, hogy azok érzékeinket tévedésbe ejtik. Azt hisszük, hogy valahol van valami, ami a valóságban nincs ott. A látszólagos csodák a szemfényvesztők bűvészetéhez, kardok elnyeléséhez, pénzdarabok kiköpéséhez, stb. Hasonlítanak, csak hogy a gonosz szellemek képessége és ügyessége a szemfényvesztőkét messze felülmúlja. És ilyen csodákat vittek végbe a gonosz szellem segítségével már Egyiptom bűvészei, akik Mózes csodáit utánozták, továbbá Simon, a bűbájos, a természeti erők segítségével az Antikrisztus is fog látszólagos csodákat végbevinni. Éppen így lehet és kell a pogányok áldozatok eltűnését, vagy pedig Ifigéniának szarvassá változását, stb. Megmagyarázni. Igazi csodákra csupán saját dicsőségére és az igazság bebizonyítására enged meg az Isten. Nevezetesen Isten a következő okokból szokott csodát megengedni. Hogy saját jóságát és igazságoságát kimutassa, és hogy tanúskodjék, miszerint valaki Isten küldöttje, és szavai hitelre érdemesek, harmadszor pedig, hogy egy megholtnak életszentségét igazolja, hamisság megerősítésére azonban sosem enged meg csodát az Isten. Erről egy szép dal után maradjanak továbbra is velünk. Továbbra is velünk.

drága jó Istenem, segítsd tiszta lelkem, kérlek, hogy fohászom meghallgatást nyerjen. Engedd, hogy a hitünk, mint a mag, kikeljen. Engedd, hogy a lelkünk szeretettel teljen. Engedd színes álmunk valósággá válni. A béke madarát a vállunkra szállni. Az emberek lelke tisztuljon meg szépen, ragyogjon a jóság az ébredők szívében. Szeretetet szórjunk az éhező világra. Szívünk hangolódjon köszönő imára. Add, Uram, hogy kapjak hitet, bátorságot. Szeretettel teremts egy boldogabb világot.

amikor Isten csodával, tehát egész rendkívüli módon nyúl bele a természet rendes menetébe, akkor mindig valamely főbenjáró indoknak kell fennforognia. Isten valami különösen fontos dologra akarja ezáltal felhívni az emberek figyelmét. Nevezetesen vagy azt akarja kézzelfoghatóan bebizonyítani, hogy ő a természet ura, valóban létezik, és neki hatalma van a természet fölött is, tehát a hitet akarja erősíteni, vagy pedig tanúbizonságot akar tenni valami mellett. Minden okmányt, például az iskolai bizonyítványokat pecsétel által a kiállító hatóság. Ez igazolja, hogy az okmányt valóban az illető hatóság állította ki. Így van Istennek is pecsétje, amellyel igazolja, hogy valami tőle származik. Ez a pecsét a csoda, melynek a többi pecsét fölött az előnye van, hogy senki sem utánozhatja. A csoda néhány Isten, néha Isten jóságát és igazságosságát igazolja. Gondoljunk például a három ifjú csodálatos megmenekülésére a tüzes kemencéből, és az egyiptomi csapásokra. Máskor Isten a csoda által az isteni küldetést és az isteni küldött szavainak igazságát bizonyítja. Mikor Isten Mózest a fáraóhoz és a zsidó néphez küldötte, hatalmat adott neki bizonyos csodák művelésére. Csodákat műveltek a proféták, Krisztus és az apostolok is. Krisztus gyakran hivatkozott is csodáira, hogy isteni küldetését bizonyítja. A francia direktórium egyik tagja, Le Pau,

sok fejtörés után az ember szeretet új vallását gondolta ki, azonban senkit nem tudott annak megnyerni. És egy híres államférfiú előtt panaszkodott is a sikertelenség miatt. És ez találóan így felelt. Nem lep meg, hogy nem boldogul. Ha célt akar elérni, akkor tegyen csodákat. Gyógyítson betegeket, támaszon halottakat, azután feszítesse magát keresztre, halljon meg és harmadakat támadjon fel. Az új vallás alapító leholgasztott fejjel távozott. Igen, csodák kellenek az Isten küldötteinek igazolására. Az igaz egyházat is csodákkal igazolja Isten. Sokszor csodákkal erősíti meg Isten a megholt emberek életszentségét. És a végből történtek csodák, a szentek sírjainál is, például Ildés sírjánál, király könyvében beszéltünk róla, a szentek testein, amelyek például éppen maradtak, továbbá a szentek segítségül hívására is. Az egyház mindegyik boldog avatásánál legalábbis 2-3 csodát kíván, amelyek az illető halála után az ő szószólására történtek. A szenti avatásnál új 2-3 csodát kíván az egyház. Sohasem engedi azonban Isten, hogy hamisság mellett történjenek csodák. Az igazi csodák ugyanis mindenkor az isteni működésnek és az igazságnak a bizonyítékai. Ha az ördögnek hatalma volna ilyeneket művelni, akkor Isten a tévedés megerősítését engedné meg, amit azonban az ő jósága mellett nem lehet feltételezni. Minden esetre megengedi Isten, hogy a gonosz szellemek vagy gonosz emberek műveljenek látszólagos csodákat. Ezek Isten igazságoságának következményei és a hitetlenség megbüntetésére történnek. Az igazaknak azonban Isten kegyelmet ad a csalás felismerésére. Ördögi eredetűek, tehát látszólagos csodák, azon csodák, amelyek nem tartósak, tehát beteggyógyítások, amelyek nem tartanak soká, amelyek sem a lélekre, sem a testre nem hasznosak, amelyek nem a hitnek és a jó erkölcsöknek megerősítésére történnek, vagy pedig amelyeket esztelen és értelmetlen szertartások közben visznek végbe. Mint hogy minden csoda Isten dicsőségét és a lélek üdvösségét szolgálja, azért Isten sohasem művelhet csodát az emberi kíváncsiság kielégítésére, vagy csak azért, hogy bámulatba helytsen. Ezt látjuk Jézus Krisztus magatartásából is Heródes előtt, aki szeretett volna csodáját látni Krisztustól, de nem láthatott. Tehát Isten a csodát rendesen valamely teremtmény útján viszi végbe, néha méltatlan teremtmény útján is. Csak Isten művelhet csodát, teremtmények csak abban az esetben, ha Isten nekik erőt ad arra. A szentet is, mikor mindenkor Isten erejével, nevében a szentek is akkor tettek csodákat, csupán Krisztus Urunk művelte saját nevében a csodáit. A csodák adományát érdemre való tekintet nélkül, azért tehát a mások üdvének céljából méltatlan emberek is elnyerik. A csodatevés tehát még nem jele a szentségnek, az ördög is művelhet igaz csodákat, ha Isten őt használja fel a gonoszak megbüntetésére. Így például az egyiptomi csodáknál. Ilyen esetben az ördög csodái is az igazság bebizonyítására szolgálnak, és nem kell mindjárt csodára is, Isten minden hatóságára gondolni, hogyha valamely dolgot természetes úton is meg lehet fejteni. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók, Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Hiszem, Aranyos Jervin. Hiszem, minden lélek, ki eljön a földre, hibátlan és tiszta. Tanulni akar. Úgy érzi, hogy mástól kaphat csak erőre, s falakat kell bontson, ami eltakar. Mindannyiunk szíve szeretetre éhes, és hogy megszerezzük, bármit megteszünk. Erősítjük szívünk, s ha már harcra képes, mindent, mire vágyunk, mástól elveszünk. Ám tudd, a szeretet különleges jószág. Másoktól elvenni csak úgy nem lehet. Jó lenne, ha látnánk mi is a valóság, mi késztet hibára érző lelkeket. Hiszen szeretetet senki nem kap pénzért, s adni is csak szívből tisztán adható. Ám ha adni akarsz, pusztán csak a létért, visszaáramlik majd ebben az a jó. Meg kéne csak értsük, egyek vagyunk mind-mind. Egy kirakós játék szép darabjai, akik társaikat játéknak tekintik, s maguk is egy játék vétlen rabjai. Ám a szabályokat mások találták ki, s rosszul is tanítják. Ettől szenvedünk. Azt tanítják nekünk, hogy uralhat bárki, s mi csak szerencsétlen bábuk lehetünk. Hogyha megtanulnánk szeretetet adni, nem vétenénk többé annyi sok hibát. Ha nem akarnánk a versenyben maradni, nem okoznánk többé fájó galibát. Nem mérnénk magunkat egyre másra máshoz. Csak a jó érzésre figyelne szívünk. Visszatérnénk végre teremtőnk szavához, s megkérdőjeleznénk, amikben hiszünk. Ha a többi lényért élne csak az ember, s képes lenne fogni a mások kezét, ha emelni tudna szívvel, szeretettel, és ezért használná a tudós eszét. Apránként feladnánk számtalan hibánkat, s jót látnánk másokban, és szerethetőt. Megértenénk mindazt, ami fájón ránk hat, s végre tisztán állnánk Istenünk előtt. Hol a hiba bennünk? Hogy javíthatnánk ki? Mit kellene tennünk, hogy létünk szebb legyen? Tapasztalatunkat át kéne formálni, hogy ne bántson senki, és boldoggá tegyen. Bocsássuk meg végre, amit elkövettünk. Próbáljuk meg jobban, szívből, igazán. Csupán az volt a baj, hogy rosszul szerettünk. Tanuljunk. Tanuljunk szeretni. És jobb lesz talán.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Jó Isten áldása legyen mindannyiunkon. Ugye, az ember csodálja a Szent Családot. A keresztény elmélkedés, igazából ezt sokszor mondtam, nem más, mindenkor kezünkbe vesszük az evangéliumot, mint a gyerek a kifestős könyvet, és elkezdik olvasni, és szépen kiszínezni. Próbáljuk magunk elé képzelni a názáreti kis házat, hogy Mária játszik az ő drága gyermekével, megcsikizi, megöleli, hát karjaiban ringatja, mesét mond neki. A Jézus a nagy szemekkel nézi az anyukáját, majd átöleli kis kacsolyával a nyakát, és oda egy nagy puszit az ő anyukájának. De gondolhatunk arra is, ahogy Jézus játszik az ő rokonaival, unokatestvéreivel, bandázik. Ezek az emberek, Mária és az ő rokonai, utána mennek. És ugye, vagy tömeg veszi körül Jézust, és szólnak neki, hogy nézd, itt van édesanyád, és a rokonait kerestek téged. És olyan szép, mert ugye a boldogságos szűzanya, ott vannak az ő drága rokona, és tudjuk jó, hogy például az egyik rokona, a Jakab, aki mindvégig hűséges volt Jézushoz, aki Jeruzsálem első pátriárkája lett, hát vértanul halált halt, őt nehezték le először. Ő volt az első apostol, aki életét adta Jézusért. Valószínű, ő is ott van, tehát ezek a közeli rokonok. És Jézus akkor azt mondja ott a mindenki előtt, hogy hát de ki az én anyám, és ki az én rokonom? Ki lehet velem olyan mély, szoros, személyes kapcsolatban, mint az én szeretett édesanyám? Ugye milyen volt az én szeretett testvéreimmel, rokonaimmal a kapcsolatom? És olyan szép, mert ugye tudjuk jól a Szentírásból, hogy Jézus rámutat a tanítványaira, azt mondja, hogy hát mindazok, akik teljesítik az én mennyei atyám akaratát, azok az én testvéreim, szüleim, barátaim, édesanyám. Télelmetes. Tehát igazából Jézus Krisztus azt mondja, aki mellé vál, és ahogy én vállaltam mennyei atyám akaratát, és ugyanúgy vállalja Isten akaratát, az ugyanolyan mély, személyes, szoros kapcsolatba fog kerülni az én velem, mint az én édesanyám, vagy az apostolok. Többenetes, nem? Gondolkozzunk csak el. Igazából lelkünk mélyén mi is arra vágyunk, hogy ilyen mély, bensőséges, szoros kapcsolatba kerüljünk. Hát a mi Urunk Istenünkkel, mint amilyen ott a Jézus gyermekkorában volt az ő édesanyjával, barátaival, rokonaival, és az lehetséges, járható ez az út. Igazából azt gondolom, hogy jó keresztényben, akkor ilyenkor egyetlen kérdés merül fel, hogy tudnám én is felismerni ezt? Hogy tudnék én társa lenni világ megváltásában ügyködő Jézus Krisztusnak? Nagy kérdés. A válasz egyszerű. Már a harmadikos gyerekeknek azt tanítsuk a hittanórán, hogy hát aki elcsendesedik, és olvassa a Szentírást, hát az nagyon hamar meg tudja Isten akaratát. Isten szól hozzánk, eszünkbe juttatja azt, amit mondani akar. A legtisztább vágyam, a legszebb gondolatom, mi újból és újból visszatér, szép csendesen a te szívedbe. És érzed, hogy ez a te lépésed, ez a te útad, megteszed, Isten útjára lépsz. Kármelyegyi boldogasszony ünnepe van, és nemrég miséztem a napokba, hát a Pécs mellett élő kármelita nővéreimmel, Kolostor. És ezután elsétáltunk egyet szép nagy birtokokban, és hely jóval visszavonulhatsz imádkozni, remeteként is akár, vagy közösségbe is, tehát egy erdős rész, sétáltunk a nővérekkel, és egyik nővér mondta el, hogy hát ő hosszú időadás után ugye a világban várta, hogy a Jóisten ránk vesse egy kicsit meg, belépett a rendbe. És az első nap, amikor ő megérkezett, hogy mit jelölt, meg minden, hát az volt a dolga, hogy elmondták reggel imád, és utána kimentek a földre, és leszették az őt borsot, és elkezdték kifejteni. Szóval ült ott a nővérek között, és potyogtak a könnyei, és úgy érezte, hogy hát végtelen béke, öröm tölti el a szívét. És azt is mondta, hogy ha akkor abba percben meghalt volna, akkor is úgy érzi, hogy értelme lett volna az életének, mert jó volt belesimulni Isten tervébe, akaratába. És azt mondja, ez az öröm tölti el azóta is a szívét. Igen. Ugye a mi Urunk Jézus Krisztus azt mondja, az én igám édes, az én terhem könnyű. Tehát Jézus Krisztusnak mi is az igája? Az én eledelem az, hogy mennyi atyám akaratát teljesítsem. Tehát Jézus igája nem más, de mint a mennyi atya rábított, hogy áltsa meg ezt a világot, hogy tanítsa meg bennünket a szeretet parancsára. És Jézus látja, az aratni való sok, a munkás kevés. Ugye olyan szép az a történet, és akkor Jézus azt mondja, hogy hát a szöllős gazda kimegy, és reggel, kora reggel, délben, délután, késő este is keresi a munkásokat, hogy jöjjenek, dolgozzanak az ő szöllőjében. Jézus azt akarja, hogy mindannyian szeretett ember halászai legyünk. Tehát ez az ő igája. És azt akarja, hogy mi is ebbe az igába dugjuk belé a nyakunkat. Tudják, olyan szép, hogy én annak idején láttam, nagyapámnak is volt olyan tehene, a két tehén, amelyiknek volt járva. És a járomnak két luka van, és mindig egyik tehén és másik tehén, és egy a másik az egy-két ökrök a terhet. És igazából az a szép ebben, hogy Jézusnak a nyaka, vála ott van az igába, az ő igája édes. És arra biztat, hogy én egy marék porból született kis emberke, én is álljak oda melléje, és vessem neki a vállamot az igának, az ő is mennyei atyánk akarata szerinti feladatoknak, és napról napra szépen teljesítsem azt. Gyönyörű. Azt gondolom, aki ezt így megteszi, az megtapasztalja, hogy mi az igazi boldogság. Mert Jézus igája valóban édes, az ő terhe valóban könnyű. Ezt most a napokban megint megtapasztalhattuk, hisz ugye évről évre, most már 13. éve visszatérünk ide Balaton környékére, és vállalunk egy hetes missziót. Persze mindenki azt gondolja, hogy nagy dolog a misszió, de hát ugye annak idején megmondták, teológián is, meg minden, hogy van belmisszió. Mit jelent az, hogy az evangélium örömhírével körbejárunk. Hát 50 gyerekkel körbejártam én is. 6 helységben. Hát most megyünk Szegedre, persze a 7. alkalom, hogy hirdessük az evangéliumot. Persze munkatársaink szépen megszervezték, kiplakátolták, kihirdették, és így mondhatni azt, hogy átlagban volt, ahol több mint 500-an eljöttek, volt, ahol egy kicsivel kevesebb, jöttek, de átlagban biztos, hogy hát 500 ember lehet számolni. 6 hely, az 3000 ember. 3000 embernek hirdethettük az evangéliumot. Hát nehéz volt, de minden nap utazni kellett. Gyerekek, azért minden délelőtt nekiültek egy kicsit. Törődtek a Balatonba, fagyiztak, és hogy is hívják. Volt dínye is, és délután szépen megmosakodtak, hajukat befonták, felöltöztek székely ruhába, és kezdődött a szentmise. Persze volt próba minden nap többször is. És hát olyan jó volt, mert zsuffolt templomokban, vagy több helyen volt, ahol szabadban volt a szentmise. Teher, nekem egy édes teher, egy könnyű igaz, és repes a lelkem, hogy igen, szolgálhattam. Hát, marék kis porból született emberként, botladozó, gyarló emberként, de szolgálhattam mégis. A mi Urunk Jézus Krisztus akarata szerint hirdethettem az evangéliumot testvéreimmel, gyerekeinkkel. Igen, én mindenkit erre biztatok, hogy merje vállalni a Isten akarata szerinti feladatot, állapotbeli kötelességét. Ott, ahol van, biztos, hogy nem kell mindenkinek elmenni és szerzetesnek lenni. De mint családanya, vagy a munkahelyeden, amit rád bíztak. Szóval borsot kell fejteni, mindegy. Isten akarata szerinti munka, minden munka, és jó móka is. Adja az Isten tényleg ezt a belső örömet, felszabadulást, Isten gyermekeinek a jó kedvét, derűjét megtapasztaljuk. Én mindenkit szeretettel köszöntök, és ha elfáradtunk, de olyan szép ez a történet, hogy a Pármahegyi boldogasszony, hát a palástját szépen leveszi, és ráborítja, ugye, hát ugye 1100-as években élt egy szerzetes Simon, és hát ugye ő mint remete, egy oduba lakott, és hát mint kármelita, sok üldöztetésnek volt kitéve, és megjelent neki a szűzanya, és ráborította az ő köpenyét, és kapulárét adott a vállára. És azóta van, hogy a kármeliták hát minden évben megemlékeznek, hogy a szűzanya igazából palástjával betakar minket. És ez szép gyerekes dolog az, hogy egy darab ilyen barna szövetet, talán a Mária képével szépen ilyenkor nagyon sokan magukra öltenek. Hát egy bélyegnyi méretű kép, de úgy gondolatban arra gondolnak, hogy szűzanya palástja alatt vagyok, és Mária gyermeke nem veszhet el. Máriának gondja van az ő gyermekeire. Adná az Isten, hogy tényleg, hát ilyen Mária köpenyét hordozó, Mária köpenye alatt oltalmat, vigaszt találó keresztények legyünk. Bármi is történik körülöttünk, Mária szeret bennünket, Mária vezet bennünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

Mária Rádió Erdély. A pontos idő 9 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Következőkben fogadom az ima szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafűzért és a Jézus vére létániáját fogjuk imádkozni. Minden kérésért, szándékért, amelyekért a mai napon is szeretnék, hogy közösen imádkozzunk. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758 420 555 az SMS szám. Ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és ajánlják fel az imáikat valamiért, valakiért, akiért szeretnék, hogy a mai napon is közösen imádkozzunk. Vannak üzeneteink, ezt a szentolvasót és minden imád felszeretnék ajánlani férjem egészségéért, családomért, a kicsónokámért, hogy a szűzanya mindig takarja be védő palástjával. Isten fizesse, egy édesanya írja. Istenem, bocsásd meg a bűneimet, köszönöm, hogy megsegítettél, hogy kaptam egy munkahelyet, segíts meg továbbra is, légy velem. Igazítsd a lépteimet, mert nagy szükségem van rá, bízom benned, hogy velem leszel. Egy hallgató is itt van. Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzét felajánlom maguknak, és hogy a munkájukat tartsák. Én felajánlom magamnak is, egész családaimnak, halottaimnak. Felajánlom magamnak is, hogy ne legyek annyira beteg, és felállom a ápolókét, és felállom a takarítónét is. Imádkozunk egy is, a papácskért. Imádkozunk egy is. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Én örökké, amen, Jóisten, hallgassa meg kéréseit, imádkozzunk közösen. Imád kérek családom egészségét, lányom egészségét, és hogy találjak egy megértő társat, a betegekért és minden emberért imádkozom. Rózsafüzét felszeretném ajánlani László megtéréséért. A mai elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásáért, férjem örök nyugalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből, bízva a közös ima erejében. Rózsafüzét felajánlom a gyermekeimért, unokáimért, családomért, sorstársakért, halottaim lelke üdvéért nyugodjanak békességben. Kati írja az üzenetet, ezt a rózsafüzét felajánlom a családomért. Halló, Mária Rádió.
2: Tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Sok szeretettel köszöntöm Tündik és az egész a Mária Rádió dolgozóit. Kérnék szépen, minden nap önökkel imádkozok, csak nem jutok be egészségére a családomnak, két gyerekemnek és az unokáknak egészségére. És nem tudom, mi történt az unokámmal, mert a gonosz megszállta, rosszul viselkedik. És a drága szűzanyát kérem és imádkozok direkt is 9 kedvéért, hogy a Jóisten segítse meg, hogy jöjjön erre az a drága unoka. Mindenkit megkérek, hogy mindenki gyerekéért imádkozzunk. Egy mindennapos hallgató vagyok, és sokat imádkozok önökkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg kéréseit, imádkozzunk együtt. Tényleg nagyon fontos azért imádkozni, hogy ellen tudjunk állni a kísértéseknek, hogy ne engedjük, hogy a gonosz az életünkben helyet kapjon. Nagyon fontos az, hogy mi hogyan állunk hozzá, és hogyan tudunk ennek ellenállni. Imádkozzunk ezért a mai napon is. A mai rózsafüzét felajánlom a családomért, betegekért, rokonokért, szomszédokért, Attila fiam gyógyulásáért, anyagi gondunk megoldásáért, a Mária Rádió dolgozóiért és az összes elhunyt rokonokért, Hajnal írja Szent Egyházáról. Felajánlom a Szent Rózsafűzért és minden imát a családomért, akik betegek. A családomban az én gyógyulásomért, szemem gyógyulásáért kérlek Jézusom, Gyógyíts meg minket és minden beteget, köszönöm egy édesanya, írja. Fiam egészségért, hite megerősödéséért, áldásért és a munkájára, hogy forduljon jóra az élete, kérem a rózsafűzért, imádkozom gyógyulásért, egészségért, szerencséért, a Jóisten áldásáért. Rózsafüzét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családomért, gyermekeimért, Szentlélek vezetéséért, a helyes úton és egy fontos szándékért. Halló, Mária Rádió.
3: Kicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt a Szent Úrvosítja, mely érszás imáját. Szentviséget önök kányimálkozók elajánlom. Kicsen Simoni, Névai, Sándor, Gyengyén, Patatársam, lelkeidért. A Jóisten nyugtas, szedmélet boldogság, mindig békével mindig Szent nevébe. És vele ajánlom a családért, unokáimért, a családba, anyatársnak is adjunk, segítsük egy álmát, mert ez korábban békességet a családba, minden rokont és ismerőst, üdvözlök, imádkozzunk együtt, minnyájunk nehézségével. A Jóisten adjunk türelmet a sok betegnek, a műtét előtt állókért utána, a Jóisten segíten meg minden beteget, halottaknak, hogy én öröm nyugodja vannak. Isten fizessék, kétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjámmel imádkozzunk együtt ezen szándékokért is. Imád kérek onnan a hungomért, fájdalmai enyhüléséért és a családom egészségéért, kérem az üzanyos segítségét. A mai elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, a fiamért és a család gyógyulásáért, Isten segítségéért, a kapott kegyelmekért, anyagi gondjaink megjavulásáért és édesanyám lelke üdvéért. Ezt a rózsafűzért felajánlom elhunyt férjemért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat. Köszönöm. Felajánlom a rózsafűzét hálából a kapott kegyelmekért, a világ békéért, családom egészségért, anyagi gondjaink megoldásaért és halottaim lelke üdvéért, valamint fontos szándékokért. Menjem lába gyógyulásáért, egészségért, szerencséért és áldásért, oltalomért kérem a mai rózsafűzért. Hálából ajánlom fel a rózsafűzért. Halló, Mária Rádió!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké,
4: amen. A mai szent olvasót felajánlom, hogy egyetemista unokám nehéz vizsgájának a sikerét, Leó pápáért, a püspökökért, a papokért, az egészségünk följavulásáért, mert idősek vagyunk, a Mária Rádió összes munkatársainak, munkatársaiért, Isten fizesse, hogy meghallgatod, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kérését. Ma imákat a szőkefalvi zarándokokért ajánlom fel, hogy mindenki tudjon ott lenni, akit meghívott a fény királynője. Imádkozzunk együtt. Halló, Mária Rádió!
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
5: Hát a rózsafűzért felajánlom azoki a papbácsikért, akik minden este 8 órakor szentmisét mutattak be a táborba való gyermekekért. Imádkozok magukkal, Isten fizesse, hogy bejutottam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Jóisten hallgassa meg kérését, imádkozzunk együtt!

Pár perc van még a mostani e-mail szendék fogadásba, ha most írják meg üzeneteiket, vagy hívnak minket, még bejuthatnak a műsorba, és elmondhatják, hogy kiért és szeretnének imádkozni. Márkusz gyógyulásáért, jóorvosi eredményért, a daganatos betegekért és egészségért kérem a rózsafűzért. Halló Mária Rádió!

0: Fenelem Rózsafőzért, a magam és családom betegeinek a gyógyulásáért, elhunyt szeretteimért és jótevőimért, az ő lelkük üdvéért, segítő kegyelemért, békességét a családomon és a világban, a Szentlélek kiáradásáért mindannyiunkra, Isten akaratában való megnyugvásért és fontos szándékokért, egy édesanya írja. Mai rózsafőzét felajánlom a családomért, betegekért, rokonokért, szomszédokért, Attila fiam gyógyulásáért, anyagi gondjaink megoldásáért, a Mária Rádió dolgozóiért, az összes elhunyt rokonomért. Péter Hajnal írja a Szent Egyházáról. Ami drága papunk írtót, Attila atyáért kérek minden imád. Halló, Mária Rádió.
1: Halló, igen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A mai rózsafűzéreket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom egészségét, békességét, testi lelki gyógyulásunkért, halottan lelki küzdéjét, a világ békéjét, három fontos szándéka. Köszönöm szépen, hogy meghallottak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, jó Isten hallgassa meg. Imád kérek férjemért, aki ma 3 hónapja távozott az örök hazába, a családja kéri az imát. Imádkozzunk együtt.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Kértessék, hogy Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt az újrafizetőt szeretném ajánlani a családom, így gyermekei, mint tudok hallni. A férje megisztívik, Jézusnia megisztívik, és az egész halottam szint. Tisztelni szóztól utam vidok arra, Isten fülesse meghallgatott. Kérdem, ezt két napot kívánok. Sok előtt egészséget.
0: Imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg kérését. Kedves hallgatók, üresek a vonalak és a postaláda is üres. Ennyi fért a ma reggeli imaszándék fogadásba. Jóisten meghallgat minden kimondott és ki nem mondott

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: egy kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: jelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

a kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelverítékezett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelverítékezett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi?

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsásd meg
0: bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miként?

0: volt tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel a misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomjói segítő szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária rádió királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Jézus vére litánia, Uram irgalmaz.
1: Uram irgalmaz.
0: Krisztus kegyelmez.
1: Krisztus kegyelmez.
0: Uram irgalmaz.
1: Uram irgalmaz.
0: Krisztus hallgass minket.
1: Krisztus hallgass minket.
0: Krisztus hallgass meg minket.
1: Krisztus hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szentlélek Úristen,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szent Háromság egy Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a keresztfán kiöntött vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az irgalmasság folyama,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a vértanúk erőssége,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, szüzeket termő vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a bűnbánók reménysége,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az örök élet záloga,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb szív,
1: üdvözíts minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel.
1: és Istenünk országává tettél bennünket.
0: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcsének örvendhessünk az égben, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Imádkozzunk az egyház megújulásáért, papi hivatásokért és a papság megszentelődéséért.
1: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bújnak bajnak, eloszlatni van hatalmat.

veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Ima Isten szolgája, Hám János püspök, mielőbbi boldoggá avatásáért. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád, és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva, minket is egyszülött fiat követésére buzdít, tekints érdemeire, élet szentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeink között tisztelhessük. Amen. Végül kérjük Szent Mihály arkangyal oltalmát egyházunkra, népünkre, életünkre. Szent Mihály

0: megkérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotánál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Szeretett hallgatóink, Szent Misét közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. A legszentebb áldozatot főtisztelendő Karácsony Tibor atya, rádiónk műsorigazgatója mutatja be. A kántori szolgálatot Majoros Attila látja el. Megkérjük mind a négy magyar nyelvű Mária Rádió hallgatóit, kapcsolódjanak be a Szent Misébe, imádkozzanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Mai szent misét szándékra ajánlom fel a Mária Rádiók munkatársaiért, önkénteseiért, adakozóiért, hallgatóiért. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket,
1: és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk, Istenünk, Szent Zorád, András és Benedek, a te hívásodat követve a remeteség magányát választották, hogy a csendben, imádsággal és munkával tökéletesebben szolgáljanak neked. Közben járásukra add segítségedet, hogy a világ változandóságai közepette is készségesen meghalljuk szavadat, és mindenben követhessük szent akaratodat. A mi Úrunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, úgy viselkedünk minden helyzetben, mint Isten szolgái. Nagy türelemmel viseljük a nyomorúságot, a szükséget és a szorongatatást. Vállaljuk, hogy megverjenek, börtönbe zárjanak és tüntessenek ellenünk. Fáradunk, virasztunk, böjtölünk. Szolgálunk fethetetlen élettel, tudással, türelemmel. A Szentlélekben őszinte szeretettel. Hirdetjük az igazságot Isten erejével. Harcolunk az igaz ügyért, és védjük minden erőnkkel. Akár sikerér, akár kudarc, akár gyalázat, akár dicséret. Csalónak mondhatnak, mégis igazak vagyunk. Ismeretlenek lehetünk, mégis jól ismernek. Meghalhatunk, és mégis élünk. Megfenyíthetnek, mégsem halunk bele. Megszomoríthatnak, mégis folyton derűsek vagyunk. Szegények vagyunk, és mégis sok embert gazdagítunk. Semmink sincsen, mégis a miénk minden. Ez az Isten igéje.
3: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkeért? Az ember fia ugyanis el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Ha ma Jézus belépne közénk, talán sokan azt várnánk tőle, hogy azt mondja, hogy ha utánam jössz, akkor könnyebb lesz az életed. De ő nem ezt mondja, nem ígér gondoktól mentes életet, nem ígér mindig sikert, nem ígér mindig földi gazdagságot, hanem azt mondja, aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és úgy kövessen engem. Ez talán az evangélium egyik legnehezebb mondata. Mert a mai világ éppen az ellenkezőjét hirdeti. Azt mondja, valósítsd meg önmagadat. A te kényelmed a legfontosabb. Ne engedd, hogy bárki korlátozzon. Jézus pedig azt mondja, tagadd meg önmagadat. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell vetnünk önmagunkat. Nem azt jelenti, hogy nem szabad örülni az életnek. Hanem azt, hogy nem az önzés irányítja többé az életünket, hanem Krisztus szeretete. Mi a kereszt? Sokan azt gondolják, hogy a kereszt csak a betegség, csak a szenvedés, csak a fájdalom. Pedig a kereszt sokkal ennél több. Ennél sokkal több. A kereszt minden olyan szeretet, amely áldozatot kíván. Egy édesapa, aki fáradtan dolgozik a családjáért, egy áldozat. Egy édesanya, aki éjszaka fel kell a gyerekéhez. Egy pap, aki akkor is meghallgatja rábízottakat, amikor ő maga is kimerült. Egy házastárs, aki újra és újra megbocsát. Egy fiatal, aki nemet mond a bűnre, ez mind kereszt, de ez mind szeretet. Egy fiatal ember egyszer panaszkodott az Istennek, biztos ismerős a történet mindannyiunk számára, hogy panaszkodik az Istennek a fiatal, hogy Uram, túl nehéz a keresztem. És álmában egy hatalmas terembe kerül, a falakon ezernyi kereszt függött, és az angyal, egy angyal így szólt hozzá, hogy válasz akkor magadnak egy másikat. A fiatal sorra emelte le a falról a kereszteket, az egyik túl nagy volt, a másik túl érdes volt, a harmadik túl nehéz volt. Végül talált egy kisebbet, szinte a legkisebbet, és örömmel felkiáltott, na ezt szeretném. És az angyal elmosolyodott, hogy hát ez az a kereszt, amelyet eddig is te hordoztál. Tehát milyen igaz? Sokszor azt hisszük, hogy mások élete könnyebb, de tudjuk, hogy mindenkinek megvan a maga keresztje, Isten pedig pontosan azt adja, amely által közelebb vezet ő hozzá, önmagához. A búzaszem titka, Jézus azt mondja, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti, értem, megtalálja. Tehát valahogy ez emberileg egy picit van érthetetlen, de nézzük a természetet. A búzaszem, ami a magtárban van, ugye addig biztonságban van. Nem sérül, nem változik, de egyedül marad. Amikor azonban a földbe kerül, mintha elpusztulna, széthasad, eltűnik. És éppen ebből lesz a 30, 60 vagy 100-szoros termés. És a szeretet is ilyen. Aki csak önmagát védi, az végül magányos marad. Aki szeretni mer, az életet ajándékoz másoknak. Egy gyermek megkérdezte a nagymamáját, nagymama, miért fogy el ez a gyertya? Az idős asszony meggyújtotta, majd így szólt, nézd. A gyertya az valóban fogy, de miközben fogy, világít. Ha meg akarja őrizni önmagát, soha nem ad fényt. Jézus is ilyen életre hív bennünket, nem arra, hogy elégjünk a hiába valóságokban, hanem hogy szeretetből égjél másokért. Jézus a mai evangélium végén felteszi a kérdést, mit ér az embernek az egész világot megnyerés, de a lelke kárt szenved? És milyen aktuális kérdés ez? Lehet valaki gazdag, lehet valaki sikeres, lehet híres, de ha nincs béke a szívében, mindent elveszít. Elveszíti az Istent, és akkor minden földi sikere üres marad. Ezzel szemben egy egyszerű hívő ember, aki szeretettel és szeretetben él, és soha nem kerül ki az újságokba, a vezércikkekbe, címlapokra, mégis gazdag ő Isten szemében, mert béke van a lelkében. Egy idős ács egész életében templomokat épített, és amikor nyugdíjba ment, valaki megkérdezte, nem sajnálod, hogy senki sem ismeri a te nevedet? És az idős bácsi mosolyogva felelt, nem az a fontos, hogy az emberek emlékezzenek rám, elég, ha Isten tudja, hogy szeretetből dolgoztam. És ez a kereszt titka. Nem a hírnév, nem az elismerés, hanem a hűség. A keresztet nem lehet kikerülni. Minden ember hordoz valamit. A kérdés csak az, hogy egyedül cipeljük-e, vagy Jézus Krisztussal? Jézus nem azt mondta, hogy vidd a keresztedet, ahogy csak tudod, te dolgod, hanem azt mondta, hogy vedd a keresztet, és úgy kövess engem. Tehát ő előtted jár. Ő már végigment ezen az úton, ő tudja, hogy milyen szenvedni, milyen sírni, milyen csalódni, milyen szenvedni, és tudja azt is, hogy a kereszt után mindig ott ragyog a feltámadás hajnala. Ezért, amikor nehéz lesz az út, ne csak a keresztet nézzük, hanem azt is, aki előttünk viszi. Kérjük a Szűzanyát, aki hűségesen állt fia keresztje alatt, hogy tanítson bennünket kitartani a szeretetben,

0: Azt mondja, hogy tagadja meg magát. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell vetnünk önmagunkat, azt jelenti, hogy lemondunk az önzésről. Nem mindig az első gondolatunk, vágyunk, vagy érdekünk legyen a döntő, hanem Istennek az akarata. Na ez az, amikor te meg tudod tagadni magadat, és Isten teszed előtérbe. Tehát az önmegtagadás az a szeretetnek az iskolája. Vegye fel keresztjét. A keresztet nem mi választjuk, azt az élet adja. A békesség, csalódás, félreértés, magány, öregség, egy nehéz kapcsolat, vagy egy fájdalmas veszteség, nem a kereszt a legfontosabb, hanem az, hogy kivel hordozzuk. Ugye Krisztus előttünk vitte a keresztet. Azért, mert a mi keresztünk már nem a reménytelenség jele, hanem az üdvösség útja lehet. Sok ember azért szenved, mert menekül a kereszt elől. A keresztet nem lehet kikerülni, csak más formában találkozunk vele. Ha azonban Krisztussal hordozzuk, akkor a szenvedésből érlelődés, a fájdalomból szeretet, és a könnyekből pedig remény születik, öröm születik. És az evangélium egyik legnagyobb paradoxona, hogy aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Tehát aki görcsösen ragaszkodik önmagához, az elveszíti a békéjét. Aki azonban képes ajándékká tenni az életét, az megtalálja önmagát. Ahogy mondottam, egy gyertya is csak akkor ad világosságot, ha ég. Mit ér az embernek, mondja tovább Jézus, az egész világot megnyeri. Tehát időszerű kérdést tesz fel. Egy gazdag üzletembert megkérdezték, hogy mennyi pénz elég. Elgondolkodott és majd azt mondta, hogy hát mindig egy kicsivel több. Tehát ez a világ logikája. Jézus Krisztus logikája más. Aki Istent megtalálta, annak már a legnagyobb kincse megvan. És Jézus emlékeztet arra is, hogy eljön a nap, amikor az emberfia dicsőségben visszatér, és mindenkit tettei szerint megítél. És ezzel ő nem félelmet akart kelteni, hanem reményt akart adni. Az életünknek örök értéke van. Minden szeretetből végzett cselekedet, minden titokban meghozott áldozat, minden megbocsátás, minden könyv, amelyet Jézus Krisztusért hullatunk, értékes Isten szemében. Lehet, hogy a világ nem tapsolja meg a te hűségedet, a te megbocsátásodat, a te szeretetedet, az önfeláldozásodat és a csendes szolgálatodat, de hidd el, hogy Isten semmit nem felejt el. Egy hegymászó egyszer azt mondta, a csúcsra vezető út az mindig meredek. Könnyősvény nincs, de amikor felér az ember, megérti, hogy minden lépésének értelme volt. Hát a keresztény életünk is ilyen, nem mindig könnyű, néha meredek, a fárasztó fájdalmas, de aki Krisztust követi, nem csupán egy hegy csúcsra érkezik, hanem az örök életet készíti elő saját magának. Ezért, amikor nehéznek tűnik a kereszted, jusson eszedbe Jézus ígérete, hogy nem a kereszt az utolsó szó, hanem a feltámadás. Aki Krisztusért elveszíti életét, az valójában megtalálja azt, itt a földön mélyebb értelemben, és majd az örökké valóságban, a teljes boldogságban. Imádkozzunk úgy együtt, kedves testvérek, hogy adj bátorságot, Urunk Jézus, hogy ne féljünk megtagadni önzésünket, hűséggel hordozzuk mindennapi keresztünket, kitartsunk melletted akkor is, amikor az út nehéznek tűnik. Taníts bennünket úgy élni, hogy ne a múlandó javakat keressük, hanem téged. Te, aki az örök életnek a forrása vagy. Add, hogy amikor eljössz a te dicsőségedben, örömmel állhassunk eléd mi is, mint hűséges követőid. Amen. Kérjük testvéreink, gondviselő mennyei atyánkat, hogy a szent hitvalló példája nyomán szentségben és igazságban járjuk a földi élet útjait.
1: Segíts kegyelmeddel egyház minden tagját, hogy valóban a föld sója és a világ világossága legyünk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adj egyetértést a népeknek,

0: és támasz önzetlen békességszerzőket az egész világ javára.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Add, hogy úgy fáradozzunk családunk és embertársaink jólétéjét, hogy mentek maradjunk a világ bűneitől.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Adj nekünk irgalmas szívet, hogy bajba jutott embertársaink segítségével róljuk le az irántad való szeretet adóját.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Add, hogy a betegek és a szenvedők a szentek példájára krisztusi lélekkel viseljék keresztjüket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Add, hogy testvérünkkel és minden kedves halottunkkal, szentjeid társaságában jobbot felől állhassunk az ítélet napján.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Mennyei atyánk, nyisd meg lelki szemünket, hogy nagy testvéreinkben, a szentekben megcsodáljuk, mire képes kegyelmeddel az ember. Erősítsd akaratunkat, hogy földi hivatásunknak hűséges betöltésével méltónak bizonyuljunk szent példaképeinkhez, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, add, hogy ez az áldozat, amelyet oltárodon bemutatunk, legyen kedves előtted, nekünk pedig üdvösségünkre váljék, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük fő szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, világteremtője és minden élet forrása. Te bölcsességed műveit sohasem hagyod magukra, hanem gondoskodó jóságoddal mindig itt vagy mellettünk. Erős kézzel és kiterjesztett karral átvezetted népedet, Izraelt, az úttalan pusztán. Most pedig szent lelked erejével a világban zarándokló egyházadat, a történelem útjain országod örök boldogságába vezetett Krisztus, ami Urunk által. És ezért az angyalokkal és szentekkel együtt dicsőséget, himnuszát zengjük és vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy és dicséretre méltó ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk. Szeretete egybegyűjt minket, magyarázza szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmazz, Atyán, kérünk tehát téged, küld el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

0: A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet. Hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Megemlékezünk tehát szent atyán Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked. És add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Minket, akiket meghívtál asztalodhoz, erősíts meg, Urunk, az egységben, Leó pápánkkal, László püspökünkkel, minden püspökkel, pappal, diakonussal és egész népeddel együtt. Add, hogy a te útjaidon járva a hitben és a reményben örömet és bizalmat sugározzunk a világra. Emlékezzél meg testvéreinkről, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsáss be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, vértanukkal és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben. Minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod,
1: legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond.
1: És megöltözni.

0: Könyörögjünk. Mennyei kenyérrel tápláltál minket, Urunk Istenünk. Könyörögve kérünk, hogy áldozatunk, amelyel köteles hódolatunkat rottuk le előtted, érezhetően gyarapítsa bennünk üdvözítő kegyelmedet, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, éljünk békében.
1: Istennek legyen hála.

Szeretett hallgatóink, szentmisét közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. A legszentebb áldozatot főtisztelendő Karácsony Tibor atya, az Erdélyi Mára Rádió műsorigazgatója mutatta be, a kántori szolgálatot Majoros Attila látta el. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádió hullámhosszán, hallgassák műsorainkat. A mikrofonnál Szeveni Lajos önkéntes hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária iskolájában. Tanuljunk a boldogságos szűz életpéldájából, Hajlák Attila atya vezetésével.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Segíts, hogy először igent mondjak, és bízzak benned. Ezt a címet adtam a mai elmélkedésünknek. Azt hiszem, hogy Boldogságos Szűzanyától elsősorban ezt tanultam meg, vagy ezt tanulhatjuk meg, hogy igent mondani és bízni. Uram, te nem a felkészülteket hívod el, hanem az elhívottakat készíted fel. Ez azt jelenti, hogy az alkalmatlanságom nem kizáró ok, sőt, éppen ez a lényeg, ez a kiinduló pontja annak, hogy a te hatalmad munkálkodhasson bennem. Ránézek arra, amire hívsz, és azonnal sorolom a hiányosságaimat, mindazt a készséget, ami hiányzik, a tapasztalatot, amim nincs, a képesítést, ami hián vagyok, elfelejtve, hogy neked ezekre nincs szükséged. Taníts meg rá, hogy a felkészítettség az elhívás után jön, nem előtte. Hogy te nem várod meg, amíg készen állok, hogy aztán elhívje, hanem te hívsz el, és azután teszel képessé. Te abban vagy különleges, hogy a valószínűtlen embereket hívod el, a képzetleneket, a felkészületleneket, azokat, akik tudják, hogy egyedül nem lennének képesek rá. Mert így mindenki tudja, hogy a te hatalmad munkálkodik, nem az övék. Segíts felhagyni azzal, hogy a képesítéseim hiányát ürügyként használjam az elhívásod elutasítására. Segíts, hogy először igent mondjak és bízzak benne, te megadod mindazt, amire szükségem van, hogy engedelmeskedem. Emlékeztes arra, hogy a hit minden hőse alkalmatlannak érezte magát. Mózes dadogott, Gedeon elbújt, Dávid a legfiatalabb volt, Szűzanya is azt érezte, hogy teljesen képtelen a hivatására, és mégis felkészítetted őket pontosan arra, amire elhívtad őket. Adj bátorságot, hogy elfogadjam az elhívásodat akkor is, ha teljesen felkészületlennek érzem magam. Bízva abban, hogy sosem hívsz el annélkül, hogy fel ne készítenél, és sosem küldesz el annélkül, hogy meg ne adnád a szükséges erőt. Engedd, hogy ma belépjek abba, amire hívsz, tudva, hogy Isten nem a felkészülteket hívja el, hanem az elhívottakat készíti fel. Én pedig elhívott vagyok. És igen, jó ebben a gondolatban, ebben a valóságban lenni, hogy elhívott vagyok. Szűzanyám, segíts először igent mondani, és utána bízni. Néha Isten megengedi, hogy dolgok összetörjenek, hogy feltárja, mit is tartott össze, vagy mi is tartott össze valójában, és ez nehéz. És ezt látjuk a Szűzanya életében is. Mert amikor valami szétesik, egy kapcsolat, egy terv, egy álom, egy elképzelt jövő, az első kérdés, amit az emberek feltesznek, hogy miért? Miért most? Miért ez? Miért engedte ezt a Jóisten? És őszintén néha nem kapjuk meg ezeket a válaszokat azonnal, de idővel sokan felfedeznek valami meglepőt. Amit azt hitték, hogy az alapjuk soha nem volt elég erős ahhoz, hogy elbírja az életük súlyát. Ezért Isten elkezd újjáépíteni. Nem azért, hogy elpusztítson, hanem hogy megerősítsen, és ez fontos. Mert sok ember összekeveri a megtörést a kudarccal. De nem minden, ami eltörik, van elrontva. Néhány dolog azért törik össze, mert éppen újraformálódik, finomítódik, tisztul,
Valami erősebbre épül újra. A gyémánt nyomás alatt formálódik. Az arany tűz által tisztul. És a hit gyakran akkor erősödik meg a legjobban, amikor azok az ideiglenes dolgok, amelyekhez ragaszkodtunk, kihullanak az életünkből. Ezért, ha most valami bizonytalannak tűnik az életedben, ne feltételezz, hogy Isten elhagyott. Lehet, hogy éppen feltárja azt, ami nem tud megtartani téged, hogy megalapozza azt, ami igen. És egy nap talán visszanézel arra, ami összetört. És felismered, hogy pontosan ott kezdett el Isten valami jobbat építeni. Római levélben ezt olvassuk, sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás álhatatosságot munkál, az álhatatosság kipróbáltságot, és a kipróbáltság pedig reménységet. A római levélben olvashatjuk. Segíts, hogy először igent mondjak, és bízzak benne. Bízzak ebbe abba, aki számára igent mondok. Uram, neked van terved az életemmel, és kezdem megérteni, hogy az a terv sosem volt ígéret nehézségek, vesztességek, vagy azoknak a dolgoknak a nélküli életre, amiktől a legjobban félek. Néha ébren fekszem, aggódva a szeretteimért, olyan forgatókönyveket képzelek el, amiket bárcsak megelőzhetnék, és azon tűnődöm, vajon a nehéz dolgok valahogy annak a bizonyítékai-e, hogy a terved kudarcot vallott. Taníts meg arra, hogy az, hogy van terved az életemmel, nem azt jelenti, hogy minden fájdalmas lehetőségtől védve vagyok, hanem azt, hogy semmi fájdalmas nem esik ki a te hatókörödből, vagy a te jelenlétedből. Nincs olyan hely, ahová az életem, vagy azoknak az élete, akiket szeretek, eljuthatna, ahol te ne lennél már ott. És nincs olyan nehéz körülmény sem, ami elválasztana minket a te szeretetettől. Segíts felhagynom azzal, hogy a te hűségedet aszerint mérjem, történnek-e nehéz dolgok, és kezdjek bízni abban, hogy te előttünk jársz mindenben, ami következik, jelen, vagy minden lehetőségben, amitől félek. Emlékeztes arra, hogy azok a dolgok, amiktől a legjobban félek, nem állnak a terveden kívül, nem esnek ki a te gondviselésedből, és bárhová is vezessen az élet, te már előttünk jártál. Adj nekem elegendő békét, bízva nem abban, hogy a nehézségek elkerülnek, hanem abban, hogy semmi sem választhat el minket soha a te szeretetettől. És ezt jelenti az az igen, amit a szűzanya is kimondott. Hadd bízzak ma abban, hogy terved van az életemmel, amely még attól is megőriz, amit a legjobban félek, mert semmi sem érthet el a te ható körödön kívül. Uram, neked van terved az életemmel. És valóban, a jó Istennek óriási terve van velünk. Vajon hogy néz ránk a jó Isten? Akkor, amikor igent mondunk rá, vagy mielőtt igent mondanánk rá, én mindig fontosnak tartom, hogy kicsit éljük bele magunkat abba, hogy hogyan is tekint ránk a jó Isten. Uram, te kincsként tekintesz rám. Nem eltűrsz, nem viselsz el, nem vonakodva fogadsz el, hanem valóban kincsként becsülsz, és olyan értéket találsz bennem, amit én nem látok meg magamban. Küzdök azzal, hogy elhiggyem, kincsként tekintesz rám. Könnyebb elhinnem, hogy csak eltűrsz, hogy azért viselsz el, mert muszáj, hogy kötelezettség vagyok számodra, nem pedig örömforrás,
Taníts meg rá, mit jelent az, hogy a mindenség Istene kincsként tisztel. Segíts, hogy ez az igazság mélyebbre hatoljon a bizonytalanságaimnál, és elhiggyem, hogy őszintén értékelsz engem. Nem lett volna muszáj kincsként tekintened rám, teremthettél volna úgy is, hogy közömbös vagy irántam. Szerethettél volna távolról, öröm nélkül is. Te mégis úgy döntöttél, hogy különleges kincsként becsülsz. Segíts úgy élnem, mint akinek tudomása van arról, hogy kincsnek számít. Segíts, hogy másként viselkedjem, mert tudom, hogyan látsz engem. Hogy ne éljek úgy, mint aki értéktelen, miközben te drágának nevezel. Emlékeztes rá, hogy ami kincs, azt védelmezik, biztonságban tartják és gondosan kezelik. És te pont így vánsz velem. Őrzöd azt, amit értékelsz, és óvatosan tartod azt, ami drága a számodra. Adj bátorságot, hogy ellenkezés nélkül befogadjam ezt az igazságot, hogy ne soroljam az okokat, miért nem kellene kincsnek tartanod, és ne hárítsam el a szeretetedet csak azért, mert nem érzem magam méltónak rá. Hadd nyugodjak meg abban a valóságban, hogy te kincsként tekintesz rám, hogy mérhetetlenül értékes vagyok, drága a szemedben, és örömödet leled bennem, te az Isten, aki bárkié lehetnél, és mégis engem is választottál. És igen, kedves testvéreim, ha megértjük ezt, hogy a Jóisten hogy néz ránk és minden emberre, akkor tudjuk kimondani, segíts, hogy először igent mondjak, és bízzak benne. Hogy bízzak abba, hogy akiben, akire igent mondtam, az végigvezet mindenen, és az tényleg ott van az életemben. Az élet néha megtörve, kimerülten és olyan csaták súlya alatt hagy bennünket, amelyeket senki más nem lát. Vannak pillanatok, amikor a szívünk összetörtnek tűnik, a hitünk meggyengül és az erőnk elfogy. Mégis, még a legalacsonyabb pontjainkon is Isten keze soha nem hagy fel azzal, hogy felénk nyúljon. Mint az agyag az alkotó kezében. Megrepedhetünk a nyomás alatt, de soha nem vagyunk javíthatatlanok. A Jóisten különlegessége abban rejlik, hogy helyreállítja azt, ami romlottnak tűnik, meggyógyítja azt, ami sebesült, és újjáépíti azt, ami összedőlt. Amikor a világ törött darabokat lát, Isten egy még formálódó mesterművet lát. Ha ma terheket hordozol, ne add fel. Vidd Jézushoz, a szűzanyához, a fájdalmadat, a kudarcaidat, a félelmeidet és a könnyeidet. Ő nem fejezte be a történetedet, az ő kegyelme nagyobb a hibáidnál, és az ő szeretete erősebb a küzdelmeidnél. Uram, lehet, hogy megtörtem, de még mindig a tiéd vagyok. Gyógyítsd meg a szívemet, erősítsd meg a lelkemet, állíts helyre a hitemet, formálj újra a te tökéletes akaratod szerint. Bárhogy is érzed magad, sérültnek, emlékezz erre, ugyanaz az Isten, aki teremtett, képes helyre is állítani. Ugyanaz a kéz, amely formált, képes újraformálni. Ugyanaz a megváltó, aki meghalt, érted, ma is veled jár. Izajás prófétánál olvashatjuk, de most is, Uram, te vagy a mi atyánk, mi agyag vagyunk, te pedig a mi formálunk, mindannyian a te kezed munkái vagyunk. Segíts, hogy először igent mondjak, és bízzak benne. Milyen jó lenne igent mondani. Milyen jó lenne egészen Istennel élni. Uram, neked van terved az életemmel. Te valóban ott vagy az életemben.

tudsz átvészelni, ha megvallod a hitet, és megvallod, hogy az Úr az én pásztorom, és nem félek. Uram, segíts, hogy először igent mondjak, és bízzak benned. Jó lenne belelátni Isten terveibe, mit tervezett a jövőre. Hogy miért történhet meg az, amiről érzed, ennek nem lenne szabad megtörténnie. Mégis Isten mit tud majd kezdeni vele? Hogyan tud ebből a felfoghatatlanul elrontott jelenből egy helyreállított jövőt létrehozni? De nem láthatsz bele Isten jövőbeli terveibe. Csak hihetsz. Elsődlegesen nem is abban, hogy mit tesz, vagy mit nem tesz, hanem konkrétan benne. És a benne való hitben, elmélyedve, fokozatosan elcsendesedik benned minden, és végül rájössz, hogy semmi sem fontosabb, mint Isten. Mert ha Isten van, minden van. És ahol nincs, lehet bármi, pont az hiányzik belőle, amivé az ő jelenléte teszi ezt a mindent. Nem láthatod a jövőt, de hihetsz benne, hogy egy valami biztos, egy olyan jövő vár, amiben ő ott lesz benne. Kedves Mágy Rádió hallgatók, kedves testvéreim, nagy ajándék a boldogságos szűzanya lelkületében igent mondani, és rátenni az életünket, az életet egy ilyen Istenre. És a jó Isten ott van mindannyiunknak az életében. Mindenkinek az életében ott van, és akkora ajándék megélni, megtapasztalni ezt a jó Istent, ezt a közelséget, ezt a szeretetet. És erre is hívlak meg, hogy mert átadni az életedet, mert minden élethelyzetben kimondani ezt az igent. Uram, te nem a felkészülteket hívod el, hanem az elhívottakat készíted fel. És tényleg az egész életünk egy nagy felkészítés valamire. És amikor ezt éljük, nem könnyű, mert rengeteg vívódás, nehézség, megpróbáltatás érhet. De ha Isten akaratát tesszük, akkor ez óriási ajándék. Nagy ajándék azt mondani, hogy igen, Uram, én rád tettem az életemet. Én rád teszem az életemet. És veled együtt szeretném élni a mindennapokat. Bármilyen életszakaszban, élethelyzetben is vagyunk, azt tudnunk kell, hogy a jó Isten mindig arra az időszakra adja a kegyelmét. Bármiben is vagyunk. Isten kegyelmet ad, és abban az életszakaszban kegyelmet. És nagyon jó ráhagyatkozni erre a kegyelemre. Nagyon jó ráhagyatkozni a jó Istennek erre a szeretetére. Minden életszakaszban ott van a jó Isten. Soha nem hagy magunkra. Ő tudja, hogy mire van igazán szükségünk, és valóban nagy-nagy szeretettel van ott a mindennapjainkban. Déri Tibortól olvastam a tegnap, és úgy el is gondolkodtam, hogy mekkora igazság ez a mondat, hogy a mindennapok hordalékából kell kimosnunk életünk maréknyi aranyát. Sok mindent hoz ugye az életünk, és sok hordalék van az életünkben. De bízni abban, hogy tényleg az életünk aranya ki lesz mosva, ki mosódik. Bízni a jó Istennek ebbe a kegyelmébe, ebbe a nagy-nagy szeretetébe. A tegnap ünnepeltük Kármhegyi boldogasszonyt, a szűzanyát is. Igen, érkezzünk meg a szűzanyához, ezzel a gondolattal hívtam meg, vagy küldtem el Kármhegyi boldogasszony imacsoportokat a Maros-Szentgyörgyi Kármelbe.

Igen. Érkezzünk meg a jó Istenhez. Érkezzünk meg oda, ahol a szívünk és a lelkünk mindig tud találkozni a jó Istennel. Vannak, akik egy romot cipelnek majd a magányuk alatt, amit senki más nem láthat. Lehet, hogy normálisan beszélnek, mosolyognak, amikor számít, és úgy tesznek, mintha a súly elviselhető lenne. Miközben belül kimerültek a gondolatok, emlékek, fájdalom elleni küzdelemtől, ami soha nem ad nekik békét. És nem fogod tudni, mennyire közel vannak az összeomláshoz, vagy mennyi erő kell ahhoz, hogy egyszerűen csak előtted álljanak. Szóval ne tedd a hallgatásukat gyengességgé, a szomorúságukat kellemetlenségi, a küzdelmüket pedig valami nevetségessé. Légy türelmes, légy gyengéd, és úgy válogasd meg a szavaidat, mintha számítanának, mert számítanak. Egy meggondolatlan megjegyzés elmélyítheti a titokban már vérző sebet, de egyetlen pillanatnyi őszinte kedvesség emlékezhetett valakit arra, hogy a világ nem hagyta el teljesen, és légy kedves még akkor is, ha nem érted. De különösen akkor. És sokszor nem értenek meg, sem engem, sem én másokat. Sokszor nem tudjuk, hogy mik vannak az életünkben. És igen, néha a legerősebb láncok nem a kezeiden vannak, hanem az elméd körül. A hazugságok, amiket elhittél, a címkék, amelyeket elfogadtál, a félelmek, amelyeket annyiszor ismételtél, hogy végül igazságnak kezdett hangzani, túl törött vagyok, már túl késő, soha nem fogok megváltozni, Isten soha nem használhatna valakit, mint én. És őszintén, sok ember olyan harcokat vív, amelyeket valójában már évekkel ezelőtt megnyert. Nem azért, mert a láncok még mindig léteznek, hanem mert nem vették észre, hogy az ajtó már nyitva van. És ez számít, mert a Krisztusban való szabadság nem csupán arról szól, hogy hol töltöd az örökké valóságot, hanem arról, hogy, hogyan élsz ma, hogyan gondolkodsz, hogyan látod önmagad, hogyan reagálsz, amikor a szégyen újra kopogtat. Az ellenség szereti bentartani az embereket olyan börtönökben, amelyeknek már nincs zárjuk. De Jézus nem azért halt meg, hogy az életedet rabként éld le, azért jött, hogy megszabadítson, szabaddá tegyen a kárhoztatástól, szabaddá a szégyentől, szabaddá attól a hazugságtól, hogy a múltadnak nagyobb hatalma van, mint Isten kegyelmének. Szóval, ha mostanában régi címkéket cipelsz, tedd le őket. Ha régi bukásokat pörgetsz újra és újra, engedd el őket. Ha úgy élsz, mintha még mindig az a régi ember lennél, emlékezz erre, Isten nem azt kéri tőled, hogy azzá válj, aki voltál, hanem arra hív, hogy előrelépj abba, akinek ő teremtett. És olyan jó tudni, hogy igent mondhatok a jó Istenre ma is. És olyan jó tudni azt, hogy nincs olyan élethelyzet vagy életszakasz, amiben ne lenne ott a jó Istennek a kegyelme. Kedves Mári Rádió hallgatók, szizony a lelkületinek a titka az ő igenje és az ő bizalma. Kapaszkodjunk a jó Istenbe, szeressük a jó Istent mindenek felett, és bízzunk abban, hogy neki terve van, szeretet terve, ami kiteljesedésünkhöz. Ezekkel a gondolatokkal köszönöm meg, hogy velem tartottak. Hajlák Attila István plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrabit hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Az Életünk Krisztus című műsort hallják. Mikrofonnál Fülöp Zsombor köszönti önöket. Mai műsor alkalmával is tovább haladunk a vágyaink között. Ránézve erre a mozgató erőre, mi ott van minden ember életében. Tesszük ezt Anselm Grün bentés lelki atya könyvének alapján. Hogyan elégedjünk meg azzal, ami a miénk, teszi fel a lelki atya a kérdést. A mai műsorba a tökéletes támasz utáni vágyról beszélünk, valamint ami azt követi, az úgynevezett elégséges felszerelés utáni vágy. Mind a kettő evangéliumi történetből indul ki. Az első evangéliumi rész az a vihar lecsendesítéséről szól. Ismételjük el ezt az evangéliumi történetet. Bárkába szállt, s tanítványai követték. Egyszerre csak nagy vihar támadt a tavon, úgyhogy hullámok elborították a bárkát. Ő azonban aludt. Oda mentek hozzá, fölkeltették és kérték, Uram, ments meg minket, elveszünk. Jézus ezt mondta nekik, mit féltek, ti kis hitűek? Aztán fölkelt, parancsolt a szélvésznek és a víznek, s nagy nyugalom támadt. Az emberek csodálkozva kérdezgették, ki lehet ez, hogy még a szélvész is, és a víz is engedelmeskedik neki? Megállni helyünket az élet viharában, fogalmazza meg a lelki atya. A vágynak azzal a formájával találkozunk ebben a történetben, ami arra késztet bennünket, hogy kapaszkodjunk az életbe, ragaszkodjunk valamihez, abszolút támaszt keressünk. A birtoklási vágy mögött az a félelem húzódik meg, hogy rosszul járunk. A kapaszkodás késztetése mögött az elmúlás miatti félelmünk leselkedik. Néhány ember a társába, a barátaiba kapaszkodik, hogy elkerülje a halálfélelmet. Mások valamilyen terápiás vagy spirituális módszerben találnak fogódzót, hogy ne érezzék az elmúlás miatti félelmet. Egyik pszichoanalitikus szerint sok neurózis, annak a következménye, hogy az ember elnyomja a halálfélelmét, tehát valójában pótlék. A halálfélelem lényegénél fogva az emberhez tartozik, aki elnyomja, belső és külső örvénybe kerül. A halálfélelemről és a belső keletkező háborgó nyugtalanságról mesél nekünk Máté a vihar lecsendesítésének történetében. Márk evangéliumából vette át, ám más értelmezést ad neki. A történetet átformálja, saját közösségének helyzetéhez igazítja. A Jézus követő tanítványokról beszél. A bárka és az egyházatyák is erről beszélnek, az egyház hajójának a jelképe, amely egyben a saját életünket is szimbolizálja. Az ókorban szívesen használták azt a hasonlatot, amikor az ember egész életében egy csónakkal utazik a tengeren. Életünk bizonytalan. A csónak tart meg bennünket, azaz a testünk és a képességeink. Ám ki vagyunk szolgáltatva a tenger hullámzásának és a sodrásának is. Máté egy földrengést említ a tenger közepén, amikor a tenger megrázkodik. Márknál ezzel szemben forgószélről vagy ellenszélről van szó. Mindkettőben közös azonban, hogy életünk, létünk képe ez. A sors gyakran fúj az arcunkba ellenszelet. Hirtelen minden ellenünk irányul. Különböző erők ellen küzdünk annélkül, hogy valójában meg tudnánk ragadni őket. Az ellenünk támadó erő
A szélhez hasonlóan megfoghatatlan. Gyakran érezhetjük ellenszélben magunkat, az ellenünk dolgozó emberek miatt is. A forgószél képe másik irányba fordítja a figyelmünket. Ide-oda rángatnak bennünket, annélkül, hogy észlelhetnénk, honnan fúj a szél. Összezavarodunk, és nem találunk támaszt. Máté ezt is másképp képzeli el. Nagy rengés támadt. Számára ez a végső időket jelképezi. Az apokaliptikus idők a földrengésről szólnak, amely minden embert megráz és összezavar. Önmagunkra vonatkoztatva azt értelmezhetjük, hogy ez a nagy megrázkodtatás a halálfélelmünkkel szembesít minket, mert életünk mindig végső idő. A halálban életünk véget ér, ekkor az időnk lejár. Ez a gondolat megráz bennünket, és olyan, mint egy földrengés, amely megkérdőjelezi a biztonságot, amely támaszunk az életünk során. A megrendülés azonban lelki megrázkodtatást is jelent, amelyet újra meg újra megtapasztalunk, amikor például egy hozzánk közel álló kedves ember meghal, vagy amikor a fenyegető betegség diagnózisát kapjuk meg. Az ilyen megrázkodtatásokra a tanítványokhoz hasonlóan idegességgel és félelemmel reagálunk. Máté rámutat a tanítványok tehetetlenségére életünk megrázkodtatásában. Nem tudják, mit évők legyenek, tanástalanok és gyámoltalanok. Bár Jézus is velük van a bárkában, de alszik. Azt mondhatnánk a tanítványoknak, nincs kapcsolatuk vele. Mivel nincs vele kapcsolatuk, nem segít nekik a félelmükben. A tanítványok a saját félelmük körül keringenek, ám a rengés felébreszti őket. Aktívak lesznek. A szó, amelyet Máté erre használ, szó szerint fordítva, sietős odalépés. S mit mondanak? Uram, ments meg minket, elveszünk. Sok ember nyugtalansággal reagál a haláltól való félelemre. A tanítványok is idegesek lesznek. Félelmük és belső nyugtalanságuk abban a három rövid szóban fejeződik ki, amelyek a görög nyelvben kötetlenül egymás mellett állnak, és amelyekkel Jézust fölkeltik. Három rövid segélykiáltással fordíthatnánk le: Uram, ments meg minket, elveszünk. A tanítványok nem tudják, hogyan segítsen nekik az Úr. Egyszerűen csak segítségért kiáltanak. Saját állapotukat a következő szavakkal írják le: elpusztulni, meghalni, elveszni. A tanítványok félnek, hogy elveszítik a megtartó erőt. Elveszik önmagukat és elsüllyednek. Érzik, hogy sem a hajódeszkába, sem pedig a többiekbe, a bárkába nem tudnak belekapaszkodni. Elveszítettek minden, ami támasz jelentett. Ezért van szükségük arra, aki megmenti őket. Szabadíts meg bennünket ennek a katasztrófának a hatalmától, ugye a szoszon ezt jelenti. Vagy őrizd meg minket ennek a földrengésnek a háborgásától. Védd meg valódi énünket. Félünk, hogy elveszítjük önmagunkat. Tehát nem arról a félelemről van szó, hogy kicsúszik a lábunk alól a talaj, hanem végeredményben arról, hogy elveszítjük önmagunkat, a saját identitásunkat. Ilyenkor aztán már nem is tudom, hogy ki vagyok. Elsüllyedek a heves érzelmek örvényében, amelyek megrázzák a bensőmet. És Jézus még fekve válaszol a tanítványoknak, ismerős Jézus válasza: mit féltek ti, kis hitűek? Máté nem a hit vagy a nem hit kérdésével foglalkozik, hanem a nagy vagy a kis hittel. A tanítványok szó szerint fordítva kevés hitűek. Ezt a leírás Máté mindannyiunkra vonatkoztatja. Hiszünk Istenben, hiszünk Jézusban, de hitünk nem elegendő ahhoz, hogy életünk megrázkodtatásaiban szilárd támaszt találjunk.
nem elegendő ahhoz, hogy megszabadítson bennünket a haláltól való félelemtől. Kis hitünk nem gyógyít ki minket az életünkbe való görcsös kapaszkodástól. Ezért olyas valamit keresünk, ami támaszt nyújt nekünk. Egyesek az egyik biztosítást kötik a másik után, hogy életük bizonytalanságaiba szilárd támaszuk legyen. Mások a pénzbe kapaszkodnak, amely biztonságot ígér nekik. Megint mások emberekbe kapaszkodnak, ám azáltal, hogy az embertől várnak abszolút támaszt, túlterhelik őket. És ettől a halálfélelemtől még nagyobb lesz. Ulrich Lutz, az evangélikus szentírás magyarázó, a kis hitűséget látja abban megnyilvánulni, hogy a tanítvány elfeledkezik ura hatalmáról és jelenlétéről, és így már nem tud cselekedni. Mindannyian mindig egyszerre vagyunk hívők és nem hívők. Megtapasztaltuk a hitnek a hatalmát, ám sokszor elveszítjük szemünk elől a hitet. Kifolyni látszik a kezünk közül. A hitre építettünk, ám most, amikor az egész életünk megremeg, már semmit nem érzünk annak erejéből. Ezért gyakran a tanítványokhoz hasonlóan mi is gyámoltalanul és kétségbe esetten reagálunk bizonyos helyzetekre. Jézus szembesíti a tanítványokat mindenek előtt önmagukkal és kis hitűségükkel. Csak utána áll fel és szól rá a szelekre és a tengerre, amikor nagy nyugalom támadt. A görög nyelvben talán így lehetne fordítani a szavakat, hogy nagy, hatalmas csend. Olyan csend, amely mélységes, hatásos és emlékezetes marad. Mikor Jézus felkel, akkor nagy hatású csend keletkezik, vagyis mikor Jézus bennünk úgymond felkel, akkor nagy hatású csend keletkezik. Akkor ez a csend egészen megragad. Akkor többi semmi nem renghet meg. Bizonytalaníthat el, és félelmíthet meg bennünket. Ha átgondoljuk Jézus felkelését bennünk, akkor azt is mondhatjuk, hogy érintkezésbe kerülünk valódi énünkkel. Ha saját belső énünk szerint élünk, akkor elcsendesedünk. Ha külső megrázkodtatás nem tud ártani, akkor nem kapaszkodok görcsösen külső fogódzókba, nem leszünk idegesek. Ezért életünk minden megrázkodtatása meghívás arra, hogy érintkezésbe kerüljünk a bennünk levő Jézussal. Valódi énünkkel felébresszük azt, hogy ebből a belső középpontból kiindulva éljünk. Ez az igazi szabadságnak az útja. Ne kapaszkodjunk mohón a belső biztonságra, és ne arra támaszkodjunk. És elérkeztünk az elégséges felszerelés utáni vágyunkhoz, úgy mondván, hogy mindenünk meglegyen. Ezt élni, látni, megélni, de rájönni arra, hogy azáltal, hogy mindenünk megvan, nem biztos, hogy mindenünk megvan, ami a lényeges. Az evangéliumi rész az ugyancsak Máté könyvéből való, amely így szól, idézzük fel az evangéliumi részt. Ezt a 12-t küldte Jézus megparancsolva nekik. A pogányokhoz vívő utakra ne térjetek rá, és a szamariaiak városába ne menjetek be. Forduljatok inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Betegeket gyógyítsatok meg, halottakat támaszhatok fel, leprásokat tisztítsatok meg, ördögöket űzzetek ki, ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Jövetekbe ne szerezzetek se arany, se ezüst, se részpénzt. Ne vigyetek magatokkal az útra tarisznyát, se kétruhát, se sarut, se botot. A munkás ugyanis megérdemli az ő bérét. Ha egy városba vagy faluba betértek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó, és maradjatok nála, míg tovább nem mentek. Amikor a házba léptek, köszöntsétek. Ha méltó rá a ház,
rászáll békétek, ha nem, akkor békétek visszaszáll rátok. Ha valaki nem fogad be benneteket, s nem hallgat szavatokra, hagyjátok ott a házat, sőt a várost is, és még a port is, rázzátok le lábatokról. Az életet nem lehet elsajátítani, az életet tenni kell, ahogy mondja Anselm Grün atya. De mit is jelent ez? Az egyik vágy, amelyet mindenki ismer, hogy utunkon elégséges felszereléssel rendelkezzünk munkánkhoz és feladatainkhoz. Vannak olyan emberek, akik az egyik képzést végzik a másik után, attól a félelemtől hajtva, hogy soha nem rendelkezhetnek elegendő tudással és képességgel feladatuk elvégzéséhez. Ám Jézus egészen egyszerű választ ad a félelmükre. Ingyen kaptátok, és ingyen is adjátok. Megadtam neked, amire szükséged van. Higgy a képességeidben. Elégséges mértékben juttattam neked. Nincs szükséged még erre, vagy arra a végzettséghez. Mások egy előadásra, vagy egy iskolai órára olyan energiával készülnek fel, ami elveszi tőlük a maradék életet. A sikerre összpontosítsanak. Úgy vélik, mindent meg kell tenniük azért, hogy sikeresek legyenek. Erre a vágyra válaszol Jézus, amikor megszólítja a tanítványokat, akiket azáltal, akik által a hirdetett örömhír hirdetésére akar küldeni. Ugyanazokat a tetteket kell véghez vinniük, amelyeket Jézus cselekedett. Betegeket gyógyítsatok meg, halottakat támasztatok fel, leprásokat tisztítsatok meg, ördögöket űzzetek ki. Ez esetleg túl nagy kihívásnak tűnhet számunkra. Ha ilyen megbízást kapunk, úgy véljük először évekig Jézus iskolájába kell járnunk, hogy hasonlót hozzunk létre, mint ő. Ám Jézus képesnek tartja a tanítványokat a gyógyításra. Nem olyan gyógyítók ők, akik mindenkit egészségesé tudnak tenni. Ám ige hirdetésük gyógyító hatású. Újra életre tudnak kelteni bensőjükben a megtermett embert. Szeretetteljes odafordulásukkal sebeket tudnak gyógyítani. Önmagukkal, ki nem békült embereket elfogadással tudnak megajándékozni, hogy képesek legyenek elfogadni önmagukat. Démonokat tudnak kiűzni, boros gondolatokat világossá tenni, a kifogások szellemeit elűzni, amelyekkel az emberek a belső változások ellen védekeznek. Jézus nagy feladatokra tartja képesnek a tanítványokat. Ha minket ilyen nagyra tartanának, akkor a kérdés veszélye fenyegetne bennünket. A kérkedés veszélye fenyegetne bennünket. Dicsérnénk önmagunkat, hogy nagy gyógyítók vagyunk, hogy gyógyító erőt sugárzunk, hogy gyógyító kézzel rendelkezünk. Ám Jézus ismeri ezt a veszélyt, ezért adja tanítványainak, az útra a indulóknak az ő igéjét. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Minden képesség esetében, mert Jézus ránk bíz, mindig tudnunk el annak a veszélyéről, hogy magunknak tulajdonítsuk a képességeket, vagy pedig kifejezetten spirituális embernek adjuk ki magunkat, aki különleges képességeket kapott Jézustól. Ilyenkor nem ingyen adjuk, hanem saját hírnevünket vagy spirituális különlegességünket akarjuk előtérbe tolni. Grandiozitásunk sugaraiban sütkérezünk, különlegesnek tartjuk magunkat, gyógyítónak talán, ám nem mi vagyunk a gyógyítók. Ingyen kaptuk a gyógyító erőt Jézustól, és néha továbbadhatjuk, de csak ingyen. Mert ahogy latinul mondják, gratis, kaptuk a kegyelmet, vagy ajándékba, hogy a görög fogalom szó szerint fordítása hangzik. Ezt az ingyenességet Jézus anyaki vonatkozásában is konkretizálja. Övetekbe ne szerezzetek se arany, se ezüst, se részpénzt.
Ne vigyetek magatokkal az útra tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot. A munkás ugyanis megérdemli az ő bérét. Jézus ezen útmutatásai úgy tűnhetnek, hogy korhoz kötöttek, és csak az ókor vándor prédikátoraihoz szóltak. Ezért a korai egyház sok értelmezője nem tartotta kötelező érvénynek Jézusnak ezeket a szavait. Ám Jézus itt egyszerűen megtiltja az ige hirdetést, pénzét fogadjuk el. A sorok első szava, meg felhívása, hogy ne legyen, ne birtokolj. A tanítványoknak munkájukért nem szabad elfogadni sem aranyot, sem ezüstöt, vagy apró pénzt. Csak táplálék várható el a közösségektől. A fizetségről való lemondás radikálisnak tűnik, hogy a korabeli zsidó vagy hellén vándorprédikátorokkal szemben való viselkedésmód. A rabbik cipőt és botot vittek magukkal. A bot védekezésül szolgált a kutyák vagy a rablók ellen, ám Jézus radikális szegénységet és védtelenséget követel tanítványaitól, valamint pénzkereseti és kéregetési tilalmat rendel el nekik. Akkoriban a vallási célú koldulás elterjedt és kétségkívül helytelennek számított. Így alapította meg sok ókori író ezt a gondolatmenetet. Az ókeresztény vándorprédikátorok melbevágó szegénysége és védtelensége egyik gondolkodó számára az ige hirdetés hitelességének a jele, és leginkább a profétikus és szimbolikus cselekvés analógiájára érthetjük meg. A kérdés az, mit jelentenek ma Jézus szavai, és nem csak a lelki pásztorok számára, akik különösen is Jézus küldötteinek érzik magukat. A szavak mindannyiunk számára jelentéssel bírnak. Mit üzen nekem? Talán önmagunknak azt is üzenheti, Isten igéje nem a saját tulajdonom, amit továbbadhatok. Zarándok vagyok az úton, Istent keresem. Csak kereső zarándokként adhatom tovább azt, ami újra meg újra Istentől kapok. Nem az én képességem a lényegesek, amelyeket magammal viszek, hanem az, hogy tovább tudom-e adni Isten lelkének az üzenetét. Az ige azt is jelenti számomra, hogy soha nem birtokolhatom Istent, vagy rendelkezhetem felette. Mindig Istent keresem. Ő el is rejtőzhet előlem. Nem szabad olyan emberként fellépnem, mintha pontosan tudnám, ki az Isten, mintha különösen közel lennék hozzá, és ezért különleges módon beszélhetnék róla. Újra meg újra meg kell küzdenem a szavakért, hogy helyesen beszéljek az Istenről. Jézus igéje azonban másképp is értelmezhetőek. Ha elutazunk, be akarjuk magunkat biztosítani, viszünk magunkkal elengedő ruhát, pénzt és egy feltöltött mobiltelefont. Néhány, aki végigjárták a Santiago de Compostela zarándok útat, elmesélték, írja az atya, hogy elutazásuk előtt ezt vagy azt még beraktak arra az esetre, ha bármi történne. Ám ahogy a hátizsák egyre nehezebb lett, újra ki kellett pakolniuk. Érezték, hogy nem tudják megtenni az útat egy ilyen nehéz zsákkal a hátukon. Ez szép kép a számunkra is, és egyezik azzal a tapasztalattal, amelyet az első tanítványok szereztek a római birodalmat bejárva. Ha mindenről előre gondoskodtak volna, soha nem indultak volna el. Az e világban járt útunkon nekünk is csak önmagunkra van szükségünk, és arra, amit Istentől kaptunk. Minden egyéb felszerelés másodlagos. Segítségünkre lehet, de egy meglehetősen drága felszereléssel sem tudjuk kikényszeríteni a sikert életünk során. Kedves rádióhallgatók, a következő adásban innen folytatjuk, mit jelent békét hirdetni, és mit jelent békére lelni, és azt hogyan tudjuk tovább adni. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Dél van, megszólaltak a harangok, amelyek imára hívnak minket. Mi is meghívjuk Önöket, imádkozunk együtt az Úrangyalát, majd a Zsolozsman napközi imaóráját. Mindannyiunk kéréseiért, szándékaiért imádkozzanak velünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő mélyébe fogad el Szentlélektől Szent Fiát.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Éme az Úrnak szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te igéd szerint.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lássunk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése is keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Úrunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel, lelkesen, az óra íme délre jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő, az áldozat boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen kegyelme lángját s erejét.
1: Dicsérjük őt, ki jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket, ki vigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Láttuk őt, megvetett volt, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Miért maradsz távol megmentésemtől, panaszos szavamtól?
1: Istenem, kiáltok naphosszat, és te nem hallgatsz reám. Kiáltok éjjel, és nincs nyugodalmam.
0: Pedig te szent vagy. Szentélyed a te néped dicsősége.
1: Benned bizakodtak atyáink. Bizakodtak, és te őket megmentetted.
0: Hozzád kiáltottak, és megszabadultak. Nem vallottak szégyent, mert benned bíztak.
1: Én azonban féreg vagyok, nem ember. Emberek szégyene, akit a nép megvet.
0: Aki csak rám néz, mind nevet. Elhúzza száját, fejét ingatva mondja.
1: Az Úrban remélt, hát mentse meg. Szabadítsa meg, ha úgy szereti.
0: Te hoztál ki engem az anyaméből. Maranyám keblén te voltál reménységem.
1: Te rád hagyatkoztam, amióta élek. Te vagy Istenem anyám ölétől.
0: Ne légy tőlem távol, mert itt a szenvedés, és nincs, aki segítsen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Láttuk őt, megvetett volt, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Elosztották Jézus ruháját, és köntösére sorsot vetettek. Körülvesz engem számtalan tulok, básáni bikák rohannak rám.
0: Rám tátják szájukat, prédáló üvöltő oroszlán módjára.
1: Mint a kiöntött víz, olyan lettem. Minden csontom szerte hullott.
0: Szívem, mint a viasz, megolvad bennem.
1: Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem ínyemhez tapadt. A halál porába fektettél.
0: Kutyák falkája ólálkodik körülöttem. Gonosztevők serege zár körül.
1: Átjuggatták kezemet, lábamat. Megszámlálhatom minden csontomat.
0: Ők meg csak bámulnak, rajtam mulatnak, elosztják maguk közt ruhámat. És köntösömre sorsot vetnek.
1: Te azonban, Uram, ne maradj távol. Erősségem, siess segítségemre.
0: Ments meg a kard élétől. Ragad ki lelkem az ebek karmai közül.
1: Szabadíts ki az oroszlán torkából. A bikák szarva elől engem nyomorultat.
0: Hadd hirdessem nevedet testvéreim előtt. A gyülekezetben hadd áldjalak.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Elosztották Jézus ruháját, és köntösére sorsot vetettek. Boruljanak le az Úr előtt a nemzetek családjai, akik félitek az Urat, áldjátok. Magasztaljátok őt, Jákob utódai.
1: Félve tisztelje őt Izrael minden törzse. mert nem nézi le, s nem veti meg a szegény nyomorát.
0: Arcát nem rejti el előle, segélykiáltását meghallgatja.
1: A nagy gyülekezetben téged dicsérlek. Az istenfélők előtt teljesítem fogadalmam.
0: Egyenek a szegények és lakjanak jól, áldják az Urat mind, akik keresik. Szívük élni fog mindörökké.
1: Gondoljon az Úrra, és térjen hozzá a föld minden határa. Boruljanak le előtte a nemzetek családjai.
0: Mert az Úré a hatalom, a népeken ő uralkodik.
1: Ő előtte borul le a föld minden hatalmassága. Előtte hajolnak meg mind, akik a porba visszatérnek.
0: Az én lelkem is neki él, és nemzetségem neki fog szolgálni.
1: Beszéljenek az Úrról a jövendő nemzedéknek, a majd születő népnek igazságosságát hirdessék. Ezeket mind az Úr cselekedte.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Boruljanak le az Úr előtt a nemzetek családjai.
1: Most az Isten előtti megigazulás a törvénytől függetlenül lett nyilvánvalóvá, amint a törvény és a próféták is tanúsítják. Az az Isten előtti megigazulás, amely a Jézus Krisztusban való hitből ered, és amely minden hívőnek szól.
0: Az Úr végzése igaz, megvidámítja a szívet.
1: Az Úr parancsa világos, fényt gyújt a szemnek.
0: Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, te megváltásunkért ebben az órában ártatlanul mentél a keresztfára, miközben sötétség borította az egész világot. Kérünk, add nekünk mindenkor azt a fényességet, amely elvezet minket az örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy ebben a mai imában is együtt lehettünk. Biztatjuk önöket továbbra is arra, hogy tartsanak a Mária Rádióval, hiszen nem sokára kezdődik a Déli Magazin.
2: Megvetett volt. Utolsó az emberek között. A fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Olyan, aki elől elrejtettük arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. De az ő igazsága mindörökre megmarad. Szabadítása nemzedékről nemzedékre.

0: magazin a Mária Rádióban.
1: Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Déli magazinunk veszi kezdetét, melynek az elején nem sokára híreinket és a napi időjárást hallgathatják meg. Majd az utcán a nap evangéliumát ismételjük meg a reggeli műsorunkból. Műsorunk második felében pedig kedves kollégám lesz majd a vendégem, akivel egy picit az önkéntes találkozókról fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, a Szatmár Németh stúdió mikrofonjainál
1: Trepszker Erika
0: és Szűcs Tímea köszönti önöket. A pontos idő 12 óra 19 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Elhunyt Rádó János, kibédi néprajzkutató.
1: Elhunyt csütörtökön Rádó János, Kibéd község díszpolgára, néprajzkutató, író, költő, műfordító, rovásíráskutató, népmesegyűjtő, tanár. A kibédi önkormányzat közösségi oldalán jelentette be a hírt. A korondi születésű Rádó János életének legfontosabb küldetését Kibéd szolgálatában teljesítette. Éveken át tanított, kutatott, és könyvekbe gyűjtötte falunk népmeséit, népballadáit, szokásait és szellemi örökségét. Munkásságával nem csak a magyar néprajztudományt gazdagította, hanem Kibéd nevét is messze vitte. Fáradhatatlan alkotóként egyszerre több területen is dolgozott. Ahogyan ő maga is vallotta, ha az egyik munkában elfáradt, a másikban mindig új inspirációt talált. Kiemelkedő néprajzkutatói és irodalmi munkásságának elismeréseként Kibéd község önkormányzata díszpolgári címet adományozott számára, olvasható a bejegyzésben. Életműve örök érték marad Kibéd és az egész erdélyi magyar közösség számára. Egyházmegyei és kapulári találkozó a szatmárnémeti székesegyházban.
0: Kármelhegyi boldogasszony ünnepén július 16-án tartották a Szatmári Egyházmegyes Kapulár és Társulatainak találkozóját a Szatmárnémeti Székesegyházban. Az egyházmegyek különböző plébániáiról érkezett hívek délelőtt Szent Jónással, a rózsafűzér imádkozásával és a Lorettói litániával készültek az ünnepi szentmisére. A 11 órakor kezdődött szentmise főcelebrása I.S. Csaba általános helynök volt. Homiliája Zakariás próféta szavaiból indult ki. Örvendj és újjong Sion leánya, mert íme eljövök majd és nálad lakom. A szentbeszédben elhangzott, Isten nem vendég akar lenni az életünkben, hanem velünk akar lakni. A szentbeszédet követően Borota Otto bőrvei plébános, az egyházmegyei és kapulári társulatok lelkivezetője megáldotta az új kapulárékat és befogadta a társulatba az új jelentkezőket. A szentmisét követően a kapulári társulatok éves beszámolói hangzottak el, amelyekben a közösségek megosztották egymásra az elmúlt esztendő imádságos és közösségi életének tapasztalatait.

0: A találkozó a Megmaradás házában elköltött közös ebéddel, testvéri együttléttel zárult. Nyári Alzheimer Café Nagyváradon.
1: Július 20-án délután 6 órától nyári Alzheimer Café-t tartanak Nagyváradon, az Adlucem zarándokházban, melynek keretében Méz a fejben című film nyomán együtt gondolkodnak a demenciáról, annak kihívásairól és az emberi kapcsolatokról. A filmvetítést kötetlen beszélgetés követi, amelyhez szeretettel várnak minden érdeklődőt. Nagy Imre emlékest Gyergyóalfaluban.
0: Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a Gyergyóalfalvi Petőfi Sándor Művelődési Házba. Július 26-án este 8 órára a Nagy Imre Népi Zenekar emlékműsorára, amellyel Nagy Imre primásra emlékeznek halálának 5. évfordulója alkalmából. Előadás Szovátán.
1: Július 26-án este 8 órától a Szovátai Szabadtéri Színpadon adja elő Táncolva Öröklődik című folklórműsorát a Bekecs Táncszínház. A darab autentikus barangolás a Kárpát-medence reprezentatív települései és dialektusai között. A fellépő művészek bepillantást nyújtanak a táncos, énekes, zenész, mesterek saját szellemi kulturális örökségébe, felhasználva azok jellegzetes stílusát, mozgásesztétikai értékét. Az előadás Délalföld, Felcsík, Gyergyó, Szatmár, Mékerék, Szilágyság, Sóvidék és Kalotaszeg jellegzetes táncbéli hangulatait idézi meg. Templombúcsú és az új oltár felszentelése Resica bányán.
0: Augusztus 2-án vasárnap a Resica bányai Havas Boldogasszony plébánia közössége a templombúcsút ünnepli. A szentmisét délelőtt 10:30-kor Pál József Csaba megyés püspök celebrálja. A szentmise keretében a főpásztor felszenteli a templom új oltárát. Ifjúsági tábor Erdődhegyen.
1: A Szatmári Egyházmegye ifjúsági irodája Erdődhegyen augusztus 24 és 28 között ifjúsági tábort szervez. Várják azokat a 14-30 éves fiatalokat, akik szeretnek közösségben lenni, megosztani gondolataikat, kipróbálni új dolgokat. A tábor mottóját Szent Ágostontól kölcsönözték, szeress és tégy, amit akarsz. Amire a jelentkezők számíthatnak, lelki program, játék, túrázás, sporttevékenység, kézműves és kiscsoportos foglalkozások. Részvételi díj 300 RON. Jelentkezési határidő augusztus 10.

0: Néhány szóban az időjárásról.
1: Ma sok napsütésre, kánikulára van kilátás, délutánra 28 és 30 fok, 37 fok közé melegszik a levegő. A délutáni órák második felében az ország középső részén egy közeledő hidegfront hatására már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hétvégén egy hidegfront következtében az ország egész területén lehet számítani záporokra, zivatarokra és erős széllökésekre. Marad a meleg idő 26 és 33 fok közötti maximumokkal.
0: Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bárságban. Máramarosszigeten 28 fok van, Nagybányán 29, Szatmárnémetiben 31, Nagyváradon 31, Zilahon 29, Désen 27, Kolozsváron 28, Nagysármáson 27, Tordán 27, Marosvásárhelyen 27, Dicsőszentmártonban 26, Gyulafehérváron 29, Aradon 32, Temesváron 31, Resicabányán 31, Nagyszebenben 27, Fogarason 26, Brassóban 25, Sepsiszentgyörgyön 27, Kézdivásárhelyen 26, Baróton 26, Székelyudvarhelyen 26, Csíkszeredában 26, Gyergyafaluban 23 és Maroshévízen 24 fokot mértek a déli adatok szerint.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb hétfőn reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Húsvét táján az egyik szombaton Jézus vetések között járt tanítványaival együtt. Tanítványai megéheztek, tépdesni kezdték a kalászokat és eszegették. Ennek láttára a farizeusok megjegyezték. Nézd, tanítványaid olyat tesznek, amit szombaton tilos cselekedni. Jézus erre megkérdezte, nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett? Hogyan ment be Isten házába, és hogyan ette meg a kitett kenyereket, amelyeket sem neki, sem a kíséretének nem volt szabad megennie, csak a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy a papok szombatonként a templomban megszegik a szombati nyugalmat, annélkül, hogy vétkeznének? Mondom nektek, a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent a mondás, irgalmasságot akarok és nem áldozatot, akkor sohasem ítéltetek volna el az ártatlanokat, mert az ember fia ura a szombatnak is. Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, drága jó testvéreim, a mai evangéliumban Jézus tanítványaival a vetések között haladt szombaton. A tanítványok éhesek, ezért kalászokat tépnek, tenyerük között kimorzsolják és megeszik. A farizeusok ezt látva rögtön vádot emelnek, íme tanítványait olyat tesznek, amit szombaton nem szabad. Jézus válasza azonban sokkal mélyebbre vezet bennünket. Nem csupán a szombati törvényről beszél, hanem Isten szívéről. Három példát hoz fel, Dávid történetét, a templomi papok szolgálatát és Ózeás próféta szavait, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Végül kijelenti, az ember fia ura a szombatnak is. Ez az evangélium három fontos tanítást ad számunkra. Először is, Isten törvénye az ember javát szolgálja. A farizeusok ismerték a törvényt, de elfelejtették annak a célját. A törvény nem arra való, hogy az embert összetörje, hanem hogy elvezesse Istenhez. Jézus nem eltörli a törvényt, hanem megmutatja annak igazi értelmét. A tanítványok nem rossz indulatból tépték a kalászokat, hanem mert éhesek voltak. Isten nem közömbös az ember szükségletei iránt. Ma is előfordulhat, hogy valaki annyira ragaszkodik a külső szabályokhoz, hogy közben megfeledkezik a szeretetről. Pedig minden keresztény élet alapja a Krisztus szeretete. És az evangélium mondani valója másodszor, az irgalom Isten legkedvesebb áldozata. Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Ez nem azt jelenti, hogy Istennek nincs szüksége imádságra vagy Isten tiszteletre. Inkább azt jelenti, hogy minden vallásos cselekedet értéktelenné válik, ha hiányzik belőle a szeretet. Mit ér a templomba járás, ha az életben nincs megbocsátás? Mit ér a mindennapi ima, ha közben haragot hordozok a szívembe? Mit ér a bőjt, ha közben nem segítek a rászoruló embertestvéremen? Az Úr azt szeretné, hogy szívünk hasonlítson az övéhez. Az irgalmas ember türelmes, megbocsájtó, segítőkész és együttérző. És harmadszor az evangélium mondani valója, Krisztus a mi Urunk. Jézus kijelenti, az ember fia ura a szombatnak is. Ez azt jelenti, hogy ő nem egyszerű tanító. Ő az Isten fia, aki beteljesíti az egész ószövetségi kinyilatkoztatást. Ha Krisztus az életünk ura, akkor nem csupán vasárnap követjük őt, hanem hétfőtől szombatig is. Ő legyen jelen a családjainkban, a munkánkban, a döntéseinkben, örömeinkben és szenvedéseinkben. Vizsgáljuk meg magunkat, testvérek, nem ítélkezem-e túl gyorsan mások fölött? Tudok-e irgalmas lenni? Segítek-e annak, aki szükséget szenved? Krisztus valóban az én életemnek az ura. A világ sokszor kemény, ítélkező és önző. Krisztus tanítványa azonban az irgalmasság embere. A családban kezdődik ez az irgalom. Egy kedves szó, egy bocsánatkérés, egy megbocsájtás, egy látogatás egy beteg emberhez. Ezek mind-mind Istennek tetsző áldozatok. Amikor a farizeusok szemrehányást tesznek Jézus tanítványainak, az Úr nem vitatkozni kezd velük, hanem a Szentírásból hoz fel egy példát, amelyet mindenki ismert. Emlékezteti őket Dávid király történetére. Dávid üldözött volt. Saul király elől menekült, és embereivel együtt megéhezett. Elment az Úr papjához, és a szent kenyerekből kapott, amelyeket a törvény szerint csak a papok fogyaszthattak el. Mégsem ítélte el ezért Isten, mert a szükséghelyzetben az ember életének megőrzése fontosabb volt, mint a szertartási előírás betű szerinti megtartása. Jézus ezzel arra tanít, hogy Isten törvénye mindig az ember javát szolgálja. A törvény nem lehet kegyetlen, nem lehet olyan, amely elfelejti az embert. A törvény célja az élet, nem pedig az élet megnehezítése. És ez a tanítás ma is rendkívül időszerű, testvérek. Sokszor mi is könnyebben észrevesszük mások hibáit, mint a szenvedésüket. Gyorsan kimondjuk az ítéletet, de ritkán kérdezzük meg, vajon milyen keresztet hordoz ez az ember. Jézus először mindig az embert látja. Látja az éhséget, a fáradtságot, a betegséget, a könnyeket. Csak ezután beszél a törvényről. Milyen vigasztaló ez számunkra. Krisztus ismeri életünk minden terhét. Tudja, mikor vagyunk kimerültek, mikor félünk, mikor csalódunk. Nem közömbös irántunk. Az evangéliumban szereplő éhség azonban nem csak testi éhség. Az ember szíve sokféle éhséget hordoz. Éhezünk szeretetre, békére, igazságra és megbocsátásra. Éhezünk arra, hogy valaki elfogadjon bennünket úgy, ahogy vagyunk. Éhezünk Istenre. Szent Ágoston mondja, nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Minden földi öröm csak ideig, óráig elégít ki. Az igazi kenyér maga Krisztus. Ő mondja, én vagyok az élet kenyere. Aki hozzájárul, annak lelke új erőre kap. Ezért olyan fontos számunkra a Szent Mise és az Eukarisztia. Az oltári szentségben nem egyszerű kenyeret kapunk, hanem magát, az élő Krisztus. Ő táplálja a lelkünket, erőt ad a küzdelmekhez, vigasztal a szenvedésekben, reményt ad a kilátástalanságban. De gondoljunk arra is, hány ember ér körülöttünk, aki nem csak kenyérre, hanem szeretetre is éhezik. Egy idős ember, akit senki sem látogat. Egy gyermek, aki szeretetre vágyik. Egy házastárs, aki egy bátorító szóra vár. Egy beteg, aki csak azt szeretné érezni, hogy nincs egyedül. Ha Krisztus tanítványai vagyunk, akkor nekünk kell ezekhez az emberekhez odalépnünk. Egy mosoly, egy kézfogás, egy látogatás, egy vigasztaló szó sokszor többet ér, mint a legszebb beszéd. A farizeusok csak azt látták, hogy valaki kalásztép. Jézus azt látta, hogy az emberek éhesek. Kérjük a Szent Lelket, hogy nekünk is ilyen tekintetet adjon. Ne csupán a külsőt lássuk, hanem a másik ember szívét, fájdalmát és szükségét. Így válunk valóban Krisztus tanítványaivá, akik nem csak ismerik az evangéliumot, hanem meg is élik nap mint nap, és azt szerint cselekszenek, és azt szerint beszélnek. Amen.
1: Csiszér Imre atya gondolatait hallhatták. Köszönjük neki, hogy itt volt velünk a mai műsorban.
2: Van-e olyan kincs a világon, ami soha nem porlad el? Ami többet ér, mint a színarany, s amit nem lophatnak el?

0: Déli magazin a Mária Rádióban.
1: Nagy szeretettel köszöntök továbbra is minden kedves Mária Rádió hallgatót, ahogyan ígértem önöknek a műsorunknak az elején. Kedves kollégám van most itt velem, Szilágyi László, akivel egy picit a hamarosan útjára induló önkéntes találkozókról fogunk beszélgetni. Laci, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és egy picit beszélgethetünk erről a te utadról. Ugye tudjuk azt, hogy az idei évben, vagyis az idei önkéntes találkozókon, amik most közelednek, nem csak Nagyvárad meg Erdély ezen a Párcium felén fogsz végigjárni, az önkénteseket meglátogatni, hanem ismét ellátogatsz Székelyföldre is. Meséljél nekünk egy picit arról akkor, hogy hogyan készülsz ezekre az utakra, és mikor is lesznek ezek a találkozók.
2: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Hát most már 12. éve vagyok ebben a munkakörben, a promóció ügyében. Amikor elkezdtem ezt a munkakört, akkor már évek óta nem voltak önkéntes találkozók, és mikor más ügyben megfordultam itt-ott, főleg Székelyföldön, akkor oda jöttek hozzám az emberek, Mária Rádiós önkéntesek, hogy tudták, hogy én is önkéntes vagyok, hiszen van egy műsorom kezdetektől fogva, és oda jöttek, hogy na, mi a helyzet, nincs más szükség ránk, vagy mi van, nem foglalkozik velünk senki, nem tudták, hogy most akkor mi a helyzet, és hát az volt a helyzet, hogy nem volt ebben a munkakörben senki. Volt, hogy kerestek munkatársat, volt, hogy voltak interjúk is, volt válogatás, és aztán igazából nem találtak senki arra alkalmas szemét. Na végül akkor, amikor elkezdtem, akkor ez fontos rész volt, hogy na, önkéntes találkozókat muszáj lesz tartani, mert az önkéntesekkel kell éreztetni azt, hogy van szükség rájuk, legalább néha találkozzunk egy pár buzdító szót, vagy valamit, tartsuk velük a kapcsolatot, mert ha nem, lassan elveszítjük őket, és hát akkor elkezdtem önkéntes találkozókat tartani, és hát új helyszínek is lettek, aztán alakultak ki, feltérképeztem, hogy hol nincsenek önkénteseink, akkor azokra a helyekre elmentem, vagy egy szentmisére, vagy közönségtalálkozót tartottunk, vagy valamilyen formában elkezdtem, és akkor toboroztam sokfelé önkénteseket, és hát most már nem is tudom hány éve, hogy Lóri alkalmazva lett, és akkor megegyeztünk, hogy akkor Erdély keleti fele az övé, a nyugati fele az enyém, és akkor így azóta beosztottuk az önkéntes találkozókat, és hát kifejezték többször az önkéntesek, hogy mivel engem ismernek, megszoktak, stb., hogy azért ne hagyjam el végleg őket, mármint a székelyföldi részen, hogy legalább néha egy évben egyszer, vagy amikor lehetőségem van rá, akkor menjek az önkéntes találkozókra. Ezt akkor most beteljesítjük, ugye, hogy legyen legalább ebben az évben egy alkalommal most, így július végén, hogy hozzájuk is ellátogatok. És akkor mondom is, hogy hogy lesznek a találkozók, tehát egyelőre nem Székelyfölddel kezdünk, hanem az első önkéntes találkozó július 24-én lesz, pénteken délután 3 órától Nagykárolyban a Szent László közösségi házban. Utána Szatmárnémeti következik 25-én szombaton délelőtt 10 órától, majd visszafelé jöhet Mihályfalván is lesz délután 3 órai kezdettel találkozó az önkéntesekkel. Utána majd Nagyvárad következik 27-én hétfőn délután 5 órától, itt a Barátok templomához tartozó közösségi házban, ahol most már mondhatni, hogy rendszeresen találkozunk, amióta a Mária Rádió felújítás alatt van, Na de rendesen jönnek az önkéntesek, hiányzik nekik, hogy nem járhatnak be a rádióba, és hiányzik, hogy találkozzanak velünk meg egymással, úgyhogy ennek nagyon örülök. Akkor utána kedden, tehát 28-án kedden indulok el Székelyföld irányába. Amikor Kolozsvárra szoktam menni, akkor bejárom itt ezeket a részeket, itt Élesdig van több helység, amit meg kell látogassak. Utána Jegenyére szoktam bemenni, és akkor Kolozsvárra végül úgy egyeztünk Emesével, hogy csak elviszem az újságokat, felvisszük őket a stúdióba. Ez azt jelenti, hogy akkor 29-től szerdától arra felé, aki arra jár a stúdióba, akkor Emesével egyeztetve, akkor átvehetik az újságokat, tehát Kolozsváron ezúttal, mi a nyár van, egyetemisták nincsenek, meleg van, az idősebbek ilyenkor nem nagyon mozdulnak ki, ha nem muszáj, tehát nem tartunk külön találkozók, de az újságok 28-án kedden este el fognak érkezni Kolozsvára, és akkor másnap kezdődik igazából az önkéntes találkozó sorozat Székelyföldön, kezdődik Marosvásárhellyel, 29-én szerdán délelőtt 11 órától tartjuk Marosvásárhelyen a Keresztelő Szent János plébánia egyik termében. Onnan, ha végeztem, akkor Sepsiszentgyörgyre veszem az irányt. Ott nemrég voltunk, ugye Timi is ott volt, és ott felmerült ez, hogy sokan vannak az önkéntesek közül, akik dolgoznak, és ha délelőtre teszik a találkozót, az nekik nem megfelelő, mert dolgoznak, kérték, hogy legyen délután. Na hát délután 4 órára tettem a találkozót Sepsiszentgyörgyre a stúdiónál, illetve hát ott a Szent József plébánia udvarán, ott fogunk találkozni Sepsiszentgyörgyön. A következő helyszín Kézdivásárhely lesz, mégpedig 30-án csütörtökön, délben 12 órától a Boldog Özséb plébánián, ott az egyik teremben. Onnan pedig megyek tovább Szentegyházára, ahol délután 4 órától kezdődik majd a találkozó a Szent, hogy is hívják Péternek a testvérét az apostolok közül, hogy hívták. November 30-án van az ünnepe, nem jut eszembe a neve. Szóval azon a plébánián, igen. Elnézést kérek, és akkor még Székelyföldön megyek tovább. 31-én pénteken 11 órától lesz a találkozó Gyergyószent Miklóson, a Szent Miklós plébánián. Onnan pedig Székely udvarhelyre megyek, és délután 3 órától kezdjük a találkozót a Szent Pió lelki gyakorlatos ház, illetve az udvarhelyi stúdiónk közös kápolnájában. Úgy tudom, hogy ott akkor pont élőben fogják imádkozni az irgalmasság rózsafűzérét a kápolnában, hát akkor azzal kezdjük majd a találkozót, hogy elvégezzük az irgalmasság rózsafűzérét, és akkor utána átmegyünk szépen a díszterembe, és akkor ott folytatjuk az önkéntes találkozót. És hát így egyeztem Lórival, hogy akkor szombaton én már nem megyek Csíksomjóra, már augusztus 1-én Csíksomjon. Hát nem önkéntes találkozóval, mert ez a tapasztalat, hogy ilyenkor az önkéntesek, ahogy érkeznek a buszokkal a Mária köszöntőre, akkor éppen befutnak, vagy sokszor sorba állnak ott a Mária Rádió stúdió előtt, és akkor gyakorlatilag ott a stúdió előtti helyen ott lehet találkozni egy kicsit velük, két szót beszélgetni, de igazából így, hogy bemenni egy terembe, és akkor rendes önkéntes találkozót tartani, ez nem nagyon szokott összejönni, mert mindenki késve érkezik a buszokkal, leadják gyorsan a perselyüket, vagy felkapják az újságokat, és akkor futnak be a templomba, mert kezdődik a Mária köszöntő, illetve ha nem is kezdődik még, de a helyet el kell foglalni, mert vagy nem lesz hely, vagy hiába foglalja nekik valaki a helyet, nem tudnak utána bemenni. Már a templomba a sorok között is már ott mindenütt ülni fognak az emberek. Tehát igazából ott lesznek a kollégák Lóránd és Gellért, és ők várják majd a stúdióban az önkénteseket, akik augusztus 1-én a Mária köszöntőre érkeznek. Igen, tehát ez a program van egyelőre meg, és akkor még van két helyszínünk, amit nem említettem. Valószínű, hogy augusztus 10-én fogok elmenni Aradra és Temesvárra. A pontos időpontokat majd időben ott is rögzíteni fogom, de hogy körülbelül tudják betájolni a temesváriak, az aradiak, illetve a két város környékéről az önkéntesek, hogy igen, lesz ezúttal is találkozó, és augusztus 10-ére tervezem, de időben fogom közölni velük az időpontokat és a helyszíneket. Tehát ezek a tervek, tudom, hogy nyár van, tudom, hogy ilyenkor sokan szabadságon vannak, meg mit tudom én, de aki teheti, kérjük szépen, hogy jöjjenek el, találkozzunk, találkozzanak velem, és én is velük, találkozzanak egymással is, és így pezsegjen a Mária Rádió élete a nyár ellenére is. Bár azt hallom, hogy Székelyföldön van, ahol még hidegebb helyeken még tüzet is kell rakni, minden nap olyan hűvös van. Hát mi itt csak álmodunk a hűvösről, ugye itt Váradon, meg Szatmáron, itt tegnap 34 fok volt, valószínű, hogy most se lesz hűvösebb, de ahogy a Jóisten adja, elfogadjuk, és valahogy kibírjuk.
1: Köszönöm szépen, hogy elmesélted ezt, hogy milyen helyeken is fogsz megfordulni az elkövetkezendő időkbe. Hát így hallgatva is jó sok minden lesz a következőkben, úgyhogy azt hiszem nem fogsz unatkozni a következő időszakban sem, hiszen...
2: Nem jelentő, hogy unatkoznék máskor sem. Még annyit elárulnék az önkénteseknek, vagy illetve persze ezeket önkéntes találkozóknak nevezzük, de jöhet bárki, tehát nem kell valaki önkéntes legyen, hanem akit érdekel a Mária Rádió élete, nyugodtan jöhet, szeretettel várunk bárkit, ezek nyitott találkozók. Én készülök egy témával, tehát lesz egy elmélkedés, amit meg fogok osztani a kedves jelenlevőkkel. Megszokták, ugye, akik járnak, hogy szoktam ilyeneket mondani, és hát így merült fel a születésnapon is, mondták, hogy nem is tudom, mikor legutóbb voltam önkéntes találkozón, hogy még most is emlékszik rá valaki, hogy mit mondtam, mert úgy megérintette, és azért várják, hogy legalább néha, ha van lehetőségem, akkor menjek újból el. Na hát, ez erre van lehetőség, akkor most így júliusban. Igazából augusztus elején kéne legyenek az önkéntes találkozók, de úgy néz ki, hogy ügyesek leszünk, és jövő héten megyünk a nyomdába az újságokkal, és meg lesznek akkor hamarabb, és így akkor meg tudjuk tartani még júliusban a találkozókat, a többségét legalábbis.
1: Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hát akkor sok kitartást kívánok neked ezekhez az utakhoz, és hát akkor várunk nagy-nagy szeretettel majd ide Szatmárnémetiben is a következő hétvégén. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szénágyi László kollégámmal beszélgettem. Köszönjük önöknek is, hogy meghallgattak minket.

is már csak annyi maradt a mai Déli Magazinból, hogy elmondjam önöknek, mit is hallhatnak a továbbiakban. Nem sokára majd a szeretett láng rózsafűzérét imádkozzuk, 13 óra 20 perctől ima a békéért. 13 óra 30 perckor kezdődik a zenés köszöntő, 14 órától Angyolok Citeráján Zalder Évával, 14 óra 30 perctől olvasok a Szentírás Tibor atyával. 14 óra 37 percre a Medjugorje üzenetet hallhatják, 14.40-kor fogadjuk az ima szándékaikat, majd az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől dicsérjétek az urat, Boldizsár Ferenc műsora, 16 órától ígéző, 16 óra 5 perctől a nap katekézise Tibor atyával, 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják, 17 órától pedig a Mária Rádió világ családjával fogunk közösen rózsafűzért imádkozni Libanonból. 18 órától Sárközújlakról fogunk szentmisét közvetíteni, mely után a hét plébániáját Gábor Anna mondja el önöknek. 19 órától pedig az Úrangyalát imádkozzuk, majd Tibor atya evangéliumi elmélkedéseit hallhatják, azután egy újabb műsorismertetőben az esti műsorokat is elmondjuk önöknek. Holnap reggel 8 órától lesz majd szentmise a nagyváradi Szent József templomból, délután 5 órától pedig Mária Áhítatót közvetítünk Kovásznáról. Vasárnap délelőtt 10 óra 30 perctől lesz majd a szentmise Sárközújlakról, délután 6 órától pedig a Csíksomlyói kegytemplomból fogjuk közvetíteni a szentmisét. Köszönöm szépen, hogy velem tartottak, hogy együtt lehettünk ezen a mai délelőtön is. Trepszker Erika önkéntesem nevében is búcsúzom most a Szatmár Németi stúdióból. További áldott szép napot kívánva mindenkinek, Szűcs Tímeát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Tompa László iskola negyedik osztályos önkénteseivel imára hívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat. Ajánljuk fel a szeretett lángrózsa füzért és a litániát a két szent szív szándékára, a családokért, a fiatalokért, a gyermekekért, a megfogant magzatokért, megtérésekért, hitünk megerősödéséért, valamint a szeretett láng elterjedéséért. Isteni megváltónk tiszteletére ötször vetünk keresztet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szemszöpőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szemszöpőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szemszöpőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szemszöpőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre,
2: most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre,
2: most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
5: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
6: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
3: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre!
2: Most és halálunk óráján. Amen.
6: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve!
2: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk!
6: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
3: Árasz szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
2: Most és halálunk óráján. Amen!
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve!
2: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk!
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
3: Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre.
2: Most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Drága Jézusom,

0: Ezen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Üdvözlégy Mária!
3: Kinek szerszöbletem szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az anyai szív szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is áthassa.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy Mária szíve szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy Mária szíve szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng felszítsa a jóra való törekvéseinket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten tiszteletre lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a Mária szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
2: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
2: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívedben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
2: Szentlélek, Úristen,
0: tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Köszönjük, hogy velünk imádkozták a szeretett láng rózsafűzért. Szeretettel elköszönnek a Tompa László iskola önkéntesei.
4: Kalapács Anna,
5: Zója Andrea,
6: Kuti Péter Luca,
7: Bartalis Márk,
8: Berki Endre,
9: Dénes Zsombor,
10: Mátyás Csongor,
11: Józsa Tamás.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves Mári Rádió hallgatók, szeretettel köszöntjük Önöket innen a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók, imára hívjuk Önöket. Imádkozunk együtt a világ békéért, de különösen azért, hogy az emberi szívekben béke legyen, hogy megszűnjék minden háborúskodás, nyomor és éhínség. Hogy Isten szeretett gyermekeiként tudjuk az üdvösség útjait munkálni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Úristen, békesség Istene, Te jóságodban teremtetted az embert, és arra hívtad, hogy dicsőséged részese legyen. Dicsérünk Téged, és hálát adunk Neked, mert elküldted nekünk Jézust, szeretett fiadat, aki a húsvét misztériumában életét adta értünk. Ő a mi üdvösségünk, minden béke forrása, ő a mi embertestvériségünk köteléke. Hálát adunk neked minden békevágyért, minden erőfeszítésért és minden kezdeményezésért, amelyet lelked ébresztett korunkban, hogy a világon béke uralkodjék és felváltsa a gyűlöletet a szeretet, a bizalmatlanságot a megértés, a közönösséget az összefogás. Nyisd meg szemünket és szívünket még jobban embertestvéreink minden baja előtt, hogy így mi is egyre jobban munkálhassuk a békét. Irgalmasság, Atya, emlékezzél meg minden szenvedő emberről, mindazokról, akik gyötrődnek és haldokolnak. Jöjjön el minden néphez, minden nyelvhez és nemzethez a Te országod, az igazságosság, a szeretet és a béke országa. Visszhangozza az egész

0: amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. Istenünk, alázattal kérünk, hallgass meg könyörgéseinket, amelyekkel a békéért fordulunk hozzád. Légy irgalmas népedhez, hallgass meg könyörgéseinket. Urunk, ragyogjon arcod fénye minden betegre, szenvedőre és haldoklóra, és légy irgalmas hozzájuk, küldj jó szamaritánusokat, akik megmentik és ápolják a betegeket, a szenvedőket, a haldoklókat és a sérülteket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Uram, küldd le a mennyekből gyógyító erődet, érints meg, csillapítsd a szívek háborgását, enyhítsd a háború okozta szenvedést, és minden lappangó gonoszságot űsz távol tőlünk, légy testi és lelki orvosunk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Ajándékozz meg, Urunk, minket a te szereteteddel, hogy neked tetsző módon szolgáljunk, és neked tetsző módon építsük országodat, amely a béke országa.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mindenható Úrunk, Szent Királyunk, aki megerősíted az esendőket, felemeled az elesetteket, és gyógyulást adsz az ember gyötrelmeire, könyörgünk hozzád, látogass meg minket irgalmaddal.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, aki megpróbáltatások között élő gyermekeidet mindig irgalmasan meghallgatod, kérünk áld meg az időseket, a betegeket, a hontalanokat, akiket a háború, az éhínség, a nyomor megfosztott emberi méltóságuktól. Add meg nekik a hitkegyelmét, a testvéri közösség ajándékát, hogy emberhez méltó életet élhessenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Istenünk, bocsásd meg mindazt, amivel vétettünk a világba beültetett gyönyörű isteni rend ellen, az emberi személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen. Kérünk, adj békét szíveinkbe, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelen és jövő bajaitól. A boldogságos és dicsőséges, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden háborítástól biztosak legyünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőj máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas Szűz anya! Amen.
0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk a békéért. Tudjuk, mennyire törékeny a béke. Tudjuk, mennyire sérülékeny. Éppen ezért alázattal kérjük és kértük a mindenség Urát, ajándékozzon nekünk béke szerető szívet. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Önök Olasz Bélát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a Nagyváradi stúdió volt, Tibor atya köszönti önöket. Elérkezett a zenés köszöntőnek a műsor ideje. A következő szűk 25 percben a kedves hallgatók kifejezhetik köszöntő szándékaikat, úgymond akik, azok számára, akik ma ünnepik a névnapjukat, születésnapjukat, vagy bármilyen más családi eseményt. Mindezt megtehetik a 0259-420-555, illetve 0359-420-555-ös telefonszámon. Üzenetben is megtehetik a 0758-420-555-ös telefonszámon, illetve a honlapunkon a www.mariaradio.ro linkre kaptintva. Ma július 16-án, bocsánat, 17-én az Elek és az Endrék ünnepik a névnapjukat. Isten éltesse mindazokat, akik erre a névre hallgatnak, önkénteseinket, hallgatóinkat. Tegnapi nap folyamán a Kármeneket, a Valtereket és az Enikőket köszönhettük. Holnapi nap folyamán a Frigyes, a Milánokat és a Hedvideket. Vasárnap ugye Amelia, Emilia és Alfred névnapok vannak. A Jóisten éltesse mindannyiukat. A zenés, a dalos listánk az most nincs. A kedves hallgatókra bízom, hogy milyen énekeket szeretnének kérni a szeretteik, ünnepeltjeik számára. Várom hívásaikat.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Hello, mi szép tessék az Úr Jézus Krisztusnak, szeretettel köszöntöm. Én köszöntöm, hogy a Magyarországon olvasom, László Eleket, kérem Bücsi, a Dárva Jóisten áldja meg családával együtt, tudja megérni nevenapját egészségben, békességben, szeretetben. Ezt kívánja Szigszeredábú László Margit Ángya. És még szeretném köszönteni a hozzátartozó családtagja, mindegyiket, Anna néni Tülkében, Bertuska Szövéden, minden Mária Rádió hallgatott és támogatott tőleg. Kékezzék Isten!
0: Dicsértessék Krisztus, köszönjük, hogy hívott bennünket. Maradjon velünk továbbra is.

0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezeken a számokon hívhatnak a kedves hallgatók, és köszönhetik névnaposaikat, születésnaposokat, vagy bármilyen más családi eseményt, ünneplőket, vagy csak egyszerűen úgy a barátokat. Üzenetben is megtehetik a 0758 420 555, illetve a www.maderadio.ro linkre kattintva. Közben jött egy üzenet, Csíkdán Palván Blága Ibolyának közelgő születésnapja alkalmából. Kívánok minden jót édesanyja Katalin Csíkmadarasról, a Szeretet nem fogy el soha című zenét kérik.

0359 420 555, illetve 0359 420 555-ös számon hívhatnak a kedves hallgatók. Köszönhetik szeretteiket, üzenetben is megtehetik a 0758 420 555-ös telefonszámon, illetve a www.mariradio.ro linkre kattintva.

0: tessék, Mágyar Rádió.
1: Halló.
0: Igen, tessék, élőben van.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Megkérem a rádiót lekapcsolni.
1: Igen. Szeretném, a hét minden nap jelentkeztem, nem jutottam be, és most nagyon szépen köszönöm, hogy sikerült. Előre szeretném köszönteni Vízi Izabellát, névnapja alkalmából, utána az unokámot, György és Laurát, névnapja alkalmából, Mazsai Margitkát, névnapja alkalmából, mindhármiknak boldog névnapot, és egészségben gazdag, hosszú boldog évetet kíván, Manci néni Csicsóból. Ha lehetséges, Rászló Attilától egy nótát. Köszönöm szépen. Szép napot kívánok.
0: Viszont kívánjuk, mi is köszönjük, hogy hívott, maradjon továbbra is velünk.

0: Dicsértessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úri.
0: Mindörökjelben.
1: Nagy szeretettel köszöntöm Tetelakan Miklós. Kívánok neki nagyon boldog születésnapot, erőt, egészséget, és kívánok mindenkinek áldott szép napot. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben köszönjük mi is, hogy hívott. Maradjon tovább is velünk a Mári Rádióval. Közben érkezett egy üzenet, szeretettel küldöm mindenkinek, aki hallgatja Mári Rádiót. Most nem sietek című dallal köszöntök mindenkit, vagy éneklem a te jóságot. Egy áldott szép napot kívánok, írta egy névtelen hallgatónak.

köszöntöm Miklós Emiliát közelgő névnapja alkalmából. Szól a következő üzenet Bencédi Terézia, így a Székelyudvarhelyről névnapja alkalmából. Isten éltesse sokáig, erőben, egészségben, sok szeretettel, egy dallal, olyan szép, így kezdődik, igen, Fóris Ritától van, következő dal ez lesz.

Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi pért a mai zenés köszöntő műsorában. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Imádkozzunk ma is együtt egymásért. Tibor atyát hallották, dicsértessék a

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, Zalder Éva Mária üzen önöknek, az angyalok citeráján. Július 20-a a görög és protestáns naptárban illés napja. A bibliai elbeszélés szerint az ószövetségi prófétát tanítványa Elizeus szeme láttára tüzes szekére ragadta az égbe az Úr. A mennybe távozó, csodatevő palástja Elizeusra maradt, aki ezzel átvette mestere örökét. A történet a vallásos képzőművészet és természetesen az irodalom kedvelt témája, amit a modern művészetek is újra meg újra feldolgoznak. A bibliai illésben és történetében történelmet és mítoszt, és történelem alakító, illetve sorsfordító személyiséget szólaltatnak meg a művészek. Olyan személyiséget, kinek alakja a hajdani, ókori napistenség fogalmával ötvöződik. A hívő zsidók illést a messiás hírnökeként várják vissza. A messiás várás ezáltal életformája lett ennek a közösségnek, mint ahogy a napisten is az volt sok kultúra számára, hiszen ez utóbbi megjelent és távozott, majd pedig visszavárták. Létét az életadó fényhez kapcsolták. Az irodalom a próféta szerepet és a megváltó szerepet választja ki és fogalmazza át meg át számtalanszor. Ami egyházi vonatkozásait illeti, az illéskultusz nem egyenletes. Több középkori misenaptárunkból hiányzik. Ám ugyanakkor a kármelita rend alapítójának, illetve példaképének tekinti. Reményik Sándor erdélyi költő Illés című verse így hangzik. Ez a villámnyoma, a színné égett bús fekete rom. Az ember önmagának követelte, az Isten azt felelte, nem adom, ez itt próféta. Nem fogja látni a letarolt erdőt, rábocsátok egy izzó, tüzes felhőt, magamhoz ragadom. Az ember önmagának követelte, az Isten azt felelte, nem adom. A próféta szerep Ady Endre az Illés szekerén című versében is megjelenik. Ady életét és költészetét 1908 után mély válságok, súlyos ellentmondások jellemezték. Az évenként megjelenő verses kötetek között istenes verseket tartalmazó kötet is napvilágot látott. Ady az Illés szekerén című kötetben rendezte először önálló ciklusba ezeket a verseket. A versek témája az istenkeresés, mely az egyre fokozódó otthontalanságból, illetve elidegenedésből származik. A kötet versei felidézik a gyermekkorát, emlékeit, de egyre többet foglalkoznak a küldetés, illetve a halál tudattal, mely egybefonódik a próféta szereppel. A költő úgy érzi, feladata van, s azt is érzi, ez a feladat áldozatot követel. Az Úr kiválasztotja Illés próféta, akit tüzes szekér röpít a mennybe.

A költő meg nem értett, hiszen az egész magyarság sorsát tudja magáénak. Felelőssége túlmutat saját sorsán, hisz felelősnek érzi magát minden emberért. Ez a szerep azonban a végtelen magányt, a kitaszítottságot jelenti. Ez az ára a kiválasztottságnak. A magyar titkot sokan keresték a pogányság korában, ezzel szemben a próféta üzenete az, hogy a magyar titok nem az őspogányságban, hanem Jézus Krisztusban bontható ki, olyan lehetőségekkel, amelyeket még messze nem használtunk ki. Nem használtunk ki mi emberek. Ugyanis Krisztusban kellene jövőt választanunk, és nem máshol. Kovács Gábor a Táltos és a Próféta című tanulmányában összeköti a magyar titkot a Jelenések könyvéből származó idézettel. A győztesnek elrejtett mannát adok, és egy kis fehér követ adok neki, a kis kőre írva pedig új nevet, melyet senki sem ismer, csak az, aki kapja. A fehér kövön álló új név a Krisztusban megújult személyiség titka. Közölhetetlen misztérium, mondja a szerző, és ezt a Krisztusban megújult nemzeti jellegre vonatkoztatja. Valósággal létezik egy alakulóban lévő nemzeti jellegünk, szavakban kimondani azonban nagyon nehéz. Ezért van a költészet, hogy kimondja a kimondhatatlant, elmondja az elmondhatatlant. A nyelv, amelyen beszélni édes, a táj, mely ismerős, de sose unt, s lelkünk, örökké magányra éhes, különös, komoly, hideg homlokunk, s dalunk, múltunkról, szomorú, véres, lobbanó szívünk, lobbanó dacunk, hazám, mondja Péterhidi Gyula Hazám című versében. Petőfi is Arany is megfogalmazza ezt az érzést. Ha hazájukról, nyelvükről beszélgetnek, még akkor is, ha tudják, népük, hazájuk a világ része. Levél a világfán. A magyar fa nem világfa. A magyar fa bár élő, létező, sőt érző teremtmény, csak része ennek. Mécs László, a magyar fa télen. Minden fának más a lombja, másképp hullat szirmot, álmot, másképp ringat madárfészket, s másképp nevet a tavaszi vigalomba. Minden fának más a lombja, más a lelke ágazása, hogyha kínos telek jönnek, s havas terhek, másképp áll a fájdalomba. Halálterhes, havas átok hull az égből, áll a nyárfa kacér karcsú sudárzással, kevés fér rá, lefigymálja a világot. Áll a fűzfa, áll a nyír is, földig hajtja havak terhe, mintha itt vón kitervelve örök óta, tavaszra vár, hogyha sír is. Sötét lelke a fenyőnek, felfog minden hulló átkot, sokat szenved, de a csúcsa csillagvágyón szökken föl az égtetőnek. A magyar fa, az akácfa, széjjel hulló lombbal szenved, kínos ágak megreccsennek, s nem tudod, hogy Isten híj, vagy öklét rázza. Kínos ágak megreccsennek, kietlenül, keserűen, káromlás szól halni vágyás, s kihívóan csusságot mond tűz Istennek. Végig megyek a kocsmákon, halára szánt célok isznak, busa fejük öklön gunnyaszt, kártya járja, kell a bor, jaj,
kell a mákony. Kell a bor és kell a mákony. Halálterhes havak nyomják, varjak ülnek feketében, s úgy könnyeznek. Szegény magyar akác.

a világ fa mégis létezik. Krisztus keresztje az. A megfeszített és feltámadt Krisztus sorsa hasonlítható a magyarság sorsához, hisz a krisztusi sorsban a magyarság megtalálja önmagát. Magányossága feloldódik, a magyar titok megdicsőül, mintha Árpádházi Szent Margit legendájában, amelyet olyan szépen verselt meg Ady Endre. Ady Endre, Szent Margit legendája. Vallott nekem a nyulak szigete regék halk éjjén. Íme a titok. Királyi atya klastromba veti legendák szűzét, Fehér Margitot. Álomleány volt, egy folytott sikoly. Ájulva hult egy durva szó miatt, s robogtak a királyi udvaron hajrázó, vad, bozontos férfiak. Nyugatról várt sokáig valakit. Nem vadbajszú, lármás, mokány nagyúr. Dalos, törékeny, halk fiú legyen, asszonyos, kósza, könnyes trubadúr. Már régen várt, s megbénult a szíve. Zúgott a vár, prüszkölő kún lovak hátán érkeztek hegyke magyarok. Ő nem jött, egy csöndes álom. Ő nem járt a Duna táján soha. Egy halk dalú és halk csókú legény, és Jézusnak áldozták Margitot, ki ott halt meg a Mulak szigetén. A magyar önmagára talál a fehér kövön új név áll. Nemzeti jellegünk természet fölötti beteljesedése Krisztusban, s amit Szent Margit döntésében szemlélhetünk, ugyanaz. Ő imádottja bűvöletében bátran mondott nemet királyi és szülői parancsra, mely férjhez akarta kényszeríteni. Margit is meghozta áldozatát, mint mindenki választott, s ez az áldozat nem volt hiába való. A magyar csoda pedig beteljesedik majd egyszer, mint ahogy a magyar titok nyitja, értelmezhető Jézus Krisztus halálában és föltámadásában. Túlzás lenne azt mondani, hogy népünk választott, vagy kiválasztott. Ám az tény, hogy valamire hivatott. Hivatott arra, hogy keresse és megtalálja a szeretetet, s akkor a magyar titok magyar csodává fog nemesülni. Ahogy ez megtörtént Szent Margit, Mártonáron, Bogdánffy Szilárd vértanú püspök esetében is. Baricz Lajos, székely szerzetes költő, így fohászkodik Margithoz. Fohász Szent Margithoz. Maros Szent György,

Mi pedig addig is várjuk az új magyar csodát, és búcsúzól idézzük Adit, a proféta költőt. Hírrel hirdessétek, másképpen lesz holnap, másképpen lesz holnap, másképpen lesz végre, új arcok, új szemek kacagnak az égre. Új szelek nyögetik az ős magyar fákat. Várjuk már, várjuk az új magyar csodákat. Vagy bolondok vagyunk, s elveszünk egy szálig, vagy ez a mi hitünk valóságra válik. Úgy legyen. Isten segítsen minket, hogy valóban valóságá váljék a mi nagy magyar hitünk. Zalder Éva Máriát hallották az angyalok citeráján.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

el, hogy sűrű ködbe burkolt országban születtem. Soha nem tárult elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó nap. Igaz, gyermekkorom óta hallom, hogy beszélnek ezekről a csodákról. Tudom, hogy az ország, ahol vagyok, nem az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szüntelenül törekednem kell. A ragyogó nap országának a királya eljött, és élt 33 évig a sötétség országában. A sötétség ezt mondja csúfolva engem. Te fényről álmodsz? Te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd a ködből, amely most körülvesz? Minden új küzdelem alkalmával, mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedem. Hátat fordítok ellenfelemnek, Jézus felé futok, és megvallom neki, van mennyország. Mert amikor a mennyország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról, egyszerűen arról énekelek, amit hinni akarok.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Ott hagytuk abba Nehemiás könyvénél, hogy a gúnyolódásnál, a következő, amivel gúnyolódtak, az ez volt, hogy vajon megengedik-e ezt nekik, megengedik-e nekik, hogyha valaki kezdi építeni ezt a belső szellemi házat, és észreveszik rajta, hogy ő más, akkor mindjárt így gondolkodnak, hogy no, csak nem valami új vallást hozok létre, hoztok létre. Hát megengedik ezt hivatalosan, mit szólnak ehhez? Nehemiás, amikor visszatért, neki volt hivatalos hatósági engedélye. Őt a király küldte el, még írása is volt, de nem erre hivatkozott. Arra hivatkozott, hogy mi a menny és a föld urának az akaratából tesszük, amit teszünk. A hatóságok azért vannak, hogy az Isten elgondolását segítsék elé. Nincs hatalmasság csak Istentől. A hatóságok legtöbbször így is vannak. De mivel a világ a sátán uralma alatt van, mindig vannak jó eszközei. Vannak Tóbiások, akik túl akarnak tenni a hatóságokon és mindenen, mert egyszerűen bosszantja őket, hogy mi megy ebben a világban. Ez bosszantja őket. Bármit is mondanak, ne azon gondolkodjunk, hogy mit mondanak az emberek, és hogy mint van. Azt tudjuk, hogy Isten a Földnek a teremtője. Ővé az egész Föld, az Úré az egész Föld és annak teljessége, és minden ember lelke az ő kezében van. Ő elhívott, ő hívott el, és ez az Isten az, aki bennünk, általunk építeni akarja az ő országát, az ő dicsőségét. Kinek áldozunk? A következő, amit mondtak, hát bevégezik ma? Talán áldozni fognak? Hogy az emberek, az embernek ki igazán az Istene? Az abban mutatkozik meg igazán kifelé, hogy kinek áldozik. Aki az italnak áldozik, az annak a rabja, mert az ital az Istene. Aki a szerencsejátékoknak, az az Istene, az a bálványa. Hogy nekünk Isten mennyire az Istenünk, azt a gyakorlati életben úgy tudjuk lemérni, hogy mennyit áldozunk. És amikor az ellenség támad, akkor azt mondja, hogy megéri ez neked? Hogy az idődet ilyenekkel töltsed? Hogy a fiatalságod így teljen el? Hogy az erőd erre fordítsd? Hogy a pénzed ilyenekre adjad? Megéri ez neked? Erőd, időd, pénzed, fiatalságod, az egész életedet erre áldozod? Nem lenne jobb dolgod? Nem butaság ez? Ezt addig nem mondják, amíg nem áldozunk az orrótárán semmit, csak amikor áldozunk. Ez nem azt jelenti, hogy az áldozatunkért kapnánk örök életet, hanem amikor valakinek a szívét átjárta az, hogy Isten olyan nagy áldozatot hozott létre, vagy érte, hogy az ő egyszülött fiát adta, ez a legnagyobb áldozat, mindenit odaadta, hogy nekem örök életem legyen. Akkor én ezt hittel elfogadom, és nem elmélet marad a hit, hanem átmegy a gyakorlati életembe. Akkor ez a gyakorlati életemben azt jelenti, hogy Uram, ha te mindent odaadtál értem, akkor én nem akarok semmit visszatartani. Igenis, úgy tekintek magamra, hogy az erőm, az időm, a pénzem, ami javam van, az nem az enyém. Kaptam. És én mindent neked áldozok. Itt van a gyakorlati fokmérője annak, hogy mennyire Isten nekünk a mi Istenünk. Azt kérdezték, talán áldozni fogtok? És úgy fog csúfolódni a világ, és úgy állítja be, hogy nem érdemes. Nézd csak szét. Ebben a világban annak van jó dolga, aki törtet, aki könyököl, aki csal, aki másképpen él. De te, aki így fogsz élni, te csak áldozatul esel. Te mindenkinek csak adhatsz. Nagyon rosszul fogsz járni ebben a világban. Amikor a Zsoltár író így széjjel nézett ebben a világban, ő is feltette a kérdést, hogy mi az oka, hogy a gonoszok élnek. A vénséget élnek. Jobbnál is olvasuk ezt, vagy a Zsoltárokban, a 73-as Zsoltárban, hogy gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg bemennék Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Tehát amikor ilyen gúnyolódás jön,
hogy mire áldozott fel az életedet, akkor csak örülni lehet neki, mert ez a bizonyítéka annak, hogy igen, nem csak elmélet maradt számomra a hit, és ez bosszantja az ellenséget, ezért gúnyolódik. Utána feltették azt a kérdést, hogy hát befejezik ma? Tehát úgysem tudsz olyan életet élni, ahogy Isten kéri. Egyszerűen nem lehet. Ezt nem lehet befejezni. Te elkezdtél valamit, de nézd meg ezt az embert. Ez is elkezdett szenteskedni, és hol van most? Nézd csak meg a másik embert, az sem tudta befejezni. Az is olyan nagy szentfazék volt fiatal korában, és nézd meg, hogy hová jutott. Nem tudotta azt befejezni. És nézzük csak meg a 6. fejezetnek a 15. versét, ahol a következőt olvassuk. Elvégezték, pedig kőfal. Elül holnap 25. napján 52 nap alatt. Tehát 52 nap viszonylag rövid idő, hogy egy város kőfalát tornyokkal és kapukkal felépítsék. De elvégezték. És hogy ez mit mond nekünk? Erről a következő műsorban. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy legyetek a remény, a béke és az öröm emberei, hogy béketeremtő és életet szerető legyen minden ember. Kicsi gyermekek, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy betöltsön benneteket erejével, a bátorság és az önátadás szent lelkével. Így ez az idő is ajándék lesz számotokra, és szentségben való út az örök élet felé. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. május 25-ei üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Kézdi vásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Tibor atya köszönti önöket, elérkezett az ima szándékfogadás élő műsor ideje. A kedves hallgatók a következő szűk 17-18 percben a következő telefonszámok egyikén fejezhetik ki ima kéréseiket, ima szándékaikat: 0259-420-555, illetve 0359-420-555. Üzenetben is megtehetik a 0758-420-555-ös telefonszámon, illetve a www.mariaradio.ro linkre kattintva.

Közben érkeztek üzenetek, a mai és hónapi rózsafűzéreket, szentmiséket felajánljuk kedves Péterért, aki 20 éve távozott az élők sorából. Nagyon Isten adjon örök nyugodalmat szüleiddel együtt a dánfalvi temetőben. A kedves család végezteti a szentmisét holnap este, értük, köszönöm. Következő üzenet: a rózsafűzét felajánlom László megtérését és a gonosz távozásáért a családból. Jézuson bízom benned. Következő üzenet: minden imád szentmisét felajánlok az elhunyt szeretteimért, rokonokért, nyugodjanak békében. Ugyanez az üzenet, vagyis a küldője: minden imád és szentmisét felajánlok Svédországba elhunyt Bakor Domi és testvére Böske Lerke üdvéért, nyugodjanak békébe. Imádkozik a volt szomszédotok Betlehem falváról. A mai elhangzó közös imákat szól a következő üzenet és szentmiséket. Felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásomért, férjem örök nyugalmáért, rossz szándékú személyek távozásáért az életemből, bízva a közös ima erejében. Köszönöm. Az elhangzó imákat kérem a fiam és a családom gyógyulásáért, a jó Isten szűzanyú segítő kegyelmét könyörüljön rajtunk, a világ gyógyulásáért, békességét és a gonosz távozásáért.

Közben érkeztek e-mailek is. Dicsértessék a Jézus Krisztus, írja egy édesanyja Erdélyből. Na, mai összes imád szentmisét rózsafűzért, irgalmaság rózsafűzért felajánlom lányomért, de nagyon fontos szándékra. Jézusom, bízom benned. Terike írja Csíkszeredából. A mai rózsafűzért összes imád felajánlom elhunyt férjemért, Lőrinc Mártonért, és családom elhunyt tagjainak lelke üdvéért, nyugodjanak békében. Egy mindennapos hallgató írja Nagyváradról. Az egész heti rózsafűzéreket felajánlom a szűzanya szándékáért, bűneink bocsánatáért, hálával a kapott kegyelmekét, gyermekeinkét és az összes hívekét. Anita írja Székely Varságról. Ezt a ima szándékot felajánlom családomért, minden betegért, hogy a Jóisten segítse, gyógyítsa meg őket. Köszönöm Jézusom, hogy minden nap velünk vagy.

Felajánlom a rózsafűzért, szól a következő üzenet az unokáimért. Drága Jézusom, áld meg őket, add kegyelmed, vezesse őket a te utadon, a te ösvényeiden. Köszönöm Jézusom, légy áldott mindörökké. Amen. Gyermekeinkért, az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életünk Isten akarata szerint, írt egy édesanyja. Menjem lába gyógyulásáért, egészségéért, áldásért, a munkájára, oltalomért, kérem a Szent Rózsafűzért, írt egy néptelen hallgató.

0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös számra tárcsázhatnak a kedves hallgatók, fejezhetik ki ima kéréseiket, ima szándékaikat, üzenetben is megtehetik a 0758 420 555-ös telefonszámon, illetve a www.mariradio.ro linkre kattintva.

rózsafűzéreket, összes imákat, felajánlom családom épp két gyerekem szándékára, és a babavárás öröméért köszönöm itt a néptelen hallgató. A fiam hite megerősödéséért, nehéz anyagi helyzete jóra fordulásáért kérem a szűzanya segítő kegyelmét, írta egy édesanyám.

Az úton lévőkért ajánlom fel a rózsafűzért, szűzanyám segíts meg az unokámat találni megfelelő munkahelyet. Felajánlom az unokáimért, drága Jézusom, áld meg őket, kegyelmet vezesse a te utadon, ösvényeiden, és a Mári Rádió fennmaradásáért, munkatársakért, önkéntesekért, adakozókért, írta egy kedves hallgatónk.

gyímesből én is önökkel imádkozva ezt a rózsafűzért felajánlom, és megemlékezem a közös halottaim lelke üdvéről, a háború megszűnésért és a világ békéért. Erzsébet írta, maradjanak velünk, imádkozzunk együtt ezeké szándékokért. Következő üzenet így szól: lányom és családja egészségéért, testi lelki nyugalmáért, békéért ajánlom fel a rózsafűzért. Hálából a szűzanyának minden kegyelemért szól a következő üzenet. A Mária Rádió fennmaradásáért, munkatársakért, utónlevőkért, unokáimért. Lányom és családja egészségét, testi lelki nyugalmáért, békéjét ajánlom fel a rózsafűzért. Férjem és magam testi lelki gyógyulásáért, egészségét. Írt egy néptelen hallgató.

Felajánlom a következő irgalmasság rózsafűzérét a drága szüleimért, férjemért, testvéremért, sógornőmért, anyósomért, két agyulam örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik.

0: ha betegekért, a haldoklókért ajánlom fel a mai rózsafűzét, írta egy kedves hallgatónk. A rózsafűzét felajánlom a családomért és a fontos szándékokért. Jézusom, bízom benned. Tessék, Mária Rádió.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, a rádiókészüléke.
1: Én is szeretném ezt a rózsafűzét felajánlni a Füzanyámhoz és az Úr Jézus tiszteletére, a sok kegyelemért, amit megad minden nap. És még felajánlom az atyáért is, a papjainkért, a kispapokért, a papi hivatásért, békéért, hogy a jó jön békét és szeretetet minden ember szívébe. És még ajánlom a betegekért, minden súlyos betegé, a daganatos betegekért, az én betegségemért is, és mindenki, és a jó szándékú emberek, és a Szentlélek szállja meg mindenkit. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, önökkel imádkozok mindig, és köszönöm szépen, hogy meghallgattok. Isten áldja meg a Mária Rádió munkatársait.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott, maradjon továbbra is velünk, imádkozzunk együtt.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Halló.
0: Igen, tessék.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió összes dolgozóit. Szeretnék felajánlani ezt a rózsafüzét és a mai szentmisét, a lányom gyógyulásáit. Nagy téten esett tárcsa Jóisten, és a Szűzanát kérem, hogy legyen mellette, hogy gyógyuljon meg. Köszönöm szépen, hogy bejutottam, egy állandó hallgató és támogatója vagyok. Köszönöm szépen, kívánok áldott szép napot.
0: Viszont kívánjuk, mi is maradjon velünk, imádkozunk együtt.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Tessék, Mária Rádió.

Tessék, Máli Rádió. Halló, halló. Kedves hallgató, élőben van, kapcsolja ki a rádiót és hall bennünket akkor.

0: Tessék, Magyar Rádió. Következő üzenetek érkeztek, a Gyergyó Alfalvi és Borzont élő és elhúnyt 70 évesekért ajánlom fel az imát, akik holnap ünneplik kortárs találkozójukat. Férjem lelke üdvét ajánlom fel, a rózsafűzét szól a következő üzenet. Ezt a rózsafűzét felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetét, békességét, türelevét, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért. Jézuson bízom benned egy mindennapos hallgató hidegségről. Márkusz gyógyulásáért, jórvosi eredményét, a daganatos betegségből, az ő egészségét kérem a Szent Rózsafűzért. Gyermekeimért és családjaikért ajánlom a rózsafűzét. Köszönöm. Minden imád Szent Misét felajánlom a héten, Iluska tökéletes gyógyulásáért, hogy kitisztuljanak az erek. Hallgass meg, Uram, kérésem. Kovásznai Jancsó elemért lelke üdvéért, kinek holnap lesz a temetése, a Jóisten adjon neki békés nyugodalmat. Itt egy kedves hallgató, örök hála és dicsőség szól a következő üzenet. Imád szeretnék kérni a családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneim bocsánatáért, és hogy a gonosz távozzon a családunkból, anyagi gondjaink megoldásáért, unokáimért, az idegenben dolgozó gyermekeimért. Jézusom, szent szíve, remélek és bízom benned, légy velünk minden percben. Tessék, Mária Rádió. Halló. Halló, halló. Kedves hallgatók, megkérjük szólni. Megkérem a rádiót kikapcsolni, köszönöm.
1: Hát a vidgalmaságod az, hogy felszeretném olyan a gyermekeimét, egészségét, vékességét, a tisztító tűzben szemedő lelkekét, a betegek gyógyulásáért, a halottaimnak örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék neki. Dicsértessék az Úrjézust.
0: Mindörökké, amen. Továbbra is megkérem, hogy a következőkor a rádiókészüléket teljesen kikapcsolni, vagy elmenni a közeléből. Felajánlom ezt a rózsafűzét minden beteg gyógyulásáért, írja Péter Szovátáról. Minden imád felajánlom a halottak lelke üdvéért, nyugodjanak békébe az Úr Jézus szent nevébe, önökkel imádkozom, írja egy néptelen hallgató, drága férjem lelke nyugalmáért és szüleim békés pihenéséért, kérem a rózsafűzért, szintén egy néptelen hallgató. Tessék, Mária Rádió.
2: Dicsértessék, Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Az izgalmasság rózsafűzőt önökkel imádkozva szeretném felajánlani az elhunyt hozzám tartozó halottaimért. Köztük a feleségem 12 éve elmúlt, itt hagyott. Sok jó barát, ismerősök, a Mária Rádió maradásáit, a szolgálatot teljesítő munkaközösségét, a külföldön élő gyerekeimét, unokáimét, és szombaton indulnak az a Magyarországról a leányomék, a Jóisten adja nekik szerencsés útat, és a vicsenek egyet szerencsés nélkülzenek meg. A egyházunkét, a pápáit, a háború megszűnését, és a betegek gyógyulásáit. Hálás köszönet, hogy megtetszettek hallgatni. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, áldott szép napot kívánok.
0: Köszönjük mi is, hogy hívott, maradjon velünk, imádkozzunk.

0: Tessék, Mária Rádió. Haló. Haló, haló. Élőben van a kedves hallgató.
1: Haló.
0: Igen, tessék.
1: Haló.
0: Igen, tessék, élőben van.
1: Tessék hallani.
0: Ha a rádió készüléket kikapcsolja, akkor teljes egészében fogom hallani. És ő is engem.
1: Igen.
0: Na tessék akkor mondani, halljuk.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Rózsatűzét, a szemmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, és a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, az én lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, a gonosz távozásáért, a család békességért, az egész halottaimért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a háború megszűnéséért, és azokért, akik nem hisznek a drága jó Istenbe, hogy térjenek az Úr Jézus, a gonosz emberekért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké ember, mi is köszönjük, hogy hívott bennünket. Kedves Mári Rádió hallgatók, ennyi Péta mai ma szándék kérésének a műsor idejébe. Maradjanak továbbra is velünk a Mári Rádióval. Imádkozzunk együtt.
2: A pontos idő 15 óra.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójából. Az irgalmasság rózsafüzérét fogjuk imádkozni. Megkérjük a kedves hallgatókat is, hogy csatlakozzanak hozzánk, és mondjuk el közösen. Gondoljunk mély áhítattal Jézus Krisztus kényszenvedéseire. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett

0: fent a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedését.

0: Úrnak, Jézus, fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus, fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas

0: irgalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nővér,
0: könyörögj érettünk.
2: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, áldj meg és védj meg minden jó akaratú embert ezen a világon, és mindazoknak, akik távol állnak tőled, adj jó akaratot. Indítsd őket az igazság keresésére, és segíts meg őket, hogy téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek, és soha el ne hagyjanak. Engedd, kérünk, hogy a te végtelen irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságoddal kellene szembesülniük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Kedves hallgatóimat meghívom, hogy elmélkedjünk tovább a papság kapcsán különböző keresztény erényekről, legutóbb az odafigyelés, egymásra figyelés, elérhetőség kapcsán elmélkedtünk arról, hogy milyennek kell lenni a papi lelkületnek. Tehát úgy gondolom, hogy minden keresztény lelkületnek is ilyen kell lenni, csak én most Père François Pothez, az öröm súlya papnak lenni a napjainkban könyve alapján elmélkedek, és ezért a papságra mérve, a pap testvérének írva a sorokat, beszél különböző papi motivációkról, papi hangsúlyokról, és ebben a papi hangsúlyban legutóbb arról elmélkedtünk, hogy hogyan kell jelen lenni a másik számára, jelenlét fontossága. Hogyha nem is mondunk semmit, de odafigyeljünk a másikra. Vagy akár egy ölelés, mennyit jelenthet egy paptestvérnek, vagy a híveinknek, a családtagjainknak. Sokszor úgy meglepődnek, hogy miért kaptam ezt az ölelést, vagy most ezt a puszit miért kaptam. Csak azért, mert olyan jó, hogy vagy. Vagy éreztetni, hogy olyan vagy, mint a nagypapám lennél, vagy. Én is szoktam az öreg paptestvérekkel így beszélgetni, hogy szinte nagyapám lehetnétek. De azzal a tisztelettel, szeretettel kell feléjük közelíteni, hogy érezzék megtisztelve magukat. Szent II. János Pál pápáról említett egy példát, amikor a tömegben ránézett a papokra vagy teológusokra, akkor mindig megmaradt az emberekben ez az érzés, hogy rám nézett, észrevett engem, felismert vagy szeretett, ha csak pár másodpercig is. Ezzel a tiszta, átfogó tekintettel találkozunk az evangéliumban is. Jézus így tekintett mindenkire, akivel csak találkozott. Egészen mély benyomást gyakorolt rájuk. A gazdag ifjú, a házasságtörő asszony, az áruló Péter, a vámszedő Máté, a kálváriát járó Mária, és még sokakat említhetnénk, akikre Jézus ránézett. Különben is írja az evangélium, hogy minden szem rászegeződött. És kétségtelenül éppen miatt, mert Jézus különleges nézéssel, Isten nézésével, ha így tetszik, látott mindenkit. Ezzel a tiszta átható tekintettel, mely szíveket és veséket vizsgál. A kereszten függő Jézus mindegyikünkre egyformán rápillantott. Mi mind igazán azt tudjuk mondani, rám nézett, engem nézett. Halál szenvedésében, aggóniájában pedig így szólt, Atyám, kezedbe ajánlom a lelkemet. Add oda François-nak, Benoátnak a lelkedet, a tekintetedet. Az irgalmasság tekintete, amely üdvözít minket, életet ad. Adja is, ahogy így tudjunk nézni a szomszédasszonyra, a 98 éves asszonyra, vagy a 72 éves szomszédasszonyomra, a szomszédemberre irgalmasság tekintete. Ez üdvözít minket, nem a cselekedeteink, nem a lelkület. Nézzetek rá, és öröm tölti el a lelketeket, s arcotok el fog pirulni, írja a 34. Zsoltár 6-os vers. Jézusnak ezzel a tekintetével szeretnénk mindenkire nézni, akit ő elénk hoz. Ezt jelenti a papi jelenlét, vagy a krisztusi jelenlét. Különösképpen igaz ez a kiengesztelődés életet adó szentségére, amelynek vételekor legintenzívebb formájában nyilvánul meg az irgalom. És mivel csak azt tudjuk jól átadni, amit mi magunk is elfogadunk, ezért jó barátságban kell lennünk ezzel a szentséggel, a gyónás szentségével, az irgalmassággal. Szeressük a pillanatot, amikor Jézus ránk tekint és felemel, amelyen mélyen megrendülve érezzük magunkat. Amikor az irgalom feltárja előttem saját bűnömet, ugyanabban a

pillanatban megnyilvánul az Atya végtelen szeretete. Ettől fogva még jobban szeret engem. Ez a tékozló fiú apjának tekintete, aki megpillantja a hazatérő gyermekét. Megesett rajta a szíve, fogalmaz finoman a liturgikus fordítás. Valójában egész mélyéig meghatódott, megrendült, a zsikereig hatolt ez az érzés. A fiának a látványa. Vajon megérinti-e még a te zsigereidet is, ha valaki azért keres fel, hogy meggyógyulhasson, hogy elmondhassa az ő bűneit, és te feloldozd. Nyitottságodban, felé nyújtott karodban felfedezheti-e Isten végtelen szeretetét, vagy elintézed egy olyan maró megjegyzéssel, mint amilyen ez is? Most nincs rá idő, egyébként pedig ki van írva a hivatalos órarend. Ezt a gyöngéd és irgalmas tekintetet a betegek is várják, valószínűleg még sokkal jobban, mint mások. A betegek, az idősek és mindazok, akik nem tudnak kimozdulni otthonukból, vagy kórházban vannak. Személyes érintettségem, hogy amikor betegeimhez megyek, mindig ez a mondatuk, hogy egész nap fártuk, papbácsi. Sokszor este érek oda, és én mondom viccelődve, hogy én egész nap jöttem. Hogy ugyanolyan szeretettel készülök én is velük találkozni. Hogyha türelmetlenek, jaj, nem tudtunk ebédelni, vacsorázni, mert nem tudtuk, hogy mikor jön a papbácsi, mondom, képzelje, még én se ebédeltem, én se vacsoráztam. Mind a ketten most együtt vagyunk éhesek. De most itt az Úr Jézus, táplálkozzunk vele. Kedves testvéreim, nem mindegy, hogy hogyan reagáljuk le a híveknek a kérdését. Hát nem azért mondtam, mondják a hívek, ha véletlenül türelmetlenebb vagyok, vagy véletlenül hangosabban szólok vissza. Kedves testvérek, nagyon-nagyon fontos az, hogy jelen legyünk az első péntekeseink számára. Nagyon várnak minket. Úgy megvigasztalódok, mondja egy 90-valahány éves asszony. Mindig elmondja, amikor elmegyek, mert már ugye a nap vége felé van az, és azt mondja, hogy jaj, papbácsi, magára nem számítottam, de amikor imádkozunk, azt mondja, hogy Isten fizesse, papbácsi, hogy elhozta az Úr Jézust, úgy megvigasztalódok. Nagyon sokszor van az, hogy szeretnénk lerövidíteni a feladatainkat. Van olyan paptestvér, aki azt mondja, hogy hát, hogyha életében nem volt első péntekes, akkor most mit akar az asszony? De számomra ez az irgalmasságnak a cselekedete, hogy legalább most időskorában adjuk meg az esélyt, hogy havonta lehessen az Úr Jézussal. Ez az én odaszentelődésem. És különösen, amikor még egy temetés is bejön erre a napra, akkor a híveim, a betegeim mindig nagyon megértőek. Azt mondják, hogy papácsi, mi magát nem is vártuk. Jó, akkor elmegyek, mondom. Nem, ne úgy értse, papbácsi, csak annyi dolga volt, úgy sajnáljuk magát. Nem kell sajnálni, mert a jó Isten ad erőt, bátorítom őket. Mindig, hogyha nem is jól fejezik ki magukat, de mindig ott van a ragaszkodás, a szeretet. Volt olyan a papelődöm már 8 órakor reggel, ott volt a betegnél, én 11 óra után érkeztem, azt mondja, jaj, papbácsi, azt hittem már nem is jön. Hát miből hitte? Hogy a másik pap 8 órakor már itt volt. Hívjam a másik papot? Nem, jó lesz maga. Vagy amikor hosszabban beszélgetünk, akkor mindig ez van bennem, hogy egy kicsit meghallgatni, megismerni az életért történetüket. Ne csak átlendülni a feladaton, hogy na, akkor megáldoztattam, mehetünk tovább. Találkoztam ilyen beszámolóval is, hogy a papbácsi, ahogy belépett, kezdte a mi atyánkot, megáldoztatott, már el is ment. Még azt se kérdezte, hogy hogy tetszik lenni. Pedig nagyon sokszor, nagyon fontos ez az emberi, akár gesztus is. Vagy amikor imádkozni kell, hogy hamar ledarálok egy imát, és rögtön megáldoztatom, vagy beviszem abba a lelkületbe, az irgalmasság lelkületébe, hogy itt most van bűnbánat, bűnmegbocsátás. Időseknél nem nagyon van bűn, de mindig elmondjuk mi a bánatimát is, az első péntekes imába. Azért is, hogy ne felejtsük el, de azért is, hogy tudatosítsuk, hogy Istent néha megbántjuk.
és erre bocsánatot kell kérnünk. Hát igen, én is tanulom még ezeket a lelkületeket. Sokszor a híveim már úgy benne vannak a megszokottságba. Volt, hogy egy olyan paptestvér után jöttem ide a faluba, hogy amikor beléptem, rögtön kezdte a mi atyánkot a hívem, és mondom, hogy nem, kicsit álljon meg, köszönjünk egymásnak, dicsértessék mindörökké, hogy tetszik lenni, mivel telt a napja, hol fáj. Olyan sokszor elnevetem magamat, hogy ugye ki szokta megkérdezni a beteget, hogy hol fáj, vagy hogy tetszik lenni, hát általában az orvos. És mivel fehérbe is vagyok, vagy általában papírruhában, akkor mindig azt mondják, jaj, doktor úr. Hogy még a hozzátartozók is elfelejtik megkérdezni a betegüket, az idősüket. Nincs idejük, rohannak. Mindig az idősek ezt mondják el fájdalomnak. Néha megállni, akár egy 5 percet szállni a másikra, megölelni. Mama, most van 5 percem, most egy kicsit itt ülhetek-e maga mellett? Hogy szakítsunk időt erre. Mert mondjuk, hogy nincs időnk, de azért eljutunk lakodalomba, eljutunk keresztelőre, ahova akarunk, oda jutunk el, még nyaralni is el tudunk menni 2-3 napot, hát akkor legyen időnk azért a papunkra is. Egyik vasárnapi szentmisében úgy reklámoztam, hogy hát a papot eleinte nem hívták sehova, aztán kezdték meghívni, hogy milyen jó volt ez a családiasság, hogy papácsi, hozzánk is eljöhet, mikor jön kávézni, egy ebédre meghívhatjuk-e? De hát a misa után nem maradott senki, hogy papácsi, eljön-e akkor hozzánk kávézni? Ha meglátjuk az úton is, behívhatjuk, hogy papácsi, ha nem siet nagyon, jöjjön be egy kicsit hozzánk. Egy friss vízre, vagy egy kávéra. Kicsit legyen velünk. Általában akkor hívjuk a papot, ha nagyon-nagyon égető szükségünk van rá. Vagy beteghez hívjuk, vagy valamit akarunk üzletelni vele, éppen kilátásban van egy felújítás, vagy valami, vagy egy munkálat, csak akkor jaj, azt szeretnénk mi végezni. És a pap azért megérzi, amikor csak a haszonért hívják őt. Hogy legyen egy külön irányítás is, hogy papácsi, bármikor szeretettel várjuk, jöjjön máskor is. Sokszor elkeseregjük, hogy a pap nem áll szóba velünk, vagy nem kérdez minket, de hogy mi foglalkozunk-e a pappal a negatív kritikán kívül, hogy van-e bennünk ilyen beállítottság. Van olyan rendszeres Mária rádió hallgató is, aki állandóan kommentálja a saját papját, vagy a más papját, vagy az anyagiakat, stb., hogy minek kell a pap megint kérjen, vagy miért ennyit kér, vagy miért ilyen kocsija van, s hallottad, hogy új kocsit vett. Tehát állandóan ez a negativizmus, és ez azért kihat a környezetünkre. Gyerekeink, fiataljaink látják ezt, hogy na, a pap, na, amen, akkor imádkozzunk. Tehát ez a hozzáállás kérdése. Nagyon szeretem Székelyfalukban azt a megtiszteltetést, ami ér egy akármilyen papot, vagy egy idegent is. Hogy jött valaki, érdeklődik, hogy hát ez hol lakik, hát itt lakik a faluba, vagy valami. Megkérdezzük, hogy szomjas tetszik-e lenni, kell-e mosdóba mennie, van egy kicsit időnk a másikra. És kedves testvéreim, erre nem kell felkészülni. Hála Istennek, hogy néha meglepem a híveimet, olyankor is megyek, amikor nem várnak, és örvendek, hogy néha úgy visz a sors engemet, hogy találkozhatok a hétköznapjaikban, amikor nincs ünnepivé varázsolva akár egy konyha, hanem a mindennapi főzésben találom őket, vagy a mindennapi takarításban, munkában. Olyankor olyan kényelmetlenül érzik magukat, mondom, hogy nem kell kényelmetlenül érzik magukat. A pap, ha rendet akar látni, akkor jelentkezzen be telefonon egy fél órával előtte. És akkor ők is elkacagják magukat. Hogy ez nagyon természetes dolgok, a mindennapi élet. Nem kell mindig patika legyen a házunk. Vagy lehet patika, csak akkor nincs élet benne. Igenis kell oda a gyermek, aki rendetlenítsen, szétdobjon mindent, ha 100-szor összeszedjük is utána, kellednek ezek a dolgok.
vagy a templomunk is nem mindig van tisztába. Van, amikor kell falat fúrjunk, falat vésünk, porozunk. Harangozó néném szokta mondani, hogy jaj, mire rendet rakok, már papbácsi megint valamit javít. Már megint szét van szórva minden. De hát ez a felújításnak az ismérve. Ez családi házat is, mikor újítunk vagy meszelünk, összehordunk mindent, leterítünk, porozunk, takarítani kell utána. De épp ez az élet van benne. Feltölteni élettel, jobbá tenni valamit. Ez mindig sokat kell kerülgetni a dolgainkat, de utána van egy öröm bennünk, hogy ez is megvalósult, az ember valamit jobbá tett, szebbé tett. Legyen egy meszelés, egy falhiba javítás, egy ajtócsere, mindig az embert jó érzéssel töltik el a megvalósulások. És kedves testvérek, a nyitottságban bennünk felfedezik az Isten végtelen szeretetét, vagy elintézzük egy lekicsinylő megjegyzéssel, volt, hogy valakit nagy szeretettel meglátogattunk, ső pedig keserűen, vagy dacosan azt mondja, hát akinek van ideje. És mondom, hát a maga is elmegy egy kicsengetési bulira, oda is van ideje. Elvégzi mellette a veteményt is minden, arra van időnk, amire szakítunk. Akkor mondja, hogy ne jöjjünk, és többet nem jövünk. Hogy azt gondolja, hogy azért vagyunk mi úton, mert van időnk. Mi is ott hagytuk a munkánkat. Valamit abba hagytunk, hogy legyen időnk a másikra, hogy megtiszteljük. Van olyan ember, aki bezárkózik, aki sötétté lesz, lesötétíti a termeit, a szobáit. És nagyon hat ránk, kedves testvérek, a környezetünk. Aki a világosságra megy, aki a fényt szereti, annak más az élete. Nagyon szeretem ezért a templomi imáinkat, mert nem csak egy gyertyát gyújtunk meg, vagy egy fél homályban imádkozunk, mint otthon, hanem itt meg van gyújtva legalább 12-14 gyertya. Sajnos szintén a papi elődökről hallottam ilyent, hogy a két öregasszony jött a litániára, és hazakergette őket, hogy menjenek otthon, imádkozzanak, 14 gyertyát nem égetek két öregasszonyért. Most hétköznap kérdi a harangozón, hogy meggyújtsa a nagy villanyt is, mondom, azt is meggyújtassa. Mert ebben is benne van az, hogy szeretjük a fényt. Szeretjük, nem ilyenkor kell spórolni, vagy nem ezen kell spórolni feltétlenül. A hívek, akik eljönnek, azok érezzék megtisztelve magukat, érezzék fényesnek, világosnak azt a liturgiát, azt a szentmisét. Legutóbb egy Mária köszöntőt tartottam, vagy nem is Mária köszöntő volt, egy Mária ünnepi szentmise volt, esti szentmise, hogy a máshova is érjek el, és az esti szentmisében gitáros mise volt, 4 éve vagyok itt a faluba, az idős asszony el volt csodálkozva, nagyon jól esett neki, hogy milyen szép volt ez a mise, azok a gitáros énekek, szentírási mondatokkal, hogy feltöltődött ő. Akkor mondták a többi évek, hogy máskor is van, minden vasárnap este így misézik a papbácsi. Hogy neki milyen sokat jelentett ez a különleges szentmise. És sokszor, amikor tálalunk vagy főzünk is, azért főzzük meg a második ételt is, vagy azért készítünk másodikat is, hogy a jelenlévőt is megtiszteljük, vagy akár magunkat is. Amikor egyedül leszünk is, terítsük meg az asztalt, hogy egészen más, amikor egy abroszon eszünk, esztrájgokkal, nem kézzel, lábbal. Én elhiszem, hogy jól esik azt úgy enni, de hogy kicsit tiszteljük meg magunkat. Adjuk meg a körítést, akkor is, ha nagyon sietünk. Legyen egy megtiszteltetés. Ezért szeretjük többek közt a vendéget is, mert neki azt a abroszt terítünk, külön megmutatjuk a legszebb tányérjainkat. Hányan is hányan a plétányérból lesznek, hogy kíméljék a porcelánt. És aztán, amikor meghalnak, akkor a porcelánjukat is kidobják a szemétbe. Azért van, hogy használjuk a ruhánkat is, vegyük elé, mert megeszi az idő is, ha nem használjuk is, a cérna úgyis elrégiesedik és elszakad. Mennyivel kedvesebb az a ruhánk, amit minden nap hordunk.
Ha kimossuk is, alig várjuk, hogy megszáradjon, hogy újra felvehessük. Mert abban jól érezzük magunkat, ahhoz emlékek kötnek, ahhoz testhez álló a zsebe, vagy nagyon szeretem, ahogy beleteltem a telefonomat, vagy bármi. Használjuk a dolgainkat. Jó lenne akár a szekrényünket is havonta átköltöztetni egy másik szekrénybe, hogy lássuk meg, hogy jé, ez a ruhadarab, ezt már rég nem láttam, vagy ez a cipő. Legutóbb egy ismerősöm mesélte, hogy egy cipőt nagyon régóta nem húzott, de vasárnapra felhúzta az ünnepi alkalomra, de mire elment a templomba, a cipő szétnyílott, tehát agyon volt száradva is, elszakadt. Lement a szomszédasszonyhoz, szomszédasszony, adj egy cipőt, hogy tudjak hazamenni legalább. Adott ő is egy cipőt, mire hazaért, az is szétszakadt az a cipő. Elrégi esedünk, mi is. Elhasználódunk. És ezért amíg van, addig kell használni, hogy nem ábrándozni, hogy jaj, még fiatal voltam, akkor tudtam volna dolgozni. Nem tudjuk azt mondani időskoromban, hogy hát fiatal koromban azért éjjel-nappal dolgoztam, papbácsi. Jól is esett, szerettem is. Na, legyen egy ilyen jó érzésű jelenlétünk a másik számára. És kedves testvérek, nem mondjuk azt, hogy nincs rá időnk, vagy bezzeg a másiknak van erre is, arra is ideje. Nekünk is ebbe úgy lehet. Nem hivatalos órarend szerint kell élnünk az életünket, hanem gyengétséggel, irgalmassággal. Híveim is tudják, hogyha sok dolgom van, megvárják a szentmisére, odaérjek. Irgalommal vannak. Eleinte türelmetlenek voltak, békétlenek, miért késik a pap, hát mindenkinek drága az ideje. Most olyan szépen, szeliden várnak, ha néha megcsúszok az időmbe. Igyekszem nem megcsúszni. De a betegek is várják, hogy velük törődjek, hogy hozzájuk szóljak. És kedves testvérek, ez a személyesség is nagyon fontos, hogy jelen tudjunk lenni a másik számára. Amikor a papok meglátogatnak, azt ne egy hivatalos körútnak vegyük, hanem azt, hogy megtisztelt a jelenlétével, hogy együtt örvendhetünk. Értékeljük ezért a papoknak a látogatásait. Legutóbb egy prédikációra készültem, fél óra múlva szentmisén volt, de érkezett egy pap testvérem. Hamar el akart köszönni, de mondtam, nem, az autódot kicsit tett félébb, hogyha jönnek a hívek, tudjanak érkezni, te pedig gyere be hozzám. S leültünk, és 15 percet beszélgettünk. Anélkül, hogy az órára néztünk volna, megkérdeztem, hogy van, hogyan készülődik, ugye most falut is kell váltson, egy új plébániára jön, milyen izgalmai vannak, milyen örömei, épp egy papi találkozóról érkezett. Na, találkozni, ne sietni, ne átlendülni egy-egy találkozáson, hanem megélni azt a találkozást. Vagy akik elhozzák nekem a beteg ágyhoz az oltári szentséget, megköszönni, hogy mekkora nagy dolog, hogy áldozhattam, hogy az Úr Jézussal lehetek. Mindazoknak a látogatásait megköszönni, akik melegszívű, igazi testvéri érintéssel, közelséggel jönnek. A híveimből is érződik, amikor szeretettel, békességgel jönnek. És ezekért hálásnak lenni. Krisztusban szeretett kedves testvérek, rendszeresen meg kell látogatnunk egymást. Mert a látogatásokban mindig azt érzem, hogy én fejlődök. Türelmemben, odafigyelésemben, hogy miben tudok a másiknak a javára lenni. Legutóbb valakit úgy köszöntem el tőle, hogy csak beültem az autóba, meg se puszíltam, meg sem öleltem, feltűnt nekik. Volt bennem egy megbántottság, de azután is soha nem tudtam elengedni ezt a pillanatot. Jó lett volna elköszönni illendően, de akkor a sértettségem, a magányosságom, vagy éppen a harciasságom nem engedte ezt a lépést. És olyankor mindig veszítünk, amikor nem szeretetben döntünk. Hát kívánom a kedves híveknek, hogy ezzel a szeretettel való döntéssel tudjunk jelen lenni a másik számára. Hogy merjünk időt szakítani, merjünk velük lenni. Papi szolgálatunkban is a legnagyobb öröm, amikor a haldoklók ágya mellett imádkozhatunk.
közvetlen a haláluk előtt, a személyeknek a kísérése, tekintetünkkel, szavunkkal, felbecsülhetetlen értékű, óriási kegyelem. S akinek megadja ezt a jó Isten, az nagy ajándék. Legutóbbi temetésemen ezzel az örömmel, békével tudtam jelen lenni, hogy az utolsó napokban szentségekkel el tudtuk látni szeretett testvérünket. Biztosan tudott a jó Istennel együtt lenni. Akkor is, ha olyan erőtlen volt, hogy talán még áldozni sem volt idézőjelbe kedve, de rábeszéltük az imádságra, a feloldoztam és megáldoztattam, hogy ez a legtöbb, amit adhatunk. Akár az egészségeseknek is. Ez a lelki megnyugvás, az a békesség Istennel lenni. Hát ezt kívánom a jövő hetünkre, hogy ne csak vizit legyen, ne csak egy körút legyen a látogatásunk, ne csak egy hosszúra nyúlt beszélgetés, hanem hogy a másikkal Isten szeretetét tudjuk megéreztetni. Adja Isten, hogy így legyen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.

Dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsorát hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsi Szentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Az igazság úgy van ott, mint a valóság. Azt a görög szót használja, vagy arámi szót, az alütheiát. Szóval én vagyok az út, a valóság és az élet. Átéli és megtapasztalja az ember. Én azt mondom, hogy én ezt nem tudom hová ragozni. Én ezt nem tudom hová kifejteni. A lomkorona szintnél az, hogy Isten megjelenik ebbe a dalban, egy nagy és súlyos betegségből lábadoztam, és pont a Covid lezárás alatt, szóval otthon voltam, és egy olyan lakásban voltunk, ami a második emelet volt, és igazából az egyik falunk teljesen egy nagy ablak volt, és azelőtt volt egy fa, aminek így mi a lomkorona szintjére láttunk rá, és ezért ott tényleg az volt, hogy hetekig, hónapokig azt a lomkoronát néztük, ahogy kinéztünk az ablakon. Az origója az szerintem valahova ide visszafejthető, teljesen túlmutat a szavakon. Azt mondom, hogy ami Isten megtapasztalást én magamnak úgy neveznék meg, hogy az számomra az volt, azt éreztem meg, ami mint élmény tapasztalati szinten ott marad belül, és ott bugyog az emberben, és onnantól meg is határozza őt, meg ezáltal engem. Ott van Glasgow-ban egy hatalmas, egybefüggő parkrendszer, egy nagyon szép park és több ösvény. Sokszor úgy néztek ki ezek a glasgow-i kintartózkodásaim, hogy elindultam sétálni ebbe a nagy parkba, és igazából egész nap csak sétáltam. És az egyik ilyen sétás közben, de ott se volt előfeszítve, nem egyszer csak így ott volt ez az egész élmény és megtapasztalás. És az volt az első ilyenem, és szerintem ez olyan, hogy egész életére meghatározza az embert, és hogyha egyszer ezt átéli, akkor onnantól kezdve egyrészt valahogy a helyére is teszi, másrészt minden más valahogy úgy eltörpül mellette, és így ez lesz az, ami felé orientálódik, és amit keres lelkileg, és keres a belső tekintetével után.
1: Balla Gergely a Platon Karatev zenekar tagjának gondolatait hallották.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézisünkben tovább megyünk, a hit indító okairól beszélünk. Arról ott maradtunk el, hogy a keresztény hit indító okai, különösen a csodák és jövendőlések, ugyanis ezek biztosítanak teljesen a hit igazságok isteni eredetéről. Minden esetre Isten igazmondása is elégséges indító ok a hitünknek. Az isteni kinyilatkoztatásokat ugyanis azért hisszük, mivel tudjuk, hogy Isten igazmondó, tehát se nem tévedhet, sem tévedésbe nem ejthet. Azonban okosan senki nem hihet el valamilyen igazságot mindaddig, míg egészen nem bizonyos ezen igazságnak isteni eredetéről. Azért azok a tények, amelyekkel Isten bebizonyítja, hogy ő valóban szólt, reánk emberekre nézve hitünknek fontosabb és elengedhetetlenül szükséges indító okai. Mivel az apostolok Krisztus Urunknak sok csodatételét saját szemükkel látták, és Krisztusnak és a prófétáknak sok jövendőlését saját szemükkel látták beteljesedni, minden habozás nélkül hittek az utolsó vacsorán ne szavaknak, ez az én testem, ez az én vérem. Pünkösd ünnepén a nyelvek csodája 3000 embert indított a keresztény hit elfogadására. A templom ajtajánál tett csoda ismét más 2000-et. Az apostolok sok csodája, amelyekkel Isten az ő szavaikat megerősítette, indította a pogányukat a keresztény vallás elfogadására. Szent Pál apostolt semmi egyéb nem indította megfékezésre, mint a damaszkuszi csoda, illetve megtérésre, mint a damaszkuszi csoda. Konstantin császárt az égen fénylő kereszt. Sokat indította hitre, vagy erősített meg abban az, hogy a 70. évben teljesedni látták Krisztus Urunknak Jeruzsálem elpusztulásáról szóló jövendőlését. Továbbá az, hogy a 361. évben a jeruzsálemi templom építés csodálatos meghiúsulásából ismét egy másik jövendőlés igazságát ismerték fel. Vannak még a hitre indító más okok is, mint például a vértanúk álhatatossága és nagy száma, a keresztény vallás csodálatos elterjedése és szilárd fennállása. Az egyház 4 ismertető jele. Már az egyház magában véve is hatalmas és állandó indító oka a hitnek. Gondoljunk annak fennállására és felvirágzására, minden üldözés dacára. Nem minden embert ugyanaz az indító ok késztet, buzdít a hit elfogadására. Az egyiket onnillik, például a vértanúk állhatatossága indítja arra, a másikat a hit hirdetőjének fedhetetlen és szent élete, ezt valamely csoda, amaz pedig a büntetés, amely az egyház üldözőjét utoléri, mondja Szent Ágoston. Legtöbb csoda a kereszténység első idejében történt, mert akkor a csodák a hit elterjedésére szükségesek voltak. A Jóisten a kertészhez hasonlít, aki a növényeket mindaddig öntözgeti, amíg csak kicsinyek. Mindaddig, míg az egyház kicsiny volt, csodákkal öntözgette azt Isten. Ha valaki tagadni akarná az apostolok által művelt csodákat, ugye a legnagyobb csoda éppen az volna, hogy a világ csodák nélkül hit és fogadta el a kereszténységet. Csodáknak nevezzük olyan rendkívüli eseményeket, amelyek természeti erők segítségével nem jöhetnek létre, hanem csupán egy felsőbb hatalomtól származhatnak. Rendkívüli dolog az, ami csodálkozással tölt el bennünket, mert azt még nem láttuk, nem hallottuk, és talán megmagyarázni sem tudjuk. Aki életében még vasútat, gőzhajót nem látott, csodálkozik, ha ezek a dolgok elébe kerülnek. Sokszor rendkívüliek, egyes természeti tünemények, például a sarki fény, nap, holdfogyatkozás, üstökös hulló csillagok, vagy akár a szivárvány is. Azonban az ilyen rendkívüli tünemények nem csodák, habár azok megpillantására csodálkozva kiáltunk is fel. Az ilyen tünemények ugyanis természetes úton a természeti erők segítségével magyarázhatók.
Csupán azokat a rendkívüli eseményeket nevezzük csodáknak, amelyek természeti erők segítségével egyáltalán nem jöhetnek létre. Például a halott feltámasztás a csoda, mert itt egyrészt a rendestől egészen eltérő, tehát rendkívüli dolog történik, másrészt a világ valamennyi tudósa és művésze sem tud az előttünk ismeretes természeti erőkkel halottat megeleveníteni, itt tehát minden esetre felsőbb erő lépett közbe. A csodák, kivételek, rendkívüli jelenségek a természet rendes menetében a természeti törvényekkel ellenkezni látszanak. Tényleg azonban nem úgy van, a természeti törvények tudnélik működnek ugyan. Működésüket azonban egy közbelépő magasabb erő megakadályozza. Ha a földre eső könyvet kezem fenntartja, ez a természeti törvényt még nem semmisíti meg. És hasonló történik a csodáknál. Csak hogy itt a közbelépő erőt nem látjuk. Vannak nagyobb és egyszerűbb csodák. Továbbá vannak látszólagos csodák is, amelyek igazi csodaszámba nem jönnek. Nagyobb csodák az olyan rendkívüli események, amelyek természeti erők segítségével egyáltalán nem hozhatók létre. Például a halott feltámasztása, a holttestnek állandó éppen maradása és hajlékonysága. Egyszerűbb csodák az olyan rendkívüli események, amelyek a természeti erőket nem múlják ugyan felül, azonban a természet rendes menetében mégsem szoktak létrejönni, hanem csak felsőbb isteni erő beavatkozására. Egyszerű csoda például a betegek meggyógyítása, csupán szóval valamely idegen nyelvnek hirtelen tudása. Látszólagos csodák az olyan rendkívüli események, amelyeket a gonosz szellem a természeti erők segítségével oly ügyes módon hoz létre, hogy azok érzékeinket tévedésbe ejtik. Azt hisszük, hogy valahol van valami, ami a valóságban nincs ott. A látszólagos csodák a szemfényvesztők bűvészetéhez, kardok elnyeléséhez, pénzdarabok kiköpéséhez, stb. Hasonlítanak, csak hogy a gonosz szellemek képessége és ügyessége a szemfényvesztőkét messze felülmúlja. És ilyen csodákat vittek végbe a gonosz szellem segítségével már Egyiptom bűvészei, akik Mózes csodáit utánozták, továbbá Simon, a bűbájos, a természeti erők segítségével az Antikrisztus is fog látszólagos csodákat végbevinni. Éppen így lehet és kell a pogányok áldozatok eltűnését, vagy pedig Ifigéniának szarvassá változását, stb. Megmagyarázni. Igazi csodákra csupán saját dicsőségére és az igazság bebizonyítására enged meg az Isten. Nevezetesen Isten a következő okokból szokott csodát megengedni. Hogy saját jóságát és igazságoságát kimutassa, és hogy tanúskodjék, miszerint valaki Isten küldöttje, és szavai hitelre érdemesek, harmadszor pedig, hogy egy megholtnak életszentségét igazolja, hamisság megerősítésére azonban sosem enged meg csodát az Isten. Erről egy szép dal után maradjanak továbbra is velünk.

drága jó Istenem, segítsd tiszta lelkem, kérlek, hogy fohászom meghallgatást nyerjen. Engedd, hogy a hitünk, mint a mag, kikeljen. Engedd, hogy a lelkünk szeretettel teljen. Engedd színes álmunk valósággá válni. A béke madarát a vállunkra szállni. Az emberek lelke tisztuljon meg szépen, ragyogjon a jóság az ébredők szívében. Szeretetet szórjunk az éhező világra. Szívünk hangolódjon köszönő imára. Add, Uram, hogy kapjak hitet, bátorságot. Szeretettel teremts egy boldogabb világot.

amikor Isten csodával, tehát egész rendkívüli módon nyúl bele a természet rendes menetébe, akkor mindig valamely főben járó indoknak kell fennforognia. Isten valami különösen fontos dologra akarja ezáltal felhívni az emberek figyelmét. Nevezetesen vagy azt akarja kézzelfoghatóan bebizonyítani, hogy ő a természet ura, valóban létezik, és neki hatalma van a természet fölött is, tehát a hitet akarja erősíteni, vagy pedig tanúbizonságot akar tenni valami mellett. Minden okmányt, például az iskolai bizonyítványokat pecséttel lát el a kiállító hatóság. Ez igazolja, hogy az okmányt valóban az illető hatóság állította ki. Így van Istennek is pecsétje, amellyel igazolja, hogy valami tőle származik. Ez a pecsét a csoda, melynek a többi pecsét fölött az előnye van, hogy senki sem utánozhatja. A csoda néhány Isten, néha Isten jóságát és igazságosságát igazolja. Gondoljunk például a három ifjú csodálatos megmenekülésére a tüzes kemencéből és az egyiptomi csapásokra. Máskor Isten a csoda által az isteni küldetést és az isteni küldött szavainak igazságát bizonyítja. Mikor Isten Mózest a fáraóhoz és a zsidó néphez küldötte, hatalmat adott neki bizonyos csodák művelésére. Csodákat műveltek a proféták, Krisztus és az apostolok is. Krisztus gyakran hivatkozott is csodáira, hogy isteni küldetését bizonyítja. A francia direktórium egyik tagja, Le Pau, sok fejtörés után az ember szeretet új vallását gondolta ki, azonban senkit nem tudott annak megnyerni. És egy híres államférfiú előtt panaszkodott is a sikertelenség miatt. És ez találóan így felelt. Nem lep meg, hogy nem boldogul. Ha célt akar elérni, akkor tegyen csodákat. Gyógyítson betegeket, támaszon halottakat, azután feszítesse magát keresztre, halljon meg és harmadapat támadjon fel. Az új vallás alapító lehorgasztott fejjel távozott. Igen, csodák kellenek az Isten küldötteinek igazolására. Az igaz egyházat is csodákkal igazolja Isten. Sokszor csodákkal erősíti meg Isten a megholt emberek életszentségét. És a végből történtek csodák a szentek sírjainál is, például Ildés sírjánál, király könyvében beszéltünk róla, a szentek testein, amelyek például éppen maradtak, továbbá a szentek segítségül hívására is. Az egyház mindegyik boldog avatásánál legalábbis 2-3 csodát kíván, amelyek az illető halála után az ő szószólására történtek. A szenti avatásnál új 2-3 csodát kíván az egyház. Sohasem engedi azonban Isten, hogy hamisság mellett történjenek csodák. Az igazi csodák ugyanis mindenkor az isteni működésnek és az igazságnak a bizonyítékai. Ha az ördögnek hatalma volna ilyeneket művelni, akkor Isten a tévedés megerősítését engedné meg, amit azonban az ő jósága mellett nem lehet feltételezni. Minden esetre megengedi Isten, hogy a gonosz szellemek vagy gonosz emberek műveljenek látszólagos csodákat. Ezek Isten igazságosságának következményei és a hitetlenség megbüntetésére történnek. Az igazaknak azonban Isten kegyelmet ad a csalás felismerésére. Ördögi eredetűek, tehát látszólagos csodák, azon csodák, amelyek nem tartósak, tehát beteggyógyítások, amelyek nem tartanak soká, amelyek sem a lélekre, sem a testre nem hasznosak, amelyek nem a hitnek és a jó erkölcsöknek megerősítésére történnek, vagy pedig amelyeket esztelen és értelmetlen szertartások közben visznek végbe. Mint hogy minden csoda Isten dicsőségét és a lélek üdvösségét szolgálja, azért Isten sohasem művelhet csodát az emberi kíváncsiság kielégítésére, vagy csak azért, hogy bámulatba helytsen. Ezt látjuk Jézus Krisztus magatartásából is Heródes előtt, aki szeretett volna csodáját látni Krisztustól, de nem láthatott. Tehát Isten a csodát rendesen valamely teremtmény útján viszi végbe, néha méltatlan teremtmény útján is. Csak Isten művelhet csodát, teremtmények csak abban az esetben, ha Isten nekik erőt ad arra. A
a szentet is, mikor mindenkor Isten erejével, nevében a szentek is akkor tettek csodákat, csupán Krisztus Urunk művelte saját nevében a csodáit. A csodák adományát érdemre való tekintet nélkül, azért tehát a mások üdvének céljából méltatlan emberek is elnyerik. A csodatevés tehát még nem jele a szentségnek, az ördög is művelhet igaz csodákat, ha Isten őt használja fel a gonoszak megbüntetésére. Így például az egyiptomi csodáknál. Ilyen esetben az ördög csodái is az igazság bebizonyítására szolgálnak, és nem kell mindjárt csodára is Isten minden hatóságára gondolni, hogyha valamely dolgot természetes úton is meg lehet fejteni. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók, Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Hiszem, Aranyos Jervin. Hiszem, minden lélek, ki eljön a földre, hibátlan és tiszta. Tanulni akar. Úgy érzi, hogy mástól kaphat csak erőre, s falakat kell bontson, ami eltakar. Mindannyiunk szíve szeretetre éhes, és hogy megszerezzük, bármit megteszünk. Erősítjük szívünk, s ha már harcra képes, mindent, mire vágyunk, mástól elveszünk. Ám tudd, a szeretet különleges jószág. Másoktól elvenni csak úgy nem lehet. Jó lenne, ha látnánk mi is a valóság, mi késztet hibára érző lelkeket. Hiszen szeretetet senki nem kap pénzért, s adni is csak szívből tisztán adható. Ám ha adni akarsz, pusztán csak a létért, visszaáramlik majd ebben az a jó. Meg kéne csak értsük, egyek vagyunk mind-mind. Egy kirakós játék szép darabjai, akik társaikat játéknak tekintik, s maguk is egy játék vétlen rabjai. Ám a szabályokat mások találták ki, s rosszul is tanítják. Ettől szenvedünk. Azt tanítják nekünk, hogy uralhat bárki, s mi csak szerencsétlen bábuk lehetünk. Hogyha megtanulnánk szeretetet adni, nem vétenénk többé annyi sok hibát. Ha nem akarnánk a versenyben maradni, nem okoznánk többé fájó galibát. Nem mérnénk magunkat egyre másra máshoz. Csak a jó érzésre figyelne szívünk. Visszatérnénk végre teremtőnk szavához, s megkérdőjeleznénk, amikben hiszünk. Ha a többi lényért élne csak az ember, s képes lenne fogni a mások kezét, ha emelni tudna szívvel, szeretettel, és ezért használná a tudós eszét. Apránként feladnánk számtalan hibánkat, s jót látnánk másokban, és szerethetőt. Megértenénk mindazt, ami fájón ránk hat, s végre tisztán állnánk Istenünk előtt. Hol a hiba bennünk? Hogy javíthatnánk ki? Mit kellene tennünk, hogy létünk szebb legyen? Tapasztalatunkat át kéne formálni, hogy ne bántson senki, és boldoggá tegyen. Bocsássuk meg végre, amit elkövettünk. Próbáljuk meg jobban, szívből, igazán. Csupán az volt a baj, hogy rosszul szerettünk. Tanuljunk szeretni, és jobb lesz talán.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Hangverseny Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói apostoli palotában. Nobel-díjasok aláírták a nukleáris fegyverekről és a mesterséges intelligenciáról szóló római nyilatkozatot. Giovanni Bossa, a Vatikáni Pénzintézet új főigazgatója. Türelem, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 16. vasárnapra.
1: Hangverseny Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói apostoli palotában. Az Albánói Egyház megye július 18-án szombaton este 9 órakor a pápai nyári rezidencia kertjében koncerttel kedveskedik 14. Leó pápának, hogy kifejezze iránta való közelségét és szeretetét. Különleges műveket szólaltatnak meg a kiváló zenészek, a hangverseny létrejöttét számos intézmény és vállalkozás támogatta. A Szent Atya újbóli jelenléte egyházmegyénk területén örömmel töltötte el helyi egyházunkat és az itt lakó embereket, mondta el Vincenzo Viva albánói püspök. Szeretnénk ezzel a szimfonikus koncerttel kedveskedni, a szeretet és a közösség gesztusaként. A műsor pedig, amit kigondoltunk, ritka, csodálatos műveket tár fel. Kívánjuk, hogy ez az este legyen a valódi szépség és az Albánói Egyház közös ajándékának maradandó pillanata, melyet szeretetünk és imádságunk kísér a pápáért és a rábízott szolgálatért. A hangverseny első műsorszáma Niccolò Paganini E-dur hegedűversenyének zárótétele, Polonéz, melyet Marco Rogliano nemzetközi hírű hegedűművész ad elő. A művet Paganini 1826-ban komponálta Nápolyban, munkásságának egyik legkülönlegesebb és legkalandosabb sorsú darabjaként. A tétel egy lengyel udvari tánc, melynek eleganciáját ötvözte az itáliai dallamossággal. Előadása virtuóz hangszertechnikát igényel, a Paganinire jellemző dupla fogások, pattogó vonókezelés és extrém magas regiszterek kísérik. Őt követi a szintén nemzetközileg elismert Rossana Tommasi Golcar zongorajátéka, aki Vincenzo Bellini híres normájának fantáziáját szólaltatja meg, amelyet az Oscar-díjas argentin zeneszerző Luis Bacalov kifejezetten számára írt zongorára és zenekarra. A zongoraművész elmondta, az ötlet, hogy kigondolják, megírják, elpróbálják és színpadra állítsák a Bellini norma fantáziáját és variációit, kétségkívül egy művészi hazárdjátékból születik, egy vonzó, ám épp annyira összetett kihívásból. Vagyis most először kizárólag a hangszer keltette felemelő érzéseken, nem pedig az énekes előadó művészeken keresztül mutatja be a híres normát. Nem az énekhanggal, hanem a zongora hangjain át megérinteni és megrezgetni a lélek húrjait. Norma az élet, mely az elkeseredéssel találkozik, mely elvakítja, és a sötét bosszúálló harag, mely egészen addig lángol, amíg félő, hogy mindent elemészt, de aztán fölemelkedik és kiszabadítja magát és szívét egy olyan szeretet vonzásában, mely a földi élet végső áldozatán keresztül megtisztul és örökké valóvá lesz. Ez mutatja a norma varázslatát és fennkölt tragikumát, mely képes átívelni korszakokon és a szívünkhöz szólni, a remek művek mély egyszerűségével. Időtlen művészet és misztérium Bellinitől indulva Luis Bacalov szívéhez és tollához ér, hogy a zongorán szárnyaló hangokká váljon, nyilatkozta a zongora művész. Ez a zenei vállalkozás azért is egyedülálló, mert Vincenzo Bellini, olasz zeneszerző, 1831-ben bemutatott két felvonásos operája, éppen a Belcanto stílus legkiemelkedőbb remek műveként, és a zenetörténet egyik legnagyobb drámai tragédiájaként ismert. A Felice Romani által írt szövegkönyv Alexandre Sumé Norma, vagy a Gyermekgyilkosság című tragédiáján alapul, és a főszerep monumentális énektechnikai és színészi kihívásai miatt az operai irodalom Hamletjeként is emlegetik. A szólistákat a Pármai Muzsikusok 55 tagú zenekara kíséri Pier Carlo Rizzio vezényletével, aki 2006 óta a Bressai és Bergamói Nemzetközi Zongora Fesztivál művészeti igazgatója, a Bressai Konzervatórium tanára és karmestere, és aki karrierje során több mint 80 zenekart vezényelt. A Norma egy hatalmas szerelmi történet, Szabad fantázia és variációk zongorára és zenekarra című alkotást vizuális látvány egészíti ki, mely csodálatosan megjeleníti a Bellini dráma kulcsfontosságú mozzanatait. A hangszer, amelyen Rossanato Massi Golcár játszik majd a 14. Leó pápa tiszteletére rendezett koncerten, egy Bechstein versenyzongora, a Fabrini gyűjtemény egy kiváló darabja.

0: Nobel-díjasok aláírták a nukleáris fegyverekről és a mesterséges intelligenciáról szóló római nyilatkozatot. Július 16-án csütörtökön írták alá a római kapitóliumon az úttörő római nyilatkozatot a fegyvertelen és lefegyverző békéért, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés feltörekvő modelljei korában elnevezési dokumentumot. Ezzel gyakorlatilag lezárult a Nobel-díjasok globális gyűlése a mesterséges intelligenciáról és a nukleáris háborúról. A tanácskozást, amelyen a világ több mint 200 legtekintélyesebb személyisége, valamint a béke és a mesterséges intelligencia területén működő vezető nemzetközi kutatóintézetek képviselői vettek részt, 14. Leo pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája ihlette, amely az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában. A Vatikán július 14-e és 15-e között adott otthont az eseménynek a Castel Gandolfói pápai villa kertjében található Laudato Si faluban, amely július 16-án zárult az ünnepélyes üléssel a római városházán a Kapitóliumon. A délelőtt Roberto Gualtieri, Róma polgármesterének intézményi üdvözlőbeszével kezdődött. Ezután Daniel Holtz, a Chicagói Egyetem professzora, az Egzisztenciális Kockázat Laboratórium alapító igazgatója őszintén emlékeztette a jelenlévőket. A rossz hír az, hogy a példátlan veszély időszakában élünk, de a jó hír az, hogy rengeteg dolgot tehetünk annak érdekében, hogy jobban biztonságba helyezzük magunkat a nukleáris fegyverekkel és a mesterséges intelligenciával szemben. A pápa római helynöke Baldo Reina bíboros kiemelte, hogy a római nyilatkozat ma kivételes jelentőséggel bír. Egy olyan időszakban érkezik, amelyet gyors átalakulás és mélyreható kockázatok jellemeznek, mesterséges intelligencia, nukleáris fegyverek, geopolitikai instabilitás, a multilateralizmus válsága, valamint az a kísértés, hogy a biztonságot a félelemre, az elrettentésre és a kölcsönös fenyegetésekre bízzuk. Reina bíboros hangsúlyozta, hogy történelmi fordulóponthoz érkeztünk. A tudományos és technológiai fejlődés rendkívüli lehetőségeket kínál az egészségügy, az oktatás, a közegészségügy, a környezetvédelem, a szegénység elleni küzdelem és a béke építése számára. Ugyanez a haladás azonban, ha elszakad az etikától, a felelősségtől és az emberi személy méltóságának tiszteletben tartásától, az uralom, a kirekesztés, sőt a pusztítás eszközévé is válhat. A ma bemutatott nyilatkozat nagyon világosan emlékeztet minket arra, hogy egyetlen gép, egyetlen algoritmus és egyetlen autonóm rendszer sem helyezhető olyan döntések középpontjába, amelyektől az emberiség fennmaradása függ. Leszögezte, hogy az élettel és halállal, a békével és háborúval, valamint a jövő népeinek és nemzedékeinek jövőjével kapcsolatos döntéseknek teljes, felelős és érdemi emberi ellenőrzés alatt kell maradniuk. Andrea Csucsi atya, a Pápai Életvédő Akadémia kancellárja az emberi találékonyságról elmélkedett. Megállapította, hogy egyrészt az emberek hihetetlen remek művek létrehozására képesek, másrészt viszont az emberi találékonyság nagy pusztítást is okozhat. Megerősítette, hogy a mesterséges intelligencia és a nukleáris energia sem kivétel, hiszen a mesterséges intelligencia építésre vagy pusztításra késztetheti az embereket. Silvano Maria Tomasi bíboros és Maria Ressa, a Columbia Egyetem Nobel-békedíjas professzora, szintén erőteljes szavakkal szóltak a jelenlévőkhöz a fegyverkezési versenyről és az erkölcsi iránytű szükségességéről ezekben a példátlan kockázatokkal teli időkben. David Gross professzor, fizikai Nobel-díjas, a Kaliforniai Egyetem elméleti fizika tanszékének kancellári tanszékvezető professzorának értékelése szerint a nukleáris fegyverek veszélye most sokkal nagyobb, mint 30 évvel ezelőtt volt. Sajnálatát fejezte ki, hogy a fegyverzet korlátozási szerződések eltűntek, és hogy 9 nemzet ma már nukleáris hatalom. Egy felgyorsult fegyverkezési verseny közepén vagyunk. A világ népeinek tudatában kell lenniük, hogy ezek a fenyegetések miként befolyásolhatják nem csak a saját életüket, hanem minden bizonnyal gyermekeik és unokáik életét is. Gross professzor a nyilatkozatra utalva hangsúlyozta, hogy a benne foglalt javaslatok egyszerűek, és már hallottuk őket korábban. Kiemelte, arra kérjük az atomfegyverekkel rendelkező nemzeteket, hogy olyan politikákat támogassanak, amelyek csökkentik a háború, a nukleáris háború és a megsemmisítés kockázatát. Nyomatékosította, hogy a jelenlévőknek, akiket a pápa szavai megihlettek, az egyháznak és minden erkölcsi érzékkel rendelkező embernek cselekednie kell. Emlékezzetek emberségetekre, és felejtsétek el a többit, ismételte a Nobel-díjas professzor, figyelmeztetve, hogy a túlélésünk és a jövő nemzedékeinek túlélése forog egyértelműen kockán.
1: Giovanni Boscia, vatikáni pénzintézet új főigazgatója. Október 1-én lép hivatalba Gianfranco Mammit követve, aki elérte a nyugdíjkorhatárt. François Poli, a felügyelő tanács elnöke elmondta, biztosak benne, hogy a bankot szigorúan és a szolgálat szellemében vezeti majd. A Szentatya, a Szentszék és az egyetemes egyház iránti küldetés teljes tiszteletben tartásával. A JOR, a Vallási Művek Intézete bejelentette a személyi változást, amelyet jóváhagyott az intézmény felügyelő tanácsa és bíborosi felügyelőbizottsága is. A kinevezés egy szilárd kormányzási rendszer tükröz, amely az ellenőrző szervek világos szétválasztásán alapul, stratégiai irányzatú és kezelésű, mely az átláthatóságra és a stabilitásra törekszik. Gianfranco Mammi szeptember 30-áig maradt hivatalban, miután 11 év szolgálati idejét letöltve elérte a nyugdíjkorhatárt. Az 55 éves Giovanni Boscia 2019-ben lépett be a vatikáni pénzintézetbe, mint pénzügyi igazgató, és 2 évre rá átvette a menedzsment vezetését is, mint befektetési igazgató. 2023 óta vezérigazgató helyettes. 30 éves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi pénzügyi piacokon, Londonban építette ki karrierjét.

0: Türelem. Sajkó Balázs atya elmélkedése az évközi 16. vasárnapra.
1: Amikor a búza és a konkorról szóló példázatot hallom, hajlamos vagyok rögtön azokra az emberekre gondolni, akik egy ideje, vagy régóta, vagy nagyon ritkán gyakorolják hitüket, vagy egyáltalán nem gyakorolják. E példázat hallatán hajlamos vagyok ugyanakkor arra is gondolni, hogy akik nincsenek velem, ellenem vannak. Sokszor még addig is eljuthatok, mint az apostolok egykor, akik a szamariaiakra le akarták hívni az Isten nyilát, mert nem fogadták be Jézust. Amikor ilyen vagy hasonló gondolatok uralkodnak el rajtam, abból indulok ki, hogy én a búza vagyok, a másik meg a konkoly. Tehát a másikat, még akkor is, ha igazam van, rossznak ítélem meg, elítélem őt. Ez az a pillanat, amikor kiderül, ha magamat egyértelműen a jó közé sorolom, mert gyakorlom vallásomat. Már is kimondtam magam fölött az ítéletet. A búza bizony nem én vagyok. A példabeszédben a konkoly, parazita, kártékony és ártalmas növény. Megnehezíti a búza fejlődését. Amikor én ítélkezem a másik fölött, rossznak ítélem meg őt, sőt, azt akarom, hogy a gazda úgymond idő előtt kiszedje a rosszat, akkor bennem milyen lelkület van? Biztos, hogy nem a türelem lelkülete. Lehet, hogy megtértem és jobb emberré váltam. Fontos itt Szent Pál apostol kijelentését szem előtt tartani, aki a Korintusiakhoz írt első levelében, a 10. fejezet 12. versében ezt írja. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essik. Bizony volt idő az én életemben is, sőt, most is vannak időszakok, amikor nem vagyok ártatlan, amikor Isten engem is kigyomlálhatna mezőjéből idő előtt. Ezért veszélyes az, ha elhamarkodottan döntöm el, hogy ki van a jó és a rossz oldalon. Amikor a búza és konkorról szóló példázatot olvasom, két gondolat merül fel bennem. Az első gondolat az, hogy ez a mező bennem van. Isten ugyanis jónak teremtett. Belső világom ez a mező, ahol jelen van a búza is, és megjelenik a konkoly is. Vannak időszakok, amikor könnyebb jónak lenni. De vannak bizony olyan periódusok is, amikor nehéz elviselni saját magamat, konkoly voltomat. Isten akkor is elvisel, amikor én kevésbé viselem el magamat. Ő ugyanis egészben lát. Minden egyén életét folyamatban látja, és látja a lehetőséget is, hogy képes vagyok vele jobbá válni. Istennel élhetek Isten életed, de nélküle nem. Ha Isten életét tudatosítom rendszeresen magamban, akkor a búza életét élem, amiben az is benne van, hogy látom magamban is és környezetemben is, de türelmes vagyok magammal és másokkal is. Ha ezt az életmódot gyakorlom, akkor olyasmit kezdek megtapasztalni, amit nem is hittem volna. Ez a belső mező, ez a belső világ kezd hatni kifelé, és mint a kovász vagy a mustármag elkezd növekedni, és lassan, de biztosan megváltoztatja a világot, a belső és külső világot egyaránt. Ebből következik a második gondolat. Az egyház, mint közösség, egyszerre áll bűnös és kevésbé bűnös tagokból. Ezért nem bántja Isten rosszat, csak megengedi és türelmes marad, időt ad és enged, mert látja azt a lehetőséget, amit én nem látok magamban sem, másokban sem. Ő búzát teremtett, a maga képét teremtette az emberbe. Istennek türelmét csodáljon meg újra, aki mindig arra int, hogy várjak a végső aratásig. Ha Isten nem olyan, amilyen, mi lett volna a keresztényüldöző Saullal, aki aztán Pál apostol lesz, a szeretet hírnöke? Vagy a hosszú időn át erkölcstelenül élő Ágostonnal, aki népinek bölcs tanítójává válik? S ha magamba tekintek őszintén, tudom, én is ugyanúgy rászorulok Isten türelmére. Egyszer egy házártos személy fordult plébánosához és megkérdezte, bízhatok-e abban, hogy a mennyországban mindazokkal találkozni fogok, akikkel szeretnék? Azokkal is fog találkozni, akikkel nem szeretne, válaszolta a pap. Lehet a konkolyból búza? Kutyából lehet szalonna? Mi azt mondjuk, hogy nem. Isten azt mondja, igen, mert ő vele minden lehetséges, csak együtt kell működnöm vele. Mert a másokkal való, Istenre alapozott együttjárás többet ér, mint bármilyen egyéni siker. nekem melyik a fontosabb.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 16. vasárnapra Türelem címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

Hát információként elmondanám a kedves hallgatóknak, hogy a mai rózsafűzéren a Libanonban, Beirutban jelen van ő excellenciája George Sihan Kairó maronita püspöke, aki egyúttal, illetve egyben Egyiptom és Szudánnak is a maronita püspöke, valamint Észak-Afrika apostoli vizitátora is jelen van.

0: فعل الندامة يا ربي وإلهي، أنا نادم من قلبي على جميع خطاياي لأن الخطيئة.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek ez egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, halott a mennyből, megtestesült a Szentlélek kerejéből, Szűz Máriától és emberré lett.
2: Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kihalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Hiszek a proféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban, vallom az egy kerességet, bocsánatára, várom a holtak föltámadását, és az eljövendő örök életet. Amen.
0: وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى وحياة جهد الدار الآتي أمين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: إلى أبد الآبدين آمين اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك واحفظ الرئاسة البطولية
2: Urunk, Szűz Mária közbenjárására emelt fel és erősítsd meg egyházadat. Oltalmazd a Péteri szolgálatot és az egyház minden pásztorát, hogy hűségesen teljesítsék küldetésüket, és az igaz hitben vezessék Isten népét. Amen.
3: الآن وفي الساعة موتنا أمين
0: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين الحكام والمسؤولين وانصرهم بالحق ليولوا السلام كأولوية في اهتماماتهم آمين السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: يا قديسة مريم يا والدة الله
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: يا والرضا الله العذراء إني أقدم لك هذه الخمسة أسرار الحزن عن إخوتي وأخواتي مستمعي راديو ماريا حول العالم والمشتركين معي في هذه المسبحة الوردية
1: Isten anyja, Szűz Mária, felajánlom neked a fájdalmas rózsafüzér itt öt titkát testvéreimért, a Mária Rádió hallgatóiért szerte a világon, mindazokért, akik velem együtt imádkozzák ezt a rózsafűzért, valamint minden haldoklóért, hogy fiad adja meg nekik a tökéletes bűnbánat kegyelmét minden bűnükért, és hogy ebben az órában te légy segítségük és közben járójuk. Ó Mária, a remény királynője, helyezd szívünkbe a béke világosságát, és tőzsd el lelkünket a remény erejével, hogy a szenvedőkkel és a haldoklókkal együtt szemlélhessük az örök élet világosságát. Amen.
2: Első fájdalmas titok, Jézus gyötrődése a Getsemáni kertben. A titok gyümölcse bűnbánat. Ó boldogságos szűz, felajánlom neked azt a mélységes fájdalmat, amelyet átéltél. Amikor fiad Jézus a Getsemáni kertben imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló vércsepp.
1: Az olajfák kertjében Jézus a mennyei atyába vetett bizalom legfenségesebb példáját adja nekünk. Ez az imádság arra tanít bennünket, hogy az igaz hit nem a megpróbáltatások hiányát jelenti, hanem a kitartást, azok közepette és a teljes ráhagyatkozást az Úrra. Ahogyan Isten angyalt küldött, hogy megerősítse fiát, úgy nekünk is megadja kegyelmét, hogy a gyötrelem és a gyengeség óráiban megtartson bennünket. Kérjük, hogy szívünk engedelmes legyen, mint Krisztus szíve, hogy nap mint nap mi is ezt tudjuk mondani, legyen meg a te akaratod. Minden napi kegyelünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes
2: az Úr van te veled.
1: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Második fájdalmas titok, megostorozás az oszlopnál. A titok gyümölcse, az érzéke féken tartása. Ó, boldogságos szűz, felajánlom neked azt a mélységes fájdalmat, amelyet elszenvedtél, amikor fiadat Jézust az oszlophoz kötözték és megostorozták.
1: Evangélium Szent János könyvéből erre Pilátus előhozatta Jézust, és megostoroztatta. A katonák tövis koszorút vontak, a fejére tették, és bíbor színű köntöst adtak rá. Aztán elére járultak, és ígúnyolták, üdvözlégy, zsidók királya.
0: A megostorozás és a tövissel való megkoronázás történetében Jézust, az igazi királyt szemléljük, aki elfogadja a megaláztatást és a szenvedést a mi üdvösségünkért. A fejére helyezett tövis korona bűneinkre emlékeztet, amelyeket szeretettel és türelemmel hordozott, hogy visszaadja az ember méltóságát. Az ütések és a gúnyolódás közepette nem rosszal fizet a rosszért, hanem a szelídség és a megbocsátás erejét nyilatkoztatja ki. Tanuljuk meg tőle, hogy hittel hordozzuk keresztjeinket, és a sértésekre szeretettel és reménnyel válaszoljunk. Kísérjen bennünket a boldogságos Szűz Mária, tanítson meg bennünket arra, hogy álhatatosan megmaradjunk a kereszt tövében, és hívő, hűséges szívvel kövessük Krisztust. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent

0: hozzád érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Asszalámu aleyki, ya Maryam.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária,
2: Istennek szent anyja,
0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy,
0: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: السر الثالث من أسرار الحزن.
1: harmadik fájdalmas titok, a tövissel való megkoronázás. A titok gyümölcse, a világi dicsőség megvetése. Ó, boldogságos szűz, felajánlom neked azt a mélységes fájdalmat, amelyet átéltél, amikor Szent Fiadnak, Jézusnak fejére tövis koronát tettek.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Tövisből koszorút fontak, fejére tették, jobb kezébe pedig nátszálat adtak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták: üdvözlés, zsidó királya! Közben leköpdösték, fogták a nádat, és verték a fejét. Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a palástot, és ráadták saját ruháját. Aztán elvezették, hogy keresztre feszítsék.
1: Ebben a fájdalmas jelenetben azt emléljük, hogy Jézus csendben és szeretettel fogadja a megaláztatást és a gúnyt. Ő, aki a valódi király, nem erővel uralkodik a szívek felett, hanem önmaga teljes odaajándékozásával. Az ellenségei által font tövis korona a dicsőség jelévé válik, mert Krisztus a szenvedést az üdvösség útjává változtatta. Miközben ütik és leköpik, az emberiség iránti szeretete nem rendül meg, hanem mindvégig hűséges marad az Atya akaratához. Kérjük az alázat és a türelem kegyelmét, hogy megpróbáltatásainkat Krisztussal egyesülve tudjuk hordozni, aki előttünk járta végig a kereszt útját. Kísérjen bennünket a boldogságos Szűz Mária, a remény anyja, hogy minden szenvedésben hűségesek maradjunk fiához, és vele együtt várjuk a feltámadás hajnalát. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neve, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Negyedik
1: fájdalmas titok a kereszt hordozása, a titok gyümölcse, türelem és ráhagyatkozás. Ó, boldogságos szűz, felajánlom neked azt a mélységes fájdalmat, amelyet átéltél, amikor szent fiat Jézus a keresztet hordozta, és annak súlyos terhe alatt meggörnyedve a földre esett, mintha már halott lett volna.
2: Evangélium szent Lukács könyvéből, ahogy elvezették, megállítottak egy szirenei embert, Simont, na képpen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult. Jeruzsálem leányai, mondta nekik, ne engem sírassatok, inkább magatokat és gyermekeiteket sírassátok.
1: A Golgotára vezető úton Jézus nem csupán saját szenvedésére gondolt. Szíve tele volt szeretettel és aggódó gondoskodással mások üdvössége iránt. Cirenei Simon példaképé válik mindazok számára, akik Krisztussal együtt hordozzák keresztüket, és megpróbáltatásaikban egyre mélyebb közelséget találnak az Úrhoz. Jézus szavai a jeruzsálemi asszonyokhoz arra hívnak bennünket, hogy ne csupán múló meghatottsággal, hanem őszinte megtéréssel és szívünk megújulásával válaszoljunk. Kérjük az Urat, adjon nekünk bátorságot, hogy hittel hordozzuk keresztjeinket, és napról napra hűségesen kövessük őt. Kísérjen bennünket a boldogságos Szűz Mária, az úton járók édesanyja és a kereszt hűséges társa. Tanítson bennünket kitartásra és teljes ráhagyatkozásra, hogy vele együtt eljuthassunk a feltámadás örömére. Amen.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtalia,
3: kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária,
3: kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy
3: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled,
1: áldott vagy te az asszonyok között,
3: és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Ötödik fájdalmas titok, az Úr keresztre feszítése és halála. A titok gyümölcse, szeretet és az ellenségek megbocsátása. Ó, boldogságos szűz, felajánlom neked azt a mélységes fájdalmat, amelyet átéltél, amikor Szent Fiad Jézus meghalt a kereszten.
1: Evangélium Szent Lukács könyvéből. A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, és egészen a kilencedik óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függönye középen ketté hasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. E szavakkal kilehelte lelkét.
0: A kereszten, a legmélyebb sötétség órájában Jézus feltárja szívének legmélyebb titkát, a mennyei Atyába vetett teljes bizalmát. Ezekkel a szavakkal: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, szabadon ajánlja fel életét szeretetből a világ üdvösségéért. A templom függönyének kettéhasadása hirdeti, hogy Krisztus áldozata által megnyílt az út az ember számára Istenhez. Tanuljuk meg tőle, hogy önmagunkat, gondjainkat és egész jövőnket bizalommal az Atya kezébe helyezzük, bízva irgalmában és szeretetében. Ebben a szent órában forduljunk a boldogságos Szűz Máriához, aki rendíthetetlen hittel állt a kereszt tövében. Tanítson meg bennünket arra, hogy egész életünket reménnyel és bizalommal az Úrra bízzuk. Amen.
2: ثبت عند الصليب بإيمان لا يتزعزع فتعلمنا أن نسلم حياتنا كلها للرب برجاء وثقة آمين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed nagy gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed nagy gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed nagy gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed nagy gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: يا أم الرحمة والرأفة، يا حياتنا حلاوتنا ورجاءنا، إليك نصرخ نحن المنفيين أولاد حواء، ونتنهد نحوك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا انعطفي بنظرك الرؤوف.
1: قوم مينك és földnek királynője, aki a mennyei király színe előtt trónolsz, fogad tőlünk azt a hódolatot, amelyet az eukarisztia trónja előtt mutatunk be, és amely kedves előtted és fiad Jézus előtt. Add meg nekünk a teljes bűnbocsánat kegyelmét minden vétkünkért, és engedd, hogy a rózsafűzér imádkozása által szívünk mélyéből fakadó őszinte szeretettel és buzgó odaadással szolgáljunk neked, és imádjuk szent fiadat egészen életünk utolsó leheletéig. Halálunk óráján légy velünk irgalmas és könyörületes, édesanyánk, és űzd távol tőlünk a gonosz lelkek minden seregét. Szabadíts meg bennünket a pokol és a tisztulás fájdalmaitól, mert te vagy a mi menedékünk. Világosíts meg a keresztények értelmét, és vezesd vissza mindazokat, akik elszakadtak közülünk, az élő juhok egyetlen aklába, vagyis Krisztus igaz, egyetemes és apostoli egyházába. Így egy szívvel és egy lélekkel magasztalhassunk téged, és dicsőíthessünk a legszentebb szent háromságot, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket, most és mindörökkön örökké. Amen.
0: أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية جامعة الرسولية لكي برأي واحد وفهم واحد نعظمك ونمجد السلف الأخ الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الآبدين يا رب استمع الصلاة.
2: Kedves Mária Rádió hallgatók, Libanonból közvetítettük Beirutból a Rózsafűzér világcsalád imáját a világ békéjéért. Mi sajnos most lekapcsolódunk, ők megfolytatják tovább, hisz még nagyon sok van hátra, de a Püspök Atya és a Mária Rádió elnökének a köszöntését majd tolmácsolni fogom a jelenünk és jövünk műsorában kedden. Mi pedig kapcsolódunk Sárköz Újlakhoz, ahonnan szentmisét közvetítünk most 18 órától. De mielőtt elbúcsúznánk, egy áldással búcsúzunk. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Akik önökkel voltak.
1: Rejkli Erika.
2: És Tibor atya.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szent misét közvetítünk a sárközüllaki Szent Kereszt felmagasztalása templomból. A Szent misét Hásfalvi Ottó atya mutatja be, a kántori szolgálatot Vig Ervin látja el. Meghívjuk Önöket, ünnepeljük együtt ezt a legszentebb áldozatot.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, a Szentmisét Kovács Zsolt, György és György lelki üdvéért ajánlom fel. A Szentmise kezdetén tekintsünk magunkba, és valljuk meg Isten előtt vétkeinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

Istenünk, te megmutatod igazságod fényét a tévejgőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg mindazoknak, akik a keresztény hitet vallják, hogy elutasítsák, ami ellenkezik ezzel a névvel, és törekedjenek arra, ami méltó hozzá, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélek egységben Isten,

Olvasmány Izaiás proféta könyvéből. Abban az időben Ezekiás halálosan megbetegedett. Elment hozzá Ámosz fia, Izaiás proféta, és azt mondta neki: ezt üzeni az Úr, rendezd el ügyeidet, mert meghalsz. Nem élhetsz tovább. Ezekiás a fal felé fordult, és így imádkozott: hűséges szívvel jártam színed előtt, emlékezzél, Uram! Azt cselekedtem, ami jó, és tetszésed szerint való. Ezek után Ezekiás keserves sírásra fakadt. Izaiásnak akkor ezt mondta az Úr: indulj Ezekiáshoz, és mondd meg neki, ezt üzeni az Úr, Dávidnak, ősatyádnak Istene. Meghallgattam imádságodat, láttam könnyeidet. Íme, megtoldom napjaidat 15 évvel. Asszíria királyának kezéből megmentettelek téged és ezt a várost, és megoltalmazom ezt a várost. Akkor meghagyta Izaiás, hogy hozzanak egy csomó préselt fügét, tegyék rá a daganatra, és akkor életben marad. Ezekiás király megkérdezte: mi lesz a jele, hogy az Úr házába fel tudok menni? Izaiás proféta így válaszolt: az lesz számodra a jel az Úrtól, hogy teljesíti az Úr az igét, amelyet mondott. Visszatérítem az árnyékot 10 fokkal Ákáz napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. És visszatért a napórán az árnyék 10 fokkal azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. Ez az Isten igéje. Isten.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Húsvét táján az egyik szombaton Jézus vetése között járt tanítványaival együtt. Tanítványai megéheztek, tépdesni kezdték a kalászokat és eszegették. Ennek látára a farizeusok megjegyezték, nézd, tanítványaid olyat tesznek, amit szombaton tilos cselekedni. Jézus erre megkérdezte, nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett? Hogyan ment be az Isten házába, és hogyan ette meg a kitett kenyereket, amelyeket sem neki, sem a kíséretének nem lett volna szabad megennie, csak a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy a papok szombatonként a templomban megszegik a szombati nyugalmat, anélkül, hogy vétkeznének? Mondom nektek, a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent a mondás, irgalmasságot akarok és nem áldozatot, akkor sohasem ítéltétek volna el az ártatlanokat, mert az emberfia ura a szombatnak is. Ezek az evangélium igéi. Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban szeretett testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Rendezd ügyeidet, mert meghalsz, nem élhetsz tovább. Így szól Isten üzenete a mai első olvasmányban, amit prófétája által, Izaiás által tolmácsol Ezekiás királynak. Megdöbbentőek ezek a szavak. Ezekiás is, amikor meghallja ezeket a szavakat, hogy rendezd el az ügyeidet, mert meghalsz, nem élhetsz tovább, akkor a fal felé fordul, könyörög, imádkozik és sírásra fakad. Ki is volt tulajdonképpen Ezekiás? A Krisztus előtti 8.-7. század fordulóján élt, hűségesen szolgálta az Istent, eltávolította a bálványokat, helyreállította a jeruzsálemi templomnak az igazi tiszteletét. A nehéz helyzetekben Isten segítségét kérte. Példát mutatott hitből és bátorságból. Ezért is szól így az imája, hogy Uram, én a te utadon jártam. Mintha csak azt a kérdést tenné fel, hogy miért kell hát ilyen korán meghalnom. Sír és könyörög. A hívő ember nem szégyeli könnyeit Isten előtt. A hit nem azt jelenti, hogy nem sírunk, hanem azt, hogy félelmeinkkel Istenhez fordulunk. És Isten meghallgatta Ezekiás királynak a könyörgését, mert még 15 évvel megtoldotta az ő életét. Egy kicsit elgondolkodhatunk mi is. Mi lenne, ha Isten hozzánk is szólna, készülj, rendezd el ügyeidet, mert hát meghalsz. Nem tudom hányan és hányszor gondoltak életük végére, vagy éppenséggel szembesültek azzal, hogy nagyon is véges ez az élet. Úgy hiszem, hogy mindig, amikor elveszítünk valakit, amikor koporsó mellett kell állnunk, felmerül bennünk is az, hogy hát egyszer mindenkinek meg kell halnia. Vagy akkor, amikor egy betegség vagy súlyosabb betegség éri el az embert, akkor mintegy szembesül az életnek a múlásával. Ilyenkor imádkozik az ember, kéri Istent, adjon még egy kis időt, mert hát annyi rendezni valója van. Valóban sokszor az ember ezzel tudna mentegetőzni, hogy hát még rendezni valóm van ebben az életben, még talán be kéne fejeznem a megkezdett házépítést, még talán volna mit felkeresnem ebben az életben egy-egy látványosságot, vagy talán még ott vannak a gyermekek, akiket el kell rendezni, vagy talán ki kellene békülnöm a szomszédommal, vagy testvéremmel, és sorolhatnánk tovább, mennyi és mennyi kifogása volna az embernek. Isten nem mindig hallgatja meg mindenki imáját olyan formában, mint Ezekiásnak, hogy meghosszabbítja az életét, és erre nem tudunk igazából választ adni a miértre, hogy miért van ez így. Miért kell egyeseknek fiatalabban elmenni, mint másoknak? Papi működésem alatt nagyon sokszor kellett olyan koporsó mellé állnom, ahol a szülők siratták gyermeküket. Ilyenkor érzi azt az ember, hogy nincs más vigasztalás, mint a feltámadás, mint az örök élet. És minden emberi szó felesleges. Ezekiás története arra is tanít bennünket, hogy életünk minden napja ajándék. Nem magától értetődő, hogy minden reggel felébredünk, hogy szeretteink között lehetünk, dolgozhatunk, imádkozhatunk, vagy éppenséggel szórakozhatunk. Ugyanakkor arra is figyelmeztet bennünket, hogy használjuk ki azt, amit a Jóisten adott fizikai gyógyulásunkra. Sokat fejlődött és fejlődik az orvostudomány, és képes arra, hogy megtegye, meghosszabbítsa az ember életét. Azt mondja Izaiás, hogy készítsetek fügepogácsát, és tegyétek a beteg király daganataira, a fekére, és az meggyógyítja. Isten csodája nem zárja ki az emberi eszközöket. Az Úr számtalan eszköz ad az ember kezébe, hogy felhasználja azokat a fájdalmak enyhítésére, a gyógyulásra. Ezért a hívő ember nem választhatja szét a hitet és a józan emberi segítséget. Imádkozunk a gyógyulásért, és közben elfogadjuk az orvostudomány ajándékát is, hiszen Isten ezen keresztül is működik. Mindezek mellett egyszer véget ér ez az élet mindenki számára. Az Úr Jézus sem azért jött, hogy meghosszabbítsa az életet, gyógyított betegeket, feltámasztott halottakat, de nem adott végtelen életet. Ennél sokkal többet adott, örök életet. Rendezd ügyeidet, mert meghalsz, nem élhetsz tovább. Igen, megdöbbentőek ezek a szavak. Amikor egyszer kórházba hívtak egy idős asszonyhoz, elvégezte a szentgyónását, felvette a betegeknek a szentségét, megáldozott, és majd utána egy kicsit beszélgettünk, és azt mondta, tisztelendő úr, én nyugodtan meghalhatok. Mindent elrendeztem, felneveltem gyermekeimet, még láttam unokáimnak a család alapítását is. Én már semmit sem várok ettől az élettől, csak azt, hogy békében távozhassam. Egy mélyen hívő, egyszerű falusi asszonynak a szavai voltak ezek, amelyek nagyon is megegyeznek Szent Pál apostolnak a szavaival, aki halála előtt ezeket írta, a jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam, készen vár rám az örök élet koronája. Épp vagy 2-3 napja olvastam ezt a gondolatot, a modern ember menekül a halál gondolatától, pedig azt tanít meg igazán élni. Kedves testvéreim, Ezekiás története tanítson meg minket is az igazi életre. Imádkozzunk! Testvéreim, imádkozzunk, hogy a lelketlen farizeusi kritika helyett irgalmas szívvel, könyörülő jósággal tekintsünk embertársainkra.
1: Segítsd Leó pápát, Jenő püspökünket és papjainkat, hogy gondjuk legyen szociális otthonok létesítésére és fenntartására.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy az irgalmasság ki ne vesszen szívünkből, és mindenkor készek legyünk bajba jutott fele barátainkon segíteni.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add kegyelmedet, hogy mások életének megmentésére és egészségük védelmére mindenkor készek legyünk.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Segítsd a betegeket és a magányosokat, hogy jóságodba vetett hitüket és a gondviselésbe vetett bizalmukat el ne veszítsék.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket! Add meg elhunyt Zsolt, György és György testvéreinknek az örök élet boldogságát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk és megváltunk, köszönjük, hogy üdvözítői áldozatod által visszavezettél minket az Isten irgalmas jóságához. Engedd, hogy élvezhessük ezt az ajándékot örökkön örökké.

0: Isten előtt, fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház. Urunk Istenünk, fogadj szívesen könyörgő egyházad áldozati adományait, és add, hogy életünk megszentelésére részesedjünk belőlük, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a veletekben.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által, mert szeretettel ünnepeljük, hogy kínhalált szenvedett értünk, és élő hittel valljuk, hogy a halálból életre támadt, és lankadatlan reménységgel várjuk, hogy dicsőségben újra eljön. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

Valóban, szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel vagy. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek,

0: és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a kedvedekkel.
0: Engesztelődjetek is szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Béke veled.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyulsz.

Könyörögjünk! Részesültünk ajándékaidban, Urunk Istenünk, kérve kérünk, hogy valahányszor megünnepeljük ezt a misztériumot, növekedjék bennünk üdvösségszerző kegyelmed,

Urunk Istenünk, Te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük.

Szentmisét közvetítettünk a Sárközullaki Szentkereszt felmagasztalása templomból. A Szentmisét Hársfalvi Ottó atya mutatta be, a kántori szolgálatot Vig Ervin látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzunk a helyszínről, a mikrofonnál Szabó Ignác nemerét hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksömői Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Sárközújlakot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Sárközújlak Szatmárnémetitől északkeletre a Batisz és a Sárköz között fekvő településen terül el, Szatmár megye legdinamikusabban fejlődő helységek egyike. A falu a Sár vízfolyásától közrefogott területén települt. Valamikor Avaskapujának nevezték el, a térség éléstára volt évszázadokon keresztül. Virágzó mezőgazdaságát a Rágtapatak vize öntözte, de nem utolsó sorban az itt lakó emberek szorgalmának is köszönhető. Nevét 1270-ben említették először az oklevelek Sarkuz néven. Ugyanebben az évben kiadott adománylevél szerint első birtok feletti joggal a Moróc család birtokója, később 1447-től a birtok feletti joggal a sárközi részen rendelkezik Sárközi János, az újlaki részen pedig újlaki domokos. A két helység örökös nevét a fent említett családoktól örökölte, melyet napjainkig is megőrzött. A Rágtapatak vizének két oldalán fekvő településnek a birtok feletti jog megosztása érdekességet tart. A sárközi részt 1507-től a Vécsei család birtokolta, majd 1924-ben a gróf Sztárai Mihály örökölte anyai ágon. A Vécsei család alapító tagja Vécsei Sándor volt, neje Csápi Mária, ekkor a családnak 82 helységben volt birtoka, átnyúlva a mai határon keresztül Magyarországra is. Hatalmas birtokkal rendelkező család nagyban hozzájárult a helyi intézmények kialakításában. A 16. század második felétől írásos dokumentumok jegyzik, hogy a sárközi részen közjegyzőség működött, épülete ma is áll. Sárközújlaknak az újlaki részen mintegy 16 nemesi kuria igazolja, hogy a nemes birtokok megoszlottak a nemesi családok között. A kuriáknak mintegy fele még ma is áll, a legtöbben, akik benne laknak, nem is tudják, hogy a múltban kik voltak annak a tulajdonosai. Lakói évszázadokon keresztül átviselték a tatárjárást, az 1703-1711-es Rákóczi felkelést, az 1848-1849-es polgári demokratikus forradalmat, de nem utolsó sorban az első és második világháborúk okozta károkat. A település legkiemelkedőbb műemléke a Vécsei kastély. 1760-1764 között épült, eredetileg két emeletből állt, de 1823-ban a felső emelet leégett, és újjáépítésére már nem került sor. A főbejárat fölött a Vécsei család címere látható. Érdekes még a homlokzati részen a csatornát díszítő sárga részből készült sárkányfej, melyet kígyók tartanak, a hiedelem szerint ezek távol tartják a gonosz szellemeket a kastélytól. A kastélyt angol park övezte évszázados fákkal. A pápai tizedjegyzék értelmében Sárközújlaknak már 1332-ben is volt katolikus temploma. 1457-ben Báthori Zsuzsanna új templomot építetett a török elleni csatában elhunyt férje és fia emlékére. Ez a templom a reformáció idején a hívekkel együtt református lett. Ezt követően Sárközújlakon 250 éven keresztül nem volt katolikus vallás. 1797-ben a vécsei földbirtokos család 350 római katolikus és 100 görög katolikus családot telepít ide Szlovákiából. 1799-ben Báró Vécsei László egy késői barokk stílusú római katolikus templomot építetett, a templom az Avasi út mentén található. A 19. század végén a hívek számának emelkedésével a templom szűknek bizonyult, így 1909-1911 között újabb átépítése került sor, akkor készült a 33 méter magas tornya is, amelyben két harang kapott helyet. Orgonája 1914-ben készült Rieger Otto budapesti mesterműhelyében. A templom új Mária oltárral gazdagodott, a második világháború idején egy gránát beszakította hátsó falának egy részét, s javításra szorult. 1980-1999 között teljes felújítást nyert az egész templom a plébánia épülettel együtt. Gránit kerítés veszi körül, udvarát pedig parkosították. A római katolikus templom a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére van felszentelve. A templom főoltárára tekintve a keresztet láthatjuk, hogy az nem üres, rajta függ Jézus Krisztus, az Isten fia, akit a mennyei atya váltságul adott a világ számára. A kereszt nem öncélú, nem önző. Jézus Krisztus keresztje önzetlenül figyelmezteti a templomba belépő híveket, hogy ő életünk keresztjeinél sem hagy magunkra bennünket. Saját életünk keresztjeinél gondolhatunk arra, hogy Jézus sem akart megszabadulni saját keresztjétől azért, hogy megváltson bennünket. A templomban balról a szószék foglal helyet, és jobbról a szűzanya ölében a kis Jézussal mellékoltár látható. A sárközújlaki plébánia, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye, Szatmári Főesperesség, Ugocsai Esperesi kerülethez tartozik. A sárközújlaki katolikus hívek a Szent Kereszt felmagasztalására emlékezve a templom búcsús ünnepén, vagyis szeptember 14-én, ami emlékeztet arra, hogy a földbe gyökerezett keresztnek tartása, erőssége van, akárcsak az egyháznak. Ugyanakkor az ünnepén rávilágít, hogy Isten önzetlenül odaad mindent, fiát, aki ott van az élet minden keresztjénél, Szűz Máriát, és azokat a szeretett személyeket, családtagokat, barátokat, akik hűségesen kitartanak mind a boldog, mind a boldogtalan pillanatokban, a kereszt pillanataiban. A templom örökös szentségimádási napját pedig október 4. vasárnapján tartják. Sárközújlak filiája Adórján, a falutól 4 kilométerre található, ahol 1996-ban építettek templomot, és a Sarlos Boldogasszony tiszteletére szentelték fel. A műsor a Szatmári Egyházmegye honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomjói Stúdió önkéntes munkatársa. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az igetestélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt.
2: Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békességben.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Mária Rádió.
4: Kedves hallgatóink, a következő közel fél órában Karácsony Tibor atya, rádiónk műsorigazgatójának, a Mária Rádióban celebrált szentmiséjének prédikációi közül válogatunk önöknek. Ha tehetik, tartsanak velünk.
5: Az Úr legyen veletek!
6: És a te lelkeddel!
5: Evangélium Szent János könyvéből.
6: Dicsőség neked, Istenünk!
5: Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű férfi, aki a zsidók egyik fő embere volt. Ének idején fölkereste Jézust, és ezt mondta neki: Mester, tudjuk, hogy te Istentől jött tanító vagy. Senki sem tud ugyanis ilyen csodajeleket tenni, amilyeneket te művelsz, ha az Isten nincs vele. Jézus így felelt: bizony-bizony mondom neked, ha valaki újra nem születik, nem láthatja meg Isten országát. Erre Nikodémus megkérdezte, hogyan születhetik valaki újra, amikor már öreg? Csak csak nem térhet vissza anyja méhében, hogy újra szülessék. Jézus így felelt, bizony, bizony mondom neked, aki újjá nem születik vízből és szentlélekből, nem mehet be az Isten országába. Ami testből születik, az test, ami viszont lélekből születik, az lélek. Ne csodálkozz azon, hogy ezt mondtam neked, újjá kell születnetek. A szél ott fúj, ahol akar. Hallod ugyanaz zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van ez mindenkivel, aki lélekből született. Ezek az evangélium igéi.
6: Áldunk téged, Krisztus!
5: Az evangélium tanítása legyen mindenki bocsánatára. Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, ma egy szócskáról szeretnék egy picit úgy elmélyedni. Ez a szócska nem más, mint ahogy hallottuk az evangéliumban, hogy új. Azért is jó ennek a szónak a tartalmát, értelmét tisztázni, mert nagy szerepet játszik mindannyiunknak az életében. Tehát azt szeretném elmondani, hogy mit is jelent tulajdonképpen az a szó, amikor mi emberek mondjuk, és mit jelent ugyanez a szó, amikor Isten mondja. Hogy a mi ajkunkon mit jelent az új szócska, vagyis hogy mi az ember szerinti tartalma ennek a fogalomnak, semmi sem mutatja jobban, mint az, hogy amikor ugye év elején azt szoktok mondani, hogy boldog új évet. Tehát van az új. Hogy ennek a, amikor így kimondjuk úgy megszokásból is, hogy na boldog új évet, akkor valahogy úgy rögtön hamar el is múlik ennek az új szónak a tartalma tulajdonképpen. Tehát már 3 nap múlva senki sem érzi úgy az új esztendőt, sokszor úgy érezzük, hogy semmi új nem jött, éppen minden ugyanolyan szürke, megszokott mindennapi, mint amilyen az ó év volt például. És ugye boldog áldásokban gazdag új esztendőt szoktunk kívánni, ilyenkor talán megírunk egy csomó levelet, e-mailt mindenkinek, hogy boldog új évet, de hát úgy utána egy pár napra már érezzük, hogy hát igen, tettünk egy új naptárt a falra, egy új fejezetet írunk esetleg a pénztárnaplónkba, hogy akkor ebben az évben akkor hogy is lesz a költségvetés, meg stb. És na de mégsem érezzük azt, hogy bennem történt volna valami új változás. Tehát akkor mi itt az új? Vagy amikor egy új hetet kezdünk, mint például ma is, hétfő, akkor hogy mi ebben az új a mai napban, ebben az új hétben? Hogy van-e nekem valami elhatározásom, hogy van-e valami célom egyáltalán, hogy új hét kezdődött. És tudjuk azt, hogy hát szoktuk mondani, hogy hát még hétfőn még a fű se nő, hát olyan megszokottá lett már ez is, hogy hétfőn nehezen indulunk be, aztán a kedd egy kicsit felgyorsul, szerda még jobban, akkor már várjuk, hogy jöjjön a hétvége, és akkor utána már megint kezdődik az új. De mégis nem, valahol úgy belülről nem tud meghatni ez az új. Egyszer valahol voltam egy ilyen hát vendégségben, lakodalomban, ugye, és a papot is meg szokták hívni, és akkor én is elmentem az előételre, és láttam, hogy a családnak a legkisebb tagja, egy kisfiúcska, ott lábatlankodik a felnőttek között, sűrök, forog, fészkelődik. Tehát látható módon észre akarta vetetni magát. És miután nem reagáltam rá, egyszer csak elénbe áll ez a kisfiú, és ragyogó arccal megszólal, hogy a bácsi, új cipőm van. És akkor észre kellett vennem, ugye, hogy az új cipő, meg kellett csodálnom a szép új cipőcskéket. Tehát igen, az újnak, ugye a gyereknek, a gyerek életében nagy jelentősége van. Új. Mint amikor egy kislány is egy új ruhát kap, akkor már ő a tündér, ő a herceg kisasszony, mert új. Tehát neki ez nagy, nagy dolgot jelent. És nekünk is azt kellene jelentsen. Tehát nekünk is mi emberek mindig valami újat várunk. Azt szoktuk mondani, ó, hát majd, ha iskolába járok, akkor majd minden új lesz, gondolja a kisgyerek. Pár év múlva ugyanaz a gyerek úgy sóhajt fel, ó, hát majd, ha az iskolából egyszer kikerülök, na akkor kezdődik az élet. Akkor minden új lesz. És amikor a két, ugyanez a fiatal, ugye szerelmes lesz, akkor az eljegyzéskor valami kimondhatatlan boldog ujjongással úgy érzik, mintha az egész világ most egyszerre újjá lenne, mintha a boldogság valami olyan gyönyörű termeibe lépnének be, ahol csupa derű és ragyogás minden. Tehát áhítatos érzésekkel készülődnek az esküvőre, hiszen akkor lesz igazán minden új. Majd, ha nyugdíjba megyek, gondolja magában ugyanez az ifjú, belefáradva az évek hosszú során át végzett egyforma munkába, hát akkor majd nyugdíjas koromban minden más lesz, minden új lesz. Erről tudnának mások beszélni, akik nemrég mentek nyugdíjba, és még mindig dolgoznak, ugye. Oda vágyakozunk mindig valami újra. Már akár egy új ruha, vagy egy új téli kabát, egy új naptár, egy új szőnyeg a szobába, vagy akár egy újra rendezése a lakásnak, azt a különös örvendetes érzést szugerálja, mintha ezzel valami az egész eddigi elrontott életünkből is, mintha megújulna, mintha ezzel tényleg valami új kezdődne. De nem kezdődik, marad minden a régiben. Tehát íme ezt jelenti az új, amikor mi mondjuk emberek. Tulajdonképpen játszunk ezzel a szóval, mert valójában semmi sem új. Nem tudunk újat produkálni, nem tudunk megújulni, újjá lenni, új életet kezdeni, képtelenek vagyunk rá. És talán éppen azért vágyunk annyira az újra, mert Isten is nagyon sokszor használja az ő kijelentésében az új szót. És a Szentírás tele van vele. Csak hogy amikor Isten mondja valamire, hogy új, akkor az valóban új. És erről van szó az evangéliumban is, hogy, vagy a Szenteckében, hogy olvasom, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlik, és újjá lesz minden, ha valaki Krisztusban van. Ha valaki Krisztusban van, tehát ha valaki Jézusban van, ezen a régi földön igazán új, lényegileg új csak egy van, az maga Jézus. Mert az nem lényegileg új, hogy például nagyapáink még ugye lovaskocsikkal jártak esetleg Nagyváradról Kolozsvárra, a ma embere pedig ugyanannyi idő alatt ugye repülőgéppel már elmegy Kolozsvárról talán New Yorkig. Tehát a lényegileg új az, amit Isten cselekedik. És amit Isten cselekszett karácsonykor például. Tehát az, hogy az emberiség egyik fonnyadó, elvékonyodó ágán egy olyan új hajtás fakadt, amilyen még nem volt. Egy egészen új ember. A tökéletes ember. A tökéletes tisztaság, a tökéletes önzetlenség, a tökéletes szeretet, a tökéletes jóság, a tökéletes harmóniának a megtestesülése. És az az abszolút tisztaság, az az abszolút önzetlenség, az az abszolút szeretet, erő, amit Jézus megvalósított, az valóban új itt a Földön. Teljesen egy új életforma a világban. Annyira új, annyira más, annyira irritáló a régivel szemben, hogy a régi nem is bírta ki ezt az újat, hanem ellene támadt és megölte. Kiirtotta maga közül a régi ember az újat. De amikor megölték és új, egy új sírba temették, akkor derült ki, hogy ezt az újat, ezt a merőben új életet ezen a földön valóban Isten kezdte el, és vele szemben tehetetlen az emberi gonoszság, még a halál is tehetetlen. És megint valami olyan történt, ami még soha azelőtt. Tehát ez a csodálatos új valaki urrá vált a halál felett, feltámad belőle. És azóta is, mint az örök élet fejedelme, él és uralkodik a világ fölött. És akkor, ahogy a mai fiatalok szokták mondani, feltenni a kérdést, na is, és akkor mi van? Ugye ilyen felszoktuk mondani egymásnak feltenni ezt a kérdést, hogy na is. És felteszik ma is sokan, hogy na is, akkor Jézus feltámadt, és akkor mi van? És régen volt mindez, de sokan még hozzá is teszik, hogy hát talán még igazság volt. És tudjátok, mi az érdekes, mi a nagyszerű? Az, hogy amit az apostol azt mond, hogy azért, ha valaki Krisztusban van, az új teremtés, a régi elmúlik és minden újjá lett, az ma is pontosan ugyanúgy igaz. Nem tudom megmagyarázni és logikus úton érthetővé tenni, hogy hogyan, de úgy van, ahogy aki ma itt közöttünk, közülünk Krisztusban van, hogyha valaki pontosabban fogalmazva, hogy érthető legyen, ha valaki hitbelileg kapcsolatba kerül Jézus Krisztussal, az önmagán is kezd valami újat tapasztalni. Valami olyat, ami eddig nem volt benne. És valóban így van, hogy amelyik emberi élet Jézussal összekapcsolódik, ott egy egészen új, boldog, szent, tiszta élet van kialakulóban. És ahogy a mai evangéliumban is hallottuk, hogy aki lélekből született, tehát aki vízből és szentlélekből újjá nem születik, az nem mehet be Isten országába. Tehát engedjed, hogy a Szentlélek megérintsen. Engedd meg, hogy a Szentlélek beköltözzön a szívedbe, és engedjen, hogy a lélek ott dolgozzon benned, mert akkor csodák történnek benned. Így tudsz te újjá születni. És nem elég egyszer, ezt sokszor is elmondtam, és mindig is ki fogom hangsúlyozni ezután is, hogy nem elég egyszer megtérni. És nem elég a 25 évvel ezelőtti személyes Isten tapasztalatomat elmondani, amely által én megtértem. Mert ha 25 éven keresztül is ugyanazt a hitélményedet mondod el, azt jelenti, hogy nem fejlődtél semmit. Hanem még mindig a régi van benned, a régi ember. És az maradtál, de nem változott semmi benned azóta, nem fejlődött a hited. Megmaradtál egy szinten, egy első osztályos szinten, fogalmazza ki. Tehát ha a Szentlélek beléd költözik, akkor engedd, hogy az dolgozzon. Neked minden nap újjá kell születned. Neked minden nap úgy kell felkelned, hogy Uram, én ma is szeretni akarok. Én ma is ki akarom adni azt magamból, amivel te megtöltötted a lelkemet. Ismertem egy embert, aki züllött hitvány ember volt, tehát alkoholista, és kapcsolatba került egyszer Jézussal, a szószoros értelmében ez történt, amiről Pál beszél, hogy új teremtés lett. Tehát a régi elmúlt, és újjá lett minden. És amikor egyszer erről az igazán erőben új életről tanúságot akart tenni a volt ivó cimborái között, azok nem akarták neki elhinni, azt mondták, hogy hát ez nagy képüsködik. És azt mondta a férfi, hát kérdezzétek meg a feleségemet, meg a gyerekeimet, hiszen tudjátok, hogy milyen pakoli volt a családi életünk. Most csak azt mondhatom, hogy egyszerűen újjá lett minden. Tehát kimondhatatlanul boldogok vagyunk, és én magam csodálkozom rajta a legjobban, és az otthoniak is elmondhatják nektek, hogy mit tudott művelni bennem a Szentlélek. Mit tudott művelni bennem a kegyelem. És így mondja szóról szóra, hogy ez igazán új. Egy igazán új élet. És mindnyájan úgy vagyunk vele, hogy Jézusban és a Jézussal való közösségben találjuk meg az újat, amire úgy belülről is vágyakozunk általában. Amikor nem az új ruha, vagy az új bútor, vagy az új asszony, vagy az új kaland, az új év jelenti számunkra az óhajtott újnak az illúzióját, hanem hogy Isten hoz létre valami újat, egy új szívet teremt benned. Új szívet, tele új, egészen új örömökkel, új reménységgel, új szeretettel, új, egészen új érzésekkel, egészen teljesen eddig ismeretlen tartalommal, töltéssel, erővel, tehát igazi új élettel. Igen, és ezt az újat Isten hozza létre bennünk, a Szentlélek. Tehát Pál egyenesen azt mondja Szent Pál apostol, hogy Isten teremti. Új teremtménynek nevezi az ilyen megújult életet. Jézus meg azt mondja, hogy újjászületés. Pál azt mondja, hogy új teremtés, Jézus azt mondja, újjászületés. Na mindegy, akárhogy nevezzük. Lényeg az, hogy ezt a merőben újat senki sem tudja kitermelni magából, kierőszakolni, mert ez Isten munkája rajtunk és bennünk, ha engedjük. Az új szívnek ezt a teremtését, az egész életnek ezt az újonnan való születését,

Istennek a Krisztusban nyilvánvalóvá lett megváltó szeretetében valóban úgy kell belemerülni, mint egy gyógyító vízbe, egy fürdőbe, mert ez az egyetlen a Krisztus, ami lemossa rólad és benned a régit, a bűnt, ami megromlott, ami bemocskolt és elcsupított téged. Tehát igen, az, aki Krisztusban van, vagyis aki hitével, meg az imádságával belemerül Krisztusba, az megtisztul. Ott tényleg történik valami, amit a Szentírás is mond, hogy a régi elmúlik, leázik, letisztul róla a múlt, és nem kötik többé régi hitvánságok, megszabadult. Tehát a régi elmúlik, és íme újjá lesz minden. De még ennél többet is jelent Krisztusban lenni. Amikor valaki igazán a Krisztusban van, hitével és imádságával belemerül Krisztusba, akkor az csodálkozva tapasztalhatja, hogy Krisztus ő benne van. Tehát Krisztus benned van. Valahogy úgy, mint amikor a virágot a vízbe teszik, a víz felszívódik a virágba, és a növény ugye egy új életre kap, erőt kap. Ha én Krisztusban vagyok, és engedem, hogy Krisztus bennem legyen, ez egy olyan titok, de mégis egy eleven valóság, hogy Krisztusban hívők, ezért mondják ránk ezt, hogy keresztények Krisztusban hívők. Nem azt mondja, hogy egy hívő ember keresztény legyen, mert egy nem hívő ember is lehet keresztény, úgymond, áll keresztény, hanem azt mondja, hogy Krisztus legyen. Nem azt akarja mondani, nem azt akarom ezzel mondani, hogy én, mint ember, akkor Isten is lehetek. Nem, ez csak egyedül Jézus tudta megtenni. Tehát Jézus ember is és Isten is volt, de Jézus és követői közötti különbséget, határt eltüntetni, azt nem lehet. És Péter apostol is beszélt arról, hogy Jézus által isteni természet részeseivé válhattak a benne hívők. Tehát képzeld el, hogy isteni természet részeseiből lehetsz. Hogyan? Ha engeded, hogy Krisztus benned lakjon. Hogy Krisztus megtöltse a te szívedet. Az ő abszolút tisztaságából, a szeretetéből, önzetlenségéből, akkor így meg tudnak érezni valamit az emberek is, a szavaidban és a tetteidben is, a gyerekeid, a családod, a házastársad, barátaid, vagy akár az ellenségeid. És akkor mindig abszolút valami újat tudsz belevinni ebbe a világba. Egy olyan újat, amire minden ember vágyik tulajdonképpen. Tehát így értelmezi Isten ezt az újat. Ez az Isten szerint való új. És mi erre vagyunk elhívva. Bár igazán olyan értelemben lenne ez az új, hogy sok drága emberi élet születhetne így újjá Krisztusban. Kezdjük el. Ma, hétfő, egy új hét, kezdjük el ezt az újat. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, kérem hallgassák meg esti műsorkínálatunkat. Nem sokára kezdődik az esti mese, ezt követi a Zsolozsma esti dicsérete. 19 óra 58 perctől, minden napunk ajándékistentől, Veres Judit Mária tolmácsolásában. 20 órától református fél óra, Köteles László szerkesztésében. 20 óra 30 perctől kezdődik az élővíz folyói Mörgulescu kotizóval. 21 órától kiáltás ima nemzetért, ezt követi a békerózsa fűzére, majd a kispapok imája hivatásokért. 21 óra 25 perctől fogom a kezed, Weber Csilla műsora lesz hallható itt a Mária Rádióban. 22 órától együtt imádkozhatjuk a Zsolozsma befejező imaóráját. 22 óra 10 perctől kezdődik a lélektüzében dr. Sávai János atyával. 23 órától ima a családért, Kertész Marika és Tibor műsorát hallhatják kedves hallgatóink, és 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorával zárjuk a mai estét. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak velünk, hallgassák a Mária Rádiót. Én elköszönök Önöktől, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Esti mese. Kedves gyerekek, ma este a vadkecskékről és a kecskepásztorról mesélek nektek. Hallgassátok szeretettel! Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy pásztor, akinek igen kevés kecskéje volt. Egyik nap, mikor kihajtotta nyáját a mezőre, látta, hogy nem olyan messze vadkecskék legelésznek, ezért saját állatait is arra felé terelgette, hogy összebarátkozzanak. A négy lábúak jóban is lettek, békésen ettek egymás mellett, ám a nap végére úgy összekeveredtek, hogy a pásztor nem tudta szétválasztani a saját kecskéit az idegenektől, ezért mindet hazaterelte a barlangjába. Azt gondolta, másnap visszaengedi őket a szabadba, és reménykedett, hát ha a vadak annyira megkedvelték a házi állatokat, hogy velük maradnának, és így gyarapodna a nyája. Másnap szörnyű vihar tombolt a vidéken, ezért a pásztor nem merte kiengedni a kecskéket a szabadba, mert könnyen bajuk eshetett volna. Helyette tüzet gyújtott, hogy meg ne fázzanak, és elővette a tartalék élelmet is. Mikor eljött az etetés ideje, a pásztor így okoskodott magában. Mivel rossz idő van, nem engedhettem ki a vadkecskéket sem. Így volt idejük még jobban összebarátkozni a sajátjaimmal. Talán, ha megpróbálom magamhoz édesgetni, étellel és jó bánásmóddal marasztalni őket, akkor nem fognak napos idő esetén sem elhagyni, hanem a nyájban maradnak. Ezért a vadkecskéknek adott enni először, és nekik adta a legjobb falatokat, ameddig csak jól nem laktak. A saját állatai kerültek utoljára sorra, s nekik már csak kevés eledel maradt, ami épp hogy a félfogukra volt elég. Másnap ismét jóra fordult az idő, a pásztor ezért kiterelte a nyájat a legelőre, és örült, hogy ilyen sok kecskéje lett. Amint kiértek az ismerős terepre, a vadkecskék elköszöntek a háziaktól, és elindultak a hegyek irányába, ahonnan jöttek. A pásztor nem hitt a szemének, hiszen biztos volt benne, hogy a vadak már a nyájával maradnak. Előbb kérlelte a távozó állatokat, hogy maradjanak vele, de mikor látta, hogy rá se hederítenek, mérgében kiabálni kezdett. Hálátlan jószágok! Befogadtalak titeket vihar idején, nektek adtam a legjobb falatokat, többet is, mint a saját kecskéimnek, és mégis elhagytok. Ugyan miért fordultatok ellenem? A kecskék erre visszanéztek, és így válaszoltak. Láttuk, milyen rosszul bánsz a saját kecskéiddel, csak azért, hogy minket, újakat magadhoz édesgess. Többre becsültél minket, akiket csak egy napja ismertél, mint azokat, akik hosszú ideje hűségesen veled vannak. Épp ezért tartunk tőled, mert ha csatlakoznánk a nyájhoz, és egy nap új kecskék jönnének, velünk is ugyanolyan rosszul bánnál, mint ahogy most a többiekkel bántál. Ezzel a vadkecskék hátat fordítottak, és már szaladtak is a hegyek felé. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!
1: Kedves gyerekek, a ma esti mesét Fábián Anna Mária olvasta fel nektek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Embert formáló Istenünk, ki minden rend szerzője vagy, a föld porából alkotod, hüllők vadak minden faját.
1: Az így megformált testeket életbe hívja egy szavad, s az embernek mind átadod, hogy neki szót fogadjanak.
0: Üzd szolgáidtól messzire mindazt, amit a testiség szokásaiba rejtene, vagy tetteikbe öntene.
1: Add örömöd jutalmait, kegyelmed ajándékait, old meg viszályok láncait, és fondd a béke szálait.
0: Add meg kegyelmes jó atya, atyának egyszülött fia, és szent lélek vigasztalónk, egyetlen úr, örök király. Amen.
1: Nagy a mi úrunk, a mi Istenünk minden pogány Istennél nagyobb. Dicsérjétek az Úr nevét. Ti, az Úr szolgái, dicsérjétek őt.
0: Ti, akik az Úr házában álltok, Istenünk házának udvarán.
1: Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr. Zsoltárt zengjetek fölséges nevének.
0: Mert Jákob házát magának választotta az Úr. Tulajdonába vette Izraelt.
1: Én megismertem, hogy mély nagy a mi Úrunk. A mi Istenünk minden pogány Istennél nagyobb.
0: Amit akar az Úr, mindent végbe visz, az égben és a földön, a tengeren és a vizek mélyén.
1: Felhőket küld a föld széléről, villámokat szór, ha esik az eső. Csűreikből a szeleket ő indítja útra.
0: Egyiptom elsőszülötteire lesújtott, emberre és jószágra egyaránt.
1: Sok jelet és csodát tett benned Egyiptom, a fáraó és szolgái ellen.
0: Megvert sok pogány nemzetet, hatalmas királyokat leterített.
1: Szikon amorita királyt és Básán királyát Ogot, és minden fejedelmet Kánoán földjén.
0: És országukat örökségül adta, örökségül népének Izraelnek.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Nagy a mi Úrunk, a mi Istenünk, minden pogány Istennél nagyobb.
0: Izrael háza, áldjad az Urat, zsoltárt zengj fölséges nevének. Neved, Uram, fennmarad örökre, nemzedékről nemzedékre él a te emléked, Uram.
1: Igazságot szolgáltat népének az Úr, és megkönyörül szolgáin.
0: A nemzetek bálványai ezüst és arany, emberi kéz alkotásai.
1: Van szájuk, de nem beszélnek, szemük is, de mégsem látnak.
0: Van fülük, de nem hallanak, és szájukban nincs lehelet.
1: Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak.
0: Izrael háza, áldjad az Urat, Áron papi háza, áldjad az Urat.
1: Lévi háza, áldjad az Urat. Összes istenfélők, áldjátok az Urat.
0: Áldott legyen az Úr a Sionon, ő, aki Jeruzsálemben lakik.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Izrael háza, áldjad az Urat, zsoltárt zeng fölséges nevének. Eljön minden nemzet, és színed elé borul, Urunk. Nagy és csodálatos minden műved, mindenható Urunk Istenünk.
0: Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya.
1: Ki ne félne, tisztelne téged, Urunk, ki ne dicsérné nevedet.
0: Egyedül csak te vagy a szent, eljön minden nemzet, és színed elé borul, mert nyilvánvalóvá lett, ahogyan ítéltél.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Eljön minden nemzet, és színed elé borul, Urunk. Rövid olvasmány. Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket. Tudjátok, hogy hitetek próbájának álhatatosság a gyümölcse. Az álhatatosságnak meg tökéletességre kell vezetnie, hogy tökéletesek és fedhetetlenek legyetek, és semmi tekintetbe ne essetek kifogás alá. Krisztus szeretett minket és megmosott bennünket saját vére által.
0: Krisztus szeretett minket és megmosott bennünket saját vére által.
1: Isten országává és papjaivá tett bennünket
0: saját vére által.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Krisztus szeretett minket és megmosott bennünket saját vére által. Gondjaiba vett minket a gyermekeit, és megemlékezett irgalmasságáról az Úr. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Gondjaiba vett minket gyermekeit, és megemlékezett irgalmasságáról az Úr. Urunk Jézust, akit a mennyei Atya bűneink miatt halálra adott, de megigazulásunkért feltámasztott, kérve kérjük.
0: Irgalmaz, Urunk, népednek!
1: Kérünk, Urunk, hallgass meg alázatos kérésünket, és bocsásd meg irgalmasan bűneinket, és a bocsánattal együtt add nekünk békédet is.
0: Irgalmaz, Urunk, népednek!
1: Apostolod által mondottad, amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem. Túláradó jóságodban engedd el sok tartozásunkat.
0: Irgalmaz, Urunk, népednek!
1: Urunk, igaz, hogy sokat vétkeztünk, de valljuk végtelen irgalmadat. Téríts magadhoz minket, és meg fogunk térni.
0: Irgalmaz, Urunk, népednek!
1: Szabadíts meg, Urunk, népedet bűneitől, hogy kedvet találhasd benne.
0: Irgalmaz, Urunk, népednek!
1: A gonosztevő üdvözítőnek vallott, és te a paradicsomot nyitottad meg neki. Ne zár be halottaink előtt a mennyország kapuját.
0: Irgalmaz, Urunk, népednek!
1: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Urunk, szentséges atyánk, a te akaratodból lett Krisztus, a te fiad, üdvösségünk váltságdíja. Add, hogy földi életünkben inszenvedésének társai lehessünk, és egykor feltámadásának dicsőségébe is követhessük. Aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Magadat könnyen becsaphatod. Azokat is be tudod csapni, akiknek az alkalmazottja vagy. Kicsit nehezebb azokat, akikkel együtt dolgozol. De szinte lehetetlen bolonddá tenni azokat, akiknek a főnöke vagy. Mondta Harry B. Tyler.

0: Itt a Mária Rádió református műsora. Isten hisz az én
1: szívem. Békesség Istentől, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül. Önök Köteles Lászlót hallják. Van egy olyan játék, melyet feltehetően minden hallgatónk játszott már gyermekkorában. Ez a jól ismert bujócska. Tudják, mi a legrosszabb ebben a játékban? Nem az, ha az embert megtalálják, hanem az, hogyha olyan jól elbújik valaki, hogy a többiek hiába keresik, nem találják. A legelején még jó dolognak tűnik, de ahogy telik az idő, egyre nehezebb lesz a várakozás. Aztán pedig megjelenik az a gondolat, hogy talán már el is felejtettek bennünket. A tudomány szerint a legtöbb ember felnőtt korában már nem a sötétségtől fél, hanem attól, hogy egyszer majd egyedül marad, elfelejtik. Jézus egy elveszett jó történetén keresztül beszél arról, hogy milyen az, amikor valaki egyedül marad, és milyen az, amikor rátalálnak. Első hallásra egyszerű történetnek tűnik, de ez a történet valójában, fogalmazhatnánk nyugodtan így is, Isten szívébe enged betekintést.

Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió református félóráját hallják. Lukács evangéliumának a 15. részében, a rész elején olvassuk az elveszett bárány példázatát, amiben egy olyan magatartásról olvasunk, amire első reakcióként azt mondhatnánk, hogy felelőtlenség. Van egy pásztor, akinek az egyik báránya eltéved. Ami megdöbbentő, a pásztor mikor rájön, hogy egy állata hiányzik, ott hagyja 99 másik állatot és elindul megkeresni az elveszettet. Júdeában a pásztorkodás a mindennapi élet része volt. Egy 100 juhból álló nyáj feltehetően nem számított rendkívülinek, hiszen sok esetben több család közösen tartotta az állatait, amelyekre sokszor több pásztor is vigyázott. Ez azt jelenti, hogy a 99 juh nem maradt feltétlenül teljesen magára. A pásztor rövid időre eltávolodhatott, miközben a nyáj továbbra is viszonylagos biztonságban volt. Ám itt nem egy rövid időről van szó. Az eltévedt juh keresése hosszadalmas. A magyar fordítás azt mondja, hogy a nyáj a pusztában volt. Az eredeti szövegben az eremu szó szerepel itt pusztaként. Amikor mi a pusztáról gondolkodunk, gyakran kopár homoksivatagra gondolunk. De az ókori Júdeában ez a szó inkább lakatlan legelőt, ritkán lakott dombvidéket jelentett. Olyan helyet, ahol a juhok legelhettek, de nem voltak falvak vagy városok a közelben. A pásztor tehát sokak elképzelésével ellentétben feltehetően nem egy sivatagban hagyta a nyáját, ahol alig van ennivaló, hanem egy legelőn. Jézus hallgatói ezt feltehetően pontosan értették. Épp ezért ők nem azon lepődtek meg, hogy a pásztor elmegy megkeresni az elveszett juhot, hanem azon, hogy Jézus ezt Istenre alkalmazza. Ha figyelmesen olvassuk a történetet, feltűnik valami érdekes. A juh egyetlen dolgot sem tesz. Nem olvassuk, hogy bégetne, nem olvassuk, hogy keresi a pásztort. Tehát a történet minden ígéje elsősorban a pásztorra vonatkozik. Ő indul el, ő keres, ő talál, ő emel föl, ő viszi haza, és ő az, aki örül a megtalált bárányának. Ez alapvetően megváltoztatja a példázat üzenetét, hiszen sokan úgy gondolják, hogy a hit azt jelenti, hogy az ember kezdi el keresni Istent. Jézus viszont azt mondja, a történet ott kezdődik, hogy Isten keresi az embert. És ez a gondolat végigvonul az egész Szentíráson. Ádám és Éva elbújnak az Édenkertben az Isten elől a kertfái közé. Isten kérdezi meg, hogy hol vannak. Mózes nem kereste Istent a pusztában, mégis megszólította őt az égő csipke bokorból. Zákeus csak látni akarta Jézust. Jézus volt az, aki megszólította a fővámszedőt. Most beszéljünk a példázat egyik legszebb kifejezéséről. Jézus azt mondja, hogy a pásztor elmegy az elveszett után, de addig nem adja fel a keresést, ameddig meg nem találja azt. Ez a mondat rendkívül beszédes. Nem azt jelenti, hogy a pásztor keresgél egy darabig, nem azt jelenti, hogy tesz egy próbát, aztán hazamegy, feladja, hanem azt, hogy addig keresi, amíg meg nem találja az elveszettet. Nincs határidő, nincs türelmetlenség, a pásztor nem számolja, hány kilométert tett meg, és nem méri az időt, mert csak egy célja van, megtalálni azt, ami elveszett. Mennyire más a mai világ gondolkodása. Mi sokszor gyorsan szeretnénk eredményeket látni. Ha valami nem sikerül elsőre, könnyen feladjuk. Isten szeretete azonban kitartó. Ő nem mond le az emberről az első kudarc után sem. Lehet, hogy valaki úgy érzi, hogy Isten megfeledkezett róla, de Jézus szerint ez épp ellenkezőleg van. A pásztor keresi az övéit. Látszólag elhanyagolható, de mégis fel kell tennünk egy fontos kérdést. Miért kóborolt el a bárány a nyájtól? Talán azért, mert gonosz bosszantani szerette volna a pásztort? Egyáltalán nem. A gondot a fűszál okozta. A bárányok evés közben lehajtott fejjel mennek egyik fűszáltól, fűcsomótól a másikig. Az ember életében is a fűszál és a földi életünk felé lehajtott fej a gond. Az emberek legtöbbsége csőlátással rendelkezik, azaz csak azt látja, ami épp előtte van. Van, aki csak a munkáját látja, mintha az jelenteni az életet, a megmaradást, a mellette levők közben lassan eltűnnek. Van, aki az egyik megoldandó feladatot látja a másik után, pedig a legtöbb, aminek a megoldása nem tűr halasztást, nem is olyan fontos. Közben az idő, amit bölcsebben felhasználhatna az ember, kifolyik a keze közül. A legtöbben azt várnánk, hogy a pásztor jól leszídja az állatot, miután megtalálja, hiszen miatta kellett órákon át keresgélnie, veszélynek kitennie magát, otthagyni a nyájat. Jézus történetében azonban semmi ilyen nem történik.
sőt azt olvassuk, hogy a pásztor vállára veszi és örömmel viszi haza az elkóboroltat. Ez a kép a mai ember számára is megható, de Jézus korában még többet jelentett. Egy felnőtt jó súlya körülbelül 30-40 kg is lehetett. A pásztor tehát nem egyszerűen megsimogatja vagy betereli maga elé, hogy hazavigye a bárányt, hanem terhet vesz magára. Ez a mozdulat pedig sokat elárul Isten szeretetéről. Milyen sokszor szeretné az ember önerőből rendbehozni az életét. Újra és újra megfogadjuk, hogy mostantól másképp lesz. Többet imádkozunk, türelmesebbek leszünk, jobban odafigyelünk. Ezek mind szép elhatározások, de a Jézus példázata arra emlékeztet, hogy a megmentés nem elsősorban az ember teljesítményén múlik, hanem az Isten kegyelmén. A példázat legmeglepőbb része nem a keresés, hanem az öröm. A pásztor nem csak hazaviszi örömmel a juhát, hanem összehívja a barátokat, a szomszédokat, hogy együtt örüljenek vele. Első pillanatra ez túlzásnak tűnik. Valóban ünnepséget rendeznének egyetlen juh miatt. Jézusnak azonban nem a pásztor gazdasági vesztesége a fontos, hanem az, hogy érzékeltesse, Isten öröme sokkal nagyobb annál, mint amit mi elképzelhetünk. Érdekes az is, hogy a példázat végén nem azt mondja Jézus, hogy nagy lesz a hála a mennyben, nem is azt mondja, hogy nagy lesz a megkönnyebbülés, hanem azt, hogy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön. Isten nem kellemetlenül fogadja a visszatérő embert, nem sóhajt fel, hogy na jó, még egyszer megbocsájtok, hanem örül. Az elveszettség nem csak azt jelenti, hogy valaki rossz útra tért. Lehet valaki elveszett egy jókedvű társaságban, lehet valaki elveszett egy jól fizető munkahelyen, lehet valaki elveszett egy házasságban, lehet valaki elveszett a saját gondolatai között. És lehet úgy is elveszett az ember, hogy kívülről minden rendben levőnek látszik. Jézus szerint azonban nincs olyan ember, akit Isten ne keresne.

0: Csendes percek.
1: A Mária Rádió református félórájának csendes perceiben hallgassunk most meg igehirdetés részleteket. Az igehirdető nagy tiszteletű Földvári Tibor, aki arról beszél, hogy Jézus az elveszettekért jött. Hallgassuk meg hát, mit is jelent ez konkrétan.
2: Lukács evangéliuma 19. része első versétől így szól a Zákeus története. És bemenvén által méne Jerikón, és ímé volt ott egy ember, akit nevéről Zákeusnak hívtak, és ő fővámszedő volt és gazdag. Igyekezett Jézust látni, ki az, de a sokaságtól nem láthatta, mivel termete szerint kis ember volt. És előrefutva felhágott egy eperfügefára, hogy őt lássa, mert arra volt elmenendő. És mikor arra a helyre jutott, feltekintett Jézus, látta őt, és azt mondta neki, Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. Sietve leszállt, és örömmel fogadta őt. Mikor ezt látták, mindannyian zúgolódtak, ezt mondva, bűnös emberhez ment beszállásra. Zákeus pedig előállt, és azt mondta az Úrnak, Uram, íme minden vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patfarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Mondta pedig neki Jézus, ma lett üdvösség ennek a háznak, mivel ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Zákeus története arra utal, hogy Isten népe tagjai is mennyire elveszettek ki lehetnek. Zákeus Jézus idejében volt Izrael népe tagja. A neve azt jelenti igazságos, igaz valaki. Csak az élete épp az ellenkezőit igazolta. Nem tudom, hogy amikor a nevet kimondtam, hogy Zákeus, illetve hogy majd a Zákeus története részletét olvasom, akkor mi jutott eszünkbe legelőször erről az emberről, mert nekem mindig gyerekkorom óta, hogy ő volt, aki fára mászott, mert szerette volna Jézust látni. Kereste az Úr Jézussal való nem találkozás lehetőségét, mert nem akart vele találkozni, csak a látás szempontjából való megismerése lehetőségét. És hogy nagyon sok mindent tett itt a történetben, de ami most nekem üzenetté vált, az az, ami igazából döntő, hogy Jézus az, aki inkább cselekszik az egész történetben. Nem az a kérdés, hogy Zákeus mit tesz, hanem hogy Jézus mi mindent tesz. Az egész történet keretét is Jézusnak a személye is a cselekedete adja, és bemenvén átment Jerikón, majd a legvégén mondja, ma lett üdvösség ennek a háznak, mert azért jött az embernek fia. És itt már kitágítja az üzenetet nem csak Zákeusra vonatkoztatva, hanem Izrael népére, sőt a pogányokra is. Lukács evangélista Jézust így akarja bemutatni. Tehát a keret Jézus személye és cselekedete. És nagyon fontos, keresi Zákeus az Úr Jézust, de ennél sokkal fontosabb, hogy Jézus is kereste ezt az elveszett bárányát. Zákeusnak az élete hátterében ott van annak a kegyelmes Istennek a jelenléte, szeretete, akinek az egyszülött fia most találkozik majd nem sokára vele. Ezért a Zákeus történet is olyan szépen igazolja, hogy el is vész a bárány, Isten megtalálhatja. Az Úr Jézus mindenképpen akart vele találkozni. És ezért szép, mert Zákeus csak látni akarta. Ő kereste Jézus, de csak látni akarta. Jézus viszont, mint a jó pásztor, meg akarta találni az elveszett bárányát. Ezért szép, hogy tényleg Jézus cselekedete befolyásol mindent ebben a történetben is. És olyan szép, hogy Zákeusnak az életét tehát nem az irányította, meg határozta meg, így a háttérben sem, amit ő akart tenni, ő gondolt magáról, érdeklődött Jézus iránt. Az se befolyásolt az Zákeus életét, hogy mások mit mondtak róla, mi volt a vélemény, hallottuk a tömeg véleményét, a bűnös ember. Teljes mértékben az befolyásolta az Zákeus életét is, hogy kicsoda Jézus, és ő hogy gondolkodik róla. És ez ma is így van. Ezért fontos, és tisztázzuk most már, hogy Jézus milyennek is mutatkozik meg ebben a történetben. Így kezdődik tehát az Zákeus története, és bemenvén. Ha nem folytatnánk, akkor megtudhatnánk mindenképpen a megelőző szakasz verséből olvastuk, hogy közeledett Jerikóhoz, és meg is gyógyította a vakkoldust. Persze a folytatás ott van, által ment Jerikón. De az első mozzanat, amit alá akar húzni Lukács az írásban, hogy és bemenvén. A Károli fordítást szerette volna felolvasni, mert ez jó visszaadja, hogy az által ment, végigment Jerikón állítmánya hangsúlyosabb inkább, ez szinte természetes, hogy bemegy. Ahhoz, hogy átmenjen egy városra, Jézusnak be kell lépnie a városba. De nekem mégis fontossá lett, és az írásmagyarázók is ezt megjegyzik, hogy nem véletlen, hogy Jézus Jerikóba is bement. Mi tudjuk a folytatást Zákeus miatt is majd. De azzal kezdődik a történet, hogy egyszerűen Jézus, amit máskor is csinált, bemegy a városba, a városkapun keresztül. Jerikóról talán hallottuk már, hogy híres város volt. Nagy Heródes a régi Jerikó mellett nem messze pár kilométer, egy-két kilométerre csupán egy új városrészt épített, amit a fia is aztán tovább épített. Nagy Heródes volt az Úr Jézus születésekor a király Izraelbe. És ez a város Jerikó Kapernaummal meg Cézáreával együtt a három legfontosabb kereskedelmi központ volt Izraelben. Jerikó ráadásul mindenképpen kereskedelmi útvonalnak is a központja volt. A balzsam üzletág volt a legjelentősebb ebben a városban, és az is világosan látszik a történetből, hogy ebben a városban egy fővámszedő is lakott. A fővámszedő a vámszedőket összefogó vezető beosztású tisztségviselő. A vámszedőkről is már sokszor hallottunk, én most csak ezt hagy emeljem ki újra, hogy egy olyan gazdag város Jerikó, ahol még egy fővámszedő is végzi a maga szolgálatát Rómának. És mivel tudjuk, hogy hogy végezték a vámszedők, fővámszedők, nem véletlenül, hogy utálják őt Jerikóban, Zákeust. Gyönyörű város volt, azt mondják. A rómaiak is nagyon szerették. Kellemes volt a klímája, ezért szívesen pihentek ott a legnagyobb uralkodók is. Az, hogy bement Jerikóba, a városkapun keresztül viszont már jelez valami szomorú igazságot is. Mert Jézus számára ez egy hétköznapi lépés volt. Beért a városba és átment a kapun. Lehet, hogy még vámot is kellett fizetni a tanítványokkal együtt. Nem tudjuk. Mert Jerikó milyen város is tulajdonképpen? Olyan város, amelyet megátkozott Isten. Amikor Józsué elfoglalta Jerikót, az ősi Jerikót, gondolunk a Józsué könyve első részeire, emlékszünk, ennek a városnak a kőfala omlott le, meg a kapuja is, egyedül Ráháb, meg a családja, meg mindazok, akik ott voltak vele a házában, menekülhettek meg. Józsué idejében tehát elpusztult a város, mert Isten megítélte, és ott mindent el kell pusztítani. Jerikónak a pusztulása előrevetítette, hogy Kánaán földje olyan gonosz, annyira istentelen, hogy nem maradhat senki életben. Nagyon szigorú volt az Isten ítélete a kánáni városokon, és ami Jerikóval történt, az jelezte, hogy amikor Isten ítél, amikor Isten átkot mond egy országra, egy városra, akkor ott nem marad senki életben. Ráháb csak azért maradhatott, mert ő hitt Istenben. Ő Isten kegyelméért, irgalmáért esedezett. És amikor megtörtént Jerikó pusztulása, Józsué akkor mondott egy átkot Isten parancsára. A 6. részben, a 26. versben olvassuk ezt. És átkot szólt Józsué azon a napon, mondván, átkozott legyen az Úr előtt az a férfi, aki fölkel, hogy megépítse ezt a várost, Jerikót. Az ő elsőszülöttjére rakja le annak alapját, és legifiabb fiára állítsa föl annak kapuit. A város alapja, meg annak kapuit. Jerikó városát Benyámin törzse örökölte. És a történeteket, ha folytatjuk, meglátjuk, hogy ebben a városban laktak Izrael fiai. Akháb király idején hangzik el, hogy az ő idejében építette valaki meg Jerikót, és bekövetkezett az az átok, amit Józsué mondott. Az írásmagyarázók aláhúzzák, hogy Jerikó mint erődített város fölépítéséről van szó az igében, míg az igei állítmányok is erre utalnak. Most erre hadd ne térjek ki részletesebben, de hadd hirdessem így a magyarázatot, hogy Jerikóba laktak, csak nem lehetett erődített város, ami volt Józsué idejében is. Az, amikor a város erődített várossá lett, hatalmas falak,

0: jelentett. Viszont Jézus oldaláról mit látunk? Hogy egy ilyen átok alatt levő városba is természetesen bemegy. Nekem ez az egész üzenet gondolat így állt össze az Ószövetségi igék fényében. Nekem mindig olyan természetes volt, hogy persze bemegy Jerikóba, mert ott van Zákeus. És mindig csak az Zákeus bűne szempontjából gondolkodtam erről a történetről. De jön Jézus, és bemegy, mert ebbe a városba is szeretni a megváltó munkáját végezni, mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Lelki szempontból katasztrofális, Zákeus idejében is Jerikó, a bűn, a gazdagság fellegvára, pogányság, a pénzimádatnak a fellegvára, de Jézus jön. Számunkra ez a mozzanata az Úr Jézusnak azt mutatja, hogy nincs olyan hely, nincs olyan bűnös hely, bűnös közösség, ahova az Úr Jézus ne hozhatna szabadulást. Vannak esetleg körülöttünk olyan emberek, vagy olyan közösségek, ahová be nem tennénk a lábunkat. Messziről kerülnénk őket, mert hát ők milyenek. Jézus az elveszettekért jött, akármilyen mélyre is kerültek. Bement Jerikóba is, de nem csak Zákeusért. A másik, amit Jézus tesz, olyan természetesen szintén hétköznapi módon, hogy átmegy Jerikón. És bemenvén által ment Jerikón. Itt egy olyan alak van az ősi nyelven, ami a folyamatos cselekvésre utal. Tehát bemegy a városba, végigmegy rajta, és majd megy tovább. Nem akart ő ebben a városban túl sok időt tölteni. Nem ez volt ugyanis a végcélja Jézusnak, hanem micsoda, erről is olvashattunk. Hova is akart Jézus eljutni? A 18. részben ezt olvassuk. 31. vers. Maga mellé vette a 12-t, és ezt mondta nekik. Íme. Itt az íme szócska jelzi, hogy most hangsúlyos. Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik minden az embernek fián, amit a proféták megírtak. Mert a pogányok kezébe adatik, megcsúfoltatik, meggyaláztatik, és megköbdöstetik. És megostorozván megölik őt, de harmadnapon föltámad. Tehát miért ment át Jerikón Jézus? Mert ment Jeruzsálembe. És most röviden foglaljuk össze azt, hogy azért ment be Jerikóba, mert e városon keresztül megy tovább a fővárosba, ahol az ő megváltó személye és megváltó műve eléri azt a végcélt, ami miatt küldte őt az Atya. Az Úr Jézus megváltó művének a csúcspontja most fog bekövetkezni, és ebben a részben olvashatjuk is a Jeruzsálembe való bevonulása történetét, majd jön a nagyheti történet. Ma is igaz ez, hogy amikor a bűnben szenvedünk, amikor mi is tagadunk talán, akkor az Úr Jézus mentő szeretete minket is kegyelmesen átölel. Ma is lehetnek elveszett tanítványok is, de az Úr megtalál bennünket. És azt is hagyd mondjam el, hogy az elveszett voltunkat érezhetjük a körülményeink, a bajok miatt is. Itt elsősorban a történetben a bűn miatti elveszettség. De testvérek, az elveszettség érzése a bajok idején is utolérhet bennünket. Amikor a körülmény rettenetes, erre nézve hagyd mondjam ki, az Úr Jézus, ha kell bejön, ha kell átmegy, ha kell arra megy, ahova menni kell, hogyha kell még a halál árnyék a völgyében is, ott van a pásztor. Mert az Úr Jézus a jó pásztor. Ő életét adta az övéért, a juhokért, az elveszettekért, ezért lehetünk mi az övéi, ezért lehetünk boldog emberek, békességet kapók, vigasztalást nyerők, szabadulást átélők, ahogy Zákeus is tapasztalhatta. Mert az Úr Jézus az elveszettért jött, ezért ment be Jerikóba, ezért ment át végig Jerikón, és ezért ment arra Jerikóban, amerre kellett mennie. Imádkozzunk! Magasztalunk téged, mennyei atyánk, hogy te valóban Jézuson hajtottad végre mindazt, ami számunkra a bibliai történetek olvasásában olyan nehéz, az átok, az ítélet, a kárhozat, a bűn. Köszönjük, Urunk, hogy még ami elveszett voltunknak az árát is az Úr Jézuson láthatjuk. És szeretnék arra kérni, atyánk, hogy éppen ez vezessen bennünket is, ha kell most is megtérésre, visszatérésre te hozzád, és a beléd vetett bizalomra. Urunk, köszönjük, hogy még az Zákeusok is megtérhetnek bármikor. Köszönjük, Urunk, azt a mentő szeretetet, amely ennyire törődik azzal az egyetlen elveszett báránykával is. Amen.
1: Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.

Hallgatóink, valaki egyszer azt mondta, hogy a kereszténység története nem az ember útja Istenhez, hanem Isten útja az emberhez. Talán ez foglalja össze legjobban Jézusnak a mai műsorunkban elhangzott példázatát. Az elveszett juh nem azért menekült meg, mert ügyesebb lett, hanem azért, mert volt egy pásztora, aki nem mondott le róla. Jézus szavai ma is ugyanúgy hangzanak, mint 2000 évvel ezelőtt. A pásztor elmegy az elveszett után, és addig nem adja fel a keresést, amíg meg nem találja. Ez a mondat nem csak egy példázat mondata, nem csak egy régi történet mondata, ez voltaképpen evangélium, ez a reménység bárki számára. Én köszönöm, hogy ma is velem tartottak, ne felejtsék el, várjuk Önöket vissza legközelebb is, de addig is hallgassák a Mária Rádió értékes műsorait. És ne felejtsék el azt sem, hogy vigyázzanak magukra, illetve másokra is. Az Úristen legyen őriző pásztoruk. Búcsúzik ma Önöktől a Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül Köteles László, békességistentől.

0: A Mária Rádió református műsorát hallották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ebben a műsorban most több hónapon keresztül foglalkoztunk Jézus Krisztus halálával és szenvedésével, és megvallom, hogy eredetileg úgy terveztem, hogy a Nagybőtben lesz ez a téma, de hát még a húsvéti időben is azon túl is ez a téma volt, és őszintén nem bánom, mert ez egy annyira fontos dolog, hogy mindannyian legalább egyszer le kellene ülnünk, és tüzetesen foglalkozni azzal, hogy mit tett Jézus értünk, hogy milyen volt ez, hogy ez mit jelent. Ezt a célt szolgálták az előző hónapok műsorai, és most még a témánál maradok, de úgy döntöttem, bár még nagyon sok mindent lehetne elmondani Jézus szenvedéséről és haláláról, hogy most mégis azért beszéljünk egy kicsit a feltámadásról. És ugyan lesz majd szó egy kicsit úgy az értelemnek is, érvekről, hogy hogyan is van Jézus feltámadásával, de a mai alkalmon, és talán a következő alkalmon is szeretnék arról beszélni, hogy Jézus feltámadásának milyen hatása van a személyes életünkre, mert ez a fontos. Hogyan lesz közöm ehhez a dologhoz? Mert az igazság az, hogy önmagában véve is Jézus feltámadásáról beszélni, abban erő és dicsőség van. Ez egy olyan dolog, tulajdonképpen keresztény hitünknek a legnagyobb örömhíre, hogy Jézus feltámadt, és ennek végtelenül sok köze van ahhoz is, hogy mi is feltámadunk, de nem csak arról szól, hogy valamikor mi majd feltámadunk, hanem arról is szól, hogy hogyan éljük most ezt a pár évtizedet, amit a Földön töltünk ebben az életben. Úgyhogy a mostani téma Jézus feltámadásának reális ereje a mi életünkre nézve. Akik találkoztak már a feltámadt Jézussal, el tudják mondani, hogy életük radikális módon megváltozott. Ezt látjuk az apostolok esetében is, akik addig féltek, most készek meghalni Jézusért. És persze, hogy a Szentlélek erejében kellett a Szentlélek hozzá, de igazából az ok, amiért ők hajlandók meghalni, az, hogy Jézus valóban feltámadt, hogy találkoztak a feltámadottal. És erről eszembe jut egy példa a napjainkból. Egy muszlim országban egy fiatal fiú, egy muszlim fiú megtért, találkozott Jézussal, megismerkedett Jézussal, és elkezdett hinni Jézusban, és felkereste az egyik helyi keresztény pásztort, és elmondta neki, hogy ő most már hisz Jézusban, és szeretne megkeresztelkedni. A pásztor pedig azt mondta neki, hogy hát nézd, fiatal vagy, a családod mind muszlimokból áll, ha te ezt nyilvánosságra hozod, hogy te most már Jézusban hiszel, és megkeresztelkedsz, és a családod megtudja, akkor üldözni fognak, akár meg is ölhetnek, mert ugye az iszlám vallásban van egy ilyen, aki nagyon komolyan veszi, annak az van előírva, hogyha egy családtagod elesik a hittől, azt meg kell gyilkolni. És azt mondta, nézd, hogyha te megkeresztelkedsz, akkor veszélybe kerülsz, ezért hát nem lenne jobb, hogyha kicsit még várnál ezzel, és vagy legalábbis titokban csinálnád, és nem hoznád nyilvánosságra. És ez a fiatal fiú ránézett a pásztorra, és azt mondta, te ugye még nem találkoztál vele, Jézussal. És valóban ez van, hogy sokan vannak, akik meg vannak keresztelkedve, sokan vannak, akik úgy hisznek Jézusban, akár egyházi tisztségben is vannak, de még nem találkoztak személyesen Jézussal. És ez egy nagy probléma, és ez valóban megakadályozza az ilyen embereket, hogy radikális változás álljon be az életükbe. A kereszténység, Jézus feltámadása radikálisan változtat rajtunk. Amit meg akarunk nézni a mai és a következő alkalman, hogy mit tesz velünk az a hír, hogy Jézus feltámad. De akkor, amikor ez valóban találkozik a mi személyiségünkkel, nem csupán információ szintjén,
És két előmegjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban, az egyiket nevezhetnénk tűfokának vagy keskeny útnak, de nem abban az értelemben, ahogyan Jézus használja, hogy a gazdagnak nehéz átmenni a tűfokán, hanem hogy van egy nagyon keskeny út, amin kell haladni ezzel az információval kapcsolatban, mert hogy nagyon könnyű egy végletbe esni, ami problémákat szül. Ez az egyik előmegjegyzés, és erről fogunk beszélni rögtön. A második, Jézus feltámadása, és az, amit Jézus feltámadásának a híre tesz velünk, az egy úgynevezett performatív igazság. És ezt is el fogom magyarázni, hogy mit jelent a performatív igazság. Röviden, hogy nem csupán egy leíró dolog, hanem egy olyan dolog, amiben bele lehet, egy olyan igazság, amiben bele lehet növekedni, ami nem készen áll és változtatja meg az életünket, hanem amiben be lehet növekedni. De térjünk akkor vissza ehhez az első megjegyzéshez, hogy ez egy nagyon keskeny út, amit tesz velünk Jézus feltámadása. A 2 Korintus 5.17-ben azt mondja Szent Pál, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régiek elmúltak, és íme újak keletkeztek. Ezt az igét talán már mindannyian ismerjük, már sokszor hallottuk, de ha belegondolunk, akkor hihetetlen, amit Pál itt mond. Aki Krisztusban van, az új teremtmény. A régiek elmúltak, s ime újak keletkeztek. Vagyis, ha én megtértem, ha én most már Jézussal járok, és ezt komolyan gondolom, nem csupán vallásosságból, nem csupán hagyományból, hanem egy élő, tehát Jézusnak a személye, a kereszténységnek az ideáliai engem megragadtak. Átadtam az életemet Jézusnak. Mindaz, amit mi megtérésnek nevezünk, ha ez megvan, akkor már egy új teremtmény vagyok. Vagyis nem vagyok az, aki rég voltam. Épp ma énekeltük az Imádság házában, hogy soha nem leszek többé az, aki voltam rég. Erre az igazságra, hogy új teremtmény vagyok, vagyis aki most vagyok, annak igazából semmi köze ahhoz, aki a megtérés előtt voltam. Még úgy nézek ki, ugyanaz a nevem, a személyazonosságimban ugyanazok az adatok, ugyanabból a családból származom, és ugyanabban az országban élek, de mégis semmi közem ahhoz, aki volt azelőtt, vagy nem sok közöm van, vagyis csak inkább csak külsőségekben, de a lényeg teljesen más. Erre az igazságra, és hogy ez mit jelent, kétféleképpen lehet szélsőségesen reagálni. Ezért mondtam, hogy ez egy keskeny út, mert lehet mondani, hogy ha minden új lett, akkor mit foglalkozzak a múlttal? Mert minden rendben van. Mit foglalkozzak a régi sebeimmel? Mit foglalkozzak azzal, hogy esetleg a megtérésem előttről függőségeket hoztam át, bűnöket szoktam meg, amik újból és újból megtörténnek? Mert már új ember vagyok, és ez az igazság. A másik, már megint szélsőség, amikor valaki azt mondja, hogy elmúlt a régi. Még mindig ott vannak a problémáim, a házastársam még mindig idegesít, a gyermekeim még mindig problémákat okoznak, a szüleim, a tanáraim, a munkahelyen még mindig ott vannak a nehézségek, a fizetésem még mindig nem megfelelő. Hogy mondhatom azt, hogy teljesen új vagyok? Ott vannak a gyengeségeim is. Még mindig a forgalomban felcsattanok. Itt van ez a két szemlélet. Az egyik, hogy teljesen új vagyok, ezért minek foglalkozni a régi dolgokkal. Másik, hogy lehet mondani, hogy teljesen új vagyok, mert nem azt látom, hogy megváltozott minden. És ennek megfelelően két csoport van. Vannak az úgynevezett csak hinned kell emberek, ez a szabad keresztények, az újabb egyházak hajlamosabbak erre, de a karizmatikusok, a katolikus egyházban gyakran, nem mindenki előfordul, hogy így gondolkoznak. Ha valaki azt mondja, hogy én vágyom Jézusra, szentebb akarok lenni, ami egy normális vágy az emberben, akkor erre jön a válasz az ilyen emberek részéről, hát de te már szent vagy, te egy új teremtmény vagy, meg vagy szentelve? Te szent vagy. Mit akarsz szentebb lenni? Jaj, az a problémát, hogy te nem hiszed ezt el, és csak hinned kell, és
akkor már is az életednek változik. És ennek aztán mindenféle a legextrémebb következményei is lehetnek, hogy hát ha még anyagi problémáid vannak, akkor azt jelenti, hogy nem tértél meg igazán. Mert ha megtértél volna igazán, akkor minden megváltozott, és minden helyre rakodott. Valaki azt mondja, hogy most szeretnék bőjtölni néhány napig, és akkor azt mondja, bőjtölni? Hát ez egy vallásos dolog, törvényeskedő dolog. Már meg vagy váltva, minek bőjtölni? Vagy valaki azt mondja, van egy betegségem, gyógyulásért szeretnék imádkozni. Hát hogy akarsz te gyógyulásért imádkozni? Az orvos már benned él. Megtértél, vagy nem tértél meg? Ha megtértél, akkor Jézus ott él benned. Jézusban már meg vagy gyógyítva, és akkor vannak a szentírási igék, amiket előhoznak. Például Izaiás 53, ő a mi betegségeinket hordozta. Jézus már elhozta a mi betegségeinket, tehát te nem lehetsz beteg. Ha beteg vagy, akkor vagy nem vagy megtérve, vagy nem hitted még el. És akkor vagy térjél meg, vagy pedig hidd el végre, hogy Jézus meggyógyított, és az a betegség már nem létezik. Csupán úgy tűnik, vagy csupán a megnyilvánulásai vannak, de neked hinned kell, és így történnek ilyen dolgok, hogy ha jól emlékszem, úgy hallottam, nem tudom, hogy mennyire igaz ez az információ, hogy a 80-as években, amikor a karizmatikus mozgalom betört itt Erdélybe is, és ugye a kezdeti lelkesedésben, talán a gyulafehérvári teológián is előfordult, hogy ott imádkoztak egy cukorbeteg kispapért, és azt mondták, hát kész, imádkoztunk, érted, Jézus itt van, nem kell az inzulint többet beadnod magadnak, és hát elég nagy problémák keletkeztek ebből. Nyilván a kezdeti lelkesedés és túlzások alapján. Tehát a lényege, az üzenete ennek, Jézus már benned van, csak hinned kell. Ezekben a gondolatokban van igaz is, mert sok mindent el kell hinnem, és a Szentírásban vannak olyan igazságok, amiket el kell hinnem, és amíg nem hiszem el, addig nem történnek áttörések az életemben. És valóban a gyógyulással kapcsolatban Jézus gyakran kéri azoktól, akiket meg akar gyógyítani, hogy higgyenek, és hogyha nem hisznek, ahogy látjuk például a Názáretben, Jézus nem túl sok csodát tud tenni ott, pont a hitetlenség miatt. Tehát ebben van némi igazság, és egyre jobban arról győződök meg az utóbbi időben, hogy a legveszélyesebb gondolatok, vagy igen, ideák, azok, amikben van némi igazság is, vagy félig meddig igazak. Mert sokkal könnyebb leleplezni egy merő hazugságot, mint egy fél igazságot. Úgyhogy ezt csak úgy nevessük el, ezt a szemléletet, hogy hinnünk kell, azt, amit a Szentírás leír, azt el kell hinnünk, illetve, hogy a megtérésünk komoly kell legyen. De amint mondtam, ez egy keskeny út, könnyű egy túlzásba esni. Mert egy nagyon keskeny út van a hitetlenség, és a között, amikor egy kicsit, hogy mondjam, együgyű vagy Istenben. Mert ha valaki rákos, az részéről hitetlenség vagy igazság, ha azt mondja, hogy hát sajnos rákom van. Vagy másképp fogalmazva, nagy hitének a jele az, ha azt mondja, meg vagyok gyógyulva, vagy pedig a realitástól való távolság jele. De aki rákos, akinek megnyilvánul a rák is, ott van a daganat, az orvosok is kimondták a diagnózist. Az a hit jele azt mondani, hogy én meg vagyok gyógyulva, vagy pedig irreálisan gondolkozik, hogy tagadja a realitást. Az a helyzet, hogy az igazság olyan, igazságról azt lehet mondani, hogy illatozik. Rá lehet érezni. Érezzük, hogy van ebben valami, amikor kijelentett, hogy Jézus Krisztus nevében meg vagyok gyógyulva. De ugyanakkor meg kell tanulnunk, hogyan működik ez a hit dolog. Én már nagyon sokszor, és beleestem én is ezekbe a túlzásokba, mindkét oldalról, már sokszor imádkoztam gyógyulásért, és azt kell mondanom, hogy igen, nagyon-nagyon fontos elhinni, hogy Jézus gyógyít. És igénybe venni azt a gyógyulást, amit Jézus a kereszten megszerzett, mert az igaz, az az ige, hogy ő elhordozta a kereszten, elhordozta a mi betegségeinket, és feltámadásával új életet hozott nekünk. Ugyanakkor minden további nélkül nem lehet azt mondani, és minden esetben, amikor imádkozom, akkor ha eléggé hiszem, akkor megtörténik a gyógyulás.
sajnos tehát nagyon, nagyon jó lenne. Mi az imádság házában naponta imádkozunk néhány testvérért, aki rászorul a gyógyulásra. Évek óta, van, akiért már több mint két éve imádkozunk, minden egyes nap, és még nem történt meg a gyógyulás, még nem látjuk, nem tudnám azt állítani, hogy a hitével van baj, valami akadályozza a gyógyulást. Nekünk viszont az a dolgunk, hogy higgyük, hogy Jézus gyógyít, és addig, amíg vagy gyógyulás történik, vagy pedig valamilyen módon Isten jelzi nekünk, hogy ezért többet ne imádkozzunk, addig fogunk imádkozni az illető személyért. Volt viszont más, hogy imádkoztunk valakiért egyszer, és meggyógyult, volt olyan, hogy imádkoztunk egy ideig, és meggyógyult. Ilyen élményeink is voltak, mert Jézus, a feltámadt Jézusban valóban erő van. És ő valóban egy gyógyító Isten, és valóban elhordozta a mi betegségeinket. De én óvatos lennék azzal kapcsolatban, hogy csak kijelentem, és már is megtörtént. Persze mindig elmondom, hogy fontos, hogy elhidd, hogy Jézusban gyógyulás van. De az a helyzet, hogy mi nem látunk bele Isten kártyáiba, és nem tudjuk, hogy mi a jobb, mi az, amit az ő tervében most mi szerepel. És éppen ezért hittel kell imádkoznom, és bizalommal iránta, ha mégsem történne meg az, amit kérek, ugye azt imádkozzuk a mi atyánkban, legyen meg a te akaratod, ami azt jelenti, hogy ebbe benne van, hogy lehet, hogy nem úgy, ahogy mi képzeltük el. Tehát vigyáznunk kell ezzel a keskeny úttal, ne legyünk hitetlenek, de együgyűek se legyünk. Nagyon egyszerű lenne, és nagyon, hogy mondjam, ilyen gyerekes, hogy persze csak hinned kell, és ennyi. A másik túlzás, amiről beszéltem, hogy vannak emberek, akik amikor hallják, hogy új teremtmény vagyok Jézusban, és a feltámadt bennem él, erre azt mondják, hogy hát én ebből édeskeveset látok. Miről beszélsz? És az ilyen emberekre érvényes egy sztori, az úgynevezett kis elefántos sztori. A kis elefántot egy földbe vert bothoz kötötték. Az elefánt nem volt elég erős, hogy kirántsa a botot a földből. Megpróbálta, naponta próbálkozott, megpróbálta százszor, aztán feladta. És megszokta, hogy ő oda van kötve ahhoz a bothoz, és ő nem tud egy bizonyos távolságon túl eltávolodni onnan. Aztán az elefánt az évek során felnőtt, és már lett volna ereje kirántani a botot, és elmenni, de úgy megszokta azt az élménye a száz próbálkozás alapján, hogy ő nem szabad, hogy akkor se próbált meg kiszabadulni, amikor már felnőtt és lett volna ereje. Mert az igazság az, hogy amint mondtam, vannak úgynevezett deszkriptív valóságok, leíró valóságok, ami tény, és vannak performatív igazságok, amik olyan mértékben, amennyire elhisszük, és amennyire hagyjuk, hogy áthassanak minket, olyan mértékben lesznek hatással az életünkben. Példát mondok, deszkriptív igazság az, hogy most rajtam egy kék póló van. Ez egy leíró valóság. Ez a póló kék, akkor is, ha Jézus nevében ellene mondanik. Ezzel szemben a performatív, performare latinul azt jelenti, megváltoztatni. Vannak olyan igazságok, amelyek abban a mértékben nyilvánulnak meg, amennyire elhiszem őket. Mondhatom-e a tájnak százezerszer, mondhatom a pólomnak, hogy nem kék vagy, hanem sárga. A pólom úgyis kék marad. De ha azt mondom, Jézusban egy új teremtmény vagy, az nem csupán helyzetleírás. Ez helyzetleírás is némileg, de nagyobb mértékben ez a kijelentés létrehoz valamit. És minél többször hallom, és minél jobban befogadom, annál jobban létrehoz valamit az én életemben. Mert ha te egy kis elefánt vagy, aki egész életében azt hiszi, hogy nem tudja kirántani a botot a földből, nem fog megváltozni semmi. Ha te annyira megszoktad a megtérésed előtti életedet, például az, hogy te nem tudsz szabadulni bizonyos bűnökből, akkor most, ha megtértél, és ez a részed nem tért meg, és nem került be az igazság, amit el kellene előbb hinned, akkor nem is fog ez a része az életednek megváltozni. És meg fogunk nézni most
néhány olyan igazságot, már nincs időnk az összesre, de elkezdjük. Igazából 6 olyan igazságot van itt előkészítve, amelyeket, ha ilyen performatív módon fogunk fel, képességük van arra, hogy megváltoztassanak, hogy egy megkötözött elefántból szabad elefánt legyél. Mert amikor a kis elefánt megnő, neki van egy problémája, hogy gondolatban ő még mindig egy kis elefánt, tehát ő még mindig azt hiszi magáról, hogy az a kis elefánt. Vagy másképp fogalmazva, neki egy kis elefánt identitása van. Ő hiába, hogy valóban, a valóságban, deszkriptív módon már egy nagy, erős elefánt, ő gondolatban az ő identitása, amit hisz magáról, az az, hogy ő egy kis elefánt. Ezért úgy is él, mint egy kis elefánt. És ez nálunk is így van. Az, ami az identitásunkba került, ami a meggyőződésünk szerint, amilyenek vagyunk mi, az határozza meg sokkal jobban az életünket, mint az, ami a valóság. A világon minden ember az identitása alapján él. Ha te identitásod a szégyen és az alacsony rendűségé, akkor életedet ezek fogják meghatározni bármilyen körülmények között. Egyre gyakrabban találkozom ezzel, vagy figyelek fel erre, hogy az emberek mennyire nem tudnak megváltozni. Addig, amíg nem jönnek rá, hogy az, amiben élnek, az nem helyes. Az nem úgy van. Mikor valaki állandóan késik, és azt mondja magáról, hogy ilyen vagyok én, ez nem igaz. Mikor valaki állandóan elköveti ugyanazt a bűnt, azt mondja, hogy én ebből nem tudok kimászni, ez nem igaz. Mikor valakinek nincs önértékelése, mondhatunk bármit neki, úgy is talál, körülvehetjük, és ő lehet a legfontosabb, és foglalkozhatunk vele állandóan, előbb-utóbb úgy is fog találni 10-100 szeretet megnyilvánulás után egy olyan helyzetet, amit vagy félreért, vagy valóban nem voltunk a legtökéletesebben, nem álltunk hozzá, és ami neki az egész, minden mást, azt a 100 helyzetet, ahol szeretetet kapott, eltörli, és eltörpül az egy élmény mellett, ami az identitására épül rá, hogy ő értéktelen, hogy ő senkinek nem fontos. Ha abból élsz, hogy én már csak ilyen vagyok, egy bűnös ember, aki gyengeségeivel harcol, egy alkoholista családból származó, elvált szülők gyereke, vagy bármi más, a te identitásod lesz a forrása annak, amit megélsz. Például, ha csak a bűnökre tekintünk, a bűnös élet alapvető oka nem az, hogy élvezzük a bűnt, hanem hogy nem tudjuk, hogy kik vagyunk. Hogy azt gondoljuk, hogy ennek rabja vagyunk, és nem tudunk ebből kiszabadulni. De a feltámadás óta, Jézus feltámadása óta a rendelkezésünkre áll egy új identitás. Ezt ismerned kell, ezt az új identitást. Túl keveset foglalkozunk ezzel, túl kevés prédikáció hangzik el arról, hogy mit jelent számunkra konkrétan Jézus feltámadt. Húsvétkor meghirdetik a templomokban, Jézus feltámadt, és ez nagyon helyes és fontos, és túl kevés szó esik arról, hogy és ez hogy alakítja át a mi életünket konkrétan. Most az jut eszembe, hogy itt Marosvásárhelyen éppen húsvétkor viszont egy gyönyörű prédikációt hallottunk, és pont erről szólt. Hát nagyon hálás vagyok az itteni papjainkért, hogy ilyen prédikációk hangzanak el. De sajnos még túl kevés ez, amit átélünk így az egyházban. Túl keveset beszélünk arról, hogy új identitásunk van. Teljesen már megváltozott minden, amióta Jézus feltámadt. Ezt az identitást ismerned kell, és ebből kell élned, ezért el kell hinned. Nem úgy van, hogy először lássam, és utána majd el is hiszem, hanem először hiszem, és utána fogom látni. Mert különben a legjobb identitás sem használ neked semmit. Az elefánt is erős, de nem ér vele semmit, ha nem hiszed el magadról, hogy új lehetőségek előtt állsz. Mit mond az írás? Mit mond a Szentírás? Testvérek, nem győzöm eléggé kimondani, hogy eléggé kihangsúlyozni, mennyire fontos, hogy éljünk a Szentírásból, hogy naponta olvassuk, hogy olvassuk el azt a Szentírást. Ezen dolgozom évek óta, hogy próbálom a testvéreknek a Szentírást közelhozni.
Itt az imádságházában elkezdtünk bibliatanulmányozást tartani, ilyen 6 alkalmas szériákba. Az Új Szövetséget végigvettük, elkezdtük most már az Ószövetséget is, pont azért, hogy az emberek szeressék meg az igét, ismerjék meg, mert honnan tudhatom meg, hogy mi az én új identitásom Jézusban? A világ nem arról beszél. A világ minden másról beszél, arról beszél, hogy éld ki azt, amit érzel éppen, a világ olyan értékeket tál elénk, amik nem értékek, például a pénz, a jólét, a bűnnek az igazolását, és egy csomó minden mást, nem élhetünk abból keresztényekként. Jézus feltámadása nem abba az irányba visz minket, hogy a világból merítsük az identitásunkat. Jézus ezért mondja, hogy nem ebből a világból vagyunk. De ehhez szükséges, hogy megismerjük az igét. És nagyon sok olyan ige van, kedves testvérek, ez úgy feladatként is a következő 2 hétre, hogy keresd meg azokat az igéket. Ha nem tudod, hol keresed, akkor kezd a Szent Pál leveleit olvasni. Bele fogsz botlani többször, ahol az van leírva, hogy kik vagyunk mi Jézus Krisztusban. Hogy most már ezek vagyunk, vagy én most már ez vagyok. És ezeket az igéket érdemes akár kijegyzetelni is, és megvallani. Mert ezek azok a performatív igazságok, amik nem startból érthetők, vagy nem startból tapasztalhatók, de Jézus, a feltámadt Jézus Krisztus erejében viszont valóságá válnak bennem. És sajnos, hogy a mai adás időnk ugye a vége felé van, és ezért szerettem volna már ma néhány ilyen igét hozni, de talán még jobb így, mert aki úgy hallgatja ezt a műsort, hogy szívesen foglalkozna is azzal, amit itt hall, szeretné, hogy élet legyen, nem csupán egy esetleg jó tanítást hallgasson, vagy olyasmi, valami érdekeset halljon, hanem akar ezzel valamit kezdeni, akkor feladatként keres ki az igében néhány ilyen performatív igazságot, ami leírja, hogy kik vagyunk mi Jézus Krisztusban. Amint mondtam, ha nem tudod, hol kezdjed, kezd el olvasni a korintusi leveleket, a római levelet, az efezusi levél, talán abban van a legtöbb ilyen. Írd ki magadnak néhányat, és kezd el elhinni, megvallani, és annak megfelelően élni, annak a fényében élni. És következő alkalommal akkor folytatjuk azzal, hogy 6 ilyen igazságot én is behozok, hogy mit tesz Jézus feltámadása velünk. Dicsértessük a Jézus Krisztus!

Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdély Mári Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért, a döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Húsvét táján az egyik szombaton Jézus vetések között járt tanítványaival együtt. Tanítványai megéheztek. Tépdesni kezdték a kalászokat és eszegették. Ennek láttára a farizeusok megjegyezték. Nézd, tanítványait olyat tesznek, amit szombaton tilos cselekedni. Jézus erre megkérdezte, nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett? Hogyan ment be az Isten házába, és hogyan ette meg a kétet kenyereket, amelyeket sem neki, sem a kíséretének nem lett volna szabad megennie, csak a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy a papok szombatonként a templomban megszegik a szombati nyugalmat, anélkül, hogy vétkeznének? Mondom nektek, a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent a mondás, irgalmasságot akarok és nem áldozatot, akkor sohasem ítéltetek volna el az ártatlanokat, mert az ember fia ura a szombatnak is. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mári Rádió hallgatók! A mai evangélium arra emlékeztet, hogy Isten nem elsősorban a szabályokat, a törvényeket nézi, hanem az emberi szívet, a mi szívünket. Jézus arra tanít, hogy az irgalom, a szeretet és az emberek szolgálata mindig megelőzi a rideg ítélkezést. Amikor képesek vagyunk megérteni, segíteni, megbocsátani, akkor valóban Isten akarata szerint élünk. Urunk Istenünk, kérünk, áld meg a magyar nemzetet békével, egységgel és reménnyel. Erősítsd meg családjainkat, óvd meg gyermekeinket, fiataljainkat, a rájuk leselkedő gonosztól. Adj bölcsességet vezetőinknek, és töltsd el szívünket szeretettel egymás iránt. Segíts, hogy hitben, összefogásban, irgalmas szívvel építsük közös jövőnket. Őrizd meg hazánkat, és vezess bennünket mindig a te utaidon. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segíts a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd fel felöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjunk közben értünk Szent Fiánál. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk,

0: között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
3: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

Fogom a kezed. Beszélgetések a házas élet szépségeiről, örömeiről és kihívásairól Weber Csilla pszichológussal.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Ismét eltelt egy hónap, jelentkezünk a Fogom a kezed című műsorral, a Nagyváradi stúdió mikrofonjánál

0: Dikán Lokodi Tündét hallják, és állandó vendégemet nagy szeretettel köszöntöm a telefonvonal túlsó végén, Weber Csilla pszichológust. Isten hozott, drága Csilla néni!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát egy csodálatosan szép témát kezdtünk mi el a gyermekekkel kapcsolatosan, az ő érzelmi szükségleteikről beszélünk, és egyre jobban érződik a felnőttek viselkedésén, a fiatalok viselkedésén, hogy milyen fontos lenne erről nem csak beszélni, hanem megpróbálni a gyakorlatba ültetni azokat a változtatási lehetőségeket, amit a fejlődés lélektan elmondja, hogy lehetségesek. Tehát tulajdonképpen egész életünk során az érzelmi intelligenciánk az fejlődik, ami azt jelenti, hogy bármikor hozhatunk egy olyan változást az életünkben, a viselkedésünkben, a másik emberhez való viszonyulásunkban, ami pozitív irányba vinni az egész társadalomnak a légkörét, a szellemét, az egymáshoz való hozzáállásunkat. No, ezekről beszéltünk, hát körülbelül a 10 éves korig azt mondtuk, hogy a kisiskolás korral befejeztük, és most elkezdődne a kamaszkor, kiskamaszkor és kamaszkor. Arról szeretnék beszélni, és azt szeretném megmutatni, hogy mi az, amit szülőként, pedagógusként, gyermekekkel foglalkozóként tenni tudunk, hogyan tudnánk őket úgy nevelni, irányítani, befolyásolni, hogy egészséges, lelkületű felnőttekké váljanak. Amikor valakinek elmondtam, hogy miről fogok beszélni, akkor hát nagyon meg volt botránkozva, hogy is merek belekezdeni erről beszélni, hát mit tudom én azt, hogy hogyan viselkednek a mai kamaszok. Na, ez volt a lényeg. Hát persze, voltak nekem is kamasz gyerekeim, ezelőtt 30 évvel, 20-25 évvel, aztán utána kamaszokkal, fiatalokkal foglalkoztam sok éven keresztül, sok tapasztalatom volt, hála Istennek azért most is a családban elég sok, és most már garszonként a kamaszkorú, és nem kisgyermekkorú gyermek körülöttem, akikkel még mindig tudok beszélgetni, szót érteni, akik még mindig kedvesen mondják, hogy te nem vagy öreg, te Csilla vagy. Ez az én nagy ütőkártyám, hogy velem lehet beszélgetni, örömmel, szeretettel ülnek le. Persze tényleg így van. Nagyon sok mindent nem tudok, de nagyon sok mindenről hallok, és igyekszem követni még a szakirodalmat is, hogy hát lássam, hol vannak a bajok, mik azok a problémák, ami miatt ennyire kijelentjük, hogy a mai fiatalokat. Egyáltalán a serdülőkor az egyik legnehezebb időszak, amitől gyakorlatilag minden család fél. Jézus Isten, serdül a kölyök, mondja Uzsainé Pécsi Rita nagyon szép két podcastjében, amit kérem szépen meghallgatni, én magam is nagyon sokban támaszkodtam az ő gondolataira, vagy követtem az ő gondolatmenetét a saját eszemben is. Tehát igen, serdül a gyermek, és félünk tőle, hogy mi fog akkor történni. Ugyanis ez a kor, ami most először is nagyon kitolódott, egy nagyon hosszú életkori szakasz lett, hiszen a 9-10 éves korban már elkezdődnek a serdülésnek a fizikai jelei, a hormonális és a testet átformáló jelei, és tart egészen, azt mondják, a 21-23 éves korig. Régebben azt mondtuk, hogy 18 éves kornát az a nagykorosítás, avatás, minden ceremóniával járó felnőttek közé való beiktatásnak a kora, hát nem, bizony most már egyre gyakrabban mondjuk, hogy ez 21-23 éves korban van. És talán a képalkotó diagnózisok is segítették azt, hogy rájöjjünk, hogy az agy kéreg elsősorban. érése nem történik meg 18 éves korig, és főleg az a bizonyos prefrontális kéreg, ami az indulatok szabályozásáért felel. Azok az agyi területek, amik az előre tervezést követnék, és ott alakulhatna ki ez a képességünk, sajnos nem fejlődne ki, csak erre a 20 év utáni életkorra. Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mit is lehetne segíteni, vagy miben lehetne segíteni a gyermekeinknek, nagyon nagy szükségünk lenne arra, hogy ismerjük őket. Na, ezt folyton elmondjuk, hogy ismerjük a gyermekeinket, milyen fontos lenne. Hát 10 éves korukig úgy nagyjából elmondják a családok, hogy ismerjék is, tudják is a gyermekeikről, hogy milyenek, de ahogy elkezdődik a kamaszkor, és az egész gyermeki személyiség szétesik darabjaira, olyan változások kezdődnek, aminek az alapja biológiai, a neurohormonális rendszernek az érése, az átalakulása, ami maga után vonja a lelki változásokat is, és a saját magukra nem ismerő gyermekekkel találjuk szembe magunkat. Ők maguk se tudják, hogy mi történik velük. Valahol azt hallottam, hogy azt mondta, hogy mintha egy sapka lenne húzva a fejemre, olyan vagyok. Sokszor betegségnek mondják. A szülők azt mondják, hogy hát nem normális, hát az én gyerekem ilyet soha nem csinált. Hát most mi történik vele? Hogy mi történik, és hogyan látja ő maga erre remek példát, vagy remek leírást ad Janikovszki Éva a Tükör előtt című monológia, ami egy kamasznak a monológia, és szeretném, ha ezt most meghallgatnánk együtt.
2: Janikovszki Éva, a Tükör előtt, egy kamasz monológia. Pocsék vagyok, fantasztikusan pocsék. Hiába bámulom magam a tükörben, ez napról napra csak rosszabb lesz. A legfantasztikusabb az, hogy észre se vettem, mikor lettem ilyen pocsék. Mert tavaly még egész normális srác voltam, az tuti, arra még emlékszem. Nem is néztem én akkor sose tükörbe, csak ha véletlenül neki mentem. De most muszáj. Most folyton bámulnom kell magam, mert hogy ilyen fantasztikusan pocsék lettem. Kész látványosság. Másnak szakáll a nő, nekem csak valami piszok tenyészik az államon meg a szájam fölött. Mással azért arénáznak otthon, hogy borotválkozzon rendesen. Velem azért muriznak az öregek, hogy miért nem mosdok. Mintha azt a piszkot le lehetne mosni. Nem értik, egyszerűen nem értik, hogy nekem az a piszok a szakállam, és az nem jön le. Tavaly is piszkos voltam. Emlékszem rá, hogy piszkos voltam, de az legalább normális piszok volt. Az lejött, ha megmosdottam. És tavaly a fejem is akkora volt, amekkorának egy normális fejnek lenni kell egy normális nyakon. Az idén a nyakam megnyúlt, a fejem meg összement. Fantasztikus. Csak tudnám, hogy mitől van ez. Ha legalább a hajam göndör volna, de semmilyen. Ezt a vacakot se növeszteni nem érdemes, se levágatni, mert ez nem haj, ez pókháló, ez ökörnyál. Más pontosan tudja, hogyan fésülködjön, de ezt fésülni se lehet. Ha előre fésülöm, ronda. Ha hátra fésülöm, ronda. Ha elválasztom, akkor a legrondább. Fantasztikus. És a szemem? Nem arról van szó, hogy nem szép, az nem érdekel. De az, hogy még nézni se tudok vele normálisan, az mégiscsak sok. Nem mintha rosszul látnék, primán látok, azzal nincs baj. Hanem a nézésemmel, mert az mindenkinek az idegeire megy. Mert ha figyelek valakire, és érdekel is, amit mond, akkor az én szememben nem az érdeklődés csillog, Tuti, hogy nem, mert biztos, hogy rám szólnak. Most mit bámulsz olyan hülyén? Ezért aztán nem is szívesen nézek arra, aki beszél hozzám. Akkor persze az van, hogy hozzád beszélek, fiam, nem a falnak, ne vágj olyan unatkozó képet. És a számmal ugyanez az ábra. Én azt se tudnám, hogy van, ha nem figyelmeztetnének folyton rá. Most miért húzod el a szádat, már megint mi nem tetszik? Pedig én semmit se csinálok vele. Egyszerűen olyan. Ferde. Tavaly még teljesen normális volt. Hát nem fantasztikus? És amikor már végre elfelejteném az egész ronda képemet, és végre nevetek, mert jó kedvem van, akkor tuti, hogy bejön a megjegyzés. Pont úgy röhögsz, mint egy fakutya. Ettől persze mindjárt elmegy a kedvem, akkor meg az a baj. Hogy te micsoda fancsali pofákat tudsz vágni? Hű, hogy én hányszor hallom ezt, de mit csináljak? Hát ilyen vagyok. Jobb rá se gondolni, de muszáj, mert más, ha már a feje ilyen pocsék, legalább különben normális. De én sovány vagyok. Belőlem sose lesz izompók. Soha az életben. Pedig egészen normális kisrácnak indultam. Tavaly még volt rajtam izom. A karomon, a lábamon. Volt vállam, meg minden. Sose néztem tükörbe, mert nem érdekelt az ügy, de tudom, hogy tavaly volt rajtam izom. Normális formám volt. Az idén meg, mint akin átment az úthenger, piszokul megnyúltam. Vékony a karom. Vékony a lábam. Eltűnt a vállam. Hiába veszek föl két pulcsit, hogy mutassak valamit, mintha a válfán lógna. Más, ha már ilyen piszokul sovány, legalább tud lezseren mozogni. Lezseren, mintha direkt volna sovány. De én hiába himbálom magam. Hiába járok zsebre dugott kézzel, görnyet háttal. Hiába dobálom a lábam. Hiába csoszogok. Nincs benne semmi elegancia. Próbálhatok én akármit. Rajtam már semmi se segít. Pocsék vagyok. Fantasztikusan pocsék. Nem csoda, ha a Kati rám se néz.

0: Miután végighallgattuk ezt a síralmait ennek a kamasznak, és a saját magával való szembesülését, azt hiszem, hogy egy kicsit másképp látjuk a helyzetet. Ugyanis ahhoz, hogy segíteni tudjunk a gyermekünknek, megint ott tartunk, hogy önismeretre, vagyis saját magunk ismeretére, mint szülőnek az ismeretére, és a gyermekünknek az ismeretére van szükség, vagyis ismernünk kell, hogy mi történik a gyermekben. Ez alatt az idő alatt, és csak azután tudunk segíteni, illetve beavatkozni valamilyen formába ebbe a folyamatba. Tehát önismeret, gyermekismeret. Önismeretre miért van szükség? Azért, hogy tudjam magamról, hogy hogyan szoktam reagálni, amikor valamilyen számomra ismeretlen kritikus helyzetben vagyok például. Mert hogy ez fog előfordulni, hogy olyasmikkel fogok szembesülni, hogy a gyermekem lóg az órákról, hogy a gyermekem lógott az iskolából, hogy olyan gyerekekkel barátkozott, akiről én, ja Istenem, meg vagyok győződve, hogy bizony nagyon rossz felé viszik. És hát egy csomó más minden, amit elmondhatnak olyan szülők, akik kamasz gyerekeknek a szülei. Tehát ezeket nekem ismernem kell, hogy miért történnek. Mi történik, mi zajlik le az én gyermekembe most. És akkor a megfelelő módszereket ismerem-e hozzá. Igazából úgy tanácsot nem tudok adni, hogy azt mondjam, hogy ekkor, ha így csinál, ha hazudott, ezt esélyt csinálni, ha valamit elcsent, akkor azt esélyt csinálni, ha lúgott, azt esélyt csinálni. Én két dologra szeretném felhívni a szülők figyelmét, vagy két dolgot ajánlanék, és ez a két dolog szorosan összefügg. Egy bizalomteli szeretet. Ez az egyik, a másik nagyfokú türelem. Most mondjam azt, hogy az idő majd mindent megold, nem erről szól. De ahhoz viszont, hogy én megfelelő módon tudjak válaszolni, óriási önuralomra, óriási türelemre van szükségem, hogy ne essek kétségbe, hogy na most aztán vége mindennek, mert biztos tolvaj vagy csavargó lesz belőle. Bízzak benne, hogy ez az időszak is elmúlik. Ugyanúgy, ahogy a dac korszakot is túléltük, valójában nagyon sokan azt mondják, hogy ez egy második dac korszak. Sőt, olyat is olvastam, hogy az érzelmi életük az a két éves kori gyermeknek az érzelmi reakcióira gerül vissza. Hát tényleg annyiszor dacolnak, annyiszor csapkodnak. Nagyon jól emlékszem, amikor rám vágta az ajtót a lányom, és nagy megerőltetésembe került, hogy utána menjek és elmondjam higgadtan, hogy ameddig én soha nem vágom rá az ajtót semmiért, akármit mondasz, addig ez neked sincs megengedve. És senkire nem vágjuk rá az ajtót. Ugye, ez én csodálatos jó gyermekem, megtette persze. Mert hogy csak semmi más, csak az indulat vezérelte, amit sajnos nem tudott szabályozni. Tehát, ismernünk kell először is azt, hogy a hormonális változások óriásiak. A dopamin termelés nagyon megnő, és az élménykeresés az a legfontosabb. Csináljuk, ezt csináljuk, azt csináljuk, ilyen bulit, olyan bulit, ilyen huncultságot, olyan huncultságot, amint utána jót kacagunk, de ha rájövünk, kiderül, hogy nem is olyan nagyon volt ez kacagtatni való, tehát egy valójában egy rossz dolog volt, ami most a végeredmény lett, tehát nem kellett volna megtenni. Na most, amiket tesznek, az azért, hogy mi ne vegyük észre, hát nagyon igyekeznek egy fallal elzárni. Ez mit jelent? Mikor megkérdez az jövett az iskolából, hogy mi történt? Semmi. Ugye ez csak természetes. Nem mesélnek arról, ami történt, vagy legalábbis nem azonnal. Azért van az, hogy azt mondtam, hogy a szeretetteljes, bizalmi légkör, amiben biztonságban érzi magát, és esetleg elmeri mondani azt is, amiről tudja, hogy nem volt helyes. És tudja, hogy én nem fogom helyeselni. De azt is tudja, hogy egyetlen, aki segíteni tud neki, most a szülő, és talán el fogja nekem mondani. Ha nem én vagyok az, akkor nagyon jó, ha van egy, hát egy idegen felnőtt, egy érett idegen felnőtt személy, akivel bizalmi viszonyban van. Akinek mindezakat, amiket elkövetett, vagy legalább csak gondolatban elindult benne, megmeri osztani. És mivel valójában egy újjászületéséről beszélünk a személyiségnek, ezt nagyon kedvesen pont Pécsi Rita bábának nevezi, tehát ilyen bábákra lenne szükség, akikkel az a felnőtt, akik a segítségükre vannak, megmerik osztani az ő problémáikat. Ugyanakkor, hogy kit választ erre, hát az bizony nagyon sokban függ az, hogy milyen családi légkörben nő fel. Ez lehet akár egy jóval nagyobb testvér is, bár itt a testvérrel való kapcsolat az elég zűrös néha, de lehet egy tanár is, akivel jó viszonyban van, lehet egy olyan nagynéni vagy nagybácsi, akivel szintén olyan helyzet van, hogy olyan érzelmi viszonyban van, hogy megmeri osztani ezeket az érzéseit, amik annyira kaotikusak. És ezek, ha jól választott, akkor segítségükre is lesznek. Egyre nagyobb az önállósodásra való törekvésük. És ez egy nagyon fontos dolog a fejlődés szempontjából, hogy mennyire vesszük komolyan azt, hogy nekik joguk van önállóan dönteni bizonyos dolgokról. Ha kikérjük a véleményüket. Egy nagyon kedves előadást hallgattam meg a napokban, ahol egy művészházaspár 13 éves kislánya is jelen volt, és az alfa és az Z generációról, tehát a mostani kamaszokról volt nagyjából szó, és ott mondták el, hogy ők mindig kikérik a gyermek véleményét. Bármilyen családi probléma van, és döntésről lenne szó. És pedig miért? Mert hogy azt tapasztalták, hogy a gyermek, a 13 éves kamaszlányuk néha egy teljesen más szemszögből kezdi nézni ugyanazt a problémát, és bizony van olyan, hogy egy sokkal jobb megoldást talál egy-egy döntés esetében. A gyermek viszont mit érez? Az, hogy komolyan vesznek, az, hogy szavam van, meghallgattak, tudtam jó választ adni, vagy ha nem, akkor én tanultam abból, amiket hallottam a szüleimtől, tehát értékesnek érzem magam. Nő az önbizalma, nő az önértékelése. Nem felejtem el, hogy 11-12-ben annak idején egy felmérést végeztem, és úgy beszélgettünk utána, és akkor mondták azt, hogy hát ez az egy baj, hogy soha nem kérdeznek meg bennünket semmiről. Érdekes volt, mert ez az Adi Liceum Nagyváradon nem erről volt híres, hogy autokratikus nevelési módokat használtak, de valószínű, hogy akkor egy olyan periódus volt, és ez volt a véleményük, ez az érzés volt bennük. Na most jellemző rájuk, hogy valójában a direkt irányítást nem tűrik. Majd mondom, hogy mit csinálj. 10 éves korig igencsak hatásos volt. így kell csinálni, úgy kell csinálni, megfogadták. Na most az, ha én valamire azt mondom, hogy ezt meg így kell csinálni, és ez már pedig ez lesz, akkor kitör a botrány. Majdnem valószínű, hogy minden lesz, csak az nem. Vagy ha elhangzik az az, hogy nem szabad, nem lehet, akkor megint abban a pillanatban kezdődik a vita. És örüljünk neki, hogyha vita kezdődik, és nem a fal húzódik fel, mert ez a fal ilyen, hogy így fellejárkál. Jól tele van szórva tüskékkel, amivel oda mondanak a kedves felnőttek, és azt is tűrni kell és bírni kell. Tehát az, hogyha elkezdünk valamiről beszélgetni, és valamiben kinyilvánítjuk a véleményünket, arra nagyon-nagyon vigyázzunk, hogy milyen stílusban tesszük. Illetve, hogy az irányításunk arra, ami a saját értékrendszerünk, hiszen akármit is teszünk, csak a saját értékrendszerünk szerint tudunk irányítani. Minden szülőben megvan az, hogy mi az, amit jónak, rossznak, szépnek és igaznak tart. És afele próbálja terelgetni a gyerekét. Na most, ha ennek ellent mond, akkor nem abban a pillanatban még ráadásul lehülyézem, vagy valamivel az egész személyiségét sértem meg, hogyha ezt a szót használhatom, azt veszem semmibe, és nem csak azt az egy véleményt, mert abban az esetben, ha azt mondom, hogy úgy gondolom, hogy ez ezért és ezért nem helyes, vagy én ezt így és így látom. Mindenképpen arra törekedjünk, hogy kevés szabály legyen, ami áthághatatlan. Tehát, hogy azokat a korlátokat, a határokat, amiket meghúzunk, az lehetőleg ne millió dolog legyen, legyen 2-3 olyan, amiről tudom, hogy ezt nem teheti meg. És akkor megkérdeznélek téged is, hogy a lányokkal, nálatok vannak-e olyan szabályok, amiket mondjuk azt mondhat, hogy ezt nem lehet, és megmagyarázva, hogy miért.
1: Hát vannak ilyen szabályok, az egyik, talán az egyik legfontosabb szabály az, hogy mindig kell szóljon, hogy hol van, és mit csinál, és hova megy. Tehát sehova nem megyünk úgy el, hogy nem szólunk előtte, hogy ide megyek, eddig leszek, addig leszek, úgy leszek, és ezt valahol mi is, tehát ehhez a szabályhoz mi is alkalmazkodunk. Tehát, hogyha valamelyikünk is elmegy, akkor ez egy ilyen családi szabály, akkor szólunk, hogy ne várjatok ebédre, mert ez a dolgom, vagy tovább maradok, vagy valami közbe jött. Ugyanezt elvárjuk tőlük is, hogy nem vagyunk zárkózottak, tehát elengedjük őket, de mindig kell tudjuk, hogy hol jár, mit csinál, vagy hogy mikor jön, igen, tehát hogy elérhető legyen nagyjából. Hát ez egy alap dolog, hogy kell tudjam, hogy ha ő most kijött az iskolából, és mondjuk be akar menni egyet kávézni a kis barátnőjével, nincsen semmi gond, de akkor nyom egy üzenetet, hogy anya, később jövök, mert beültünk egyet kávézni, vagy fagyizni, vagy valami. Tehát a kommunikáció, hogy tudjuk, hogy hol van, mikor jön. Ez talán ez az egyik alap, ez a fő szabály, mondjam így. Azon kívül, ami nekünk így fontos, nyilván, hogy vigyázzon a testi épségére, ez a másik dolog. Például, ami másik nagyon fontos dolog, amit én fontosnak tartottam, elmondani nekik, hogy bárhova mennek, bármilyen, beülnek egyet kávézni, vagy üdítőt inni, vagy akár valamilyen buliba elmennek, akkor arra nagyon ügyeljen, hogy amit egyszer a kezébe vett, poharat, vagy üveget, vagy bármit, üdítőst, azt nem teszi le, vagy ha kiment a mosdóba, vagy valami, akkor abból már nem iszik, mert sajnos nagyon sok olyan esetről hallottunk, hogy belekevernek italokba ezt, azt, amazt. Ugye nagyobbik lányom az középiskolás ilyen gólyabálokra eljárt, és fontosnak tartottam, hogy erre nagyon figyeljen, előtte nyissák ki, tehát hogy az ilyen dolgokra például, hogy nagyon, nagyon ügyeljen.
0: Mind a kettő, amit elmondtál, az rendkívül lényeges, és az első az, amit én is minden alkalommal elmondok. Sajnos nagyon sokszor találkozom olyan gyermekekkel, akikről megkérdezzük, hogy jó, és akkor anyád hol van? Hát még tudom én. No, hát hogyha anyámról nem tudom, hogy hol van, hogy hol érhető el, mondjuk a mobiltelefon világában tény és való, hogy ez egy óriási könnyebbség. Mert bármikor küldhetsz üzenetet, bármikor felhívhatod valahol, de akkor olyan helyzetben legyünk, hogy elérhetők legyünk. Tehát én beültem most egy értekezletre, és le kell zárjam a telefonomat, ugye?
1: Igen.
0: Akkor legalább üzenetformájában tudjon a gyermek elérni. Tehát ez, hogy a családban az a szellem uralkodjon, hogy tudjuk egymásról, hogy hol van, és hol elérhető. És nem kerülünk abba a helyzetbe, mint amikor Pesten megtörtént az a tragédia az egyik buli alkalmával, hogy leszakadt a épület, valami volt, és a szülők azt se tudták egy része, hogy ott volt a gyermekük. Este, hamaszok, nem tudja a szülő, hogy hol van a gyermeke. És az, hogy ismerem, akikkel együtt van, tehát a baráti körnek az ismerete rendkívül fontos lenne. És nagyon érdekes, ez mint kísérlet volt igazolva, hogy a kis csoportokon belül, ugye hát egymást védik, egymást ismerik, ez még hozzátehető, hogy nagyon jó, hogyha elmennek valahova így bulizni, akkor legyenek 4-5-en, akik egymásra is vigyáznak. És olyankor az ember még kontrollálja magát, és úgymond viselkedik, ugye? Na most, mikor nagyobb csoportról van szó, amikor már az arctalanság, nem ismerem a másikat, nem ismerek 5-10-et azok közül, ott már gátlástalanabbá válsz, és ott már sokkal több mindent megenged. Tehát ezért tessék vigyázni a fesztiválokkal. Mert ott aztán annyian vagyunk, és akkor is lehetőleg legyen egy szűkebb baráti kör, akivel együtt vagyok, és akik tudják rólam, hogy most pont hol vagyok, és kivel vagyok. Tehát ez mint egy ilyen irányelv, mert ezzel sok mindent megelőzhetünk. Ez az italokkal kapcsolatosan bizony sajnos igen, ez a másik, hogy beletesznek, elkábítanak, tehát ez meg főleg a nagyobb csoportoknál van, hogy amikor nem veszed észre, akkor történik meg, és kipécéznek is. Tehát nem rémítgetni szeretnénk, sem, egy pillanatig se, és nem arról szól, hogy nem mehetnek el. De az, hogy megvan az idő, hogy mikor jövök haza, az is nagyon fontos. Én soha nem felejtem el, hogy az én gyerekem, hát ugye én szerencsés voltam abból a szempontból, sajnos csak voltam, hogy fiam lányom volt, és együtt voltak, és egy alkalommal, nem tudom mi volt éjfél, nem tudom mi volt megadva, de a lényeg az, hogy mikor jöttek haza, hát futva, mert 15 percet késtek, és én ilyen döbbetten néztem, mondom, de miért kellett így rohanni? De anya, te mindig megengedsz nekünk mindent, és elengedsz, és akkor mi most elnéztük az órát, és nem tudtunk úgy eljönni, és nem akartuk, hogy izzulj. Na hát ez nagyon jól esett, és nagyon örültem neki, és elmondtam, hogy hát nem a 10 percekért fogok izgulni, ez biztos, hogy tehát nem ez a lényeg, de az, hogy betartjuk azokat a szabályokat nagyjából, amik vannak, az viszont tényleg nagyon fontos lesz. Na most, ha túl sok van ebből a szabályból, és túl sok a korlát, akkor azokat már nagyon nehéz betartani. Tehát az indirekt módon való irányításuk, az lehet különböző filmeknek a megnézésével, és csak úgy a filmeket tárgyaljuk meg, és abból vonom le azokat a következtetéseket, vagy hívom fel a figyelmet arra, ami ott történik, hogy ebből ennek ez lett a következménye. Milyen furcsa volt az a szereplő, milyen jó volt annak a másiknak a hozzáállása. Na de hagyom őt is beszélni, és kérdezem őt is. Az irányításban a kérdezés az egy rendkívül jó módszer. És te hogy látod? Te mit gondolsz róla? Veletek szokott ilyesmi történni? Volt már ilyen az osztályban? Hallottál már ilyesmiről? Tehát ezzel nagyon sok mindent. A helyesléseddel, a véleményeddel. Lehet, hogy azt mondják rá, hogy hát az 200 évvel ezelőtt a te idődben volt úgy. El lehet mosolyogni rajta, lehet humorizálni vele, persze, de azzal együtt minden megmaradt. Nem is hisszük el, hogy mikor fog előjönni az, amit 12 éves korában mondtál neki. Milyen teljesen hasonló helyzetben, 20 éves korában esetleg. Akkor fog előjönni, hogy hoppá, ez már egyszer ismerős helyzet, ez már történt, ez már rosszul végződött, akkor még egyszer nem lépek bele. És a vitatkozások. Kérem szépen, lehet vitatkozni. Hát hogyne, civilizált módon. Sose felejtem el a drága vallástanárnőjét a fiamnak, aki átkiabált a túloldalról, hogy jaj, olyan jót vitatkoztam a fiatalma vallás órán. Tele vannak kétkedéssel, tele vannak új gondolatokkal, mindent megkérdőjeleznek. Ugye ez a másik jellemző. Mindenki hülye, mindenki inkompetens, nem ért hozzá, miért van ott, hogy lehet ilyen szerencsétlen. Tehát állandó jelleggel mindent megkérdőjelezve és mindent lefitymálva. Pontosan azért, hogy a saját kisebb rendőrségi érzésük, hát azt, ahogy magát jellemzi a Janikovszki monológban, azt a kisebb rendőrségi érzés, hogy még a Kata se vesz észre, persze, ahogy befejeződik. Hát nem veszi észre senki, mert ő most olyan szerencsétlennek érzi magát. Nagyon sok a depresszív színezetű tünet. Tehát el van keseredve amiatt, hogy pattanásos, hogy nem nő a szakálla, hogy nincs olyan izomzata, amilyet szeretne, és akkor még csillogni se tud valamilyen csodálatos produkcióval, meg hát a tanulás se biztos, hogy olyan jól megy, és hogy igazából úgy kompenzálja az egészet, ő végigvágja magát a kanapén délután és fél délutánig. Most fondírozik magában, hogy most akkor hogy és mi lesz, és akkor mi lenne, ha ezt csinálnám, azt csinálnám, vagy nekiállnak, és megy a csetelés, és megy az egymás közötti gondolatcsere, aminek csak az a hátulütője, hogy nem a saját véleménye esetleg, hanem a társaságnak, a barátnak a véleménye az, ami meggyőzi őt, aztán, hogy merre fele, az már megint egy kétséges dolog. Az biztos, hogy az állandó kérdések, hogy ki vagyok, milyen vagyok, miért vagyok, mik a céljaim, mi lesz belőlem. Tehát az én központúságuk, egy teljes én vakság van ugyanakkor, magát nem látja reálisan. Vagy pedig, ha látja, akkor nagyon negatívan látja, ugye, ahogy a kis monológ is mondja. De érveket gyűjt, provokál, küzdeni akar, tehát állandó ellenkezésbe. Az abszolút értékeket, ez a Jóistentől kezdve a testvéreig mindenkit megkritizál valamiért. És ezzel próbálja a saját értékét fenntartani, mert ő ezt másképp csinálna, és másképp fogja csinálni. És akkor elereszti a fantáziáját, hogy ő majd hogy fogja csinálni, mi lesz és hogy lesz. És akkor az a kérdés, hogy most húzzuk vissza, és mondjuk azt, hogy hagyjad már ezeket a hülyeségeket. Soha nem felejtem el, hogy volt az egyik nagyon kedves paciensem, akit elhozott az anyukája, anorexiás lett, kórházba került, szóval nagyon-nagyon komoly problémái voltak. Azt hiszem, hogy tizedikes volt akkor, és az elképzelése az volt, hogy ő Japánba fogja leélni az életét. És ott élte le az életének egy részét, de sajnos ott is halt meg, mert tényleg kikerült Japánba. Tehát addig mindent, ami Japánnal kapcsolatos volt, könyvektől kezdve, filmekig, és mindent megnézett, elindult egyetemre Japán tanulni, és a végén bekerült egy szállodába a recepciósnak, jött egy japán csoport, és az egyik úr elvette feleségül, és kiment Japánba, kikerült Japánba. Tehát igen, néha olyan fantáziák, olyan elképzelések indulnak be, amire azt mondjuk, hogy hát ez teljesen lehetetlen. Nem igaz, nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Tehát ha nagy kitartással, nagy akarattal, és még ráadásul támogató módon állunk hozzá, igen, lehetséges, csak akarni kell. Kitartás kell hozzá. Nem csak fej kell hozzá, hanem fenék is. És hogyha sok hasonló élményben van része, ami ezt még segíti is, akkor szárnyakat kapnak. És akkor, amikor szárnyakat kapnak, és ugye hát ez a korszaknak a vége felé van, ugye előbb ott mind keresgélnek, és aztán válogatni kezdenek, és rájönnek, hogy mi az, ami tényleg érték, és mi az, ami nem érték, és a végén valamit beépítenek magukba belőle. És kialakul a 20-as évek elejére, ugye kialakul egy erős személyiség mag, inkább azt mondom, mert hogy ez a személyiség azért még változik a következő években, tehát ez nem egy teljesen bebetonozott valami lesz. Tehát már ott tartunk, ugye, hogy megvolt a pályaválasztás, és hát egy külön kérdés lenne, hogy viszonyuljunk a pályaválasztáshoz, de itt egyelőre még arról beszélünk, hogy milyen emberré formálódnak. Hogy fontos lesz-e az, hogy becsületes legyek, hogy fontos lesz-e az, hogy dolgozni szeressek, és ehhez már ott 10 éves korban elkezdhetjük az, hogy a nagy önállósulás kezdődjön azzal, hogy maga rakja be a könyveit, maga ellenőrzi saját magát, hogy minden meglegyen, hogy az összes tornafelszerelés ott legyen, és minden, ami még szükséges, hogy elkészítse az uzsonnáját, aztán, hogy később megmelegítse esetleg az ebédét, hogy elmenjen bevásárolni, vagy segítsen a bevásárlásban. Tehát feladatokat adunk, hogy esetleg állatja van, vagy növényei vannak, amiről gondoskodni kell, illetve bármilyen feladatot adunk, annak legyen meg a következménye. Ellenőrizzük azt, hogy azt megcsinálta, vagy nem. Tehát nem úgy, hogy most ezt ki, jaj, de jó lenne, ha megcsinálná valaki, én megcsinálom, jó, aztán még 3 év múlva sincs meg. Átültetni egy virágot, mondok valamit, vagy kipucolni az állatnak a ketrecét. Tehát van egy csomó olyan dolog, amivel ezt mind meg tudjuk valósítani, az önállósodását is bátorítjuk, a sikerélmény önértékelés javulást ad, pozitív énképet, önbizalmat, hitet abban, hogy meg fogom állni a fejemet az életben, és amikor elérem ezt az iskolai évek vagy képzések végét, akkor ott van a lehetőségem, hogy na most akkor álljak neki, és kezdjek választani abból, hogy hol helyezkedek el, mit fogok csinálni, mik lesznek a feladataim, miket akarok megvalósítani, milyen párt választok, mert hogy ez is benne van, hiszen ez az életkor az, amikor a szülők helyét átveszi a csoport. Valójában a tükröt, azt fogják jobban szeretni azt a tükröt, amit a kis közösség tart elébük, hogy ilyen vagy. És nem akárkit fogadnak be, és nem akármilyen módon ezekbe a közösségekbe. Általában meg kell felelni bizonyos feltételeknek. És csak akkor kerülhet be. Na most, hogy milyen közösségbe akar bekerülni, és ott mit fognak, milyen tükröt elébe tartani, mi lesz a fontos annak a közösségnek, az is nagyban függ attól, hogy milyen értékek mentén alakítottuk addig az életét és a személyiségét. Hogy képes lesz-e nemet mondani esetleg olyan dolgokra abba a közösségbe, amiről tudja, hogy káros, nem jó. Vagy nem lesz képes, mert azt mondja, hogy inkább tartozni akarok hozzájuk, még ha ezeket a dolgokat csinálják is. Igen, nem egy könnyű feladat, ez biztos. Hát körülbelül nagyjából ezeket szerettem volna elmondani, rengeteg mindent lehetne még ezen kívül is mesélni és beszélgetni a serdülőkről, a kamaszokról, de hát rengeteg anyag van az interneten. Nagyon jó podcastek, és nagyon jó olvasnivalók is, úgyhogy bizalommal tudom ajánlani ezeket. És akkor a következőkben szeretném még azokat is ismertetni, hogy valójában amennyiben megszabtuk a határokat, és megegyeztünk a határokban, akkor azokra milyen reakciómódokat tapasztalhatunk, hiszen ez mind a mi kamaszaink viselkedésében fog megnyilvánulni. Ha megegyeztünk a határokban, és ez az egyesség azt jelenti, hogy ő is elmondta a véleményét, én is elmondtam, hogy mit szeretnék, és megszületett az egyesség, akkor ezek után mégis tapasztalhatjuk, hogy nem biztos, hogy ugyanúgy viszonyul, és csak az elfogadást fogjuk ismerni ezekkel a határokkal szemben. Hát az első, ami ezzel kapcsolatos lenne, az ellenszegülés, ugye? A változásra mindenképpen ellenszegülünk, mert félek attól, hogy nem maradok abban a komfortzónában, amiben eddig voltak. És ilyenkor kezdődik, hogy de miért kell, de miért kényszerítesz, én se kényszerítelek az én határaimnak a betartására. Nincs más, mit tegyük, mint az, hogy annyit válaszolunk, hogy köszönöm, hogy elmondtad, értem, hogy mit akarsz mondani, de most úgy érzem, hogy ha ebben megegyeztünk, ezt akkor be is kell tartsuk, mert hidd el, mind a kettőnknek ez lesz a biztonság, ez lesz a jó. Az is igaz, hogy tesztelni is fogják a határokat. Meddig lehet elvenni, ugye? Apró változtatásokat kell mindenképpen eszközölni, és ez természetes is, hiszen például az idő, amikor hazajönnek, az azért csak tágul az életkorral együtt, tehát akkor természetes lesz, hogy meg fogják próbálni, hogy na jó, hát én most már 16 vagyok, akkor egy kicsit később jöhetek haza, ugye? Világosan megfogalmazzuk azt is, hogy igenis jelezzük, hogy most ez, amit csináltál, megtörtént, de akkor egyezzünk meg valami másban, mint amiben eddig voltunk egyességben. Tehát a határátlépést észrevesszük. És abban a percben, ha kell, tényleg is lehet, akkor változtatunk rajta. De az is lehet, hogy figyelmen kívül fogják hagyni. Ez, mintha nem is tudná, ugye? Egyszerűen, ha valami olyasmiről van szó, ami nem tetszik neki, nem válaszol rá, nem törődik vele, az a legjobb, hogy megsértődik, és azt mondja, hogy én ezt nem fogom tovább csinálni. Mi muszáj ilyenkor is kitartsunk amellett, ami a határ volt. Egy megerősítés kell rá, és azt mondom, hogy nem, nem tudom elfogadni. Valamilyen következménye van. Mert szó volt róla, mert egyességet kötöttünk. Illetve egy másik lehetőség, hogy keresik a határnak az okait, és megkérdőjelezik. Eddig ez nem volt így, vagy ez ma már nem így van, ez a leggyakoribb, ugye? Te még csak úgy képzeled, hogy ugyanúgy van, mint a te idődben, nem. És ilyenkor mi elkezdünk automatikusan mentegetődni legtöbbször, és a megoldás az lenne talán, hogy nem kell magyarázkodni, nagyon röviden, nagyon egyszerűen, különben a határok megfogalmazásánál lényeges, hogy érthetően, röviden, egyszerűen adjuk meg. És ebben a helyzetben én így vagyok nyugodt. Az is előfordulhat, hogy azt mondod, mint szülő, hogy én akkor vagyok nyugodt, ha tudom, hogy hány órakor jössz haza. Már mindenkit elengednek, ugye? Ez a másik. És miért kell neked? Mitől féltesz? Ja, ez volt a legjobb kérdés. amikor azt mondták a gyerekeim, hogy mitől félted, mi történhet velem? Igen. Hát elmeséltük. Ugye, hogy mi történhet?
1: Igen.
0: Vagy egy védekező pozíciót vesznek fel. Támadásnak érzik a saját önállóságuk ellen. Hát valójában azt mondják, hogy ha ennyire nem bízol meg bennem, ennyire nem tartasz engem képesnek, hogy ezt megcsináljam, és kiforgatják valósággal az egész határt, amit mondtam, és innen általában támadni szoktak. Na most ilyenkor sem szabad engedni. Nincs mit csinálni. Magamról elmondhatom, hogy én nekem... Ha ők védekező pozíciót vesznek, felmondhatom, hogy én másképp gondolom ezt az egészet. Bezzeg más régi alkalommal, másképp történt, azt is felhozhatják, és erre én azt is azt mondom, hogy nem, nem ez volt, nem akkor, nem századdal ezelőtt történt, hanem ez most történt, ebben a helyzetben sem volt megengedve, hogy ez megtörténjen. Na most egy másik lehet a némaság, amikor egész egyszerűen távolságtartókká válnak. Tehát ha egy olyan korlátot próbálunk bevezetni, amivel ők teljesen nem értenek egyet, és az is lehet, hogy az elején elfogadták, de egyszer csak azt mondják, hogy nem, akkor egy ilyen rövid távolságtartás következik be. Nem beszél, nem szól, nem vagyok éhes, nem akarok lefeküdni, nem akarok semmit csinálni. És semmire, akárhogy próbálkozol, nem megy. Na most ezzel együtt, akkor is csak azt tudom csinálni, hogy próbálkozok beszélgetni. Kérem szépen, lehet beszélni a kamaszokkal is. Nem ilyenkor, amikor pont ebben a fázisban vannak. Mindenképpen megkérdőjelezzük a viselkedését, azt, amit csinál, és azt mondjuk, hogy nézd, ez így nem fog megoldódni. Az ember azért ember, hogy képes megbeszélni dolgokat. Üljünk le, és beszéljük meg. Mondd el, mi az, ami neked ebben olyan rossz volt, hogy nem voltál hajlandó elfogadni. Vagy nem vagy hajlandó elfogadni. És én hiszem, hogy ilyenkor a némaság és a csönd is feloldódik. Borzalmas. Volt olyan egy család ismerősöm, ahol a szülő büntette a családtagokat azzal, hogyha nem úgy történtek a dolgok, ahogy ő akarta, pontosan, tehát ahogy ő megpuszta a határokat, hogy napokig nem beszélt. Borzalmas. Gyermekekkel ilyet csinálni a lehető legrosszabb, mert magányosnak érzi magát, elhagyatottnak, nem szeretetnek, és ez a legborzasztóbb. Hát a természetes módja az elfogadás lenne a határoknak, na ezt nem elemzem tovább. Így is elég hosszúra sikerült ez a mai eszmefuttatásunk. Én remélem, hogy a kedves hallgatók azért valamilyen irányt azért csak kaptak a kamaszok kezeléséhez. Minden családban saját maguk kell, ezt megtalálják. Egyetlen dolog a bizalom, biztonságérzet, aminek az alapja a szeretet érzése. Ezt kell mindenben megvalósítani. Ezt kell érezze minden cselekedetünkben, minden mondatunkban. Ehhez kívánok nagyon sok sikert.
1: És ehhez adjon erőt is a Jóisten, meg kitartást, meg sok türelmet, ahhoz, hogy ezt megvalósíthassuk. Én megköszönöm, hogy a mai estén velünk voltál, megköszönöm a gondolataidat, és hát ilyen nagy bizalommal telve búcsúzunk el a kedves hallgatóktól, egy hónap múlva ismét találkozunk. Réber Csilla pszichológust hallották, és Vidikán Lokodi Tündét, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet. Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éhomályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökkön él. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok. Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok.
1: Imádságom jusson színed elé, hajlíts füledet kérésemre.
0: Mert a lelkem tele gyötrelemmel, életem közel van a holtak országához.
1: A sírba szállók közé számítanak, olyan ember vagyok, aki a végét járja.
0: A halottak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik.
1: Akinek már emlékét sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből.
0: A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékába.
1: Rám nehezedett súlyos haragod, örvényeid fölöttem összecsapnak.
0: Ismerőseimet távol tartott tőlem, utálatossá tettél előttük.
1: Fogoly vagyok, szabadulásom nincsen, szemem elsorvad a kintól.
0: Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet felét tárom.
1: Csodákat talán a holtaknak teszel, vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak.
0: Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban, vagy hűségedet a pusztulás helyén?
1: Vajon csodádat meglátja valaki a sötétben, vagy igazságodat a feledés földjén?
0: De én hozzád kiáltok, Uram, már kora reggel eléd siet imádságom.
1: Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem?
0: Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta. Megzavart és földre nyomott csapásait súlya.
1: Rám zúdult haragod, és feldúlt a tőled való rettegés.
0: Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz. Már-már összecsap fölöttem.
1: Elszakítottad tőlem jó barátaimat. Már csak a sötétség ismer engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok.
1: Rövid olvasmány. Itt élsz közöttünk, Uram, a Te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk Istenünk. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk hűséges Istenünk.

0: kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
0: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
1: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
0: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
0: Könyörögjünk, mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.

0: a lélek tüzében. Szent Pál apostol lelkisége. Dr. Sávai János atya műsora következik.
1: Pál az ember. Előzőekben láttuk, hogy a páli lelkiség teljes mértékben visszhangzik az emberben, bevonva őt minden erőforrásába. Következésképpen meg kell gondolni az ember képét, amelyet Pál szem előtt tart, és amelyben önmaga tükröződik. A páli emberképről ilyen értelemben beszélünk, de pontosítsuk csak, hogyan. Pál nagyon odafigyel az emberi jelenségre, spontán és szenvedélyesen érdekli mindaz, ami az embert érinti. Valószínűleg ezt az érdeklődést keltették Tarzusban, Kis-Ázsia Aténjában, mint mondták, ahol virágzó filozófiai iskola létezett Pál idejében. Miután módosabb család volt a háta mögött, Pál magasabb végzettséggel rendelkezett, ez azonban nem jelentette azt, hogy hivatásos filozófus lett volna. Következésképpen, amikor emberképről beszélünk a páli lelkiség összefüggésében, akkor elsősorban Pálra utalunk, aki önmagát a keresztény vallási élmény cselekvő főszereplőjeként érti. Törekszik ennek a tapasztalatnak a teljes megértésére, feldolgozására, élvezetére, majd megosztására másokkal. Ez a figyelem, amelyet Pál önmagára fordít, magában hordozza szellemi képzésének zsenialitásának súlyát. A Pál emberségének világára összpontosítunk, Isten, Krisztus és a lélek központi jellegével, ami rá jellemző, jobban meg fogjuk érteni önmagunkat emberi személyként és keresztényként, és jobban meg fogjuk érteni Krisztus alakját. Pál számára az ember és a keresztény ugyanaz. Minden, ami keresztény, nélkülözhetetlen módon az emberé. Valójában Krisztus beírta magát, teljes gazdagságával belemerült az emberi vonalba. Ő az új Ádám, az ember Krisztus Jézus. Pál számára következésképpen az ember megértésével Krisztust is megértik, és fordítva a Krisztus megértéséhez jutva az embert is megértik. Az ember és Krisztus közötti eleven kölcsönösség létezik. Még a páli emberkép is megjelenik, és azonnal látni fogjuk, gazdag és változatos. Sohasem lesz, és nem vesz föl valami zavaros tömegjelleget. Mindezekhez hasznos lesz tisztázni Szent Pál megnyilatkozásaiban használatos, néha félreértelmezett szóhasználat jelentését. Pálnak az ember iránti érdeklődése az őt kijelölő szóhasználatból is fakad. Mindenek előtt az ember kifejezés, amelynek általános jelentése van, és amely az egyetlen embertől kezdve az egész emberiségre kiterjed. Az ember, aki látja önmagát, akivel beszél, akivel kölcsönhatásba lép, fényeivel és árnyékaival, vele született korlátaival, lehetőségeivel. Az ember kifejezés széles jelentése alatt más kisebb megnevezések is történnek. Mindig az egész emberre utalva kiemelt szempontra egy fölmerülő jellemző tulajdonságot húzva alá, amely soha nem különbözik az egész valóságtól. Ez a test szó, amely nem jelenti, mint görög fölfogásban, az embernek azt az alkotó részét, amely szemben áll a lélekkel és annál alacsonyabb rendű, hanem jelzi az egész embert. Mondhatnánk az ember, amennyiben időben és térben helyezkedik el és cselekszik, az az ember, akinek története, földrajza van, akinek arca, megjelenése van, és aki kapcsolatban áll más emberekkel. Pál zsenialitással dolgozta ki, egyaránt leküzdve a görög anyag-szellem kettősség, ahogy ezt idegen szóval mondjuk dualizmus fölfogását, és a zsidó környezet homályosságát. A testen belül kiemelkedik a szív szerepe, a szív minden, ami a szeretetre, megértésre, döntésre képes személyt érinti. az értelemmel fölruházott szemét jelenti, azt a sok értékkel rendelkező szemét, aki szeretni akar, aki tudja, hogy választania kell. Példaként említem, a szív azt az ideális helyet jelenti, ahol a lélek kiárasztja Isten szeretetét. A görög fölfogással való különbség kiemelkedik egy érdekes tényből. Pál figyelembe véve a test ember fentiekben meghatározott fogalmát, Isten dicsőítésére hívja az embert, és azt mondja neki, dicsőítsétek meg Istent a testetekben. Soha nem mondta volna, mint ahogyan a hellén gondolkodók hallgatói könnyen mondták volna, hogy dicsőítsd meg Istent a lélekben, az ember legjobb részében. Ezután mindig megtaláljuk Pál emberképének alapelemei keretein belül a lelket és a húst. Egyrészt a lélek képezi az ember és a természet fölötti érintkezési pontját, másrészt a tudás csúcsát jelenti, amelyre az ember önmagától eljut. Az ember lelke így válik a Szentlélek kiváltságos beszélgető társává, aki önmagát adja és közli önmagát az emberrel. A Szent Lelket valóban elküldi és kiárad a szívekbe, a belső térbe, ahogy ezt a Galatákhoz írt levél 4. fejezetében olvassuk, de annak az embernek a lelkéhez, akiről a Szentlélek tanúskodik, és szinte párbeszédbe kezd vele, a lélek, mondhatnánk, a belsőség legmagasabb pontja, amelyet a szív jelez. Miután a Szentlélek közölte magát az emberrel, belép belső terébe és párbeszédbe kezdett lelkével, elindul egy életáram, amely átlépi a földi élet minden szakaszát és eseményét, hogy aztán az eljövendő élet teljességébe áramoljon. Ezután kifejezetten ennek az éltető erőnek a fejlődésével foglalkozunk. Az ember lelkével szemben ellentétes helyzetben találjuk a testet, a húst. Pál szóhasználatában a kifejezés kettős jelentéssel rendelkezik, jelezheti alapvető értelemben véve a test valóságát, ahogyan az Ószövetség a konkrét helyzetben lévő embert jelöli, értékeivel és korlátaival, a mindennapi embert, az utca emberét, ahogy ezt ma mondjuk. A testnek határozottan negatív értelme is lehet, ez akkor fordul elő, amikor az ember önmagát, saját előnyét, érdekét minden fölé helyezi, amely meghatározza az életét. Ebben a szemléletben a test tudatosan fölépített önzést jelöl, amelynek minden alárendelt. Ahogy az ember megnyithatja magát a Szentlélek befogadására, ugyanúgy tehet ellentétes döntést is, megnyitva magát a bűn előtt, de sajátos értelemben, amelyet meg kell határoznunk. A bűnt Pálnál emberi keretek között látjuk. Ez helytelen választást, az elégtelen vagy teljesen helytelen kezdeményezést jelenti, amely kiszorítja az embert önmagából, és léket vág a rendszerében. A bűn mindenek előtt az a tévedés, amellyel az ember önmagában teremt hiányt, megfosztva magát az isteni dicsőségtől. Isten pedig nem azért neheztel az ember bűne miatt, mert sérülnek a jogai, hanem azért, mert szereti az embert és látja tévedését. Amikor a téves választások egy bizonyos kulturális környezetben megsokszorozódnak, hajlamosak megvádolni egymást, ami a kollektív bűnösség képletének minősül, és amely a démon által tovább szítva nyomást gyakorol az egyes emberekre. Amikor az utóbbiak a szellemtest alternatívával az Istennel és az Isten iránti nyitottság vagy a saját abszolutizált önzésükkel szemben az utóbbit választják, akkor hasadékként nyílik meg, amely kapcsolatba hoz minket a bűnösség ezen kollektív megnyilvánulásával. Ezután felszabadul bennünk a test lendületessége. A két erő fejlődését érdemes alaposan követni. Most nézzük a lélek lendületét. Miután az ember és ez a felnőtt keresztségénél megtörténik, a lelket választja, és megnyílik előtte, nem maradt tétlen állapotban. Isten lelke, egyesülve az ember lelkével, kész a föltámadt Krisztus minden igazságát, életerejét elhozni neki. Krisztus igazságába, a föltámadás életerejébe kerülve az ember megízleli és megvalósítja, amelyben az ember részesült, és fölkelti belsejében a vágyat, a lendületet, a jóra törekvést. Ezt hívja Pál a lélek törekvésének, vágyakozásának. Ez az indítás nem üres járat. A léleknek nincs saját hatalma, de, amint János evangéliuma kifejezetten kimondja, az enyémből vesz. Ezek Jézus szavai, és az fogja hirdetni majd nektek, amit tőlem hall. Ami általában Jézus által a keresztény életére kinyilatkoztatott igazságértéket tükrözi, azt a lélek pillanatról pillanatra körülményenként fogja föl, és a szívben, a bensőben cselekvésre indítás formájában teszi virágzóvá. Tevékeny formát öltve, konkrét cselekvés felé indítva, a lélek késztetése törvényé válik. Ezt hívja Pál az élet-lelke törvényének. Ezen a ponton a lélek törvényének cselekvésre indítása kész átlépni a döntéshozatal küszöbét. Arról a kérdésről van szó, hogy meg kell cselekedni ezt az igazságot, amelyet a lélek javasolt azzal, hogy a javaslatot saját törvényévé alakította. Hogyan lehet átmenni a lélek javaslatától annak konkrét megvalósításához? Az eljárás egyszerű és ugyanakkor összetett. Egyszerű, mert kertelés nélkül kell dönteni annak a teljes végrehajtásáról, amely a lélek indításaként jelentkezik bennünk. Itt van az akarás, amelynek figyelemre méltó jelentősége van Pálnál. De, és itt mutatkozik meg az összetettség, ez nem automatikus, azonnali, vakon való végrehajtás, a lélek javaslatként megjelenő cselekvésre indító tartalom végrehajtása előtt további ellenőrzést és tudatosságot igényel tőlünk. Az ellenőrzés magában fogadja az emberi belsőség legmélyebb területét, az értelmet, amely a lélek mellé kell, hogy helyezzünk. Valójában az ember szellemében lakó Krisztus lelkének birtoklása magában foglalja a Krisztus megértésének birtoklását is. Pál határozottan megerősítés aláhúzza, amikor a keresztény nem követve a szellem ösztönösségét, mert az a pszichés ember lenne, amely az embert kritikátlanul kiszolgáltatja magát az pszichofizikai erő ösztönzésére, a lélektől vezetve és kapcsolatban marad vele. Ezt Pál lelkinek hívja, és mindent képes érvényes módon megítélni. Pontosan megteheti, mert rendelkezik Krisztus értelmével. De a keresztény nem csak úgy érzi, hogy belső tevében cselekvő terv részese, amely kifejezi Krisztus igazságát, hanem rendelkezik a lélek által irányított tényleges képességgel, egy tartalom ellenőrzésére és a gyakorlathoz való igazodásra. Valójában ez megköveteli a konkrét helyzet érését és értését, amelyben a keresztény él, hogy megfelelő módon tudja ezt végrehajtani. A keresztény nem szélmalom harcot vív, nem a történelmen kívül él, elfogadja a valóság kihívását. Mi ez a kihívás? Az a világ, amelyben élünk, együtt küzdve a mellettünk élők néha megrendítő keresésével, küzdelmével. A magasztos, elragadó bátorításoknak a hívők által kell eljutni a hétköznap gondjaival perlekedő emberekhez, mert mindenkiben felmerül a néha szégyenlősen kimondott vagy csak megszenvedett vágy Isten után, mint Szabó Lőrinc megrendítő soraiban olvassuk. Szeretném megmondani, hogy az én szemeim is látni akarnak. Isten teremtett engem is, a szépre, jóra, ideálra van hajlandóság bennem is, s az én gyerekem se kutyakölyök, bár elsősorban enni kér, és amennyit a boldogok lelke ér, annyit az én lelkem is ér. Miért nem néznek hát rám is olyan érdeklődéssel, mint a levegő angyalaira? Miért nem beszélne helyettem, aki még bánataimat se tudom, az Isten törvényszéke előtt elmondani tisztességesen? Visszatérve a lélek javaslatának tartalmára, annak igazolásának lehetősége, sőt szükségessége, azon a lehetőségen alapul, hogy a jónak a lélektől származó kritikus vizsgálata során világossá válik, hogy az az indítás valóban a lélektől származik-e, vagy csupán valami képzelődés. Ez a megkülönböztetés kérdése, amelyet nagyon érzékelnek a páli és a jánosi egyházban. Amikor a lélek törvényének sajátos tartalmának elfogadása, annak igazolása és a gyakorlatba való átjutása megszokottá válik, új távlat merül fel a most már érett keresztényben, amelyet Pál bölcsességnek nevez. A kifejezés és a fogalom az Ószövetségből származik, de Pál sajátosan alkalmazza. Míg valójában az Ószövetségben a bölcsesség egy az ember készített csodálatos építmény és életművészetet jelent, Pálnál mindez szigorúan krisztusi eredetű. Ezt állítja rendkívüli egyszerűséggel összesűrítve, a szintetikus módon mondván az első korintusi levél 1.30-ban, amikor azt mondja, általa vagytok, aki bölcsességgé, megigazulássá, megszentelődésé és megváltássá vált számunkra. Az apostol azt mondja nekünk, hogy a Krisztus bölcsesség kiinduló pont a megelőző három jól körülhatároló szakaszban. A megváltás, a megszentelődés és a megigazulás, és amelyek mindig Krisztus közvetlen befolyását gyakorolják a keresztényben. Az első lépés a megváltás, vele együtt a keresztény elmozdulása az elidegenedéstől, a távolságtartástól, az Istenhez nem tartozás helyzetéből, a teljes összetartozás helyzetébe kerül. Nem hiába a megváltás kifejezés szó szerint a visszavásárlást jelenti. A megszentelés minősíti a megváltással elért összetartozást, ráhangolódást, egyéválást von maga után a keresztény, Isten gyermeke és az Atya között, amelyet a lélek hatására valósulnak meg. Aki belé oltja, sőt, körvonalazza is a Krisztusra jellemző tulajdonságokat. Ezzel a keresztény megigazulva kezd egyensúlyba kerülni az ő eszményi példája, eredeti képe, Isten képe között, amelyhez Krisztus vonásain keresztül válik hasonlóvá és konkrét téridő valósága között. Ezen a ponton a keresztény képes lesz olvasni a saját történelmét, értelmezni a valóságot, értékelni a belső indításokat, amelyeket Krisztus szemszögéből kap. Az élő Krisztussal, vele személyközi kapcsolatban él, így lesz a keresztény számára is az ezt vezérlő cselekvés bölcsessége. Krisztus bölcsességétől vezetve a keresztény már tudja, mit kell tennie. Miután az igazolás küszöbét pozitívan átlépte, a megvalósítandó cselekvés tartalma belép a tudat területére. Ez nem csak a tudatosságot jelenti, hanem a lélekkel és Krisztussal folytatott természet fölötti kapcsolatnak az örömteli kifejeződése. Más szavakkal, aki érzi magában a jó kezdeményezés beérését, Krisztus igazságának az igazolását. Tudatában van, hogy az a javaslat valóban a lélektől érkezik hozzá, megtapasztalja, hogy ez kifejezetten Krisztussal hozta kapcsolatba. Meglepődve és örömmel fogja fel ennek a kapcsolatnak a következményeit. Ezen a ponton a cselekvés következik. Pál mindenek előtt jó cselekedetnek nevezi. A tettek tulajdonképpen a belső értékek, a lélek által bemutatott tartalom, konkrét és tényleges kifejezései a lelki ismeret tudatában érlelődtek, az előbb jelzett értelemben véve. Ez a kifejezés pedig lenyűgöző. A jó cselekedetek szépek, összhangban vannak Isten tervével, megfelelnek Krisztus lenyűgöző értékeinek. Pál még kifejezettebben hangsúlyozza a ragyogó tettek fényes kereteit, amelyek a lélek gyümölcsét mutatják be, a gyümölcs termő növényhez képest. Megnyilvánulnak a keresztény életében, amikor indításait elfogadják. A lélek gyümölcsei a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ilyenek ellen nincs törvény.

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.

Szeretettel köszöntünk mindnyájatokat, akik most kapcsolódtatok be a közös imába. Jó látni, hogy ma este is ilyen sokan vágytok arra, hogy együtt imádkozzunk a családjainkért, a papjainkért, a betegek gyógyulásáért. Forduljunk hittel és bizalommal Istenhez, aki irgalommal tekint minden családra, és együtt érez a betegekkel. Előtte semmi sem lehetetlen, és ahogy az írás mondja, sok mindenre képes az igaz ember buzgó imája. Kezdjük imánkat keresztvetéssel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Imádkozzunk most együtt a 138. Zsoltár szavaival. Hálát adok neked, Uram, teljes szívemből, mert meghallgattad szájam szavát. Magasztallak az angyalok színe előtt. Leborulok szent templomot felé. Áldást mondok nevednek irgalmadért és igazságodért, mert mindenek fölött felmagasztaltad szent nevedet. Bármikor hívtalak segítségül, meghallgattál engem, és gyarapítottad az erőt lelkemben. Hálát ad neked, Uram, a föld minden királya, a te szád minden szavának hallatára. És megéneklik az Úr útjait, mert nagy az Úr dicsősége. Fölséges az Úr, és rátekint az alázatosakra, de messziről megismeri a felfuvalkodottakat. Ha szorongatások között járok is, megőrzöd életemet. Ellenségeim haragjával szemben kinyújtott kezedet, és jobbod megszabadít engem. Az Úr mindezt véghez viszi, értem. Uram, irgalmad örökkévaló. Nevesd meg kezed alkotásait. Amen.

Köszönjük, Urunk, hogy Te vagy az, aki megőrzöd a mi családjainkat. Te vagy az, aki oltalmazol bennünket. Te vagy a mi támaszunk. Te vagy az erőnk forrása. Amikor gyengék vagyunk, megújítod erőnket. Mi pedig szányra kelünk, mint a sasok. Köszönjük, hogy hatalmas kezeddel mindig felemelsz minket, amikor lent vagyunk. Kérünk, hogy mindig Te légy családi kapcsolataink középpontjában. Legyen családunk olyan, mint egy háromágú kötél, amelyet nem lehet könnyen elszakítani. Töltse be a mi szívünket a Te szent lelked, hogy úgy szeressük egymást, ahogy Krisztus szeret minket. Próbák és bajok idején, Istenünk, rád tekintünk. Az élet számos különféle kihívás elé állíthat bennünket, amelyekkel tudjuk, hogy egyedül nem tudunk szembenézni és megküzdeni. De veled hisszük, hogy semmi sem lehetetlen. Te mindig megadod nekünk a kitartást, hogy leküzdhessünk minden akadályt, ami az utunkba kerül. Kérünk, állítsd helyre azokat a kötelékeket, amelyek megszakadtak néhány családtagunkkal, rokonunkkal. Tudjuk, hogy nincs más, amit jobban szeretnél, mint a viszály megszűnését. Elismerjük, Urunk, hogy ezt magunktól nem tudjuk megtenni. Ezért kérjük a Te szent lelkedet, hogy vegyen körül minket szereteteddel. Legyünk csordultig tele a Te erőddel, a Te szereteteddel, hogy ez túl csorduljon, és megoszthassuk ezt családtagjainkkal. Engedd, hogy áldásod eszközei legyünk egymás számára. Mindezeket Jézus nevében kérjük. Amen.

A megfogalmazott kérés után mondjuk együtt, Urunk, áld meg családjainkat. Urunk, Istenünk, kérünk, áld meg a családjainkat, hogy a hit legyen otthonaink alapja, és szavainkban, tetteinkben mindig téged tükrözzünk. Urunk, áld meg családjainkat. Add, hogy a házastársak szeretetben és hűségben éljenek, és példájukkal gyermekeiket is a szeretetre neveljék. Urunk, áld meg családjainkat. Kérünk, töltsd el a szülők szívét türelemmel és bölcsességgel, hogy gyermekeiket Isten útjára vezessék, és mindig példát mutassanak nekik. Urunk, áld meg családjainkat. Légy a gyermekek oltalmazója, őrizd meg őket a veszélyektől, és add, hogy tiszta szívvel növekedjenek hitben és szeretetben. Urunk, áld meg családjainkat. Áld meg azokat a családokat, akik próbák és nehézségek között élnek, szegénységben, betegségben vagy megosztottságban, hogy benned találjanak erőt és reményt. Urunk, áld meg családjainkat. Kérünk, légy a fiatalok kísérője, hogy felelősségteljes döntéseket hozzanak, és a tisztaság, a hit és a szeretet útján járjanak. Urunk, áld meg családjainkat. Tekints irgalmasan a széthullott és sebzett családokra, és gyógyítsd be a sérüléseket, add, hogy újra megtalálják az egymás iránti szeretetet és megbocsátást. Urunk, áld meg családjainkat. Végül pedig kérünk, Urunk, áld meg közösségeinket, hogy egymás családjait is testvéri szeretettel támogassuk, és így együtt építsük Isten országát. Urunk, áld meg családjainkat. Mennyei Atyánk, minden család forrása és oltalma, hallgasd meg könyörgéseinket és árasz bőséges áldást minden családra, hogy otthonaink a hit, a remény és a szeretet helyei legyenek, Krisztus a mi Urunk által.

Most pedig imádkozzunk papjainkért és papi hivatásukért. Szelíd és alázatos szívű Jézus, Te, aki emberként éltél közöttünk, ismered mindennapjainkat. Ismered életünket, bánatunkat, örömeinket. A papság megszentelődésért könyörgünk most hozzád. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, akik alázatos lélekkel fordulunk hozzád. Adj nekünk szent életű papokat, akik lelkünk üdvösségét szolgálják, és a te példádra életüket is készek feláldozni a rájuk bízottakért. Erősítsd meg őket szent lelked által, hogy szabad elvű világunk kísértéseinek ellenálljanak, és hűségesen kitartsanak a tisztaságban, az engedelmességben, az anyagiaktól való függetlenségben. Add, hogy az örök értékeket minden földi kincsnél többre becsüljék, és a kor kihívásainak megfelelően hirdessék szent evangéliumodat, hogy mindenki megértse, milyen nagy reménységre hívsz meg minket. Add, hogy a tanításban és a szentségek kiszolgáltatásában, különösen a legszentebb áldozat bemutatásában fáradhatatlanok legyenek. Add, hogy a bűnbánatban élen járjanak, és szent szíved irgalmát közvetítsék számunkra a megbocsátás szentségében. Támaszolunk új papi hivatásokat szolgálatodra, hogy minden ember részesülhessen a kegyelmekben, amelyeket papjaid által közvetítesz a világban. Áld meg azokat a családokat, amelyek papot adnak az egyháznak. Add, Urunk, hogy papjaink isteni szeretetet tüzétől lángra gyulladva csak a te nagyobb dicsőségedet és a lelkek üdvösségét szolgálják, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Most imádkozzunk együtt a betegeink gyógyulásáért. Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az, aki gyógyítod a megtört szívűeket, és bekötözöd a sebeiket. Eléd hozzuk most a mi betegeinket, fájdalmakkal, félelmekkel, terhekkel együtt. Te mondtad, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terheket hordoztok, és én felüdítelek titeket. Most idehozzuk őket hozzád, és kérjük, érintsd meg őket a te gyógyító jelenléteddel. Urunk, te magadra vetted a gyengeségeinket, és hordoztad a betegségeinket. Ha akarod, mondd ki most is, akarom, tisztulj meg, és add meg a testi gyógyulást azoknak, akik hozzád kiáltanak. De még inkább kérünk, hogy add meg nekik azt a békét, amelyről így szóltál, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Amikor félnek, erősítsd őket ezzel az ígérettel, ne félj, mert én veled vagyok, ne aggódj, mert én vagyok a te Istened. Amikor gyengének érzik magukat, emlékeztesd őket, elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngességben válik teljessé. Kérünk, Urunk, áld meg az orvosokat és az ápolókat, hogy rajtuk keresztül is működjön a te gyógyító szereteted. Segíts hinnünk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.

Köszönjük, hogy ma is együtt imádkozhattunk. A hétköznapok kihívásai közepette ne feledkezzünk meg arról, hogy velünk van a mindenható és erős Isten, a seregek ura. Ő a mi erősségünk és menedékünk, akire mindig számíthatunk. Isten oltalma legyen rajtunk és családjainkon. Áldjon és őrizzen meg minket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Nyugodalmas jó éjszakát, jó pihenést kívánunk minnyájatoknak. Dicsértessük a Jézus Krisztus, békesség Istentől.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Geleger érsek pápai küldöttként Ukrajnában. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. A francia püspökök aggódnak az életvégi törvény miatt. Jogi megoldások továbbra is nyitva állnak.

0: Geleger érsek ukrajnai küldetése. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. Paul Richard Geleger érsek, az államokkal való kapcsolatok titkára július 16-ától 21-éig Ukrajnában tartózkodik pápai küldöttként, a latin rítusú katolikus egyházi struktúrák helyreállításának 35. évfordulója alkalmából. Elsőként Lvivben találkozott Magzsicski érsekkel és néhány helyi vezetővel, akiknek megerősítette, reméli, hogy visszatér a béke Európának erre a részére. Pénteken este Kijevben találkozik az ukrán görögkatolikus egyház vezetőjével, Sviatoszláv Sevcsuk érsekkel. Napos égbolt fogadta az ukrajnai missziójára érkező Paul Richard Geleger érseket, aki Leó pápa küldöttjeként vesz részt július 19-én a Berdicsivi Karmelita Mária kegyhelyen, azokon az ünnepségeken, amelyeket a latin rítusú katolikus egyház hierarchiája és struktúrája helyreállításának 35. évfordulója alkalmából tartanak, amint arról a vatikáni államtitkárság X fiókja is tájékoztatott. Az eseményen fölidézik Szent II. János Pál pápa 2001-es ukrajnai látogatását is. A szovjet elnyomás évtizedei után II. János Pál pápa történelmi döntést hozott. 1991. január 16-án állította vissza hivatalosan a latin rítusú római katolikus egyház hierarchiáját és struktúráját Ukrajnában. A sztálini rezsim idején ugyanis a katolikus egyházat, mind a görög, mind a latin rítust brutálisan üldözték, javaikat elkobozták, püspökeiket és papjaikat pedig bebörtönözték vagy elhurcolták. A hívők évtizedekig a föld alatt titokban gyakorolták vallásukat. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel való titkára július 16-án csütörtökön Krakkóban szállt le, mivel a háború miatt az ukrán légtér le van zárva, majd autóval utazott tovább Visvaldász Kulbokász érsek apostoli nunciussal együtt Kijevbe. Geleger érsek július 21-éig keddig tartózkodik Ukrajnában. A krakoveci határátkelőnél végeláthatatlan kocsisorok várakoznak mindkét irányban. Egyesek akár 8-10 órát várnak anélkül, hogy biztosak lennének abban, hogy engedélyt kapnak az átjutásra. Itt fogadta a vatikáni küldöttséget Andriy Jurás, ukrán szentszéki nagykövet, és a külügyminisztérium képviselői, akikkel néhány határmenti településen áthaladva elsőként Lvivbe érkeztek. A város láthatóan magán viseli a lengyel és a monarchiabeli történelmi, művészeti és építészeti örökség jegyeit. A 13. században alapította, hivatalosan 1256-ban Danilo Halicsi ruszin fejedelem, és fiáról Lev hercegről nevezte el latinul Leopolisnak, olaszul ma is Leopolinak hívják. Óvárosát 1998-ban az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. Lvivet többször érte orosz rakétatámadás, legutóbb idén március végén. Geleger érseket Mieczyszláv Mokzsicki, lvivi katolikus érsek fogadta, majd a vatikáni főpásztor pénteken délelőtt az érseki rezidencián találkozott városi és területi vezetők egy csoportjával. A háború igazságos lezárása azt jelenti, hogy visszahozzuk a békét Európának erre a részére, mondta Geleger érsek, majd hozzátette, hogy az egyház és 14. Leó pápa nem feledkezik el az ukrán nép szenvedéseiről és áldozatáról. Meg kell teremtenünk az igazságos feltételeket az igazságos békéért. Reggel 9 órakor a rezidencia kápolnájában imádkoztak, és csöndben tisztelettel adóztak a konfliktus áldozatai előtt. Ezt a megindító és fontos mozzanatot egész Ukrajnában megtartják már a háború kirobbanása 2022. februárja óta. Először spontán kezdeményezésnek indult, de újabban kötelező lett. Dolgozók, diákok, városlakók, mindenki megáll, kiszáll az autójából, megszakít mindent, amit addig csinált, és egy percig imádkozik. Geleger érsek ezt követően látogatást tett a város katolikus egyetemén, amelynek közel 30 ezer hallgatója van, a jelenlét és az online oktatást is beleszámítva. A helyszín, ahol az épület áll, speciális óvóhelyekkel van felszerelve, ahol a környező város negyedek lakói légitámadás esetén menedékre találnak. Az ukrán hatóságok 1998-ban vásárolták meg a területet, ahova innovatív egyetemvárost építettek 7 különböző fakultással, közepén egy templommal. A templom helyén kezdetben a szovjet propagandának fenntartott hivatalokat terveztek építeni. A többi épületet, bár nem érte egyelőre közvetlen támadás, közelről becsapódó orosz bombák rázták meg. 2 évvel ezelőtt egy rakéta néhány száz méterrel odébb zuhant le, 7-8 ember halálát okozva. Összesen mintegy 40 halottja van az egyetemnek, a diákok és hozzátartozóik körében. A háború itt van, húzta alá az egyetem rektora Boris Gudzsák, görög-katolikus metropolita érsek, amikor a szentszéki képviselőnek bemutatta az intézményt és annak tevékenységét. Sok fogyatékkal élőt támogatnak közvetlenül az egyetemhez szervesen tartozó helységekben. A vatikáni delegáció is eltöltött kis időt velük. Meghallgatták történetüket az egyetemi kollégiumi képzőprogram felelőse Maria Radiszt nővér beszámolóján keresztül, és megosztották velük gondolataikat és reményeiket a jövővel kapcsolatban. Valamennyien elkötelezetten igyekeznek segítséget és támogatást nyújtani. A diákok, akik hozzánk jönnek, átfogó nevelést kapnak, amibe az is beletartozik, hogy képesek vagyunk tenni másokért, mondta el Gudzsák érsek. Pénteken este a Rivnei Szent II. János Pál templomba látogat a küldöttség, majd a kijevi apostoli nunciatúrára érkezik, ahol Geleger érsek találkozik Szviatoszláv Sevcsuk, kijevhalicsi görög-katolikus nagyérsekkel. Az olasz püspöki konferencia elnöke Matteo Maria Zuppi bíboros bolognai érsek 4 napos látogatást tett a háborútól szenvedő kelet-európai országban. Mielőtt a fővárosba utazott volna július 14-én, Ukrajna apostoli nunciusa Visvaldas Kulbokász kíséretében felkereste a Lvivi területen található Zahid 1 fogvatartási központot, ahol orosz hadifoglyokat őriznek. Ukrajnai látogatásának 2. napján Lvivben találkozott a Szent Egidio közösség által támogatott belső menekültekkel. Másnap a fővárosban az ukrán államiság napja alkalmából tartott ünnepségeken egy csokor rózsát helyezett el az elesettek emlékfalánál, és igazságos békéért, valamint a foglyok hazatéréseért imádkozott. Csütörtökön tért vissza Rómába, előtte találkozott az ukrán külügyminiszterrel és más polgári és vallási vezetőkkel is. A megbeszélések középpontjában a hadifogolycsere és az ukrán gyermekek hazaküldése volt. A 2023-as után ez a 2. missziója Zuppi bíborosnak, hogy elvigye a meggyötört lakosságnak 14. Leó pápa közelségét és imáját, aki aggodalommal követi a konfliktust, és azt kéri, hogy óvják meg az emberiséget, minden háború legelső áldozatát.
1: A francia püspökök aggódnak az életvégi törvény miatt. Jogi megoldások továbbra is nyitva állnak. Párizsban a nemzetgyűlés véglegesen jóvá hagyta az asszisztált öngyilkossághoz való jogról szóló törvényt. Az egyház a 4 éves vita során ellenezte a szöveget. Rouget püspök, a püspöki konferencia szóvivője az életvégi kérdések kapcsán kijelentette. A kormány olyan ígéreteket tett a püspöki karnak, amelyeket nem tartott be. A törvény nagy aggodalomra ad okot a katolikus szervezetek körében. Remélhetőleg a jogi fellebbezések egy olyan záradékhoz vezetnek, amely megvédi küldetésüket. A francia egyház sajnálatát fejezte ki július 15-én szerdán, miután a nemzetgyűlés véglegesen jóvá hagyta az asszisztált öngyilkossághoz való jogról szóló törvényt. Szomorúságukat fejezték ki a döntés miatt, amely szakít a gondoskodás hosszú hagyományával, és azzal a hivatással, hogy enyhítse a szenvedést, és minden embert élete természetes végéig elkísérjen. A püspökök emlékeztetnek az elmúlt 4 évben a témáról folytatott párbeszédben való részvételükre, és hangsúlyozták az egyház évszázados tapasztalatát a betegek és családjaik kísérésében. A főpásztorok szerint e jogszabály hatásai megváltoztatják a kiszolgáltatottsághoz, az öregséghez, a fogyatékossághoz és a betegséghez való viszonyt. A francia püspöki kar azonban nem adja fel. A történetnek még nincs vége, mondják. Számos jogi út továbbra is nyitva áll, mondta Mathieu Rouget, Nanterre püspöke, és a francia püspöki konferencia szóvivője az életvégi kérdésekben a vatikáni médiának. Püspök úr, ami az új törvényben foglalt lelkiismereti záradékot illeti, hogyan működik a katolikus intézmények esetében? Kérdezte a francia újságíró a főpásztort. A törvény a jóváhagyott formájában tartalmaz egy lelkiismereti alapú tiltakozási záradékot az orvosok számára, válaszolta a Nanterre püspöke. Sajnálatos azonban, hogy nem tartalmaz lelkiismereti alapú tiltakozási záradékot a gyógyszerészek számára, akik az otthoni asszisztált öngyilkosság esetén kénytelenek lesznek a halálos anyag őrzőiként eljárni. Továbbá a legaggasztóbb szempont az asszisztált öngyilkosság engedélyezésén túl az, hogy azok az intézmények, amelyek etikai törvényei vagy vallástörténete elítéli az eutanázia gyakorlatát, kötelesek lesznek azt biztosítani. Ez nem lelkiismereti alapú tiltakozási záradék, mert a lelkiismeret személyes ügy. Ez intézményi követelmény. E tekintetben a kormány bizonyos biztosítékokat adott a francia püspöki karnak, amelyeket még nem tartott be. Ez nagy aggodalomra ad okot a szerzetes rendek és a szerzetesi eredetű intézmények körében, állapította meg Nanterre püspöke. Különösen a szegények kisnővéreire gondolok, de a villanovai Szent Tamás a katolikus szülészeti kórházak védőszentjéről elnevezett nővérekre is. Vannak olyan intézmények is, mint a párizsi Jean Garnier, Franciaország és Európa legnagyobb és legelismertebb palliatív gondozási központja. Remélhetőleg az elkövetkező hetekben a különféle jogi fellebbezések egy intézményi záradékhoz vezetnek, hogy azok az intézmények, amelyek története, jelenlegi helyzete vagy etikai kártája elítéli az asszisztált öngyilkosságot, kitarthassanak küldetésük és etikájuk mellett. Milyen hangja lehet ma a francia egyháznak? Kérdezte a vatikáni újságíró. Július 15-én a püspöki konferencia közzétett egy az elnök és két alelnök által aláírt nyilatkozatot, amelyben a püspökök szomorúságukat és aggodalmukat fejezték ki. Az ilyen típusú törvény nem tudja teljes mértékben kezelni a testvériségre, a társadalmi életre és a kritériumok fokozatos bővülésére vonatkozó következményeket, állapította meg Nanterre püspöke. Ezért nagyfogú éberségre van szükség. Most a tovább lépésről van szó, különösen az intézmények tényleges szabadságának biztosításával, etikai kódexük tiszteletben tartásával, valamint az említett összes fellebbezés ösztönzésével és szoros nyomon követésével. Vannak emberek, akik magányosak, gyengék és kiszolgáltatottak, elszigeteltek és nem tudnak támogatásra találni. Az emberi élet alapvető kérdésével szembesülve ezek az emberek egyedül találják magukat, amikor életük végét eldöntő választás elé kerülnek, élni vagy meghalni, állapította meg a francia újságíró. A keresztények válasza egy ilyen törvény elfogadására nem csak az erkölcsi elutasítás, hanem az elkötelezettség igénye is, válaszolta Nanterre püspöke. Ezért a szerda este közzétett nyilatkozatunkban és a törvényről szóló szavazás előtt néhányunk által kifejtett különböző álláspontokban arra buzdítottuk a keresztényeket, hogy egyre inkább kötelezzék el magukat a törékeny, a magányos és a bizonytalan körülmények között élő emberek mellett. Elsősorban az aktív testvériség révén fogunk válaszolni az életük kioltásának vágyára, amely néha átjárja a súlyos nehézségekkel és nagy elszigeteltséggel küzdő emberek szívét. Válaszunk nem csak erkölcsi jellegű, hanem alapvetően testvéri elkötelezettség. Pontosan ezt akarjuk kifejezni. Bárcsak Franciaország keresztényei A törvényeken túl, amely soha nem más, mint törvény, egyre inkább elköteleznék magukat a testvériség útján. Ez teszi lehetővé számunkra, hogy megakadályozzuk, hogy a kiprovokált halál aránytalanul nagy szerephez jusson hazánkban, fogalmazott Nanterre püspöke. 2 hónap múlva Franciaországba látogat 14. Leó pápa. Mit várnak tőle ebben a témában? Kérdezte a vatikáni újságíró a francia püspököt. Biztos vagyok benne, hogy a pápának nagyon fontos mondani valója lesz számunkra sok területen, különösen ebben a témában. Nemrégiben erőteljesen nyilatkozott Rómában, de Spanyolországban is. Gyakran idéztem a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika egy nagyon meghatározó részletét, amelyben a Szent Atya kijelenti, hogy az első jog, amely minden más jog feltétele, az élethez való jog. És hogy amikor az eutanáziát legalizálják, ezt a jogot jelentősen aláássák. Gondolok a Szent Cég 2020-as Samaritanus bónusz nyilatkozatára is, amely egy nagyon fontos szöveg ebben a témában, mutatott rá Nanterre püspöke. Biztos vagyok benne, hogy a pápának fontos mondani valója lesz mind a keresztényekhez, hogy segítse őket jobban elköteleződni a kiszolgáltatott emberek mellett, mint pedig a társadalmunk egészéhez. Természetesen jobban örültünk volna, ha egy kedvezőbb törvényhozási kontextusban tudjuk fogadni őt, de szavai ebben a kérdésben, mint sok másban, felbecsülhetetlen értékűek lesznek számunkra, és nagyon várjuk azokat, mondta Mathieu Rouget, Nanterre püspöke és a francia püspöki konferencia szóvivője. Minden emberi életet el kell ismerni és védeni kell a fogantatástól a természetes halálig, bármilyen körülmények között is él, fogalmazott 14. Leó júliusi ima szándékában. Arra hívja az egyházat, hogy imádkozzon az élet tiszteletben tartásáért. Videójában a pápa Isten bocsánatát kéri a közönnyel szemben. Szavai különösen erőteljesen visszhangoznak Franciaország számára egy kritikus időszakban, amikor július 15-én a Nemzetgyűlés az asszisztált öngyilkosságról szóló törvényjavaslatot megszavazta. A francia egyház többször is arra sürgette a megválasztott képviselőket, hogy lelkiismeretesen és felelősségteljesen cselekedjenek, és arra kérte őket, hogy kerüljék az olyan ideológiai döntéseket, amelyek antropológiai változásokat indíthatnak el és gyengíthetik a társadalmat. A Pápai Életvédő Akadémia is aggodalmát fejezte ki a szavazás miatt, és hangsúlyozta, hogy ellenzi az eutanázia minden formáját. Andrea Cucci atya, az intézmény kancellárja rámutatott. Segíteni kell az embereknek teljes mértékben megélni a halál pillanatát.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig a nap katekézisével Timás Sándor asztikatya várja Önöket. Két órától a szerdai általános pápai audencián készült hangfelvételt sugározzuk, éjjel három órától pedig az irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvétel következik, öt órától pedig a keresztút imádságára hívjuk hallgatóinkat. 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreivel indítjuk majd reggeli műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szent olvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy felét forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bízalommal, és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Harmadik szentitok, akit érettünk, tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat, mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel meg koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel meg koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel meg koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel meg koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel meg koronáztak.
0: Asszonyunk.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmakra. Amen.
2: Negyedik szentitok, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,

0: és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Fájdalmas szentolvasó 5. szent titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad föl magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és Szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindenki, amen.
3: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Ó Mária édesanyánk,

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz,
1: Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áldatosságunkat, amely

0: megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Szent Fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomlyói boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörögj érettünk.
1: Most segíts meg Mária,
0: új irgalmas szűzanya, keserét a húnak bajnak, eloszlatni ma hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőt nem törik meg, ő imáid gyermekednek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg Mária, ó irgalmas szűzanya, amen.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járkezve betegeinkért. Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mi előbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten elejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni Szent Feleségének.
1: Minden meghalt hívő lelke, Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben,
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Jóságos atyának gyermekei és Krisztusban testvérei, forduljunk hozzá bizalommal az ő szavaival, Jézus szavaival összekapaszkodva. Forduljunk hozzá, hogy meglássuk életünkben az ő akaratát, hogy ne legyünk Emmauszi tanítványok, akik csüggett szívvel elbandukolnak. Imádkozzunk Magyarországért, imádkozzunk a magyar emberekért, hogy végre történjen a megújulás, hogy végre befogadja ez az ország, ez a nép Isten országát, Jézus Krisztust. Ez az egyetlen jövő, a jövőnek a záloga. Mi atyánk, jöjjön el a te országod.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmaz.
2: Uram, irgalmaz.
1: Krisztus, kegyelmez.
2: Krisztus, kegyelmez.
1: Uram, irgalmaz.
2: Uram, irgalmaz.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az irgalmasság folyama.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a vértanúk erőssége.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, szüzeket termelő vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a bűnbánók reménysége.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az örök élet záloga.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk, Uram.
1: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Uram.
1: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk.
1: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel.
2: És Istenünk országává tettél bennünket.
1: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
2: Istennek legyen hála.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Ezeket azért mondtam, hogy békességetek legyen bennem. A világban megpróbáltatások érnek majd titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot. Még 9. koromban azt mondták, nagy bőtalt olvassuk el valamelyik evangéliumot. Lehet Márk, mert az rövid, és akkor elmondtam, hát most nem a legrövidebbet fogom választani, hanem János evangéliumát választottam. És ez így szerintem nagy hatással volt így a kezdődő hitemre. Azt érzem, és ez a mondat jól tükrözi, hogy Isten azt szeretné, hogy boldogon és békességben éljünk, és hát vannak megpróbáltatások, de hogy ő mindig erősebb annál. És ezt szerintem nagyon-nagyon jól tükrözi János evangéliuma, hogy mindig ott van egy ilyen nyugalom. És ez az én hitéletemben is azért általában itt van, hogy hiába van bármilyen nehézség, ami legbelül van a lelkemben, azt a külső körülmények azok nem veszélyeztethetik. Csak én magam veszélyeztethetem, ez sajnos meg is történik sokszor, de hogy ez meg egy másfajta küzdelem. És hogy amit az Isten belém plántált, az erősebb. És nem lehet az, hogy a rossznak legyen végső győzelme, hanem csak a jónak lehet végső győzelme. Tehát minden nehézség átfordul abba, hogy Isten dicsősége

Drága gyermekek, ma is hálát adok a mindenhatónak, hogy veletek lehetek, a szeretet és a béke Istene felé vezethetlek benneteket. Az ideológiák, amelyek rombolnak benneteket és lelki életeteket, mulandók. Kicsi gyermekek, hívlak benneteket, térjetek vissza Istenhez, mert Istennel van jövőtök és örök életetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. június 25-ei üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Tímás Sándor Asszik, Ferences atya, a Csíksomlyói Kettemplom igazgatója vagyok. Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem. A 7. fejezet következik, az alaphang csodája a címe. Ezt a fejezetet egy olyan jézusi gondolatra szeretném alapozni, amire a kultúrtörténetet ismerők azt mondhatnák, hiszen ezt sem Jézus találta ki. Az ellenség szeretetről lesz szó, ami a hegyi beszédben hangzott el. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. És most lássunk néhány példát, ahogy még Krisztus előtt mások is megfogalmazták. Krisztus előtt 1500 körül az egyiptomi múmiák mellére tettek egy szkarabeuszt, szent bogaruk volt, és egy kis darab papíruszon egy idézetet az egyiptomi halottas könyvből, senkinek sem okoztam az életben szenvedést, fájdalmat. Assurbanipal könyvtárának egyik ékírásos cserepén ez olvasható Krisztus előtt 650-ben, ellenségeddel ne cselekedj gonoszul. Ha valaki veled gonoszul cselekszik, viszonozd azt jóval. Krisztus előtt 500 körül Buddha egy történetet mond el veszekedő szerzeteseinek a hercegről, akinek szüleit megölték, és évek múlva kezébe kerül a gyilkos. A herceg ekkor így szólt hozzá: te megölted apámat és anyámat. Ha én most elvenném az életedet, a tieid elvennék az én életem, és az enyém ismét elvennék azok életét, akik gyilkoltak. Így a mi gyűlöletünk szüntelenül csak új gyűlöletet szülne, és utódaink nem is tudnák már miért, de folyton gyűlölködnének és ölnék egymást. De most én neked adom az életedet. Így a mi ellenségeskedésünk a megbocsátás által megnyugszik és vége szakad. Krisztus előtt 440-ben így szól Szofoklész Antigónéja ellenségeihez: az én vezérem nem gyűlölet, hanem a szeretet. Pláton is leveleiben nyomatékosan óv az úgynevezett revans politikától, azaz a megtorlástól. A már egyszer idézett bölcs Ahikár Krisztus előtt 400 körül Ninivében így ír erről: fiam, ha ellenséged gonoszsággal közelít feléd, te közeledj felé jóval. Lao Tse a Tao Te Chingben Krisztus előtt 550-ben így ír: ellenségeskedésre szeretettel válaszolj. Krisztus előtt 326-ban Nagy Sándor legyőzi porosz indiai fejedelem seregét. Nagy Sándor a földre bukott fejedelem fölé hajol és megkérdi: hogy bánjak veled? Porosz feleli: királyi módon. Erre megkegyelmez neki, visszaadja birodalmát, és ezzel mély barátság szövődik az ind és a hellén világ között. Krisztus előtt 49-ben Julius Caesar meghirdeti ellenségei felé a teljes megbékélés politikáját, s minden tőle telhetőt elkövet, hogy úgy is történjék minden, ahogy az megkívánja. Az igaz, hogy 44-ben éppen az amnestiát kaptak gyilkolják meg. Természetesen Cézár halála után jött a megbánás és a sírás rívás az ő szelleme után. A híres olasz költő Dante is az isteni színjátékban a pokolnak egy külön bugyrában helyezi el a három nagy árulót, Júdást, Brutuszt és Cassiust. Az Ószövetség népe is tanítja az ellenség szeretetét,
de csak saját népén belül. Körülbelül ez volt a tanítás Jézus idejében is. Az ellenség gyűlöletét nem írja elő se az Ószövetség, se a Talmud. Hogyan kerül akkor ez a határozott megállapítás Jézus szavaiba, hallottátok, hogy megmondatott, gyűlöld ellenségedet? Hol mondatott ez? Kik tanították ezt? Ez mostanában derült ki a legújabb holttengeri ásatások nyomán. Ezt a kumráni gyülekezet tagjai, az esszénusok mondták, hirdették, a fellel tekercseken többször is szinte szóról szóra megtalálhatjuk. Jézus tehát egy korabeli zárt közösség, egy zsidó szekta erkölcstanának tételét idézi, akik szeretetüket csak a tagjaikra korlátozták, és mindenki más ellen a gyűlöletet hirdették. Josephus Flavius zsidó történetíró szerint az eszénusoknak, amikor beléptek ebbe a rendbe, egy rettenetes esküt kellett letenniük, amely szerint az igaztalanokat örökké gyűlölni fogják, és válvetve harcolnak az igazakkal. Mi sem áll távolabb Jézus lényétől, mint ez a gondolkodásmód. Merően ellentmondanak ennek a hegyi beszéd idézett sorai, én pedig. Milyen határozottsággal utasítja el magától ezt a szűkkeblű gondolkodásmódot. Milyen kozmikus méltósággal vezeti itt vissza követőit abba az örök rendbe és ritmusba, amit előtte is megfogalmaztak már, amint láttuk, ami tehát a teremtett mindenség és a létrendje és ritmusa. Milyen megrendítő méltósággal nyilatkoztatja ki, én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket. 2000 év után is sugározza egész lénye, aki másként él és cselekszik, az kiesik a mindenség rendjéből és a létritmusából, és rendetlenségbe sodródik. Itt az örökkévaló nyilatkozik Jézus Krisztuson keresztül, amikor így szól, én pedig. Itt az örökkévaló emeli az embert a szűk nacionalista és vallásoskodó gondolkozás felett a tiszta emberi, a humánum rendjébe és ritmusába. És ez az alaphang szinte idegen a fülünknek. Ez az én pedig folytatódik később az irgalmas szamaritánus történetében, és válik életté a maga felséges nagyszerűségében a kereszten, nagypénteken, amikor a zsidó gyülekezet az Isten tiszteleten előírásszerűen így olvassa fel az ünnepi zsoltárt, velem van az Úr, segít engem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre. Sok nép vett körül engem, de az Úr nevében szembe szállok velük. És Jézus ugyanabban az időben, amíg ez hangzik az ószövetségi gyülekezetben, így imádkozik a kereszten. Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Egyszerre hangzik két imádság. Az ellenség szeretetét Jézus előtt is kimondták azok, akik belesejtettek a mindenség és a létrendjébe és ritmusába, és megérezték, hogy ez az abszurdum igazság. Ám Jézus nem csak beszélte erről, hanem bemutatta a kereszten. Bocsáss meg nekik! Ez több, mint igazság, ez az élet. Tehát nem csak igazság, hanem járható út is. Ezt az igazságot ismerte fel, és élte meg életútján az első vértanú István, a diakónus, majd Jakab, amikor lefejezték, Polikárp püspök, aki bíráért és gyilkosaért imádkozott. És azóta sokan, rengetegen, megszámlálhatatlan sereg, sokkal többen, mint gondolnánk. Azóta ez az igazság, amely élet és út is, a maga halk és szelid módján újra és újra átüt a világtörténetem lármáján, s ha újra és újra el nem nyomják, többé már nem lehet elhallgattatni. Amikor megszólal, könybe borulnak a szemek, és lelke legmélyén a gyűlölködő is érzi, ez a halk és szelid hang erősebb, mint az ő gyűlölete, még akkor is, ha elhallgattatja. Erősebb, mert a mindenség és a létrendje felől az örökkévalótól származik.
Lénye legmélyén mindenkinek éreznie kell, hogy az út valójában errefelé vezetne. Ez volna az élet, amit érdemes élni, ha mernénk és tudnánk. Egy nagyon keskeny, de járható út, az emberiség egyetlen lehetséges útja, bocsáss meg ellenségednek is. Valami eféléről beszél még a cinikusnak és gúnyolódnak ismert sáv is az Androklész és az Oroszlán című műve előszavában. Ebből a világnyomorúságból semmi más kivezető útat nem látok, mint azt az egyet, amit Krisztus találna, ha most magára vállalná és venné egy modern és gyakorlatias államférfi feladatát. Még ez a nagy gúnyolódó sem lát más kivezető útat. S amit óhajtott, azt valaki meg is valósította. Valaki, aki nem is volt keresztény, hanem egy hindu hívő, Mahatma Gandhi, ő maga írja életrajzában. Az új szövetség volt az, ami a passzív ellenállás elvét, gondolatát adta nekem. Amikor a hegyi beszédnek ehhez a részéhez érkeztem olvasás közben, szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, valami végtelen öröm töltött el. Ott találtam meg gondolataim megerősítését, ahol legkevésbé vártam. Gandhi a világtörténelem egy nagy vértelen forradalmát, szabadságharcát valósította meg Jézus szavai nyomán, kivívta India függetlenségét. Szabadságharca eredményes volt, az akkori brit kormányzó leírta, hogy a hinduk sűrű sorokban körülülték a kormányzósági palotát, 100 000 ember imádkozott napokon át, mozdulatlanul, étlen szomjan. A tankok készen álltak, hogy az első gyanús mozdulatra belelőnek a tömegbe. Ám az 5.-6. napon nem lehetett tovább bírni, a kormányzósági palotában lévők szinte beleroppantak a feszültségbe. S hogy éppen Indiában ért be ilyen hatalmas méretekben Jézus szava, ez mutatja legjobban, hogy Jézus lénye egyetemes. Nem sajátítható ki, nem zárható be még a kereszténység határai közé sem. Ő a világegyetem, a mindenség és a lét alapigazságainak hordozója, kinyilatkoztatója és megélője. Éppen ezért találkozhatott vele Gandhi is, akit amikor 1948-ban egy brahmán agyonlőtt, Gandhi éppen imádkozni indult, hindu szokás szerint összetette a kezét annak jeleképp, hogy megbocsátott a gyilkosnak. Íme egy hívő hindu bebizonyította Indiában és saját életében, hogy az evangélium szava igazság, élet és út is. És most kérdezzük meg magunktól halkan, de lehetséges? Lehetséges ez a szeretet a mi számunkra is? Az irgalmas szamaritánus azt válaszolja, igen. Jézus, igen. India történelme, igen. Gandhi, igen. István, Jakab, Polikárp és százak és ezrek, igen. Igen. Ám ez a szeretet, az ellenség szeretete mindig csoda volt, és ma is az ezen a földön. Ezt senki nem erőszakolhatja magára, senki bele nem lovalhatja magát, ez a szeretet valóban felülről való. Ez az agapé. Az annak ellenére való, és a nem megokolható szeretet. Ez a szeretet már hitvallás. Ez a szeretetet nem lehet elemezni, megfejteni, csak megállapítani, hogy van és megrendülni tőle, mert van benne valami földön túli, kozmikus világok felett való. Már hogy ne volna az alaphang csodája ez? De ma, de napjainkban veti fel valaki még halkabban. Igen, ma is csoda, de ma is élő, létező csoda. Nemrég kezembe került egy vas

van. Ez mind olyan érthetetlen, de nincs bennem harag, hanem csak szeretet minden ember iránt, az utolsóig, a legutolsó emberig. Szeressétek ellenségeiteket! Jézus nem képtelen lehetetlenséget mond, állít, kíván. Van ilyen. Volt és van és lesz ilyen csoda, míg él az ember, van ma is. Talán az egyetlen út az igazság és az emberiség élete felé. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg. Utána folytatom a napkatekézisét, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók! Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem. A második nagy rész következik, Ráhangolódás az alaphangra címe, ezen belül a 8. fejezet, Hogyan kezdjük a hangolást a címe. Talán szabad megállapítanom, hogy könyvünk első részében nem tőlem, hanem együtt tanulgattunk hasznos dolgokat az Úrtól. Ahogy Izaiás mondja, én az Úr vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik. És a második részben következik az ige második fele, és azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Hadd higgyem olvasóim nevében is, mondja Gyökösi Endre, és mondom, hogy hallgatóim nevében is, hogy ő lesz a vezető az úton. Az első, amit ezzel kapcsolatban el kell mondanom, keresztény életünkben egészségtelenül ketté hasadt, ketté vált az, amit az íge egy éssel szervesen összeköt, mert összetartoznak a tanulás és a vezetés. Kétféle keresztény típus alakult ki, az egyik csak a vezetést igényli, mondd meg, mit tegyek és teszem, a másik, én tudni és érteni akarok. Hasonlattal szólva, Isten tanítása és vezetése életünk csónakjának két evezője. Ha csak az egyiket használjuk, körbeforog a csónak. Egyik esetben az eszünk körül forgunk, a másik esetben az érzelmeink körül, de mindkét esetben önmagunk körül pörgünk. Ha mindkét evezőt használjuk, halad előre a csónak, az életünk. Vagy így is elmondhatnám, van olyan keresztény típus, amelyik az ígéből csak a tanító részt tudja igazán magáévá tenni. A törvényeket, a parancsokat. Ezt megtanulván komoran hirdeti a fenséges szabályokat, s jól-rosszul igyekszik is aszerint élni. Az ilyen törvényeskedő keresztény élet minden jó akarata és becsületes szándéka mellett is inkább keresztelő jánosi kereszténység, amiről már szóltunk. Azért, mert rezonál ugyan egy hangra, egy tiszta komor hangra, de nem az alaphangra, s ezért komor kereszténység ez. Viszont van egy másik típus, a kedves kereszténynek, akiknek ugyancsak felemás a Bibliájuk, mert ők csak azt hallják ki belőle, ami kedves, jó, ami áldás, ami nem követelmény, hanem ajándék, ami vezetés. Kedves, kedvenc kifejezésük, ma is kaptam egy nagyszerű ígét. De ezek az ígék rendszerint olyanok, amikben ígéret van, s nem követelmény. Az ilyenfajta kereszténység nem komor, ez vidám, éneklő, daloló típus. Ám vidáman énekelve nagyokat bukfenceznek bűnökben, amiből föl-föl tápaszkodva megállapítják, erre is elég Jézus vére, nincs itt semmi baj. A törvényeskedő típus lenézi az éneklő típust, és fordítva. De hát akkor melyik az igazi a kettő közül? Egyik se, hanem a kettő együtt. Ugyanis mondja a zsoltáros, rendelkezéseid olyanok nekem, mint az énekek, azon a helyen, ahol jövevény vagyok. Ha érzékeny, jó füllel halljuk, meg kell éreznünk, hogy az alaphangra, Jézusra jól ráhangolódott életben a parancsolatok válnak énekké. Még ott is, ahol csak jövevény vagyok, tehát legnehezebb körülmények között is. E közbevetett gondolat után pedig engedjük, hogy vezessen bennünket az Úr, a mi Istenünk azon az úton, amelyen járnunk kell. Lépésről lépésre, hogy ének lehessen számunkra a parancsolata. Ha komolyan vettük mindazt, amit eddig tanultunk az alaphangról, a ráhangolódást lényünk központjába kell elkezdenünk. Ez az első lépés egy komoly önvizsgálat. Nem csak annyi, hogy magunkban úgy, ahogy néven nevezzük a bűneinket, hanem hogy egyszer csendben, egészen, de egészen egyedül
merünk maradni önmagunkkal. Amikor saját lényünk alaphangjára hangolódunk rá, és ezt az alaphangot szóvá, egy fogalommá alakítjuk. Azt mondja Gyökösi Endre, egy lelki beszélgetés alatt megkértem egy testvéremet, hogy legközelebbi találkozásunkra foglalja össze élete negatívumait, csődbe jutott életét egy szóban. Előbb megdöbbent, aztán megígérte. Amikor eljött, kimondta a szót. Szeretetlenség. Csak ennyit fűzött hozzá, rájöttem, hogy én tulajdonképpen nem szeretek senkit. Megvolt, megfogta lénye középpontját. Már lehetett tovább beszélgetni, s a központi problémának megtaláltuk a magvát, az önzést. Már is haladhattunk kifelé, a megoldás, a föloldás felé. A ráhangolódást az alaphangra úgy kezdtük el, hogy megbeszéltük, mit tegyen azokkal, akikkel együtt él, mit tegyen Jézus szellemében. Igen, egyelőre a szeretet meleg, áradó érzése nélkül, de mit tegyen az alaphang szerint? Csak egy-két példát a példán belül. Megállapodtunk, hogy ezentúl mindig kikíséri a férjét, és ha meghallja a szokásos csengetését, ő megy eléje. Ez annyira meglepte az időközben mogorvává vált férfit, hogy néhány hét múlva virággal állított haza. Hosszú évek óta először. És akkor az asszony elmondása szerint valami nagyon meleget érzett szíve körül. Ő így mondta, nagyon jó meleget. Így is mondhatta volna a bimbózó szeretetet. Elmondta, hogy édesanyja iránt se érzett semmit, de közös megállapodásunk szerint vasárnaponként átvette az ingyen cselédélet édesanyjától a háztartás gondjait. Amikor a mama mégis kitipegett a konyhába, bevitte őt a szobába, lefektette és betakargatta. Ahogy mondotta, megbeszélésünk szerint, mert megígérte. De egy vasárnap az idős mama, amikor lánya betakarta, könnyes szemmel átölelte, megcsókolta és azt mondta, milyen jó vagy hozzám. És akkor kifelé menet a szobából, könnyes volt az én szemem is, vallotta az asszony, s valami olyasmit éreztem anyám iránt, mint kislány koromban. De így is mondhatta volna, újra szerettem az édesanyámat. Nos, ennek az asszony testvéremnek gyógyulni kezdett lénye középpontja, mert cselekedeteit ráhangolta az alaphangra, s lassan ráhangolódott a lelke is. Az első lépés tehát a komoly önvizsgálat. Fogalmazd meg lényed alaphangját egy szóban, s megvan az áthangolódás lehetősége. Mi van lényed középpontjában? Egyszer szállj rá egy napot, és tudd meg. Ha nem mered egyedül, keresd fel lelkipásztorod, vagy a legjobb barátodat. Mi van lényed középpontjában? Gyűlölet? Furcsa, de az az igazság, hogy a gyűlölet nem más, mint elhangolódott szeretet. Gondoljunk például a féltékenységre, ahol a szeretet, a féltő szeretet hangolódik, torzul el gyűlöletté. Nos, kezdj el imádkozni azért, akit gyűlölsz, naponként és rendszeresen, a kereszt alaphangja szerint. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Az alaphang csodája szerint, és elhangolódott szereteted, a gyűlölet szeretetté válik. Valóban csoda ez, és a te életedben is megtörténhet. Vagy az aggodalmaskodás lényed középpontja, egy megsűrűsödött, megkövesedett gond csomó. Az aggodalmaskodás elhangolódott előrelátás. Vissza az alaphangra. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, elég a napnak a maga baja. A gonditiszről szóló írásomban részletesen szóltam arról, hogy hogyan. Vagy talán az érzékiség lényed középpontja?
Az érzékiség elhangolódott nemiség. Az még Istentől való ajándék, de az érzékiség már betegség átok. Lehet és szabad áthangolódnunk, ráhangolódnunk. Ha elhangolódott a rádiókészüléket, és Bécs nyöszörög, amikor Pestet szeretnéd hallani, elviszed a szervízbe. Ha elhangolódott lényed középpontja, elviszed az Úr javító műhelyébe, és ő visszahangol, ráhangol önmagára. Hogyan? Úgy, hogy tanít és vezet, hogy ének legyen minden parancsolata ott, ahol jövevények vagyunk ebben a földi életünkben. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a nap katekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertettem. Elköszönök önöktől Tímás Sándor Asztrik Ferences atyát, a csíksomlyói kettemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Szent Hedvig, királyné. Nagy Lajos magyar és lengyel király, valamint Erzsébet boszniai hercegnő harmadik gyermeke volt. Születésének évéről nincsenek pontos adatok. 1373-1374-re tehető. Egy szerződés értelmében, melyet atya Lajos király Lipót ausztriai herceggel kötött, Lipót fia Vilmos hitvesének szánták. 1378-ban megtartották a házasságkötést a 4 éves Hedvig és a 8 éves Vilmos között. A két gyermeket ezután együtt nevelték Bécsben. Amikor Hedvig 6 éves lett, hazahozták Magyarországra, hogy itt készüljön föl a tényleges házasságkötésre. Atya Nagy Lajos Vilmossal együtt a magyar trónra szánta, de a király halála után az özvegy Erzsébet királyné és a nemesek az idősebb leányt, Máriát ültették a magyar trónra. Hedviget pedig a lengyel trónra rendelték. Hedvig 1384 őszén érkezett Krakkóba, és október 15-én védőszentjének, sziléziai Szent Hedvignek ünnepén koronázta meg Boczanta érsek. A lengyelek azonban, akik Hedviget királynőjükké választották, Vilmost nem akarták a trónon látni. Ezért, amikor Jagelló László követeket küldött, hogy megkérje Hedvig kezét, szívesen fogadták. Meghallgatták kérését, főként azért, mert ígéretet tett arra, hogy vele együtt az egész litván nép megkeresztelkedik, és egyesül Lengyelországgal. A Habsburgok azzal válaszoltak a lengyel tervre, hogy Krakkóba küldték Vilmost, aki be akart törni Vável várába. A Hainburgban megkötött házasság ugyanis nem kívánt újabb házasságkötést, csupán meg kellett volna a jegyeseknek erősíteniük a korábban kötött házassági szerződést. A lengyelek azonban fölfedezték a tervet, és Vilmost kiűzték az országból. Hedvig, aki gyermekkorától kezdve nagyon hűséges volt a kegyelemhez, bár teste lelke tiltakozott az új házasság ellen, mégis beleegyezését adta, mert Isten akaratát látta benne. László 1386. február 12-én érkezett Krakkóba, s 3 nap múlva testvéreivel és kíséretével együtt megkeresztelkedett. Február 18-án megtartották az esküvőt. A Habsburgok, kiknek reményei ezzel szertefoszlottak, hamis híreket kezdtek terjeszteni Vilmos és Hedvig korábbi együttéléséről. Hedvig a Vável katedrálisban, a papság és Boczanta érsek jelenlétében nyilvánosan visszavonta a gyermekkorában tett házasság ígéretét. 6. Orbán pápa személyesen vizsgálta ki az ügyet, nem csak a lengyelektől kapott jelentés alapján, hanem légátusa az érsek által is, aki csak azért küldött 1386-ba Lengyelországba. A pápa meggyőződvén Vilmos vádjainak alaptalanságáról, miután Vilmos meg se jelent Rómában a kánoni tárgyaláson, melyet ő kezdeményezett, 1388-ban bullát intézett Jagelló Lászlóhoz. Ebben dicséri megtérését és szól a házasságáról, melynek érvényességéhez nem fér kétség. Hedvig tevékenyen részt vett az állam életében, s mindent megtett az ország nagyságának és hatalmának biztosítása érdekében. Tevékenysége nem korlátozódott a szokásos királynői teendőkre. Egyszerű és tiszta életvitele, melyet nem könnyen rendelt alá a kor szokásainak és eszméinek, vele született értelmessége és széleskörű műveltsége révén sok emlékezetes dolgot tett rövid élete folyamán. Mindenek előtt elérte azt, amit sem törvény, sem fegyver nem tudott elérni. A pogány Litvániát, a kereszthez vezette. Mint Litvánia Istentől vezetett apostola gondoskodott megfelelő személyek kiműveléséről, akik értették a megkeresztelt népnyelvét, lelkületét, adottságait és jellemét. Prágában 1397-ben kollégiumot alapított litván teológusok számára. Sokat fáradozott az elszakadt ruténia megtérítéséért is. Tudván, hogy a ruténok ragaszkodnak a keleti nyelvhez, fölismerte, hogy csak akkor nyerheti meg őket az egyháznak, ha meghagyják nyelvüket és gazdag szertartásaik használatát. Ezért a szláv bencésekhez fordult és kérte, nyissanak Krakkóban noviciátust. Rómába elérte, hogy a pápa engedélyezze a krakkói egyetemen a teológia fakultás megnyitását. Hedvig szívén viselte a betegek, árvák, szegények, elesettek sorsát. Gyakran látogatta a kórházakat és ápolta betegeiket. Sokat próbálkozott a parasztság nyomorának enyhítésével. Gyermekszülésben halt meg, gyermekével együtt, 1399. július 17-én. A boldoggá avatási eljárás több évszázadig tartó megszakadása ellenére is a nép szívében elevenen élt Hedvig tisztelete és emlékezete. Bizonyítja ezt az ikonográfia, hiszen a lengyel szentek és boldogok között őt is ábrázolták.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Az embernek nem csak sok kérdése van, hanem önmaga is kérdés, mondta Carl Jaspers.

0: Kedves hallgatóink, most következő műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése.
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Tibor atya köszönti önöket a mai műsorunkban, a pápai audiencia helyett Leó pápáról folytatjuk tovább az elmélkedésünket, információkat. Mi is ott hagytuk abba az elmúlt szerdán, hogy a rendkívüli tapasztalt Ré bíboros ismeri a kúriát, és tisztában van a gesztusoknak az értékeivel, és azzal, hogy milyen jelentős fejlemény, ha szeretetteljesen köszönti a legesélyesebb jelöltet. Mások úgy vélték, hogy nem volt akkora jelentősége. A háttérben az állt, hogy a meglett korú 90 év feletti Ré bíboros nem léphetett be a Sixtus kápolnába, mivel már jócskán elmúlt 80 éves, helyettese Leonardo Sandri argentin bíboros szintén túl idős volt a konklávén való részvételhez, így Parolin bíboros vette át az irányítást. És így megkondultak a vészharangok a progresszívebb fronton, és délután 17 óra 45 perckor a bíborosok beléptek a Sixtus kápolnába, és rájuk zárták az ajtót, elhangzott az extra omnes kijelentés, vagyis a szavazók és a személyzet néhány elengedhetetlen tagja maradhatott a helyszínen. A laikus tagoknak ugye már napokkal korábban le kellett tenniük az esküt arra, hogy semmiféle információt nem szolgáltathatnak ki a külvilágnak. A bíborosok sem tájékozódhatnak a konklávé ideje alatt, bár egy bíboros lakonikusan megjegyezte, hogy a 2013-as pápa választáson ő bekapcsolta a tévét, de súlyos mulasztása miatt mégsem közösítették ki. A konklávéba belépők átlag életkor valamivel 70 év alatt volt, ami nagyjából megegyezett a két legutóbbi konklávéval, amelyeken 72 év volt az átlag. Ugyanakkor az alacsonyabbnak számított a 20. század többi konklávéjához képest, és messze elmarad a 66 éves átlagos életkortól, amelyet egy évszázaddal ezelőtt, 1922-ben 11. Pius megválasztásakor regisztráltak. Szerda délután csak egyetlen alkalommal szavaztak, ami rendkívüli módon elhúzódott. Bár a fekete püstöt már este 7:30-8 közöttre várták, nem volt esély arra, hogy már az első körben megválasszák az új egyházfőt. Csak este 9 óra után derült ki, hogy egyelőre nincs pápánk. A Szent Péter téren úgy 45 000-en vették tudomásul, csalódottan a hírt, és a hosszas várakozás oka állítólag az volt, hogy Raniero Cantalamessa bíboros, a pápai ház prédikátora túlzottan hosszasan 3/4 órán át beszélt a főpapoknak. Sokan nem is értették, mit mond, mivel olaszul beszélt, és sok kardinális ugye nem érti a nyelvet. A választók magas száma is nehezítette a szavazás menetet. A többség életében először élhetett át ilyen történelmi pillanatokat, új volt számukra az egész helyzet. Minden esetre Cantalamessa volt az utolsó főpap, aki felszólította a bíborosokat egy olyan pápa megválasztására, aki képes megfelelni a kor kihívásainak, rendelkezik az apostoli karizmával, hogy hirdesse a hitet, Jézus Péternek adott parancsa szerint. Miután a bíborosok megújították a titoktartásra vonatkozó ünnepélyes esküt, és felolvasták a kötelező nyilatkozatot, megkezdődött a szavazás. Mindenki tisztában volt azzal, hogy amikor néhány nap múlva ismét szabadon kilépnek a Vatikánból, egyikük már nem piros, hanem fehér ruhát visel majd. Ez azonban szerdán még nem következett be. A sikertelen szavazás után a bíborosok visszatértek a Szent Márta házba, olyan sokan voltak, hogy nem is fértek el mindannyian a 120 fős hotelben, a kimaradt 13 pápa választó bíborost a ház régi épületében szállásolták el. És elérkezett május 8-a csütörtök, a konklávi második napja, amikor már komoly esély látszott az új egyházfő megválasztására. Ekkor ugyanis délelőtt és délután is két-két szavazási kört rendeztek, sokan úgy számoltak, negyedik vagy ötödik nekifutásra jó eséllyel kiderülhet, kire esett a bíborosok választása. Bár a szavazás titkos, és csak a pápa rendelkezése esetén lehet nyilvánosságra hozni a konklávé féltve őrzött titkait, azért egy-egy nyelv mindig megoldódik. Nem szándékos kiszivárogtatásról van szó, vagy bármiféle ártó szándékról. Előfordul, hogy egy-egy pápa választó bíboros egy 80 év feletti főpapnak meséli el a történteket, aki aztán, ha nem is adja tovább a teljes sztorit a sajtónak, azért egy-egy hírfoszlányt elhint. Az információ szivárgást a mai világban ugye nem könnyű megállítani. De mi is történt ezen a napon Michelangelo freskói alatt a Sixtusi kápolnában 19 óra 13 percig, amikor a francia Dominique Mamberti protodékán közhírré tette Habemus pápám, azaz van pápánk. Alberto Melloni olasz történész, a katolicizmus szakértője, több könyvet írt a konklávéról, elég merész értékelést adott a pápa választás menetéről. Május 11-én a Corriere della Sera hasábjain az általa hallottak alapján azt közölte, hogy a konklávé első estéjén két jelölt már is egyértelműen kiemelkedett. Pietro Parolin bíboros, Ferenc pápa miniszter elnöke és Robert Prevost bíboros. Melloni szerint az egyikük az első körben 49 szavazatot kapott a 133-ból, a másik pedig 38-at. A történész sem tudta megmondani, melyikük kapta a többet, mert egymásnak ellentmondó információk érkeztek hozzá. Melloni szerint Prevost egyre jobban szerepelt, és Parolin, hogy elkerüljék a hosszú konklávét, továbbá a pápa megválasztásának a blokkolását úgy döntött, hogy visszalép ellenfele javára. A viszonyuk közismerten jó, elvégre egy kormányban szolgálnak, úgymond. Prevost a befolyásos püspöki dikasztérium prefektusaként. És ezzel elkerülték mindazt, amit II. János Pál 1978-as megválasztása előtt történt, akkor egymásnak feszült a Giuseppe Siri vezette konzervatív, valamint a progresszív szárny, és képtelennek voltak megállapodni az új egyházfő személyéről. A pad helyzetet a legendás osztrák bíboros érsek Franz König oldotta fel, ő dobta be Karol Wojtyla, a későbbi II. János Pál nevet. Hogy Meloni elbeszélése és az általa említett számok tényleg hitelesnek tekinthetők-e, az sosem lett bizonyítható. Ugyanis különféle megbízható források alapján viszonylagos pontossággal rekonstruálni lehet a választás dinamikáját. Az első szavazás során 5 bíboros kapott legalább 10 szavazatot. Parolin és Prevost mellett Erdő Péter, Avelin, a marseilli érsek és az olasz Pier Battista Pizzaballa. Lehetséges, hogy más nemek is megjelentek a szavazólapokon, de ők csak néhány voksra tehettek szert. Hírek szerint csütörtök délelőtt már olyan szélsebesen gyűjtötte a szavazatokat Robert Prevost, hogy úgy látszott, akár a harmadik körben szert tehet a 89 szavazatot jelentő kétharmados többségre. A szavazás negyedik fordulója csütörtök délután, ezért csak formalitás volt, senki sem tudta megállítani azt a lendületet, ami végül Prevost megválasztásához vezetett. Nincs hitelt érdemlő bizonyíték arra, hogy ez a gyorsaság valóban Parolin visszalépése miatt történt volna meg, erről eltérő információk láttak napvilágot. Olyan feltételezéseket is lehet olvasni, vagy olvasni lehetett, amelyek szerint Parolin azért lépett vissza, mert szembesült azzal, hogy honfitársai nem állnak egy emberként mögötte. Ám ez is inkább csak egy bátortalan hipotézisnek tűnik annak a fényében, hogy eleve tudni lehetett, az olasz bíborosok megosztottak Parolin, Pizzaballa és Zuppi között. Miután Robert Prevostot megválasztották, éppen a nagy rivális Parolin tette fel a kérdést, elvállalja-e a szolgálatot. Accetto, azaz elfogadom, válaszolta olaszul, és ezzel ő lett a katolikus egyház 267. pápája. A bíborosok nagy tapssal fogadták a bejelentést, és melegen köszöntötték őt. A konklávé tanúsága az is, hogy az általában egyébként vatikáni ügyekben jól értesült, és a pápa választásokon mintául szolgáló olasz lapok hajlamosak túl értékelni az olasz jelölteknek az esélyeit, és abból kiindulni, ugye a 33 napig uralkodó első János Pál után majdnem fél évszázaddal újra olasz főpap ülhet Szent Péter trónjára. Valami hasonló történt 2013-ban, amikor a világ Angelo Scola győzelmét várta az olasz esélylatolgatásnak köszönhetően, de Ferenc lépett ki a lodzsára. Tehát Európa és Olaszország befolyása már messze nem a régi, a bíborosi kollégiumban, Amerika súlya viszont megnőtt. Egyes jelek alapján arra következtethetünk, hogy Prevostnál valóban számított az utolsó csütörtök kora délutáni szavazás eredményére, cseppet sem érte meglepetésként a megválasztása. Olyan beszédet mondott ugyanis a Szent Péter téren állók előtt, ami minden bizonnyal már elő volt készítve, előre meg volt írva. Tehát nem egy improvizált szöveg hangzott el. És bár egy óra eltelt a fehér füst felszállása után, és az erkélyre való kilépése között, valójában csak pár perce adódhatott a beszéd megírására. És ilyen szűk idő alatt valószínűleg nem tudott volna papírra vetni egy ilyen személyes hangú és remekül megszerkesztett szöveget. Az pedig szinte elképzelhetetlen, hogy egy munkatársát bízta volna meg a történelmi szöveg megírásával. 14. Leó inkább egy harmonikus konklávénak köszönhette a győzelmét, ahol végül az a nézet győzedelmeskedett, amely szerint folytatni kell Ferenc pápa irányvonalát. Prevost bíboros belső erejével és derűjével már az előkonklávén legyűgözte a bíborosokat, és többjüket az elhunyt egyházfőre emlékeztette. Az előzetes megbeszéléseken szóba került, hogy olyan pápára van szükség, aki komoly lelkipásztori gyakorlattal rendelkezik. Ez róla mindenképp elmondható, Parolinról azonban kevésbé, hiszen utóbbi évtizedeken át a Szentszék diplomáciai szolgálatánál végzett egyébként kiemelkedő munkát, de sosem volt igazán közel a hívekhez. Prevost, azaz Leó pápa ráadásul komoly missziós tevékenységet is kifejtett, ami szintén nagyon komoly érv lehetett a megválasztása mellett. Anyanyelve az angol és a spanyol, a bíborosok testületének két domináns nyelve. Nyelvismeretei segítette a leendő pápát abban, hogy mély kulturális közösségbe kerüljön a bíborosok háromnegyedével. Az olasz, amelyet szintén hibátlanul beszél, kisebbségi nyelvé vált. Ami a franciát illeti, érti, de nem beszél igazán jól, és ez a nyelv azonban amúgy is egyre távolabb kerül az egyház központi hatalmi körétől. Megérti továbbá a portugál és a német nyelvet is, latinul olvasni tud, Peruban töltött ideje alatt megtanult egy quechua nyelvet. Bizonyára még számos értékelés elmélet lát napvilágot a konklávé, mint utóbb kiderült, nem is annyira feszült óráiról. Ami azonban már visszavonhatatlanul történelmi tény, Dominik Mambert prototékán május 8-án 19 óra és 12 perckor kihirdette a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről a várakozó embereknek a választás eredményét. Nagy örömet hirdetek nektek, van pápánk. Ő eminenciája és ő méltósága Robert Francis Prevost, a római anyaszentegyház bíborosa, aki magának a 14. Leó nevet választotta. E bejelentés után néhány percig várni kellett, míg az erkélyen megjelent az új egyházfő. Előtte a könnyek szobájában öltötte magára pápai ruháját Diego Ravelli érsek, a liturgikus ünnepségek mestere segítségével, és amikor megjelent az emberek előtt, a tömeg hatalmas üdvrivalgással fogadta. Második János Pál a trónra lépéséig az újonnan megválasztott pápa nem mondott beszédet a lodzsán. Az új egyházfők csak urbi et orbi áldást osztottak, és ezt a szokást a lengyel pápa változtatta meg. Akkor a ceremónia mestert is meglepte a váratlan, improvizált gesztus. Ma már természetes, hogy a frissen választott pápa beszédet mond a megjelent tömegek előtt. Ferenc pápa például ezzel az első pillanattól megszerettette magát a világban. 14. Leó már első szózatában egyértelművé tette programjának legfontosabb elemeit, Ferenc követőjének tartja magát, a párbeszédre, a hidak építésére ösztönöz, megbékélést szorgalmaz a világban, missziós egyházat valósítana meg, és Ágoston rendi szerzetesként mindezek megvalósulásában alapvető fontosságúnak tartja a felebaráti szeretetet. Beszéde a Magyar Kurír Katolikus Hírportál tudósítása szerint így hangzott, de ezt majd egy rövid dal után. Maradjanak velünk!

Kedves Mária Rádió hallgató, folytatjuk tovább. Leó pápa, a remény pápája, úgymond megválasztását és az azt követő történéseket, és ott hagytuk abban, hogy milyen beszédet mondott a Lodzsán, amikor megválasztották. Béke minnyájatokkal, drága fivéreim és nővéreim, ez a feltámadott Krisztus első köszöntése a jó pásztoré, aki életét adta Isten nyájáért. Én is azt szeretném, hogy ez a béke köszöntés belépjen a szívetekbe, hogy elérje családjaitokat, az összes embert bárhol éljen is, elérje az összes népet, az egész földet. Béke veletek! Ez a feltámadt Krisztus békéje, fegyvertelen és lefegyverző béke, alázatos és álhatatos béke. Istentől származik, attól az Istentől, aki mindnyájunkat feltétel nélkül szeret. Még ott halljuk fülünkben Ferenc pápa gyengécske, de mindig bátor hangját, aki húsvét napján megáldotta a világot, az egész világot. Engedjétek meg, hogy folytassam ugyanazt az áldást. Isten szeret bennünket, Isten mindnyájatokat szeret, és a rossz nem fog győzni. Mindnyájan Isten kezében vagyunk. Ezért félelem nélkül Istennel és egymással kéz a kézben haladjunk előre. Krisztus tanítványai vagyunk, Krisztus előttünk jár, a világnak szüksége van az ő világosságára. Az emberiségnek szüksége van ő rá, mint hídra, hogy elérje Isten és az ő szeretete. Segítsetek nekünk, és segítsétek egymást hídakat építeni párbeszéddel, találkozással. Mindannyian egyesüljünk, hogy mindig békében élő egyetlen nép lehessünk. Köszönet Ferenc pápának. Szeretnék köszönetet mondani összes bíboros testvéreimnek is, akik engem választottak Péter utódjának, és hogy veletek együtt járjak, összetartó egyházként, mindig a békére és az igazságosságra törekedve, mindig azon fáradozva, hogy Jézus Krisztushoz hű férfiakként és nőkként félelem nélkül hirdessük az evangéliumot, hogy misszionáriusok legyünk. Szent Ágoston fia vagyok, Ágoston rendi szerzetes. Szent Ágoston azt mondta, veletek vagyok, keresztény, értem.

párbeszédre és szeretetre vágynak. És ha megengeditek, szeretnék szólni egy szót, szeretném üdvözletemet küldeni mindenkinek, különösen a szeretett Csiklayói egyházmegyémnek Peruban, ahol egy hűséges nép kísérte püspökét, megosztotta hitét, és oly sokat adott azért, hogy továbbra is Jézus Krisztus hű egyháza maradjon. Mindnyájatoknak mondom, fivéreim és nővéreim Rómában, Olaszországban, az egész világon, hogy szinodális egyház akarunk lenni, úton járó egyház, mely mindig békére törekszik, mindig szeretetre törekszik, mindig közel lenni igyekszik, különösen azokhoz, akik szenvednek. Ma van a Pompei Szűzanya ünnepnapja. Anyánk Mária mindig velünk akar járni, közel akar lenni hozzánk, közben járásával és szeretetével segíteni akar bennünket. Ezért szeretnék veletek együtt imádkozni. Imádkozzunk együtt ezért az új küldetésért, az egész egyházért, a világ békéjéért, és kérjük ezt a különleges kegyelmet anyánktól, Máriától. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Prevost pápai nevét 13. Leó tiszteletére választotta. Ő 1878-1903-ban volt, akinek az 1891-ben megjelent Rerum Novarum új dolgaink enciklikája megalapozta a modern katolikus társadalmi tanítást és támogatta a munkások jogait. Az enciklika nagyon komoly változást jelentett a katolikus közösség életében. Néhány oktatási intézmény ugyanis Leó pápa intelmei hatására döntött úgy, hogy újra gondolja feladatát, és több erőfeszítést szentel a kevésbé kiváltságos rétegek számára, és így indult el a társadalom hátrányosabb helyzetű rétegeinek nevelésére irányuló szociális misszió. Más kérdés, hogy a törekvést nem mindig koronázta siker, többször is beszámoltak arról, hogy a katolikus intézmények kettős politikát folytattak, magas színvonalú iskolákat tartottak fenn a jómódú rétegeknek, és karitatív iskolákat a munkásosztály számára. A Szent Szék sajtóirodájának igazgatója Matteo Bruni azt közölte, hogy Prevost névválasztása egyértelműen a férfiak és a nők életére, munkájukra utal, még a mesterséges intelligencia által jellemzett korban is. Fernando Csomáli chilei bíboros szerint Leó pápa megosztotta velem, hogy pápai nevének kiválasztása a világ kulturális változásai miatti aggodalmán alapul, mert ő egyfajta kopernikuszi forradalomtól tart, amely magába foglalja a mesterséges intelligenciát és a robotikát. 13. Leó inspirálta, aki az ipari forradalom közepettel megírta a Rerum Novarumot, elindítva egy fontos párbeszédet az egyház és a modern világ között. Maga Leó ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy az egyház mindenkinek felajánlja társadalmi tanításának kincsestárát, válaszul egy újabb ipari forradalomra és a mesterséges intelligencia területén bekövetkezett fejleményekre, amelyek új kihívásokat jelentenek az emberi méltóság, az igazságosság és a munka védelmében. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, és megnézzük, hogy Chicagótól Perun át a Vatikánig mi is történt. Maradjanak velünk!

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Folytatnám tovább mai műsorunkat. Leó pápáról, Chicagótól Perun át a Vatikánig nézzük meg, hogy mit is jelent ez. In illo uno unum, ő benne az egyben egyek. Rendkívüli gazdag életutat mondhat magáénak Robert Francis Prevost. Papi szolgálatát a szegények felkarolásán túl az emberi jogok melletti bátor kiállás jellemezte. Bárhol, ahol megfordult, szeretettel emlékeztek rá, jámbor őszinte embernek, Krisztus igaz követőjének tartották. 14. Leó az Egyesült Államok állampolgára és az első pápa, aki Észak-Amerikában született. Emellett az első perui állampolgársággal is rendelkező egyházfő, és a második pápa az argentin Ferenc után, aki az amerikai kontinensről érkezik. Ő az Ágoston rend első pápája. Bíborosként hangsúlyozta a szinodalitás, a részvételi és a cselekvő közösség fontosságát, a missziós párbeszédet, valamint a társadalmi és technológiai kihívásokkal való elkötelezettséget. Olyan kérdésekkel is foglalkozott, mint az éghajlatváltozás, globális migráció, az egyház kormányzása. Egyúttal egyetértését fejezte ki a II. Vatikáni zsinat reformjaival. 1955. szeptember 14-én született a chicagói Mercy kórházban. Édesanyja Mildred Agnes Prevost, született Martinez, 1912. december 30-án, és 90-ben halt meg június 18-án, egy louisianai kreol családból származik. Könyvtártudományt tanult a DePauw Egyetemen, és 1947-ben 34 évesen szerzett alapdiplomát, két évvel később pedig pedagógiai mesterdiplomát is, és két nővére apácaként szolgált. És abban, hogy Robert Prevost a papi pályát választotta, komoly szerepe lehetett édesanyja mély vallásosságának. Beszámolók szerint többek között neki köszönhető a chicagói Szent Mária Nagyboldogasszony plébánia könyvtárának az elindítása a régi iskola épület alaksorában. Közmegbecsülésnek örvendett. A helyiek csak az édes milliként emlegették. Az oltár és a rózsafüzé társaság tagja volt, majd annak elnöke. Rendszeresen énekelt a templom kórusaiban. Elkötelezett volt az egyház iránt, mesélte a Sun Times chicagói lapnak Marian Angarola, a későbbi pápa kortársa. A család tagjai napi rendszerességgel jártak misére. Mindenben részt vettek, beleértve az adományt gyűjtő tevékenységeket is. Robert Prevost édesapja, Louis Marius Prevost, ő 1920-ban született július 28-án, és 97-ben halt meg november 8-án, szintén chicagói születésű, az Egyesült Államok haditengerészetének második világháborús veteránja volt, aki először egy gyalogsági hajót irányított a normandiai partaszálláson, majd részt vett a dél-franciaországi Dragon hadműveletben, a későbbiekben pedig az illinoisi Clintwoodban található Brookwood School District 167. iskolának a tanfelügyelője lett. A környékbeliek nagyon álhatatos embernek tartották, ahogy ők nevezték, Lou-t. Kitartó személyiségnek ismertük meg, emlékszik vissza a 94 éves Betty Lyons Géri, a család jó ismerője. Mindig ott volt Millie mellett, de a háttérben maradt. Prevostnak két idősebb testvére van, Louis Martin és John Joseph. A 71 éves John Joseph nyugdíjas pedagógus és egykori iskolaigazgató, New Lenoxban, Chicago külvárosában lakik. Louis, a legidősebb Prevost fiú, pedig jelenleg a floridai Port Charlotte-ban él feleségével, Deborah Prevosttal. A haditengerészetnél szolgált, akárcsak édesapjuk, és a pápa választás után elárulta, korábban szót ejtettek arról, mi történne, ha Robert kapná a legtöbb voksot. Beszéltünk róla egy kicsit, igen,
Megkérdeztem tőle, mit teszel, ha nyersz? Ha rád szavaznak, elfogadod? A testvérem válasza az volt, elfogadom, ez Isten akarata, az ő kezében van a döntés. A wikitree.org honlapot felhasználva rekonstruálható a mostani pápa felmenőinek a genealógiája. Apai nagyapja állítólag 1876-ban született Észak-Nyugat-Olaszországban, és Giovanni Roberto Prevostónak hívták, amelyet John Robert Prevostra változtattak meg. Miután 1910-ben az Egyesült Államokba költözött, feleségül vette az 1894-ben született franciaországi Le Havre-ban született Suzanne Marie Fabrét, aki 1917-ben született meg első gyermekük, John Chanty, 1920-ban pedig második fiúk Louis Marius, John Robert 1960-ban. 84 éves korában halt meg, Suzanne Marie pedig 1979-ben 85 évesen. Az anyai nagyszülők ugyanakkor a Karib-térség Hispaniola szigetéről származtak, a nagypapa József Nerval Martinez Haiti fővárosában, Port-au-Prince-ben látta meg a napvilágot. Prevost az Illinois állambeli Daltonban nőtt fel, a Chicago déli részével határos külvárosban. Gyermekkorában Bob vagy Rob néven szólították. A városrész a II. Világháború utáni fellendülés idején több ezer embert, köztük bevándorlókat fogadott be, olyanokat, akik chicagói lakásokból új otthonokba költöztek. A későbbi pápa szülei egy téglaházban éltek Daltonban, amelyet még 1949-ben vásároltak meg újonnan, havi 42 dolláros jelzálog hitelt fizetve. Prevost a közeli Riverdale-ben található Szent Mária Nagyboldogasszony plébánián töltötte ideje nagy részét, itt is járt iskolába, énekelt a helyi kórusban is, ministránsként szolgált. Fiatal korától kezdve a papi szolgálatra készült. Testvéreivel otthon sokszor misét mondtak. Már akkoriban elég nyilvánvaló volt, hogy ez lesz az ő útja, erősíti meg John Dogney, aki 1969-ben végzett a Szent Máriáról elnevezett oktatási intézményben. Mások is fontolóra vették az iskolában a papi szolgálatot, de ő igazi elhívást kapott Krisztus szolgálatára. Már fiatal tinédzserként is tudta, mit akar csinálni és hová akar eljutni. A Szent Mária iskola igazi központi intézménynek számított. A 69 éves Noel Neis, Prevost kortársa, jellegzetesen katolikus iskolaként írta le. A Szent Mary az 1950-es évek végén bővült, hogy lépést tartson a gyermekek növekvő számával. Az ifjú Bob Prevost rendre tengerész kék és fehér egyenruhájában lépett be az iskola épületébe. A gyermekek minden reggel misére mentek, amelyet akkor még latinul hallgattak, hiszen csak az 1965-ben véget ért II. Vatikáni zsinat tette lehetővé a nemzeti nyelven való mise hallgatást. Robert iskola társai már ekkor felfedezték, hogy a fiú milyen erős karizmával rendelkezik. Egyik egykori diáktársa, Joseph Merigold visszaemlékezése szerint, a tanulmányi teljesítményünk szerint ültettek le minket. Így ő mindig az egyes számú helyre ült, mivel kétségtelenül ő volt a legokosabb az osztályban. Ez azonban nem azt jelentette, hogy csak a tanulásra gondolt. Szeretett monopolizni, kockákkal játszani és pagocskázni. Ma már messze nincs olyan közösségi élet ezen a környéken, mint akkoriban, a 60-as, 70-es években. A Szent Méri már a sok más katolikus intézményen hasonlóan bezárt a kapuit. Igen sok katolikus hagyta el a városrészt. 1969 és 73 között Prevost a Szent Ágoston szemináriumba járt egy kisebb iskolába. A Holland Sentinel című lap 1972. október 7-i számából tudhatjuk meg, hogy Robert Prevost az iskola akkori végzős hallgatója kitüntetésben részesült. Az 1971-es előzetes iskolai alkalmassági megmérettetésen
a Nemzeti Érdemi Ösztöndíj minősítő vizsgáján nyújtott kiváló teljesítményeért. A leendő pápa rendszeresen felbukkant az iskola kiváló diákjait felsoroló úgynevezett becsületlistán. Szeretett idejárni, és igen aktív diáknak számított. Az iskola évkönyvének főszerkesztőjeként is tevékenykedett, emellett a diáktanács alelnöke, a könyvtári klub elnöke és a lanzingi diákkongresszus szenátora volt. A ma Felt Estate néven ismert intézménynek egy történelmi kastély adott otthont. És 1949 és 77 között katolikus előkészítő iskolaként működött, és az Ágoston rend fennhatósága alatt állt. Az 1960-as évek csúcsidőszakában a szemináriumi középiskolába 180 diák iratkozott be. Többségük Wisconsinból, Illinoisból, Indianából és Michiganből. Prevost egy 2024-es a YouTube-on is elérhető visszaemlékezésében elmondta, azért volt számára igen jelentős az itt eltöltött időszak, mert ezekben az években döntött el véglegesen, hogy belép az Ágoston rendbe. Az egyik pedagógus, aki igazán elkötelezett Ágoston rendi tanár volt, ugyanis különösen nagy hatást gyakorolt rá. Testvére John felidézte, hogy a 8. osztály végétől már keveset tartózkodott otthon, családi körben. Apjával azonban sokat beszélt a jövőjéről. Amikor kétségeim voltak, és azon gondolkodtam, mi lenne a legjobb számomra, mert fiatal emberként természetes, hogy az ember azt gondolja, talán egy normális élet, család, gyerekek jobb lenne, ő mesélt nekem mindarról, ami házas emberként megtapasztalt, de azt is elmondta, mennyire fontos megismerni Krisztust, megismerni Isten szeretetét. Fontos volt, hogy ezt apámtól is halljam. Nagyon emberi és nagyon mélyen szántó módon. Prevost 1977-ben szerzett matematikai alapdiplomát a Philadelphiai közelében található Villanova Egyetemen, egy Ágoston rendi főiskolán. Itt is nagy örömmel fogadták pápává választását. Amint meghallottuk a Prevost szót, mindenki éjjenezni kezdett, mondta Isabel Quatella végzős diák a New York Times-nak adott telefonos interjúban. Órákon átszóltak a templomi harangok az egyetemen, és a professzorok pezsgővel kocintottak. Gratuláló üzenetek árasztották el a Villanova elnökét, amikor az intézmény új, leghíresebb öregdiákját ünnepelte. A Villanova, amely mintegy 10 000 egyetemi és posztgraduális hallgatónak ad otthont Philadelphia külvárosában, az ország első számú Ágoston rendi katolikus egyeteme. Az intézményt a közösség iránti elkötelezettség jellemzi, szellemiségét az igazságra való törekvés, a jótékonyság és az egység hatja át, tehát mindaz, amit a rend képvisel. Prevost mindig szívesen emlékezett vissza az itt eltöltött időkre. Alkalmanként vissza is tért az Alma Materbe és elbeszélgetett a diákokkal. 2014-ben az egyetem bölcsészettudományi díszdoktorává is avatta. Mindig is nagyon hűséges volt hozzánk, mondta az egyetem elnöke, aki csak amiért sajnálkozott, hogy a következő tanév nyitóbeszédét alig ha tarthatja Prevost. Biztos vagyok benne, hogy most nagyon elfoglalt lesz. 1982-ben a Chicagói Katolikus Teológiai Unióban szerzett postgraduális Master of Divinity fokozatot, amely az észak-amerikai teológiai szemináriumban és hittudományi főiskolákban megszerezhető leggyakoribb tudományos fokozat. Robert Prevost ekkori tanulmányai alatt fizikát és matematikát tanított. 1984-ben kánonjogi licenciátusi fokozatot, 87-ben doktorátusi fokozatot szerzett, mindkettőt a római Aquinoi Szent Tamás pápai egyetemen. Doktori disszertációja a helyi perjel szerepét vizsgálta a Szent Ágoston rendben. 77. szeptember 1-én Prevost noviciusként csatlakozott az Ágoston rendhez, egy évig a szepőtelen fogantatás plébániáján lakott. Az itteni templomot 1880-ban építették,
és egy hatalmas, nagy ingatlan, másfél hektáron terül el, beleértve a két épületet, ott vagyis a templomot és a plébániát. Kis plébániának számított, úgy 400 hívő tartozott a közösséghez. És a templommal szemben szintén egy egyhektáros plébánia található 7 hálószobával, és annak második emeletén és további 6-tal a harmadik emeleten. Egykor itt laktak a papok, köztük maga prevost is, de rajta kívül csak alig néhány ágostor rendi szerzetes tartózkozott Szent Louisban. És itt barátkozott össze Steve Bakerrel, aki prevostot valóságos rockstárként és teljesen amerikai gyerekként írta le pápává választása után. Mind a mai napig tartják egymással a kapcsolatot. A most 92 éves Barbara Herman, aki a Bellefontaine környék Jézus Szent neve plébánosa volt, akkoriban nem állt különösebben közel Prevosthoz, de pozitív benyomást tett rá. Csendes, szemlélődő fiatalként emlékszem rá, mondta el. Megemlítette azt is, hogy az itteni plébánia mindig tárt karokkal fogadta a noviciusokat, akik pedig örültek annak, hogy részt vehetnek a közösség életében. Gyakran labdáztak a parkban a plébániai gyerekekkel a vasárnapi szentmise után, majd csatlakoztak a Compton Heights katolikus iskola diákjaihoz egy kosárlabda meccsre. És az első év befejezése után Prevost Chicagóba költözött, 78-ban tette le első fogadalmát, 81-ben pedig ünnepélyes fogadalmát, 82-ben szentelte pappá Rómába a Santa Monica dei Agostiniani templomban Jean Jadot érsek. Monsignor Jadot belga főpap volt, aki akkoriban a római kúria progresszív képviselőjének számított. Az érsek 73 és 80 között apostoli legátusként szolgált az Egyesült Államokban, abban az időben, amikor nunciatúra még nem létezett Washington és a Szentszék közötti hivatalos diplomáciai kapcsolatok hiánya miatt. 85-ben csatlakozott az ágostonrendi misszióhoz Peruban, miután nekilátott disszertációjának elkészítéséhez elérkezett számára nagy lehetőség, hogy beteljesítse egy fiatalkora óta táplált vágyát, misszionáriusnak lenni, nem a saját hazámban maradni, valamilyen módon részt akartam venni valami nagyobb dologban. És az ország északnyugati részén Piurában, ágostonrendi misszióban szolgált. Ott szereztem meg a vallási tapasztalatokat, felfedeztem a közelség, az emberek közötti élet és a misszió, mint csendes, de konkrét tanúságtétel értékét. Doktoriának megvédése után az ágostonrendi tartomány igazgatója volt, majd noviciátus karán dolgozott, és 88-ban visszatért Peruba, ahol megszakítás nélkül 11 évig szolgált. A latin-amerikai államban töltött ideje alatt Prevost találkozott Gustavo Gutierrez atyával, a felszabadítási teológia alapítójával. Nagyon tisztelte a kivételes népszerűségnek örvendő szerzetest, a domonkos rendi teológus és hittudós a jámborságával is nagy hatást gyakorolt Prevostra. Gutierrez az emberi személy felszabadítását és a szegény emancipációját középpontba állító teológia egyik megalapítója volt. 24. októberében halt meg 96 éves korában Peru fővárosában, Limában. Máté evangéliumának 25. fejezete az irgalmasság cselekedeteiről szóló rész volt az iránytűje, Krisztustól kapott hivatása, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Innen folytatjuk majd, kedves Mária Rádió hallgatók, következő szerdán, egy hét múlva Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!